0: 50 esetet és 6 halálesetet jelentettek. A vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed, és bár az esetek nagy része tünetmentes, a betegek kisebb részénél súlyos idegrendszert érintő szövődmények alakulhatnak ki. A szakemberek a helyzetet az évszakhoz képest kezelhetőnek tartják, de a megelőzés érdekében a szúnyogcsípések elleni védekezést és a pangóvizek felszámolását javasolják. Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában, Szlovéniában és Koszovóban idén eddig nem regisztráltak megbetegedést.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
3: Régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeditek, tegeződnék. Mai témánk az e-rollerek lesznek, ugye itt már most nagyon sok történet, nagyon sok minden zajlik az e-roller körül, hogy már új kresszre van szükség, ennek a átalakítása, majd ezekről is beszélgetni fogunk. De az első kérdésem az az lenne, hogy talán tisztázzuk, hogy mi is ez az e-roller, hova tudjuk sorolni, milyen fajtái vannak, mit tudhatunk erről a közlekedési eszközről, hogy mi is ez az eszköz.
4: Ugye hazai jogszabályi kategorizálása jelenleg még nincsen, ami egy picit szomorú, ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen Európa legtöbb államában azért ezt már sikerült megugrani. Egyébként pedig fajék egyszerűségű dologról van szó, tehát egy nagyon egyszerű kis, általában kétkerekű jármű. Ugye nálunk még nem jármű tulajdonképpen, hiszen nincs benne a jogszabályban, de tuti biztos, hogy az lesz. Egyébként annyira egyértelműek a külföldi példák is, hogy azért nincs itt olyan nagyon sok gondolkodni való ezen, bár nyilván a részleteket azért tisztázni kell persze. Jellemzően ugye ezeken nem ül a vezetőjük, hanem áll rajta, és a vezető kívül más ugye nem áll rajta, tehát ezeken utas szállítani alapvetően nem lehet, nem erre vannak kitalálva. Ezeket az e-rollereket ugye valamilyen elektromos motor hajtja. Igazából itt nagyon sokféle törekvés van nálunk is, ugye nemrégiben jelent meg például egy ilyen ábra, ami nagyot futott ugye az interneten, és ott ugye háromféle szempont szerint is kategorizálnák őket. Nem biztos, hogy erre ilyen szinten szükség van. Alapvetően elég az, hogyha a sebességük alapján soroljuk őket kategóriába, és itt az egyik határ az a 25 km per óra, a másik határ az a 45 km per óra. Ugye az a roller, amelyik hát hivatalosan nem tud 25 km per óránál többet, az egy kis veszélypotenciálú jármű, ennek megfelelően néhány apró eltéréstől eltekintve alapvetően úgy kezeljük majdnem, mint egy kerékpárt, és körülbelül hasonló szabályok lehetnek rá majd érvényesek. Ami ennél nagyobb, ugye, de 45-nél nem nagyobb, arra meg egyen nagyobb, ha tetszik, fokozat, az már olyan, mintha segédmotoros kerékpár lenne. A 45 fölöttiek, azok pedig hát igazából tulajdonképpen ilyen házi barkácsolással jöhetnek létre, hiszen ezek az eszközök, ezek többet tudnak, mint amire ugye engedélyezve vannak, és ugye a magyar, de egyébként külföldön is van erre példa, hogy mondjam, hajlamos rá, hogy beavatkozzon és mesterségesen szabálytalanul megnövelje az ezekkel elérhető sebességet. Nyilván, ha ezt megnöveli, akkor onnantól ő értelemszerűen kategóriát ugrik.
3: Roland, fordulok egy picit hozzá. Te, mint aki aktív használója is az ilyen eszközöknek, egy kicsit mesélj arról, mire kell odafigyelni, milyen menettulajdonságai vannak egy ilyen járműnek, eszköznek, mire kell odafigyelni, hogy mondjuk akár szabályosan, nem túl veszélyesen közlekedjünk vele.
5: Nekem szerencsére egy olyan rollerem van, ami ez a 25 km per óra tervezett sebesség alatti, tehát igazából én szágódon ezt nem tudok, de igen, rengeteg veszélyforrás van, de ez leginkább abból ered, hogy az infrastruktúra borzasztó állapotban a Miskolcon. Ugye sima fizikai dolog, hogy a keréknek az átmérője az nagyon-nagyon domináns, abból a szempontból, hogy tud átmenni a különböző hibákon, szegélyeken, fekvőrendőrökön. Most ebből a szempontból a rollereknek szinte bármilyet használunk, nagyon nagy hátrányban vannak, hiszen kicsi az átmérője a kerekeknek, ezért fokozottan érzékenyek a úthibákra, hosszanti hibákra, keresztbe lévő, gyakorlatilag mindegyik hibára. Ezek potenciálisan nagyon veszélyesek tudnak lenni, hiszen beleragad egyszerűen a roller, az utas meg a helyzetéből adón egyszerűen megy tovább a levegőbe, vagy a rolleren keresztül, a kormányon keresztül átesve. Tehát ez egy olyan adottság, ami nem is lehet változtatni, illetve a rolleren nem lehet változtatni, de az utak állapotán lehetne mit javítani. és néha még ugye kerékpár is nagyon veszélyes, pedig annak van a legnagyobb kereke. Én egyébként a legtöbbször kerékpár azok is rollerezni, tényleg csak alkalmanként szoktam, amikor azzal praktikusabb a közlekedés, vagy azzal praktikusabb menni.
3: Másik oldalát is mutassuk meg, hogy miért praktikus, hogyan tud bekapcsolódni egy e-roller, akár a városi közlekedésbe, gondolom inkább úgymond idézőjesen rövid távon hasznosabb ez az eszköz. Miért, hogyan hasznos a közlekedésben?
5: Igazából a legnagyobb előnye az, hogy nagyon-nagyon mobilis, nagyon kis helyet foglal. Fel lehetne menni egy járműre nagyon könnyen vele, bárhol lerakható, tehát egy, ha mondjuk Miskolcnak egy szabályos autó számára kilőtt parkolóhelyből indulnak ki, akkor gondoljuk el, hogy 14-18 elektromos rollert ugyanazon a helyen le lehetne tenni. Tehát mennyire más lenne, megszűnne a parkolási probléma, nem is mennénk ezt a szót, mi az, hogy a parkolást problémával összehozunk, megszűnne. Nagyon gyorsan elő lehet venni, és viszonylag könnyű, tehát ezek a tervezetten 25 km-t meg nem haladó sebességű rollerek általában szinte mind 15 kg alattiak. Tehát azt lehetne mondani, hogy jóval könnyebbek, mint egy olyan kerékpár, ami elektromos rásegítésű. Inkább a hagyományos hajtású kerékpároknak a tömegével vetekszik. Be lehet rakni egy autóba, és akkor, hogy mondjuk mi a ezen kívül, mik az előnye, igazából nagyon jól lehet haladni vele, nagyon kisen elfér az utakon is, és pont ez az egyik előnye, hogy a zsúfolt belvárosi részeken nagyon kis helyet igényel menet közben is, és nagyon kis helyekre is be lehet férni. Azt akartam kikerülni, hogy lehetne azt csinálni, hogy ne autók között szlalomozzanak az emberek, tehát igen, erre is kell figyelni. Illetve biztonsági okokból ugye nagyon fontos, nem még a rollereknél, hogy ugye ezeken a fék általában ezeknél a 25 kilométerek tervezetteknél nem olyan erős. Tehát itt a nagyon jó marketing anyagok keletkeznek, hogy hány méter alatt megáll 20 km per órás sebességnél, de valójában nincsenek olyan fejlett fékrendszerrel ellátva, mint akár egy hagyományos tárcsás bicikli. A nagyobb rollerekre értem, szerintem sokkal komolyabb fékeket tesznek, abban viszont nekem eléggé kevés a tapasztalatom.
3: A közlekedésbe hogyan jelent meg, hogyan használják az emberek, mennyire szabályosan, mennyire nem, hogyan használják így a hétköznapokban az e-rollereket, így mi a tapasztalat, mi jön vissza, ti miket láttok, miket tapasztaltok, mert elég régóta köztünk vannak ezek az eszközök, ezek a járművek.
4: Én úgy látom, hogy tulajdonképpen a rollereknél is ugyanaz van, mint bármelyik másik közlekedési módnál, tehát van, aki szabálykövetőbb, van, aki szeret most idézőjelbe téve vagánykodni, van, aki ittas, van, aki nem ittas, tehát teljesen változó, bár bizonyos jellemző minták azért megfigyelhetők, tehát ugye főleg a fővárosban van jelen ugye az a jelenség, amikor elsősorban ezeket a megosztott rollereket, ugye ilyen hétvégi, vagy nem feltétlenül hétvégi bulik után, éjszaka, finoman szóval nem józan állapotban elkezdik ugye vezetni, aztán valójában a roller vezeti a vezetőjét, és akkor ugye megvan a baj, és ebből jön aztán a médiában a hiszti, hogy úristen, hát ez életveszélyes. Hát önmagában a roller az nem életveszélyes, vagy a rollerrel való közlekedés, de való igaz, hogy nyilván, hát az előbb mondta ugye Roli, hogy kicsi a kerék, oda kell figyelni. Tehát azért itt van annak jelentősége, amit úgy szoktak fogalmazni, hogy járművezetése képes állapotban vagyok-e, avagy nem. A másik ilyen probléma, ami mondjuk jellegzetes felhasználói csoport lehet, az a gyerekek. Ugye azt is bemondtad, hogy picit másabb a menetdinamikája azért ezeknek, talán nem is picit, mint mondjuk akár egy kerékpárnak, vagy akár mondjuk egy hagyományos mechanikus rollernek, és igazából talán itt is lehetne szerepe mondjuk egy jogszabálynak, hogyha az adna egy pici iránymutatást arra, hogy milyen életkortól lehet rollerral közlekedni, vagy elektromos rollerral közlekedni, mert azért a gyerekek azok életkortól függően nem biztos, hogy érettek erre. És ugye itt például mi kifejezetten rossznak tartjuk azt, amit most itt láttunk, ha már erről az ábráról megemlékeztünk, hogy ugye 12 éves kortól már engednék az e-rollereknek a használatát. Nem akarunk mi rosszat a gyerekeknek, de a 12 éves kor az kevés ehhez, tehát legalább azért a 14 az kellene, és tényleg nem akarunk rosszat a gyerekeknek, mert addig is lehet rollerezni, csak tényleg azzal a gyerek rollerrel, ami ma is létezik, ez a kis hagyományos, kis mechanikus roller, azzal rollerezgesse magának, de az e-rollerhez ő még pici. És akkor ugye ebből megint jönnek azok az esetek, amikor felreáll a gyerek, és utána ugye az orvosok verik a tamtam dobot, hogy úristen, ez életveszélyes, megint nem az eszköz az életveszélyes, hanem az az életveszélyes, hogy nem rendeltetésszerűen használni, nem tudja még a gyerek rendeltetésszerűen használni. Tehát mondjuk például ilyenek.
5: És a jogszabályi környezet nem járul hozzá ahhoz, hogy tudja, hogy hogy kellene használni, hiszen semmilyen szabályozás nincs.
3: Erről mit gondoltok, hogy például ugye, hogyha jogosítványhoz is fogják kötni, ugye, ha jól tudom, már ilyen
4: nem,
3: is van
4: a tervezetben. A kis rollert azt azért nem.
3: De hogy a gyerekek hogyan tudnák jól használni, hogy akkor valahogy szülői engedéllyel egyáltalán, hogy lehetne mondjuk gyermekeknek vásárolni, hogy lehetne ezt az egészet úgymond, vagy hogy lehet ezt feloldani, hogy tényleg mindenkinek jó legyen.
5: Szerencsés esetben egy gyerek nem egy elektromos rásegítési rollerrel fog életében először találkozni, hanem ahogy egyszerűen felnő, gyakorlatilag egy éves korától már egy lábbanhajtós roller az sokkal ideálisabb ráhangolódást jelent arra, hogy lehet két keréken menni. Vagy ugyanez ez a mondjuk a futóbicikli lehet ennek a biciklizésnek a párja, az is kétkerekű, és gyakorlatilag egy éves korban már alig elkezd járni, már ezt lehet odaadni neki, és akkor másfél évesen már tökéletesen tud majd két keréken biztonsággal menni. Ugyanígy a rollereknél is szerencsés esetben, ugye mondjuk nevezzük jármű kategóriának akkor azt a rollert, ami az elmúlt évtizedekben volt, azokkal nagyon jól el tudja sajátítani azt, hogy hogy mozog egy roller, mikre kell figyelni, annak is értelemszerűen kiskereke lesz, de a tömege sokkal könnyebb, tehát még akár egy felnőtt roller is egy 4 kg környékén megáll, ami nagyon megneveli a kezelhetőségét.
3: És akkor azt hogyan látjátok, milyen fizikai, illetve milyen jogszabályi környezetek kellenének, ugye ez is most van alakulóban, mármint a jogszabályi környezet, mi lenne az ideális szerintetek, akár a jogszabályi, akár a úgymond a kerékpárutak, vagy a fizikai környezetből adódóan?
4: Hát ugye a fizikai környezet, vagy az úthálózat kapcsán én inkább azt emelném ki, mert ez egy tragédia, hogy az úgynevezett kerékpárút hálózat az gyakorlatilag egy olyan jó 10 éves folyamat, nem sokkal több, amikor kialakult. És amikor ezeket elkezdték építeni, ugye jellemzően EU-s forrásokból, akkor már pontosan tudható volt két trend. Az egyik az, hogy a rollerek meg fognak jelenni, lehet, hogy még akkor nem volt annyi, de már hogy az elektromos rollerek meg fognak jelenni, ez az egyik. A másik, ami Miskolcon még talán kevésbé jellemző, de a fővárosban már tényleg elég sokkal lehet találkozni, az úgynevezett kargó kerékpárok. Ott is probléma van. Azok a kerékpárok, amelyek ilyen nagyon sokféle változata van, de nagyobb, mint egy egyszerű kétkerekű kerékpár, van kétkerekű, háromkerekű, négykerekű változata, és lehet benne például gyereket szállítani, lehet benne kiskutyát szállítani, vagy éppen lehet benne bármilyen más árut szállítani. A fővárosban már például a GLS is használ ilyet, kargó kerékpárt. És ugye most, amikor napirenden van az is, hogy kressz módosítás, új kressz, stb., akkor ebben is elkezdődött a vita talán arról, hogy mondjuk ezek a kargó kerékpárok hol közlekedhetnek. Mert ugye az egyik tábor azt mondja, hogy ha én viszem a kargóval a gyerekemet, akkor nyilván az a jogos igényem, hogy én a kerékpár úton szeretnék menni, mert hogy ott érzem magam biztonságban. Ezzel nincs is semmi baj, csak ugye az a kerékpárút, az egy olyan műszaki hulladék, aminek egyszerűen a geometriai tervezési paramétereiből adódóan, hát ugye folyópályán se nagyon fér el egymással szemben sem, hát még sokszor kétkerekű kerékpárnak is ugye összeakad a kormánya, mert annyira kicsi a szélesség, aztán a csomóponti környezetek azok ugye külön kritikusak, ahol derékszögben kellene kanyarodni, de úgy, hogy még ott van egy jelzőlámpa oszlopa, vagy egy közvilágítás oszlopa, vagy bármi, arról nem beszélve, hogy a forgalomtechnikai problémák, tehát ezekben a projektekben igazából nem is volt indikátor, és nem is volt szempont, hogy a csomópontokat hogyan oldják meg. És ezért az lett a végeredmény, hogy hát valahogy átkalapálták őket, de nem volt úgy megtervezve, ahogyan ezt meg kellett volna tervezni. És akkor most, amikor jönnének a kargók, meg jönnének a rollerek, akkor igazából az a probléma, hogy ez a hálózat erre teljesen alkalmatlan. Ez egy nehéz kérdés.
3: Segítve az e-rollerrel, vagy akár a biciklivel közlekedőket, az egymás mellett élést, biciklisként mire figyeljünk, rolleresként mire figyeljünk, ha e-rollerrel közlekedünk, ha kerékpárúton megyünk, hogyan közlekedjünk mindannyian együtt, szabályosan, miket javasolnátok, hogyan érdemes jó közlekedni?
4: Jó kérdést tettél föl, mert mindjárt meg is válaszoltad, hogy mire figyeljünk, hát legelőször is egymásra. Ugye, tehát akármivel megyünk éppen, mindenképpen figyeljünk egymásra, és hát sajnos a sebességre világos, hogy mindenki sietni szeretne, de minél nagyobb lesz a sebesség, annál könnyebben csattanhatunk.
5: Igen, a sebességkülönbség az nagyon fontos, és kerékpáron ülve tényleg furcsa, amikor megy az ember mondjuk 20 km/h sebességgel, és akkor a semmiből zajtalanul viszonylag közel elmegy, első itt mellettünk 45-50-nel mondjuk egy roller. Ez Miskolcon is napi szinten van. Itt is tulajdonképpen ugyanazokra kell figyelni, mint mondjuk, ha egy autóval megyünk, hogy vagy a oldaltávolságotra figyeljünk, tehát nagyobb oldaltávolságból előzzük meg, kerüljük meg, hogyha adott a lehetőség, ha pedig nem, akkor meg igenis előtte lassítsuk le a rollert, hogy a különbség az csökkenjen.
3: Ugye majd készül valamikorra valamilyen új kereszt tervezet, de ugye az e-rolleresekre már most rögtön szeretnének új szabályokat bevezetni. Mit lenne érdemes? Tudom, hogy már egy előző kérdésben ezt boncolgattuk. Mi lenne az, amit ti láttok akár ilyen közlekedő egyesületként, hogy mit lehetne? Az infrastruktúrát beszéltük, hogy az se a legmegfelelőbb, de ugye ez adott. Mégis hogyan lehetne úgy szabályozni, hogy mindenkinek jó legyen?
4: Végül is azok az alapelvek, amikről már szerintem sokszor beszéltünk, hogy ugye van alapvetően két kategória, és a kettő között ott van az a bizonyos 25-ös határvonal. Ez megadja szerintem a roller szabályozásnak az alapkereteit. És akkor ami 25 alatti, arra kerékpározáshoz hasonló szabályok, azokon a felületeken közlekedjen, amelyiken egyébként a kerékpár is, az ennél nagyobb, az pedig mintha segédmotoros kerékpár lenne. Egyéni védőeszközök tekintetében is, meg vezetési jogosultság tekintetében, tehát mondjuk a 25 alatti hozzához nyilván ne kelljen vezetői engedély, ugye a 25 fölöttihez ahhoz ott a segédmotoros kerékpárnak megfelelő, tehát ugyanúgy, ezek szerintem ilyen teljesen egyszerű dolgok. Én személy szerint az ilyen teljesítmény korlátokban nem nagyon hiszek, nem nagyon van ennek értelme. Gondoljuk el, hogy például, ha én nekem van egy Ferrari, és én lakom egy lakópihenővezetben, azért mondom a lakópihenővezetet, mert ott ugye a jogszabály erejénél fogva 20 km/h-val közlekedhetek legfeljebb a Ferrarimmal. Ugye ez nem tipikus sebesség a Ferrarira, és lehet, hogy van is benne, marad benne némi teljesítménytartalék, ha én csak 20-szal megyek, ha tudok egyáltalán, de senki nem mondja azt, hogy azért nekem nem lehet egy Ferrarim, vagy nem mehetek be egy lakópihenővezetbe a Ferrarival, mert annak van egy teljesítménytartaléka. Pedig a Ferrari le sincs korlátozva, tehát én elvileg 200-zal is, vagy nem tudom mennyivel be tudok oda rongyolni, nyilván nem lenne normális, de be tudok. Ehhez képest ugye a rollernél le van korlátozva a 25 km/h, és akkor mégis megjelenik ez, hogy de miért annyi a teljesítménye, meg miért 1000 watt, meg miért nem 1000 watt, teljesen mindegy.
5: Meg igazából van egy műszaki probléma is ezzel, vagy műszaki lehetőség hiánya, hogy a rollereknél, gyakorlatilag, hogyha az elektromos motorokat visszamegyünk, nagyon nehezen mérhetők hagyományos módon, vagy nehezen összehasonlítható egy belső égésű technikára alapozott teljesítménymérés. Tehát míg az elektromos motornál nagyon könnyű rövid ideig túlterhelni, és ilyenkor a teljesítmény egy adott motorból a többszörösét ki lehet venni. Tehát mondjuk egy példát, régebben nagyon divatos volt a rollereknél is a 250 wattos teljesítmény, névleges teljesítmény, de egy olyan rollerből 1000 wattot is ki lehet venni, míg egy Trabantból, ami mondjuk 20 lóerő vagy 25 lóerő körül, ott nem lehetett rövid ideig kivenni 100 lóerőt. Tehát teljesen más dimenziók lettek ezekkel a új lehetőségekkel. A másik dolog meg ellenőrzésnél nagyon nehezen mérhető egy rollernek a teljesítmény, sőt, teljesen képtelenség. Tehát hiába megy ki egy műszaki állomás, nem fogja tudni megmérni, mert egy autónak is nagyon-nagyon komoly dolog megmérni a teljesítményét. Ezért meg ugye, amit Zoli is említett, hogy hát most az, hogy mekkora teljesítménye, igazából ez irreleváns a közlekedés szempontjából. Ennél sokkal fontosabb, amit mi számtalanszor elmondtuk, csak nem magyaráztuk, hogy a veszélypotenciál az a leginkább a tömegnek és a sebességnek a kettősségéből adódik. Ezért nagyon fontos az, hogy mekkora tömegű a jármű az utasával együtt, illetve hogy mekkora sebessége megy, mert ez a legfontosabb, így tudjuk a legjobban védeni a városlakókat, az embereket, hogyha tisztában vagyunk ezzel, hogy a sebességnek nagyon-nagyon fontos szerepe van.
3: Például az, hogy ugye említettük, vagy ti is említettétek, hogy a 14 éves kor lenne az ideális, hogy akár szülőket, gyermekeket, vagy felhasználókat hogyan lehetne segíteni, vagy nem tudom, hogy nyugaton vannak-e ilyen minták, hogy megfelelően jól használjunk egy ilyen kerékpárt, ugye veszélyeket ki tudjuk küszöbölni, és hogy tényleg mindenki együtt tudjon közlekedni, hogy ez hogyan lehetne segíteni, még jobban beépüljön, úgymond a szabályos felhasználása a társadalom tudatába.
4: Hát ugye maga a jogalkotó is segíthetné, hiszen hogyha lenne jogszabályban meghatározott életkor, akkor az mindenképpen adna valami fajta iránymutatást, még akkor is, hogyha valószínűleg lenne, aki azt nem követné, vagy nem tartaná be, de hát az is sokat segítene, hogyha egy picit csillapodna, én úgy érzem sokszor, hogy minthogyha itt a társadalomban, vagy annak egy részében lenne egyfajta hisztéria is a rollerek kapcsán, és ezt mondjuk akár néha bizonyos médiák is még egy picikét úgy tovább fújják, hogyha objektívebben beszélgetnénk róla, meg elmondanánk az előnyeit is, most egy picit erről is volt talán szó, előnyeit, hátrányait, akkor talán jobban beépülne a tudatba, mert nyilván ez nem egy világ megváltó eszköz, ez egy lehetőség a nagyon-nagyon sok közül. Biztos, hogy meg kell találnunk a helyét, nem az eltiprása a megfelelő megoldás, hanem az, hogy megkeressük a helyét, de az is biztos, hogy az látszik, hogy egyelőre ez a folyamat nehezen megy.
2: Előnyök, hátrányok, infrastruktúra okozta kihívások, a jelenlegi magyarországi szabályozásból adódó ellentmondások. Elektromos rollerek a miskolci közlekedésben. A témában Kunhalmi Zoltánnal és Vascsák Rolanddal, a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőivel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Az Európa Rádió stúdiójában jártak a Miskolci Kulturális Központ média műhely napközés táborának résztvevői. Ez a foglalkozás újdonság a központ táborainak kínálatában. A látogatás alkalmával Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével és a napközi résztvevőivel, Nagy Vince Norberttel, Csontos Hannával, Ficsor Annával és Nemesi Ogúzzal beszélgetünk.
2: Igazából engem mindig is érdekeltek ezek a rádiók, meg ilyenek, meg igazából ugye láttam, hogy megyünk különféle rádióba is, hogy hát én nagyon szeretek beszélni is, meg ilyenek. Meg néztem, hogy amúgy ez egy ilyen teljesen új tábor, és úgy ki akartam próbálni, hogy milyen egy teljesen új táborba lenni, nem abba, ami már több éve úgy működik, hanem úgy érdekelt az, hogy milyen az, mikor legelsőnek vagyok egy táborban, vagy nem legelsőnek, hanem milyen nagyon, mikor kezdődik ez az egész tábor, és akkor vagyok.
3: Én azért jöttem ebbe a táborba, mert engem az is érdekelt mindig, mert hogy amikor van egy ilyen felvétel rádióknál, akkor ez hogy történik? Szóval, hogy én mindig egy ilyen szobát képzeltem el, mint ez is, de teljesen full sötétbe, és csak egy lámpa így világít, hogy adás. És amikor megmutatta nekem anya, hogy van egy ilyen tábor, én mondtam, hogy igen, persze, azonnal. És ekkor volt az, hogy mondtam, hogy rendben, akkor mondta anyu is, hogy akkor mehetek, és hogy akkor így bejövök, és akkor hát ez nem is olyan fekete, meg egy lámpás szoba, amit elképzeltem. És azért is jöttem a táborba, amit Vince mondott, hogy milyen, amikor először van az ember, hogy legelső között próbálja ki a tábort.
4: Én azért jöttem a táborba, mert ilyen média szakon mennék tovább, hát, hogy grafika, animáció, és hát már érdekes volt a címe is, meg ahova mondták, ugye, hogy hova megyünk, és tudtam, hogy ilyen máshova, vagyis máskor oda nem mehetünk.
1: Neked?
5: Hát én régebben is fotóztam, meg videóztam, és akkor hát ezért is, meg igen, hogy rádiókba megyünk, meg tévébe, és ezért is jöttem ebbe a táborba. Meg hogy ilyen új tábor azért is.
1: És mi mindent tapasztaltatok az egy hét alatt? Mi tetszett a legjobban nektek? Igen, Vince?
2: Hát, nekem igazából leginkább azt tetszett, hogy ilyen, hogy mikor legelsőnek mentem, még én azt hittem, hogy hát lehet az, hogy nem is lesz annyira ez jó, mert hogy egyedül voltam, ez nem olyan tábor volt, hogy már ismertem is embereket. Aztán úgy kezdtem barátkozni, és egyre jobb lett a környezet, sokkal ilyen családiasabb lett az egész, és a végére meg már azt láttam, hogy én innen nem is akarok annyira elmenni, mert ez egy nagyon jó tábor.
3: Én azt szerettem a legjobban a táborban, amikor villamosoztunk, mert ott nagyon jó volt a hangulat, meg amikor játszottunk ilyen társasokat, meg a activity-t, és mindegyik hely nagyon tetszett. Amikor beléptem a táborba, akkor megjelent három ismerős arc is, akiket ismertem már az iskolából is, és elkezdtem én is barátkozni, és először csak kettő emberrel kezdtem el barátkozni, sőt, először csak egy emberrel, akkor éppen egy vitát döntöttünk el, és úgy barátkoztunk össze. A másik hát az meg csak úgy jött velünk, és akkor összebarátkoztunk. Szóval én így nagyon, nagyon tetszett a tábor.
4: Nekem azt tetszett a legjobban, hogy kipróbálhattuk a híradóban is, hogy milyen lehet szerepelni, meg milyen lehetett olvasni, meg magunkat ugye hallani, hogy közben mikrofonba beszélünk, meg hogy voltunk mindenféle rádióban, meg még itt a Európa Rádióban is.
5: Hát nekem is ez tetszett benne, hogy voltunk mindenféle rádióban, tévében is, és hát meg amikor közösen játszottunk, és akkor ezek.
1: És szerintetek jó ez a szakma? Rádiózás, tévézés, titeket érdekel? Miért érdekel, ha érdekel titeket?
2: Hát igazából elkezdett engem érdekelni ez az egész, mert én elsőnek azt hittem, hogy ez igazából arról fog szólni, ugye a médiatábor, hogy ugye itt ilyen, hát nem is tudom, megismerkedünk mondjuk, ugye, hogy milyen a rádiózás, és így is lettem úgy, csak én még arra gondoltam mondjuk, hogy azzal is megismerkedünk, hogy milyen a videókészítés, vagy ilyenek, viszont igazából ez is szerintem sokkal jobb, hogy inkább a táborban egy dologra figyeltünk, és nem többre. És ez az egész rádiózás, ez engem úgy elkezdett érdekelni. Szóval igazából ki tudja, lehet, hogy rádiós leszek. Igazából ki tudja, mit az a még a jövő.
1: Úgy legyen. Többiek?
3: Én amikor kicsi voltam, és még nem döntöttem el, hogy mit szeretnék lenni, akkor én gondolkodtam azon is, mert papáik mindig hallgatták a rádiót, meg anyuék is mindig rádiót hallgattak, meg tévét néztek, és érdekelt mindig engem, hogy ez hogyan történhet belülről, hogy belülről hogyan néz ki. Nem az, amit már mi látunk, és amikor megjöttem a táborba, és elmentünk az első rádióhoz, ugye a Rádió M-hez, akkor kezdett el így érdekelni, hogy hú, ez ilyen tényleg? Szóval, hogy ezt most nem megjátszák? Ez komolyan ilyen? És akkor mondják, hogy igen, ez ilyen, és hogy akkor így elkezdett egy picit érdekelni, hogy lehet, hogy B-tervnek ezt is beteszem.
1: Jön, telik még nektek a nyári szünet, mi mindent fogtok még csinálni, vannak-e még tervek?
2: Hát eddig jól telik nekem a nyári szünet is. Igazából most van ez a tábor, de amúgy most ilyen kicsit nyugodtan minden, meg ugye megy mindenki most ám a nyaralni, és ahogyan mi is megyünk majd. Úgyhogy nekem ez a nyár eddig tökéletes, nagyon jó.
1: Gyorsan telik a nyári szünet, hogy érzitek?
3: Igen. Most kezdődött, de már ez a harmadik tábor, amiben vagyok.
6: Ez egy vadonatúj tábor a Miskolci Kulturális Központnak. Minden évben rendezünk nyári napköziket, amit itt a Európa Rádió hullámhosszán is sokszor promotálunk, de ez most ebben az évben egy olyan új ötlet volt, aminek nagyon örültünk. A szakmai igazgatónkkal ültünk össze gyakorlatilag, és azon ötleteltünk, hogy mi lehet, ami nagyon kelendő, és mégis felkelti a gyerekek érdeklődését. A média táborra esett a választás, főleg úgy, hogy a Miskolci Kulturális Központ kollégái és szakmai vezetői tulajdonképpen mind letették emellett a voksukat, és hát azt szerettük volna, és ez volt az eredeti terv, hogy a közszolgálati médiumokba és a kereskedelmi médiumokba elvisszük a gyerekeket, ezt megmutatjuk nekik, nem is mi, hanem az ott dolgozó szakemberek, az ott dolgozó rádiósok és televíziósok, és egy kicsit betekintést nyerhetnek ebbe is, hiszen én ezt olyan sokszor el szoktam mondani, hogyha az én időmben, amikor én voltam ilyen idős, mint most a gyerekek, 10 és 14 év közötti korosztályt vártunk, akkor én nagyon örültem volna ennek, hogy Miskolc szinte minden médiumába betekintést nyerhetünk, tehát természetesen videós tartalmakkal, podcasttel is

0: majd fogják a rádióhallgatók hallani, de hogy nagy megelégedéssel tekintenek vissza erre a hétre.
1: Milyen korosztály jelentkezhetett?
0: 10 és 14 év közötti gyerekeket vártunk. Igazából arra appelláltunk, hogy már felsősök legyenek, és értsék azt, amit azért ezek a szerkesztők és szakemberek mondanak nekik, de szerintem ezzel nem volt probléma.
1: Mik a tapasztalatok, mi minden történt velük, és mit mondanak a diákok?
0: Hát, hogy mi minden történt, azért voltak játékos feladatok is, de mondom, az cél volt, hogy mindenhova ellátogassunk, ahol Miskolcon el lehetett látogatni. Egy-két helyet hagytunk ki, de csak azért, mert egyszerűen nem fért bele a programba. Ha nagyon szlengül szeretnék fogalmazni, akkor nem akartuk kisütni egy nyári napköziben a gyerekek agyát. Tehát nem ez volt a cél, hanem hogy igen, felszedjenek információkat, tehát ellátogattunk a Miskolc televízió stúdiójába, sőt, hát ott beszélhettünk újságíróval is, és bevezettek minket, megmutatták a televíziózás csínyát, binyát, az biztos, hogy nagy élmény volt, de ugyanígy a rádiókban is, tehát a kereskedelmi médiumokat is láthattuk, itt pedig az Európa Rádió stúdiójában, én azt gondolom, hogy nagyon kitettetek magatokért, hiszen ügyvezető úr Sike Gábor beszélt a rádióról, magáról a Európa Rádióról, és a szerkesztő pedig te, ugye Vanda, a szerkesztés csinyát, binyát mutattad meg, vagy a szerkesztésnek a menetét vághattak, vagy a vágási folyamatot, milyen, amikor visszahallják saját magukat, Attila pedig ugye a technikai részről beszél, de hát abból látszik, hogy nagyon felkeltettétek az érdeklődést, hogy már gyakorlatilag több mint egy órája itt vagyunk, és még mindig nagy szemekkel figyelünk, és még mindig tudtok újat és érdekeset mondani a srácoknak.
2: Az Európa Rádió stúdiójában jártak a Miskolci Kulturális Központ média műhely napközi táborának résztvevői.
3: A tábor résztvevőivel készült beszélgetésünket hallották.
4: Csontos Hanna,
5: Ficsor Anna,
6: Nemesi Ogúz
7: és Nagy Vince Norbert, valamint Tamás Krisztián kommunikációs menedzser.
8: És a riporter Lénárt Vanda nevében is búcsúzunk.
9: Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
10: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: szólanék.
1: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Felszámolja a közpénzzabrálást a dohány és a kaszinó koncesszióknál a kormány, és elkezdődik a 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombati posztjában. Az országgyűlés elé terjesztik a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának koncessziós szerződésekkel kapcsolatos hatásköreinek megszüntetését, valamint a koncessziós tanács felszámolását. A kaszinókra és a dohánytermékekre vonatkozó koncessziók felülvizsgálatából származó plusz forrásokat az egészségügynek adják majd. Emellett a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról is döntött a MOHU kötelezettségvállalásai és az esetleges uniós bírságok miatt. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a koncessziós szerződés nem szentírás, és a kormánynak kötelessége hozzányúlni ahhoz. December 31-ig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon a kormány. A döntésről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A kormányfő elmondta, hogy a spanyolországi Ceutában történt események is azt mutatják, a migrációs útvonalak bármikor átrendeződhetnek, ezért nem engedhetnek a szigorú határvédelemből. Hozzátette, hogy a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogi környezeten, és a következő hetekben olyan rendszert hoznak létre, amely védi az ország határait. Magyar Péter igazságtalannak nevezte az Európai Unió korábbi bírságait, hangsúlyozva, hogy Magyarország eddig is hatékonyan védte Európa külső határait. A hatályos törvény szerinti 6 hónap helyett a kormány tudatosan csak 4 hónapos meghosszabbításról döntött, hogy az időt kihasználva egyeztessenek az uniós intézményekkel egy új szabályozásról. Új környezetvédelmi hatóság jön létre Magyarországon a természeti erőforrások védelmének megerősítésére. 10 év után újra lesz önálló környezetvédelmi hivatal. A bejelentést Köböl Anita kormány szóvivő tette, kiemelve, hogy a lépéssel a kormány egy korábbi ígéretének tesz eleget a fenntartható gazdálkodás és az intézményrendszer helyreállítása érdekében. Az új szervezet feladatai közé tartozik a környezetvédelem mellett a hulladékgazdálkodás, a természetvédelem, az állatvédelem, valamint a klíma és vízvédelem is. A főhatóság emellett országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladék kezeléséhez kapcsolódó engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást is. Újabb segítséget kapnak a nehéz helyzetben lévő sertéstartók, a kormány előleget biztosít a vágósertéshez és a tenyészkocához kapcsolódó állatjóléti támogatásokra, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közlése szerint. Az előleg igényléseket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén hétfőtől szeptember 21-ig lehet benyújtani, a források pedig októberben érkezhetnek meg a gazdálkodókhoz. Az intézkedésre a sertéstartók likviditási helyzetének javítása érdekében van szükség, a termelési költségek emelkedése, a felvásárlási árak csökkenése és az afrikai sertéspest is veszélye miatt. A kormány ezzel a lépéssel a gazdák fizetőképességének biztosítását, valamint az élelmiszerellátás biztonságának garantálását kívánja elérni. Több mint egy évtizedes szolgálat után lemondott a zsinati tanácsosi tisztségéről Gér András László, aki 2015 óta töltötte be ezt a posztot. A volt zsinati tanácsos a református.hu-nak nyilatkozva elárulta, hogy hosszabb ideje érlelődött benne a döntés, miután megszerezte a lelkészi képesítést és lelkészi szolgálatba állt. Gér András László nem köszön el az egyházi szolgálattól, továbbra is vállal feladatot, emellett beosztott lelkészként Érdligeten is találkozhatnak vele a hívők. A feladatait átmenetileg a következő zsinati tanácsos 2027 áprilisára várt megválasztásáig ügyvívő tanácsosként Mező István Mózes zsinati hivatalvezető veszi át.
1: Az időjárásról.
2: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanszer adományai nyomán beszélgetünk Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs vezetőjével. Elmesél majd egy megható történetet egy kicserélt iskolatáskáról.
2: Mondtam neki, hogy látom, hogy van valami baj. Mondd el nyugodtan. Először visszakozott, hogy semmi. Nagyon örül, köszön mindent. De mondom, itt vagyunk, mondom, nyugodtan elmondhatod, mondom, biztosan nem fogok megharagudni, bármi is az. És akkor elmondta, hogy ő Real Madrid drukker. És ránéztem a táskára, és nekem sikerült pont egy Barcelona logóval ellátott iskolatáskát adni az 5. nagyfiúnak. Hát én magam is szeretem a focit, tehát azonnal megértettem, hogy ez milyen végzetes hiba, és nem volt kérdés, hogy abban a pillanatban mondtuk Nándinak, hogy ne aggódj, kicseréljük.
1: És persze beszélgetünk a szárazabb tényekről is, hogy miből, mennyit és hova vittek és visznek.
2: 1321 gyermeket tudunk támogatni Kárpát-medence szerte. Ebből az adomány mennyiségből összesen 265 darab táska, ami határon túli területekre érkezik. Oda még ezekben a napokban szállítjuk ki az adományokat, Kárpátalja, Királyhágó mellék és Délvidék idén.
1: És levonjuk a tapasztalatokat is arról, hogy a magyar kormány iskolakezdési támogatása befolyásolta-e az adományozási kedvét az embereknek.
2: És azért ezek a személyes beszélgetések, ezek sokat szoktak mindig segíteni a helyzeten, hogy valaki érzékenyebbé váljon a téma iránt, hogy a nélkülözésben felnőző gyerekeknek jó az, hogyha van egy külső segítség. Úgyhogy az áruházi gyűjtéseket mindenképp ki szeretném emelni, hiszen több millió forint értékű tárgyi adományt kaptak az egyes helyszíneken a munkatársak és önkéntesek.
1: Mai vendégünk tehát Dobis Lucski Zsófia, az MRS kommunikációs vezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nem tud minden gyereknek személyre szabva iskolatáskát választani a Magyar Református Szeretett Szolgálat, de azt azért mégse hagyhatták, hogy egy Real Madrid szurkoló 5. fiú szomorkodva barcelonás iskolatáskával kezdje meg a tanévet. Mai műsorunkban Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk. A személyes történetek mellett szó lesz a határon túli magyar gyerekeknek itt adományokról, az online mentorálásokról, és arról is, hogy a magyar kormány iskolakezdési támogatása befolyásolta-e az adományozási kedvét az embereknek. Mai vendégünk tehát az MRS kommunikációs vezetője, Dobis Lucski Zsófia.
3: Néhány nappal ezelőtt elindult az iskola, és amikor nyáron beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy a célotok az, hogy már az első nap úgy érkezzenek azok a gyermekek, akiket ti támogattok, hogy minden ott van a táskában, és nem a hiány érzettel, hogy mi hiányzik még. Ez sikerült? Mindent sikerült átadni szeptember 1-ére?
2: Tulajdonképpen igen. Idén nyáron úgy alakult a gyűjtésünk, hogy mindösszesen 1321 gyermeket tudunk támogatni Kárpát-medence szerte. Ebből az adomány mennyiségből összesen 265 darab táska, ami határon túli területekre érkezik. Oda még ezekben a napokban szállítjuk ki az adományokat, Kárpátalja, Királyhágó mellék és Délvidék idén, ahol tudunk támogatást nyújtani, viszont itt az anyaországban, itt sikerült valóban augusztus utolsó hetében mind a közel 1100 gyereknek átadni az iskolatáskáját, tanszercsomagját. A legutolsóak voltak a magyar csanádi gyerekek, akik az országos református tanévnyitón kapták meg ugye hivatalosan a táskát, és így az iskolakezdés napján, szeptember 1-én ők voltak az utolsók, akik itthon a hátukra vehették az MRS-től kapott iskolatáskájukat. Tehát így mondhatom, hogy igen, a cél az teljesült, hiszen valóban úgy mehetnek neki már az első napokban az új tanévnek, hogy amire szükségük van az adott osztályban, az minden ott lapul az iskola táskában. Bízunk benne, hogy a kezdeti lelkesedés ez is hozzá tud járulni.
3: Kezdeti lelkesedés. Mindenki lelkes, amikor megkapja ezeket a csomagokat, és ez a kérdés egy picit elkérdés, mert aki olvasta a Facebook oldalatokon a néhány nap ezelőtt megjelent történetet, akkor eszébe juthat, amit majd most kérlek, hogy meséld el, hogy mi van akkor, ha egy gyermek nem lelkes, de mielőtt elmondod a történetet, hogy egyébként az a jellemző, hogy akinek ezt átadjátok, akkor ők tudnak neki örülni, vagy itt ez olyan értelemben változó, hogy van olyan gyerek, aki mondjuk nem várja az iskolát, és akkor nem hozza lázba a táska meg a benne lévő holmik.
2: Egyébként az a jellemző, hogy nagyon-nagyon nagy örömmel fogadják a gyerekek a tanszeradományokat és az iskolatáskákat. Volt rá példa, hogy a nagyobbak, akik már felső tagozatosak vagy gimnazisták, ők hozzáteszik, hogy a tanulást nem annyira várják, de maga az, hogy kinyitják a táskát, megnézik, mi van benne, ott találják a füzeten a kedvenc focistájukat, ez őket is abszolút lázba hozza és örömmel tölti el. A kicsik ők pedig teljesen bezsonganak minden adomány átadáskor, de igen, nem árulok el titkot, hogy azért aki dolgozik, az előfordul, hogy hibázik, és ez velünk is például idén nyáron megesett, de annyit spoilerezhetek talán így előre, hogy hála Istennek sikerült korrigálni. Itt Debrecenben történt az eset, augusztus 25-én tartottunk először egy nagy csoportos adományosztást az irodánk udvarán, egy 120 gyereknek adtuk át az iskolatáskáját és a tanszercsomagját, de napközben két családhoz külön ellátogattunk. Azért volt erre szükség, mert az egyik helyen ott az édesanyja özvegyként egyedül neveli a két fiát, egyébként közmunkaprogramban dolgozik, és egészen Debrecennek a legszélén élnek, ott már ritkábban óránként egy busz jár, át is kellene szállni, amire beér hozzánk. Tehát lényeg, hogy hiába debreceni lakos, de szinte egy alsóhangon egy fél munkanapot elvinne, hogy bejöjjenek hozzánk az irodába, és átvegyék a táskájukat, és ennyi időre nem tudott, nem szeretett volna elkérezkedni, és mondtuk, hogy semmi gond, akkor a csoportos adományosztás után mi kis buszba ülünk, és kivisszük nekik hátul a táskájukat, és arra a fél órára gond nélkül el tudott jönni a munkából. És megérkeztünk a úgynevezett Paci városrészbe, ez valóban Debrecen szélén van. Jól ismerjük a családot, hosszú évek óta segítjük őket élelmiszerekkel, karácsonyi álmokkal, iskolatáskával is, és két fiúgyerek van a családban, egy másodikos és egy ötödik osztályos, és amikor a kisebbik második osztályos fiúnak odaadtuk az iskolatáskát, füzeteket, akkor ahogy ez lenni szokott, nagyon boldogan, hálásan fogadta, megölelgetett minket, egyébként egy rendkívül közvetlen, kedves családról beszélünk. Izgatottan végignézte, hogy mik lapulnak a táskában, mindent kipakolt, mindennek nagyon örült. A nagyobbik fiú Nándi is átvette az iskolatáskát, megköszönte jól nevelt fiú módjára, meg is nézte, hogy mi van benne, kinyitotta, de valamiért éreztük, hogy valami nem kerek. Elhangzott persze a köszönöm szó, bár nem ezért végezzük a szolgálatunkat, de valami ott volt a levegőben, hogy ez nem az, ami lenni szokott. Szemíg a kisfiú kint az udvaron nézegette az ő táskáját. Én a nagyobbik fiúval, Nándival pont bementem a házba, a konyhába. Mondtam neki, hogy látom, hogy van valami baj. Mondd el nyugodtan. Először visszakozott, hogy de semmi, nagyon örül, köszönöm mindent. De mondom, itt vagyunk, mondom, nyugodtan elmondhatod. Mondom, biztosan nem fogok meghalagudni, bármi is az. És akkor elmondta, hogy ő Real Madrid drukker. És ránéztem a táskára, és nekünk sikerült pont egy Barcelona logóval ellátott iskolatáskát adni az ötödikes nagyfiúnak. Hát én magam is szeretem a focit, tehát azonnal megértettem, hogy ez milyen végzetes hiba. Debrecenként, mint hogyha egy helyi lakosnak egy Fradinest adnánk ajándékba, körülbelül ehhez tudnám hasonlítani ennek a súlyát. És abszolút nem volt kérdés, hogy abban a pillanatban mondtuk Nándinak, hogy ne aggódj, kicseréljük. Ha nincs is pont Real Madridos táska, mert azt nem tudtuk ígérni, de mondtuk, hogy akkor hozunk egyszínűt nagyfiúsak, ebben azonnal kiegyeztünk, mondta is, hogy rendben, a kék és a fekete színt is szereti. Az édesanyja próbált lebeszélni minket, és mondta, hogy ja, ugyan már, ne forgulódjunk emiatt, jó lesz az, nem számít, de aztán meggyőztük az anyukát, hogy de számít. Tehát egy ötödikes, 11 éves nagyfiúról beszélünk, neki már van ízlése, neki már van kedvence, ő tudja, hogy kinek szurkol, és teljesen átéreztük az ő adott pillanatban átélt csalódottságát, hogy az osztálytársai közül mindenki tudja róla, hogy nagy Real Madrid drukker, és ha belép úgy szeptemberben, hogy pont egy barcelonás iskolatáska van a hátán, mindenkinek ez lenne az első kérdése, hogy hát mi történt. És nem akartuk ilyen helyzetbe hozni, hogy ezt neki el kelljen mondani, hogy hát nem én választottam, hanem kaptam. Úgyhogy ettől megkíméltük, és igazi örömet tudtunk számára okozni, mert a kolléganőket hívtuk az irodában, gyorsan előkerestek egy abszolút nagyfiúnak való egyszínű sötétkék iskolatáskát, és akkor a maga a tanszercsomag az ott maradt Nándinál, de az iskolatáskát kicseréltük, és még aznap délután visszafordultunk vele, annak már őszintén tudott örülni. És talán úgy gondolom, az édesanyja el is mondta, de Nándin is ezt láttuk, hogy annak örültek talán a leginkább, hogy tényleg számított a gyerkőcnek az érzése, és nem csak úgy álltunk a tanszeradományokhoz és az iskolatáskához, hogy adjunk, és ó, jó lesz az, meg örüljön, hogy kapott valamit, hanem tényleg az volt az elsődleges szempont, hogy ő is örüljön neki, és örömmel vegye fel a hátára. Ez egy nagyon jó élmény volt ezt megtapasztalni, és talán annyi plusz titkot még azóta is elárulhatok, hogy amikor ezt a történetet leírtam a szeretetszolgálatnak a Facebook oldalára, az egyik ügyvezető helyettesünk utána nem sokkal felhívott, hogy kérdezzem meg, hogy hanyas méretű ruhát hord a nagyfiú Nándi, mert ő szeretné egy eredeti Real Madrid mezzel is megajándékozni őt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Nándi lesz az egyik legboldogabb kisfiú a támogatottaink közül, aki most elkezdhette az 5. osztályt.
3: Wow. És a barcelonás táskának is feltételezem, hogy előbb-utóbb meg lesz az a gazdája, aki meg azt fogja majd szeretettel fogadni.
2: Így van, természetesen ez ugye múlt hét kedden történt, és ott a hét második felében még a debreceni irodába több család személyesen is bejött, aki a keddi adományosztásra mondjuk nem tudott eljönni, és ők a hét folyamán kicserélték, és egy olyan általános iskolás kisfiúhoz került egyébként a barcelonás táska, aki viszont örömmel fogadta, úgyhogy a csere megtörtént, a jó atya kimunkálta, hogy mindenki elégedett legyen a tanszerosztások végére.
3: Oké, okay. Nagyon köszönöm a történetet. Mi az általános tapasztalatod egyébként az idei gyűjtésről? Mi volt a... Beszéltünk arról, arra akarok konkrétan visszautalni, hogy ugye az állami iskolakezdési támogatás az mennyire fogja megváltoztatni az adományozók kedvét, így, hogy vége van a gyűjtéseteknek, hogy látod, sikerült annyit összegyűjteni, mint szerettetek volna, ha összevetted a korábbi évekkel, akkor mekkora volt a támogatói kedv ezúttal?
2: Azt kell mondanom így, most visszagondolva és összegezve a nyári tanszergyűjtés eredményességét, hogy az elinduláskor valamelyes talán érzékelhető volt, hogy döcögősebben indul. Egy ideig nyugtattuk magunkat, mert jellemzően minden évben is szokott lenni, hogy a június-július az mindig gyengében szokott teljesíteni, és igazából az augusztus szokott lenni az adományozók körében is az igazán forgalmas és jelentős hónap. Ennek egyszerű az oka, a legtöbb család maga is augusztusban lát hozzá, hogy a saját gyermekének vásároljon, és ekkor szoktak inkább az adományozásra gondolni, vagy ekkor szembesülnek vele, hogy a saját gyereknek újtásztát veszünk, úgyhogy a tavalyi akár felajánlható. Viszont tény, hogy most augusztus elején ott tartottunk, hogy cégek, vállalatok, ők csatlakoztak az adománygyűjtéshez. Mondhatom, hogy teljesen megegyező mértékben, mint az előző években. Gyülekezetek, oktatási intézmények is részt vettek a gyűjtésben. Valamelyest az anyagi felajánlásokon volt ez érzékelhető, hogy egy picit augusztus elején úgy éreztük, hogy tavaly a nyárnak ebben a hetében már előrébb tartottunk. Úgyhogy egyrészt ott elkezdtünk mi is egy újabb kommunikációs kampányt, felhívva külön arra a figyelmet, hogy egyrészt idén külön figyelmet fordítunk arra, hogy akik nem részesülnek bármilyen oknál fogva az állam által biztosított iskolakezdési támogatásban, ők nálunk előnyt érvezzenek, illetve próbáltuk hangsúlyozni az olvasók, nézők, hallgatók felé, hogy miért is jelentős a tanszergyűjtés, illetve, hogy ennek van egy folytatása a szeretetszolgálat életében, hiszen nem csak ennyi a kapcsolatunk a gyerekekkel, hogy a hátukra teszünk egy megtöltött iskolatáskát, hanem segítjük őket akár iskolai lemorzsolódásnak a megfékezésében. Tanulóköreink vannak, és aztán Irénőszer is meghirdetésre kerül a Nyilas Misi ösztöndi. Talán ezeknek is köszönhető, hogy valamelyest augusztusban azért az anyagi felajánlások száma is megnövekedett, az is hozta azt a szintet, ami az elmúlt években megszokott volt, illetve azt szeretném külön kiemelni, hogy az áruházi gyűjtések viszont rendkívül népszerűek voltak. Ez talán nem véletlen, hiszen azért ez az a formája az adománygyűjtésnek, amikor az adományozók közvetlenül találkoznak a munkatársainkkal, önkénteseinkkel a helyszínen, és akkor ők tudnak részletesebben mesélni, hogy mondjuk milyen nehézségekkel szembesülnek azok a családok, akiket mi segítünk. Pontosan milyen településekre jutnak el ezek az adományok, milyen gyerekeket támogatok belőle, és azért ezek a személyes beszélgetések, ezek sokat szoktak mindig segíteni a helyzeten, hogy valaki érzékenyebbé váljon a téma iránt, hogy a nélkülözésben felnőző gyerekeknek jó az, hogyha van egy külső segítség, úgyhogy az áruházi gyűjtéseket mindenképp ki szeretném emelni, hiszen több millió forint értékű tárgyi adományt kaptak az egyes helyszíneken a munkatársak és önkéntesek. Úgyhogy mindezekkel együtt véve mondhatom azt, hogy amilyen célkitűzésünk volt, hogy hány diákot szeretnénk segíteni, ezt sikerült is nyár végére elérni. Így nyilvánvalóan a szeretett szolgálatunknál az, hogy kiket segítünk, az mindig a rászorultság elve mentén, tehát a különböző szociális szempontok alapján kerül rangsorolásra a kérelmeknek a sora. Ugye ez nem titok, hogy idén valóban külön kérdés volt, és érdeklődtünk a családok iránt, hogy aki kiszorult az állami támogatásból, őket előrébb rangsoroltuk, hogy tudjanak segíteni, viszont ez nem volt egy nagy arány egyáltalán, hiszen akiket mi támogatunk, itt jellemzően több gyermekes, sok gyermekes családok, akár egyszülős családok, vagy egy fizetésből élő családok, és jellemzően ez az a csoport, akiket egyébként is segített az iskolakezdési 100 000 forintos támogatás, ebből ugye most augusztus végén az első fele érkezett meg a családokhoz. Tehát hiába próbáltunk erre figyelni, hogy aki kiszorul, őket segítsük, kevesen szorultak ki. A legtöbb általunk támogatott család Magyarországon, ők részesültek az iskolakezdési támogatásban. Viszont ahogyan beszélgettünk az átadások során a szülőkkel, én úgy gondolom, hogy nagyon is fontos, hogy a tanszertámogatás az megmaradt, és megmaradjon a jövőben is. Hiszen például pont, hogy ismét egy debreceni történetet meséljek, az egyik édesanyát kérdeztem, hogy ők megkapták-e már iskolakezdési támogatást. Ott akkor a 25-i adomány átadáson már mesélte, hogy igen, neki megérkezett a 100 000 forint a családhoz, de nagyon boldogan mesélte, hogy így, hogy a szeretetszolgálattól kaptak iskolatáskát, és ahogy végignézték, füzetek, toltartó, tanszerek, minden benne volt, amire szükségük van a gyerekeknek. Ő mondta, hogy ő például megígérte a gyerekeknek, hogy életükben most először megtehetik azt, hogy ők most elmennek egy bevásárlóközpontba, és a fiúk az iskolakezdéshez választhatnak maguknak új cipőt és új ruhákat, új melegítőket, és nekik ez egy hatalmas élmény volt, hiszen elmondta az anyuka, hogy nagyon szerény körülmények között élnek, és akár a mi szeretett szolgálatunktól, vagy más helyektől, intézményektől, de mindig az adományként kapott ruhákba öltözteti a gyermekeit, és nekik például az iskolakezdési támogatási nyár végén ezt lehetővé tette, hogy most a gyerekeinek megadatott ez a lehetőség, hogy maguknak kiválaszthatták azt a cipőt, azt a ruhát, amit ők hordani szeretnének, és amit tetszik nekik. Úgyhogy abszolút a gyerekekre, abszolút a mondhatjuk tanévkezdésre lett fordítva az összeg ezeknél a családoknál is a mi tapasztalatunk szerint, akikkel beszélgettünk, csak az egyéb szükségletekre, például a tényleg a ruházkodást és a cipőt nem említeni, a legtöbb család erre fordította a kapott összeget.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Azonnali kormányzati beavatkozást és a kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a Független Benzinkutak Szövetsége a romló működési feltételek miatt. A szervezet Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levelében arra figyelmeztet, hogy állami segítség hiány 600-700 vidéki családi vállalkozás kerülhet veszélybe. Hangsúlyozzák, hogy nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik a MOL nagykereskedelmi gyakorlatának és a piacot befolyásoló állami kapcsolatok versenyjogi vizsgálatát is. A Független Benzinkutak Szövetsége ezért mielőbbi szakmai egyeztetést szorgalmaz a kormány és az érintett hatóságok részvételével az üzemanyagellátás biztonságának megőrzése érdekében. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a tartós csapadékhiány és a Tisza alacsony vízszintje miatt. A kiskörei duzzasztóműnél a hasznosítható vízkészlet elfogyott, így a mezőgazdasági vízszolgáltatás korlátozottan biztosítható. A hatóság célja, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen a vízhozam vagy a használati idő mérséklésével. A következő héten különösen a nagykunsági öntözőrendszer vízhasználatát mérik, és szabálytalanság esetén felfüggesztik a vízkivételt. Nincs szükség a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további fenntartására, és jogalapja sem lenne rá, a Magyar Helsinki Bizottság szerint, amely a megszüntetést az ország biztonsági és pénzügyi érdekének nevezte. A szervezet hangsúlyozta, hogy a lépés nem jelenteni a határvédelem feladását vagy a kerítés lebontását, csupán lehetővé tenni a jogszerű eljárásokhoz való visszatérést, elkerülve a napi 1 millió eurós uniós bírságok halmozódását, amelyek összege már az 1 milliárd eurót is meghaladja. Ezzel szemben Magyar Péter miniszterelnök az António Costával folytatott tárgyalásai után úgy nyilatkozott, hogy bár mielőbbi megoldást várnak a bírságok felfüggesztésére, Magyarország fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és a fizikai határzárat. A kormányfő megerősítette, hogy a szabályokon semmilyen módon nem lazítanak, de olyan kompromisszumot keresnek, amely kompatibilis az uniós joggal. Olyan embereket kiszolgáló és segítő digitális állam kiépítését tűzte ki célul a kormányzat, amelyben a mesterséges intelligenciát ésszel és értő módon használják, miközben az állampolgárok maguk rendelkezhetnek adataik felett, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Republikon intézett konferenciáján. A rendezvényen Kósa Mónika pedagógus arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekeknek a képernyők helyett elsősorban az emberi gondolkodás megismerésére, az érvelésre és a kritikai szemléletre van szükségük. Horváth Ádám, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tanácsadója rámutatott, hogy a magyar diákok jelentős része nem éri el a felsős technológiai használathoz szükséges szövegértési szintet, így a készülő oktatási stratégiában kiemelt szerepet kap az alapvető emberi kompetenciák erősítése és a jól képzett tanárok támogatása. A Miskolc Diósgyőri Református Egyház Község ad otthon szeptember 6-án vasárnap 14 órától 19 óráig több miskolci református gyülekezet első közös találkozójának hagyományteremtő céllal. A Jövő Ref, Református Jövőkép című alkalmon a gyülekezeti tagokat bármely korosztályból közös imádság, éneklés, bizonyságtétel, kanapébeszélgetés, igehirdetés, a gyerekeket külön kézműves foglalkozások várják. Minden közösség külön asztalon kedveskedik majd finomságaival egy nagy szeretett vendégség keretében. Az eseményen az egyház jövőjéről is tudnak beszélgetni a jelenlévők a Világosságom és Segítségem az Úr igevers útmutatása alapján. A rendezvény mottója egy test, sok gyülekezet, egy küldetés. Néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg az avasi református gyülekezetben az a szándék, hogy a tanév kezdetén legyen egy szabadabb családi nap, nyilatkozta a minapnak Hangóné Birta Melinda lelkipásztor. Kiemelte, ha a református gyülekezetek együtt gondolkodva felfedezik, hogy ugyanazt a küldetést kapták és megtalálják a közös pontokat, akkor jobban tudják egymást erősíteni és segíteni. Naközben mindenki megőrzi a maga helyi sajátosságait.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével. Témánk pedig az, hogy hogyan tudott segíteni az elmúlt napokban és hetekben a Református Szeretetszolgálat azoknak a családoknak, ahol nehézséget okozott a tanévkezdés.
2: És akkor beszéljünk azokról, akiket ez az iskolakezdési támogatás ebben a formában nem érint, a határon túliak. 200-valahány csomagot említettél a beszélgetés elején, hogy viszitek még határon túl. Mesélj egy kicsit róluk, tudsz esetleg itt történetet, hogy hova kerül ez, milyen körülmények között élnek ezek a magyar gyerkőcök, akik megkapják ezeket a táskákat és elkezdhetik az iskolát. Egyébként jellemző, hogy még például Erdélyben abban biztos vagyok, hogy még nem indult el a tanév például, tehát nem késtek el ott sem még ezeknek az átadásával.
3: Így van, szándékkal ezért ütemeztük úgy az iskolakezdési támogatásokat, adományainkat, hogy augusztus 31-ig az anyaországban záruljanak le az adományátadások, és ezekben a napokban még időben voltunk határon túli területeken, hogy oda szállítsuk el az adományainkat, mert valóban jellemző, hogy egy vagy két héttel, jellemzően egy héttel később kezdődik az iskola. Elsőként délvidékre érkeztek meg a iskolatáskák, tanszercsomagok, itt 65 diákot tudtunk támogatni, aztán még szintén Királyhágó mellék, ami előttünk van, és szeptember 6-án vasárnap pedig Kárpátaljára utazunk, ott fogjuk támogatni mintegy 120 diáknak az iskola kezdését, táskákkal és tanszeradományokkal. Mind a három helyszínen a helyi református egyházkerület segít nekünk a kiosztásában. Ez Kárpátalján és délvidéken így történt, hogy a Kárpátaljai Református Egyházkerület, valamint a Szerbiai Református Keresztény Egyház ismeri a saját gyülekezeteit, a saját hittanosait, ők tudják konkrétan, hogy ki az, aki nehézségekkel küzd, tehát ide csoportos adományosztásokon mi átszállítottuk a táskákat, és ők végzik aztán a kiosztását, míg Királyhágó melléken ott egy félárvák, árvák számára fenntartott iskolába fogjuk elvinni az iskolatáskákat és tanszercsomagokat, tehát ott pedig közvetlenül tőlünk kapják meg a gyerekek, de itt is úgy működött, hogy a Királyhágó melléki református egyházkerület jelölte ki azt az intézményt, hogy idén kiket támogassunk. Úgyhogy ilyenkor nagyon fontos a határon túli adományozások esetén, hogy van helyben kapcsolat. Ugye az elmúlt években ezt már szeretetszolgálatunk elindította, hogy a határon túli egyház testekkel, egyház kerületekkel legyenek hivatalos együttműködési megállapodásaink, és ezeknek pontosan ez volt a célja, hogy ne alkalomattán egy-egy adományozás mindig egy új kezdet, egy új rutin legyen, hanem van egy írásba foglalt és együttműködési megállapodásunk. Egyébként ezek nem csak az adományozásról szólnak, hanem például a különböző tapasztalatokról és tudásmegosztásról, akár a diakónia területén, hiszen nekünk is fontos, hogy gazdagodjunk abból, hogy ők miként szervezik a gyülekezeti vagy akár egyházkerületi szinten a különböző szolgálataikat, és mi is szintén minden továbbképzésünkre, konferenciánkra várjuk a határon túli testvéreket, hogy egymástól is tudjunk tanulni. És például pont ugye az adományosztások ezekre mindig jó példák, hiszen valóban érdekes néha hallgatni a nézőpontokat, hogy ki hogyan méri fel, hogy ki az igazán rászoruló, vagy mi alapján osztják be, hogy akkor ez az X mennyiségű táska kihez kerüljön. Úgyhogy így történt az idei határon túli, vagy így történnek, még nem beszélek teljesen múlt időben, így történnek a határon túli adományozások, de a szándék az volt mindenképp és minden programunknál, hogy az egyértelmű, hogy a határon túli testvérek is érezzék azt, hogy ugyanúgy gondol rájuk a Magyar Református Szeretetszolgálat, Ez egyébként nincsen nyilvánvalóan egy kőbe vésett szám, de nekünk minden egyes adományozási programunknál legyen szó akár adventről, húsvéti tartós élelmiszercsomagról, vagy tanszercsomagról, változó arányban, de 20-25%-ban, vagy akár az adományok egyharmadánál, tehát nagyjából ezek azok az arányszámok, ahol mindig már az elinduláskor mi elhatározzuk, hogy ezt a mennyiséget mindenképp határon túli területre fogjuk juttatni, tehát a többsége itt marad az anyaországban az adományoknak, de nincs olyan programunk és nincs olyan gyűjtésünk, amiből kimaradnának a határon túli rászoruló testvérek.
2: Köszönöm, Zsófi. A beszélgetés végére pedig a tanszereken túl még egy gondolatot arról, hogy hogyan tovább, mert nyilván az iskolások és az iskolás gyerekeket nevelő családok élete az folyik tovább, és lehet, hogy lesz szükségük segítségre. Egy-két dolgot már mondtál, volt köztük olyan, amiről én még nem hallottam, úgyhogy most erre kérdezek rá külön. Azt említetted, hogy

ország 300 legszegényebb településén. Ezt a Központi Statisztikai Hivatal állította fel ezt a rangsort különböző mutatók alapján, hogy melyik 300 településen vannak igazán nagy szociális kihívások. Ezeken a településeken működik ez a felzárkózó települések, vagy ahogy nagyon sokan ismerik és hangoztatják, a FETE program. És ezeken a településeken jelen van a szeretett szolgálatunk, döntő többségében Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsodabaui, Zemplén megyében vannak a mi FETE településeink, de pár településünk van Heves megyében, Baranyában, illetve Békés megyében is. Ezeken a jelenlétpontokon, ez folyamatos, tehát minden, akár minden délután van különböző tantárgyakhoz kapcsolódóan tanulás segítő foglalkozás a helyi gyerekeknek, és ez egy külön fontos szolgálat a kollégáktól, hiszen azért jellemzően ezek a családok, akik a mindennapokban is nehézségekkel küzdenek, számukra az, hogy külön órát fizetni, vagy magántanárt fizetni, az az elképzelhetetlen kategória. Sajnos annyira sokadlagos a pénzügyi nehézségek közepén ez, hogy ne érje hátrány az iskolában, és ne maradjon le egy-egy tantárgyból a gyerek, hogy amikor az a kérdés, hogy miből fogunk ennivalót venni, vagy miből lesz télikabát, akkor az, hogy valaki bukásra áll matematikából vagy történelemből, az sajnos az a kérdés, amin túl kell lendülnie egy szülőnek. Nos, nekik nyújtanak segítséget a mi jelenlét pontjainkon a kollégák, hiszen a gyerekek bármikor bemehetnek hozzájuk, és segítenek a házi feladatot elkészíteni. Ha dolgozatra kell készülni, akkor együtt tanulnak velük, hogy legalább segítsük azt, hogy ha nem is kitűnőek legyenek évvégén, de ne legyen bukás, ne kelljen ettől félnünk fél évkor vagy évvégén, hogy nehogy évet kelljen ismételni. Úgyhogy ezek egy folyamatos program a felzárkózó településeken. Emellett hosszú-hosszú évek óta online mentorálással segítjük a gyerekeket országszerte. Itt ugye azokat a gyerekeket segítjük egy-egy választott, általuk választott tantárgyból, akik nem FETE településen élnek, hanem az irodáinkkal, munkatársainkkal kapcsolatban vannak a családok, és az önkénteseink pedig az ország bármelyik pontjáról, akkor segítik őket online hetente vagy két hetente egy-egy órában, szintén a tananyagnak az elsajátításában. Egyébként maguk az önkéntesek közt is vannak egyébként tanítók, tanárok is, de olyan is van, aki nyugdíjasként, korábban mondjuk pedagógus volt, de most nyugdíjasként még az idejét áldozza rá, hogy hetente pár órát arra szán, hogy akár az ország másik felében élő, általunk támogatott gyereknek segítsen elmagyarázni akár az angol nyelvet, vagy a történelmet. Egyébként ez a jellemző, hogy az idegen nyelvek, a matematika és a magyar irodalom és történelem szokott a leginkább ezek a tantárgyak lenni, amiben a mentorálást választják a diákok. Úgyhogy az online mentorálás az a háttérben, ez nem egy látványos szolgálat, ezt nem szoktuk ugye a kirakatba tenni sem a gyerekek miatt, meg egyébként is egy nehezen bemutatható szolgálati terület, de ez folyamatosan zajlik. Egyébként arra is van például irodáknál, hogy azok a családok, azok a gyerekek, akiknek nincsen okos eszközük, hogy ők ott van rá példa, hogy akár bent az irodában segítsük ezzel, hogy onnan tudnak becsatlakozni, és a saját mentorukkal akkor ezt a külön órát megtartani, úgyhogy így is segítjük akár távolból is a diákokat. Ez, ami az iskolai lemorzsolódás ellen tud tenni a szeretett szolgálatunk, és hát ami viszont jól ismert, és gondolom, amikor azt említetted, hogy van, amelyik újdonság volt, akkor nem erre gondoltál, az a nyilasmisi ösztöndíj program. Ugye ez a felhívás idén ősszel is természetesen meg fog jelenni. Ez az a programunk, amellyel azokat a diákokat támogatjuk, anyagi ösztöndíjjal és szakmai mentorokkal, akik nem csak, hogy nehéz anyagi helyzetben élnek, de tanulnak, és valamiben rendkívül kiemelkedően tehetségesek. Ez lehet akár sport, lehet énekzene, lehet tánc, képzőművészet, vagy akár van, aki magyar nyelv és irodalomban nyeri meg a nyilasmisi ösztöndíjat, mert mondjuk gyönyörűen tud verseket és novellákat elmondani egy-egy rendezvényen, de az elmúlt években volt olyan nyilasmisi ösztöndíjasunk,
aki informatikában hihet el az

0: ösztöndíjat, mert a programozásban lenyűgöző, hogy mikre képesek ezek a gyerekek, és miket tudnak. Tehát a Nyilasmisi ösztöndíj program az pedig a tehetségtámogatás segíti, és annyira jó már most visszanézni, több mint egy évtizedes múltra tekint vissza ez a programunk is, az ösztöndíj program, és már most az elmúlt évtizedben olyan diákokat ismerhettünk meg, akik között van, aki például idén a téli olimpiának a magyar nemzeti válogatottjában ott volt, és korábban nekünk volt ösztöndíjasunk. Van, aki az élsportot abba hagyta, de ma pedig edzőként dolgozik gyerekek között, ilyenre is van példa, és például akik olyan területen, énekzene területén például kiemelkedően tehetségesek, őket jellemző, hogy szeretett szolgálatunk rendszeresen hívja egy-egy rendezvényre fellépni, hogy ezzel is lehetőséget biztosítsunk számukra. Itt is hadoztak meg egy nagyon kedves történetet, például pont az elmúlt év egyik évzáró rendezvényünk volt, hogy egy nyilasmisi ösztöndíjasunkat hívtuk el hegedülni, támogattuk két éven keresztül az ösztöndíjjal, akkor is rendkívül ügyes, rendkívül tehetséges volt ez a fiatal zenész, és amikor kérdeztem a rendezvény elején, hogy na nem beszéltünk róla, hogy milyen darabokat fog játszani, hogy elmondaná-e, hogy tudjam akkor felkonferálni. És akkor csak szerényen, kicsit sejtelmesen annyit mondott, hogy ó, hogy ezt nem szeretné elmondani, majd ő bemondja. Hát gondoltam, rendben, ha neki így a jobb, akkor legyen. És egy csodálatos darabot játszott el, senki se ismerte fel, hogy mi volt ez, de csodálatos zenemű volt, és csak a darab végén mondta be, hogy ez egyébként a saját szerzeménye. Ilyen tehetségeket fedeztünk fel az évek alatt, és tudtunk segíteni, és óriási hála van a szívünkben, hogy ezeket a gyerekeket, fiákokat ismerhetjük és támogatjuk. Tehát ezek mind-mind olyan programjai a szeretett szolgálatunknak, ami a diákokat segíti, és a tanszer támogatáson túl ezek azok az alkalmak, ahol valóban hosszú távon foghatjuk az ügyeket együttől.
1: Köszönöm, Zsófi, ez csodás zárszó lenne, de egy utolsó kérdés, egyel visszabugorva, ez az online mentorálás. Ha valaki szeretne segíteni gyerekeknek, van mód ebbe a programba csatlakozni, ha van idő és tudás, és felajánlani a mentorálást, mint lehetőséget?
0: Igen. Igen, abszolút. Új önkéntesekre, új mentorokra mindig van szükségünk. Van a szeretett szolgálatunknak egy központi önkéntes szolgálatokkal foglalkozó felülete, ez az önkéntes.jobbadni.hu. Ha bárki ide beregisztrál, akkor már is ki tudja a regisztráció során választani azt, hogyha online módon szeretne segíteni, ezt is be lehet jelölni, de hogyha nyilvánvalóan arra is rákérdezünk, hogy ki melyik településen, megyében lakik, tehát hogyha személyesen szeretne akár egy irodánkban részt venni a szolgálatban, erre is van lehetőség, de az online mentorálást is itt be lehet jelölni preferenciaként, hogyha valaki erre szeretne jelentkezni, és akkor már be lehet jelölni a tantárgyakat is, hogy mikben számíthatunk rájuk, és most így, ahogy elkezdődik a tanév, mi fogadjuk a gyerekektől a beérkező igényeket, segítségkéréseket, és amint van egy kapcsolódási lehetőség, akkor ezt megszervezzük mentor és diák között, és akkor ez már akár így az őszi fél évben, őszi folyamatban is ez elindulhat. Úgyhogy valóban, hogyha valaki erre tud időt szánni, akkor nagyon hálásan köszönjük az önkéntes szolgálatot. Ez valóban csak hetente vagy két hetente jelent mindössze pár órát, az abszolút a mentor és a diák személyesen egyezteti, hogy nekik mikor megfelelő. Tehát ez egy nagyon rugalmas dolog, viszont a gyerekeknek nagyon nagy segítséget jelent, hogyha nem tehetik meg, hogy magánórákra járjanak, de van valaki, akivel akár otthon, vagy akár a szeretett szolgálatunk irodájából tud beszélni, és fel tudja tenni azokat a kérdéseket, amire mondjuk a tanórán nem volt lehetősége egy osztályteremben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

szorult fűző. Majd eltűnik, majd előjön.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Felszámolja a közpénzzabrálást a dohány és a kaszinó koncesszióknál a kormány, és elkezdődik a 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombati posztjában. Az országgyűlés elé terjesztik a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának koncessziós szerződésekkel kapcsolatos hatásköreinek megszüntetését, valamint a koncessziós tanács felszámolását. A kaszinókra és a dohánytermékekre vonatkozó koncessziók felülvizsgálatából származó plusz forrásokat az egészségügynek adják majd. Emellett a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról is döntött a MOHU kötelezettségvállalásai és az esetleges uniós bírságok miatt. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a koncessziós szerződés nem szentírás, és a kormánynak kötelessége hozzányúlni ahhoz. December 31-ig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon a kormány. A döntésről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A kormányfő elmondta, hogy a spanyolországi Ceutában történt események is azt mutatják, a migrációs útvonalak bármikor átrendeződhetnek, ezért nem engedhetnek a szigorú határvédelemből. Hozzátette, hogy a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogi környezeten, és a következő hetekben olyan rendszert hoznak létre, amely védi az ország határait. Magyar Péter igazságtalannak nevezte az Európai Unió korábbi bírságait, hangsúlyozva, hogy Magyarország eddig is hatékonyan védte Európa külső határait. A hatályos törvény szerinti 6 hónap helyett a kormány tudatosan csak 4 hónapos meghosszabbításról döntött, hogy az időt kihasználva egyeztessenek az uniós intézményekkel egy új szabályozásról. Új környezetvédelmi hatóság jön létre Magyarországon a természeti erőforrások védelmének megerősítésére. 10 év után újra lesz önálló környezetvédelmi hivatal. A bejelentést Köböl Anita kormány szóvivő tette, kiemelve, hogy a lépéssel a kormány egy korábbi ígéretének tesz eleget a fenntartható gazdálkodás és az intézményrendszer helyreállítása érdekében. Az új szervezet feladatai közé tartozik a környezetvédelem mellett a hulladékgazdálkodás, a természetvédelem, az állatvédelem, valamint a klíma és vízvédelem is. A főhatóság emellett országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladék kezeléséhez kapcsolódó engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást is. Újabb segítséget kapnak a nehéz helyzetben lévő sertéstartók, a kormány előleget biztosít a vágósertéshez és a tenyészkocához kapcsolódó állatjóléti támogatásokra, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közlése szerint. Az előleg igényléseket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén hétfőtől szeptember 21-ig lehet benyújtani, a források pedig októberben érkezhetnek meg a gazdálkodókhoz. Az intézkedésre a sertéstartók likviditási helyzetének javítása érdekében van szükség, a termelési költségek emelkedése, a felvásárlási árak csökkenése és az afrikai sertéspest is veszélye miatt. A kormány ezzel a lépéssel a gazdák fizetőképességének biztosítását, valamint az élelmiszerellátás biztonságának garantálását kívánja elérni. Több mint egy évtizedes szolgálat után lemondott a zsinati tanácsosi tisztségéről Gér András László, aki 2015 óta töltötte be ezt a posztot. A volt zsinati tanácsos a református.hu-nak nyilatkozva elárulta, hogy hosszabb ideje érlelődött benne a döntés, miután megszerezte a lelkészi képesítést és lelkészi szolgálatba állt. Gér András László nem köszön el az egyházi szolgálattól, továbbra is vállal feladatot, emellett beosztott lelkészként Érdligeten is találkozhatnak vele a hívők. A feladatait átmenetileg a következő zsinati tanácsos 2027 áprilisára várt megválasztásáig ügyvívő tanácsosként Mező István Mózes zsinati hivatalvezető veszi át.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

sikerre nem kacsint, mert tudja, egyre megy. E hölgy kegyeltje az lesz, ki jókor érkezett. Kedvence már a mák, s a bíbor húsú megy.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcske.
2: Édesanyja.
1: Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esete. Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Hogy tetszett neki az oltárkép, a szűzanya a kis Jézussal? Lekivált meg a felhő, amelyen állt. Egyszer ő is megpróbált felhőt faragni fából. Sikerült is. Egy angyal könyökölt rajta, aztán nézett lefelé. Akkor még élt az anyja. Ő meg fiatal legény volt. Neki csinálta. Mikor elvitte a lányt a templomba, az angyalt akarta megmutatni neki, aki előtt annyit bámészkodott gyerekkorában. Az angyalt, aki talpig vasban egy nagy kardot tartott a kezében, s a két szárnyának tűzből volt a szegélye. A kép már nem volt ott, ahol emlékezett rá. Egy asszony állt a helyén rózsával, valami apáca, arról már nem tudta kicsoda. Nemigen koptatta ő a templom küszöbét, amióta felserdült. Elvigyorodott, bekapott egy szem szőlőt, de mindjárt ki is köpte, mert eszébe jutott, hogy a papé. Azért Kati nem rossz lány. Befogta a száját. A mai szent napig nem árulta el, még Franciska se tudta kiszagolni az igazságot. Igaz, hogy nemigen járkált az ide, a fügekertbe. No, nem hal meg addig, míg egyszer meg nem mondja a papnak, hogy ugyan hiába etette meg ünnepen kenyérrel és itatta meg borral, aztán oldozgatta a bűnei alól, nem igen érvényes, mert hogy ő az anyja után kapta a vallását, aztán római katolikus. Ha megkérdezi, amikor megfogadta, meg is mondta volna neki. De Kati intézett el mindent helyette, ő már csak a kézbe ment, ott is ragadt szépen. A kefegyárba az Isten pénzéért sem állt volna vissza. Hát a következő ünnepen felvette az úrvacsorát. Azt gondolta, majd a lány is akkora képeket fest, mint a templomban látni. Tavaly előtt, mikor még megvolt a csizmája, el is ment a Molnár színbe, a kiállítási terembe, ahol mindig cserélték a képeket, és ingyen be lehetett menni. Mert azt hitte, a lánytól is lát végre valamit. Úgy hirdették a kiállítást, hogy fiatal festők. De nem volt ott egyetlen kép sem, amit ő festett volna. Valami ronda képek voltak, egyik rútabb, mint a másik. Majd mindegyiken kapáltak, meg vasat öntöttek a munkások. Piros meg lila volt az arcuk a tűzfényétől. Volt ott egy traktor is, az még hagyján. Annak legalább a helyén volt minden porcikája. A csavarjait külön-külön is meg lehetett volna számolni. Az az érdekes, hogy odahaza meg mind a ketten festenek Ádámmal. Meg is írja miket. Már csupa kép a házuk, nem férnek tőlük lassanként. De nem mutatja senkinek, kiállításra sem adja be. Hamutartó gyúr, sakfigurát farag, dobozt fest mind a kettő, abból vergődik. Nem lett szegényből festő, pedig beszerette volna. Lám, abból él, amit tőle tanult. De sokat kínoszta pedig, mikor kicsi volt, kivált meg, mielőtt megszökött. Tudok én festeni, mondd, de mondd meg igazán. Hogy ne tudna, felelte neki. Ő úgy látta. Lám úgy látszik, tévedett. Amazok jobban tudhatnak nála, akiknek a képeit ott látta a Molnár színben. Nem bolygatja ezt, fájhat neki. Aztán meg úgyis mindegy. Fő, hogy kin van a házból. Az az ember gondot visel rá, éhen se vész, látszik a ruháján is, hogy nem nélkülöznek semmit. Hanem harisnyát húzhatott volna, a lába körmét meg kipirosította a bolond, pedig a halottal nem lehet tréfálni, annak meg kell adni, ami jár. Nem mehet oda szégyen szemre mezítlábas cipőben, se hajadon fővel nem állhat meg a koporsó előtt, pedig így jött. Jó szerencse, hogy egy kendő még akad nála, az anyjáé volt, szép fekete kendő. Azt nem adta el, eltette emlékül. Hát azt majd a fejére köti. Hanem hogy a lábára mit ad? Elég gyalázat, hogy neki ebben a rossz bakancsban kell kimennie a temetésre. A tűz égesse meg az öreg Turit. Megkérte hétfőn, ne adja el azt a roncsizmát ma estig, hadd menjen ki benne a temetőbe. Az öreg Váltig ígérte, hogy elhozza neki, ha nem akad rá valami nagyon jó vevője, de hát nem hozta. Eladta az bagóért a vén Iszákos, a bőrt odaadná a testéről az öreg Turi, csak pénzhez jusson, aztán mehessen a kocsmába. Így aztán nincsen csizma, mehet a bakancsban. Nincs meg a vasárnapi nadrágja sem. Majd a hátára teríti a bekecset, aztán segít valamit. Kalapja van, majd csak meg lesz valahogy. Inkább a lány előtt restelkedik, most majd megtudja, hogy nincs semmije, aztán elkezdi gyötörni a pénz miatt. Felállt, rámordult Annuskára, hogy adjon pénzt. Felmegy a térre, vesz neki egy harisnyát. Annuska nem mert ellenkezni. Odaadott 100 forintot meg egy spárgát, amelyel végig rőfözte a derekát, mert harisnya kötője se volt, azt is kellett venni. Anzsu elment, kívülről rácsukta az ajtót, és az utcáról visszakiabált, hogy még oda lesz, mosogasson el. Forrt a mosogatóvíz. Annuska kereste a kis Dézsát, de nem találta. Hát a Weidlingot kapta elő. A csutakot se lelte sehol. Kitépett egy csomó gyomot a gálicos hordó mellől, azzal törölgette ki a lábasból a zsírt. Dúdolva járt kelt az udvaron, kimosta a csirkék tálját is, öntött nekik friss vizet. A bádogot bevitte a szobába, hogy hűvösön legyen. És ahogy hirtelen megfordult, lesodort egy skatuját az ágy széléről. Üres skatuja volt, orvosságos skatuja. Kiápolja Anzsut, ha beteg. Körülnézett megint a lapos ágyon, az üres szögeken, lábujjhegyre állt, végig tapogatta a gerendákat. Nem volt azokon semmi, csak 2 ivótülök, meg a lúgos csupor. A citerát szerette volna megtalálni, de nem volt sem erre. S Annuska tudta már, hogy akkor éjszaka, amikor Anzsu a nyakába akasztotta a piros zacskót, hazudott neki, mert nem a fele pénzét adta vele, hanem az egészet. Mindent, amit azóta gyűjtött, hogy hozzájuk került. A Költő utcán, a kamara mellett van egy kis benyíló. A kerti szerszámokat tartják benne, meg a hordót. Ha nagyon akarnák, be tudnának szuszakolni oda egy ház ágyat. Hogy beszélje rá, hogy eljöjjön vele? Ádám azzal engedte el, hogy hozza magával Anzsut. Ő nevetett akkor, valami olyat felelt, hogy éppen Anzsu jön a Svábhegyre, mikor otthon kiskirály a fügekertben. Kiskirály? Bizony, Anzsu nyomorog, mondta ki magában tárgyilagosan. És arra gondolt, milyen rendszeresen táplálja Gusztávot. Gusztáv, Jázon, Anzsu. Az Isten verje meg, megint potyog a könnye. Hol lehet az a nyavajász citera? Azt is eladta vajon? Letérdelt a földre, benézett az ágy alá. Megörült. Bent egészen hátul, az Anzsu óriási csuhé papucsa mellett fény lett valami. A citera. Benyúlt mélyen. Milyen rendesen söpör ez az Anzsu? Nyúlna be csak nála így a bútorok alá. De a fémes tárgy, amelyet előhúzott, nem a citera volt, hanem egy koszorú. Leereszkedett a sarkára, csak nézte. A koszorú szív alakú volt, és fenyőből fonta Anzsu. A szív peremén, arasznyi távolságban egymástól angyalok ültek. Fából faragott ezüst angyalok. és mindegyik tartott kis gödrös kezében valamit, az egyik trombitát fújt, a másik hegedült, a legutolsó, a legszebbik kis angyal citerázott. A szalag is ezüst volt rajta, a kukorica összeragasztott leveléből csinálta Anzsu. Azt festette be ezüstre, s bodzalével rajzolta rá a neveket. Korinna és Mihály. Műremek volt. Annuska úgy sírt, hogy azt hitte, beleszakad a szíve. Mihály, próbálgatta kimondani, úgy, ahogy mamácska hívhatta Anzsut, még az ő születése előtt. S a név, a saját neve, az egyetlen, amit valaha mamácskától kapott, ott ragyogott előtte az ezüst szalagon. Anzsut felviszi Pestre, ott fognak lakni hárman együtt. Tulajdonképpen mindig elszerette volna vinni, amióta csak elment, de azt hitte, Anzsu nehezen hagyná itt a fügekertet, meg aztán nem bírta rászánni magát, hogy lejöjjön Tarbába. Írta ő Anzsunak, hogy nem jönne el fel, azonnal megírta, mikor a Svábhegyre költözött, de nem válaszolt neki, soha nem válaszolt egyetlen levélre sem. Eleinte nem is lett volna hova vinnie. Mikor megszökött, a hajnali vonattal szökött meg. Éjszaka kellett volna elindulni az állomásra, hogy felférjen a vonatra, de sötétedés után nem volt biztonságos az utcán járni. Hát az emberek már késő délután kimentek a pályaudvarra, s ott együttesen várták meg az indulást. Ő nem mehetett délután, még varni segített Jankának, szegte a lepedőit, és monogramokat hímezett az eldugott végekből szabott párnahéjakba. Csak akkor indulhattak el Anzsuval, mikor már mindenki aludt a házban. Kun László virrasztott legtovább. Annak negyed egyig égett a lámpája. Fél egy elmúlt, mire a kapu alatt voltak végre. A létrát még délután bekészítették a kapubolt alá. Anzsu korom sötétben mászott fel a kapuhoz, úgy fogta meg és emelte le a húzós csengő harangját. Ő csak reszketett a gádor ajtajában, mert a harang pittyent egyet. Nem hallotta meg senki. Jázon nem nyit, bedugta a tenyerébe az orrát. Tüzes volt az orra, mintha beteg volna. Letérdepelt mellé és megcsókolta. Anzsu becsukta mögöttük a kaput. Néha még álmodik az üres utcákkal, a hal közzel, ahol beugrottak egy félig bedőlt palánk mögé, s előttük haladt el az őrjárat. Egyszer lőttek is, de akkor már közel jártak az állomáshoz. Hold nem volt az égen. Csípős szél fújt a Tisza felől, a kutyák ugattak. Neki 6 pengője volt a patkós pénztárcájában, 6 pengője és 30 fillérje. Az Anzsu piros zacskójában pedig valamivel több, mint 1700. Mikor megszökött, évekig nem volt otthona. Az első lakása az a hónapos szoba a Bástya utcában, amelyet Cukker Éva bérelt, s először megosztott vele, később egészen átadott neki, mikor visszajött Tarbába, még mindig kísérti néha dohos szagával, piszkos falaival. Hogy utálta a szomszédos szoba neszeit, a bútorok szagát, a sötétet, a kútszerű udvart, amelynek betonja örökké csúszós volt a kiöntött mosogatólétől. A szobája a földszinten volt, s az udvarra nyílt. Ha nem rohanhat el napközben a Dunapartra, nem nézheti az eget, a fellegeket, ha nem érzi azt, hogy végre megszabadult Tarbából, 2 hétig se tudta volna elviselni azt a környezetet. Pedig ott lakott majdnem egy évig. A Derkovics utcai műteremház már csupa fény volt, csupa levegő. De ketten laktak a műteremben Mártával, és Márta hangos volt, bizalmaskodó, ruhái örökké ott száradtak egy spárgán a fürdőszobában, és nem bírt fennmaradni éjjel, nem tudott elaludni lámpafénynél. Amikor tanulni akart, nyáron ki kellett ülnie az erkélyre, és ernyővel takarni a fényt, hogy Márta fel ne ébredjen. Télen meg behúzódott a fürdőszobába. A Derkovics utcán csak festeni lehetett. Jó volt a világítás, de otthona nem volt, nincs, csak 3 esztendő óta. Karácsony délutánja volt, mikor Ádám felvitte a Költő utcába. Mire felértek, tombolt a hóvihar. Mikor beszálltak a taxiba a Derkovics utcán, alig szállingózott még 1-2 pehely. A déli vasútnál már esett a hó, s mire felértek a Schwab-hegyre, millió pehely kavargott köröttük. Ádám délelőtt már minden nagyobb csomagot felvitt. A vásznak, állványok, a könyvek már elkerültek a Derkovics utcából. Nála nem volt más, csak egy papírdoboz. Az is kiesett a kezéből, mikor kiszálltak az Istenhegyi úton. Nem bírta a taxi a hegyi menetet. Át kellett szállniuk egy másik, lefelé igyekvő kocsiba. Mikor átszálltak, elejtette a ruhás dobozt. Elszakadt rajta a papírspárga. A fedél felugrott, kivillogott a piros pulóvere. Ádám levette a nyakkendőjét, hozzábogozta a spárgához, átkötötte vele a dobozt erősen. A Költő utcáig nevettek rajta. Mikor kiléptek a kocsiból, 2 lépésnyire se láttak a viharban. Annuska addig még a házat se ismerte, ahová belépett. Semmiről sem tudott semmit. Ádám szerezte, vette ki, rendezte be a lakást, s az egész meglepetés volt. Karácsonyi meglepetés. Eleinte a szobába se volt szabad bemennie. Kinn üldögélt a műterem előtti kis előszobában, fújkálta a körmét, rá-rá lehelt az ablakra, de nem tudta leolvasztani a jégvirágokat. Hideg volt. Ádám bent matatott a műteremben, hallgatta, hogy rakosgat, kihallatszott a tűzropogása is, aztán valami serceget, és Ádám elkezdett rázni egy csengettyűt. Tudta, hogy ez a jel, hogy most már bemehet, s tulajdonképpen nem is csodálkozott. Mindig sejtette ő, hogy nem lehet az másképpen. Egyszer csak jön az angyal, ráz valami csengettyűt, és karácsony lesz. Olyan karácsony, mint mindenütt a földön, csak Tarbában nem. Berohant, ordítani szeretett volna, mint régen, mikor meglátta Jenőt az ablakban, az oltárképet vagy az Anzsu Betlehemét, ordítani és toporzékolni gyönyörűségében, de nem jött ki hang a torkán. Mert a műterem közepén ott állt egy karácsonyfa. Olyan óriási, amilyet csak pályaudvarokon vagy kórházakban díszítenek. Egy óriási fa, csillagszóróval, színes gyertyákkal, lametta és boák villogásában. Aranydió és csokoládé szívek lógtak rajta, ezüst jégcsapok, ökölnyi üveggömbök és csillagszórók sziporkáztak. A tetejében ott ült egy üstökös csillag, s a fa alatt egy kenyérkosárban, valóságos kisgyerek pólyába pólyázva, fején főkötővel, fehér rékliben, ott feküdt a halálra rémült Gusztáv és vinnyogott. Ádám nem is látszott, elbújt valamelyik sarokba. Ő felkapta Gusztávot, kibontotta, és meglelte a kosár alján az Ádám céduláját. Boldog ünnepeket kívánunk, a Jézuska, Gusztáv és Ádám. 26 éves volt. Ez volt az első karácsonya. Van valami ismerősük a központi tanácsban. Annak révén majd elintézik, hogy Anzsu megkapja a letelepedési engedélyt. Gusztáv. Mikor kibontotta a pólyából, ásított és a homlokát ráncolta, mint egy igazi csecsemő. 6 hetes volt, nagylábú korcs farkaskölyök. Zajt hallott kívülről, kifutott a szobából. Olyan erősen Gusztávra gondolt, hogy csak most kapott észbe, a kutya megint ugat a Honvéd utcán. Micsoda állat ez, még az ismerőst is megugatja. Anzsu megjött a harisnyával. Tíz. Janka sokáig habozott, mivel terítsen. Aztán a rózsás készlet mellett döntött. A rózsás készletet még mamácska hozta a házhoz. Alig tört el belőle valami, mert csak ünnepi alkalmakkor használták. Most azért tette fel, mert úgy gondolta, nagymama megörül majd neki. Legalább látja, máig megbecsülik azt, amit a lányával adott. Nagy gonddal terített. Szuszu segített neki, s ez külön játékossá, a naphoz nem illő módon vidámmá tette a munkát. Rendes körülmények között 1:30-kor ebédeltek. Most a temetés miatt egykor akartak asztalhoz ülni. 12:45 volt. Lászlónak még semmi nyoma. Az árva már régóta kinnült az udvaron, éhes volt, leste a levest. Kati a konyhában motozott, mutatta a vénasszonynak, hogy ő is lendít még valamit. Az ebéd készen volt. Janka csak állt a lábasok mellett, s kavart egyet-egyet a krumpli főzeléken, hogy oda ne kapja a hirtelen láng. Apa is kijött, kereste Lászlót, s hogy nem találta, gúnyos megjegyzéseket tett a fontos társadalmi munkára, amelynek még egy ilyen napon sem szabad szünetelnie. Janka összeszorította a fogát, nem felelt. Sok tennivaló van a tanácsban. Védte Kun Lászlót az árva azon a békítő hangon, amellyel apát mindig lilára tudta ingerelni. Tanács, gondolta Janka, míg a tálalószekrény előtt guggolt, és adogatta Zsuzsannának a poharakat. Hát ha egyszer tanácstag, mit csináljon? Hétre terített, pedig nem remélte, hogy Annuska hazajön ebédre, de nem tudta volna elviselni, hogy esetleg mégiscsak beállít, s ők itt ülnek az asztalnál, aztán még csak nem is terítettek neki. A rózsás készlet 6 személyes volt. Előkereste az Annuska régi tányérjait, a fatányért, amelyet Anzsu faragott neki, meg a cseréptálkát, annak is rózsa volt a közepére festve. Az ezüst kanál híján megvolt mindene. Szuszu nagyot sóhajtott izgalmában, mikor felrakta az asztal legvégére. Annuska! A pap kiabálására Décsiné felriadt a szundikálásból, unatkozva nézte a bokrokat. Hogy ordít ez az ember? Persze kivételesen igaza van, ideje volna már asztalhoz ülni. Szeretett volna benézni a konyhába, hogy megtudja, mi lesz az ebéd. Valami könnyű, kellemes ételről ábrándozott, üres, zsírtalanra szűrt húslevesről, valami sovány csirkéről, kompóttal. A ház nyugtalan volt. Az árva kinn napozott a padon, s minden percben felsóhajtott. Hol azt mondta, szegény jó mamácskám, hol meg azt, nem volna szabad kedves apánkat megvárni az ebéddel. A pap fels alá járkált az ágyások között, a toronyóra számlapját hasonlította össze a zsebórájával. Janka nem mert kimenni idegességében az udvarra. 1:45 is elmúlt, és László még mindig nem volt itthon. Tegnap azt ígérte, kér kocsit a tanácstól, azon mennek ki a temetőbe. 3:00 van a temetés, 2:30-ra kint kell lenniük, különben halálra szólják őket. A kocsinak 2-szer kell fordulnia, míg mindannyiukat kiviszi. Katit se lehet villamosan engedni a viszeres vén lábával. Mintha hívta volna, Kati benyitotta az ajtót a könyökével. Hozta a levest. Janka megrémült. Mióta összeházasodtak, nem kezdtek meg étkezést László nélkül. Kati azt mondta, az öreg nagytiszteletű úr beszólt a konyhába, hogy tálaljanak, és letette a leveses tálat a millióre. Akkor már apa is a szobában volt. Mindenki a szobában volt. Janka próbált hebegni valamit, de apa ráförmett, hogy ossza a levest. Senki fia miatt nem fognak világ szégyenére futva menni a ravatalozóba. Janka reszkető kézzel karimáig merte a 7 tányért. Décsiné elsimította az ölében az asztal kendőt, mohón a leveses kanál után nyúlt, megmerítette a tányérban, s valami vagdű fogta el, mikor meglátta, hogy karfiol leves van. Lenyelte, ami a kanalában volt, hirtelen az a bizonytalan érzése támadt, hogy valami baj van. Felpillantott, s látta, hogy mindenki őt nézi. Előbb mi nálunk imádkozni szoktak, nagymama drága, mondta az árva, s akkor elpirult és letette a kanalat. Jövel Jézus, légy vendégünk, kezdte szuszutagoltan, értelmesen. Az árva beharapta a száját. Az ima szövege mindig ellenállhatatlan erővel hatott rá. Két hely még üres volt, ha Jézus jönni akarna, leülhetne az Annuska cseréptányérjához az asztal végére, csurig van sótlan karfiol levessel. Apa ült az asztal főn, az imánál, ahogy szokta, lehajtotta a fejét. Mikor Szuszu elhallgatott, felemelte a kanalát. Ez volt a jel, hogy mindenki ehetik. Végig pillantott az asztalon. Tulajdonképpen legbelül örült, hogy a veje nincs itthon. Nem ül mellette, nem látja az arcát. Szentségtörő, istentelen hazaáruló. Honnan szorult volna az ilyenbe kegyelet? Most vette észre, hogy az asztal végén van még egy felesleges teríték. Pontosan vele szemben, a régi helyen, ott fehér lett a cseréptányér, s ettől megint olyan indulat fogta el, hogy lecsapta a kanalat. Hogy mertek megteríteni neki az ő megkérdezése nélkül? S mit képzelnek egyáltalán, hogy leül vele egy asztalhoz, és megosztja vele a falatját? Janka rettegve figyelte az arcát. Apa nem is szólt, csak rámutatott a tányérra, s az árva felpattant, lekapta az asztalról a terítéket. Janka majdnem sírt. Életében először jutott eszébe, hogy a karfiolt ő vette, ő főzte meg, a László pénzéből főzte, s tulajdonképpen annak adhatna belőle egy tányérral, akinek kedve tartja. Persze nem adhat belőle senkinek külön engedély nélkül, ő csak tálal, oszt, de nem ad, nem rendelkezhetik semmivel. Megették a levest, kimosolygott a tányér fenekéről a vidám rózsaszál. Apa eltaszította maga elől a porcelánt. Szuszu, mint egy kis szellem osont a székek között, gyorsan, ügyesen elszedte a leveses tányérokat. Örömünnep van, ugye, lányom? Kérdezte apa, és a leveses tálat követte a tekintetével, amelynek a tetején egy félig nyílt bimbó piroslott. Annál fogva lehetett leemelni. A hétköznapi tányér nem is jó, csak a parádés? Janka motyogott valami érthetetlent, amiből csak az árva hallott annyit, hogy nagymama, meg hogy mamácska. Apa ilyenkor már sose figyelt, nem érdekelte, hogy mit válaszolnak neki. Gyűlölte a rózsás porcelánt, arany szegélyével, frivol színeivel, nem illett az asztalukra. Temetéskor plétányérral kellene teríteni. Mi van ezzel a Jankával? Cifrálkodás, hiúság? Vérségére ez is olyan lesz majd, mint a másik, akinek a tányérja ott gőzölög a tálaló márványán. Egy falatot sem az ő asztalánál, amíg meg nem alázza magát az úr előtt és ő előtte. Décsiné csak most figyelt fel a porcelánra. A levesestál éppen szemben állt vele. Most ismerte meg levelei gyöngét zöldjét, a szárak szelíd barnaságát. Ha eddig azért csúszott nehezen az étel, mert utálta a karfiolt, most valami más fogta görcsbe a torkát. Ott állt a leveses tál a tálalón, s előttük az asztalon hat tányér. A tányérok mögött valahol évtizedek távolában ott állt és nevetett Oszkár. A fénybe tartotta a leveses tál tetejét szép hosszú ujjú kezével. Nézd, milyen isteni szép, mondta Oszkár valamilyen iszonyatos messziségből. Csak abból tudok jó ízűen enni, ami szép. Hármójuknak is úgy kellett teríteni mindig, mintha minden nap karácsony lenne. S mikor Oszkár meghalt, nem tudott többé ránézni a rózsás porcelánra. Ültek az asztalnál ketten, ő meg az a hallgatag szőke gyerek, és Oszkár nem volt sehol. Nem volt a nevetése, fekete haja, gyors keze, jó étvágya. Nem volt, aki két perc alatt mindent felfaljon a rózsás tányérokról. S mikor már tisztára törölte, utána rajzolja a levegőben az egyik levél formáját, és azt mondja, gyönyörű. Mikor férjhez adta Editet, odaadta vele a porcelánt is. Vigye el, törje el, darabja se maradjon, ne lássa többé. Iszonyú régen volt. Most itt ül a leveses tállal szemben, a tálaló üveggel bélelt hátsó falában nézi Vézna arcát. Edit azzal a fehér lapos homlokával. Egy vonás se volt benne az apjából. Ez az unoka itt, ez a szőke, nehéz fejű, ez a hosszú lábú, sovány dédunoka. Oszkár. Hát csoda, hogy mindig másokban kereste, soha a maga családjában. Az vessen rá követ, aki mit keresett volna ezek között az idegenek között. A pap úgy néz rá, mint a bibliai paráznára. Bánta is ő Kálmánt, nem bírt egyedül lenni. Kálmán fekete volt, a hangja hasonlított valamit az Oszkáréhoz. János is hasonlított valamicskét. Fügedinek a keze formájában volt hasonlóság. Miért nem lett ez az Edit fiú? Miért nem lett olyan, mint az apja? Sose nézett volna rá senkire.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigél.
1: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: A huszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Felszámolja a közpénzzabrálást a dohány és a kaszinó koncesszióknál a kormány, és elkezdődik a 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombati posztjában. Az országgyűlés elé terjesztik a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának koncessziós szerződésekkel kapcsolatos hatásköreinek megszüntetését, valamint a koncessziós tanács felszámolását. A kaszinókra és a dohánytermékekre vonatkozó koncessziók felülvizsgálatából származó plusz forrásokat az egészségügynek adják majd. Emellett a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról is döntött a MOHU kötelezettség vállalásai és az esetleges uniós bírságok miatt. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a koncessziós szerződés nem szentírás, és a kormánynak kötelessége hozzányúlni ahhoz. December 31-ig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon a kormány. A döntésről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A kormányfő elmondta, hogy a spanyolországi Ceutában történt események is azt mutatják, a migrációs útvonalak bármikor átrendeződhetnek, ezért nem engedhetnek a szigorú határvédelemből. Hozzátette, hogy a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogi környezeten, és a következő hetekben olyan rendszert hoznak létre, amely védi az ország határait. Magyar Péter igazságtalannak nevezte az Európai Unió korábbi bírságait, hangsúlyozva, hogy Magyarország eddig is hatékonyan védte Európa külső határait. A hatályos törvény szerinti 6 hónap helyett a kormány tudatosan csak 4 hónapos meghosszabbításról döntött, hogy az időt kihasználva egyeztessenek az uniós intézményekkel egy új szabályozásról. Új környezetvédelmi hatóság jön létre Magyarországon a természeti erőforrások védelmének megerősítésére. 10 év után újra lesz önálló környezetvédelmi hivatal. A bejelentést Köböl Anita kormány szóvivő tette, kiemelve, hogy a lépéssel a kormány egy korábbi ígéretének tesz eleget a fenntartható gazdálkodás és az intézményrendszer helyreállítása érdekében. Az új szervezet feladatai közé tartozik a környezetvédelem mellett a hulladékgazdálkodás, a természetvédelem, az állatvédelem, valamint a klíma és vízvédelem is. A főhatóság emellett országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladék kezeléséhez kapcsolódó engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást is. Újabb segítséget kapnak a nehéz helyzetben lévő sertéstartók. A kormány előleget biztosít a vágósertéshez és a tenyészkocához kapcsolódó állatjóléti támogatásokra az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közlése szerint. Az előleg igényléseket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén hétfőtől szeptember 21-ig lehet benyújtani, a források pedig októberben érkezhetnek meg a gazdálkodókhoz. Az intézkedésre a sertéstartók likviditási helyzetének javítása érdekében van szükség, a termelési költségek emelkedése, a felvásárlási árak csökkenése és az afrikai sertéspest is veszélye miatt. A kormány ezzel a lépéssel a gazdák fizetőképességének biztosítását, valamint az élelmiszerellátás biztonságának garantálását kívánja elérni. Több mint egy évtizedes szolgálat után lemondott a zsinati tanácsosi tisztségéről Gér András László, aki 2015 óta töltötte be ezt a posztot. A volt zsinati tanácsos a református.hu-nak nyilatkozva elárulta, hogy hosszabb ideje érlelődött benne a döntés, miután megszerezte a lelkészi képesítést és lelkészi szolgálatba állt. Gér András László nem köszön el az egyházi szolgálattól, továbbra is vállal feladatot, emellett beosztott lelkészként Érdligeten is találkozhatnak vele a hívők. A feladatait átmenetileg a következő zsinati tanácsos 2027 áprilisára várt megválasztásáig ügyvívő tanácsosként Mező István Mózes zsinati hivatalvezető veszi át.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ön hány éves korában adna szíve szerint okostelefont a gyermeke vagy az unokája kezébe? Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával beszélgetünk majd arról, hogy szerinte érdemes lenne az általános iskola végéig legalább 14 éves korig várni a szülőknek azzal, hogy saját okostelefont adjanak a gyereküknek. Hogy miért? Erről szól mai műsorunk.
2: Tehát, hogyha mondjuk kap egy 10-11 éves gyerek egy saját okoseszközt, könnyen lehet, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja neki elmagyarázni a holokausztól kezdve a gázai konfliktuson át a szexuális nevelés kérdéseit is. Mindamellett, hogy én is használom a mesterséges intelligenciát, azért azt mondjuk nem szeretnék például.
1: Mai vendégünk tehát Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy kamasz átlagosan naponta 7 órát tölt képernyő, jellemzően okostelefon előtt. A Várja Telefonnal mozgalom képviselői arra kérik a szülőket, hogy fontolják meg, hogy 14 éves kor előtt nem vesznek saját okostelefont a gyermekük részére, hiszen az egy komoly vízválasztó. Ráadásul a mesterséges intelligencia megjelenésével a helyzet csak tovább bonyolódik, ha saját okoseszköze van egy kamasznak, hiszen a fiatal már nem csak akármit megtalál az interneten, de azt a hamis illúziót is megkapja, hogy van idézőjelben valaki, aki bármikor figyel rá, és ráadásul mindig kedves is vele. Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várj a Telefonnal mozgalom alapítójával beszélgetünk.
3: És akkor egy bele a közepébe, hagy csapjak, mi a gond a telefonokkal?
2: Úgy általában mi a gond, vagy a gyerekek esetében mi a gond?
3: Indíthatunk olyan messziről is, de most a gyerekekre fókuszálva.
2: Hát alapvetően nyilván sok mindenre lehet használni a telefont, ahogy szokták mondani, hogy eszköz és ahogy használjuk, az tőlünk függ, de azért az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy még felnőttként sem feltétlenül tudjuk a lehető legoptimálisabban használni ezeket az eszközöket. És az egyik fő probléma azzal, hogyha egy gyerek hamar saját telefont kap, vagy egyáltalán sokszor van telefon a kezében, az, hogy nagyon beszokta szippantani őket ez a világ, és az offline világban való tevékenykedésük az csökken. Tehát, hogyha mondjuk egy 5-6 éves gyerek egy nap 2-3 órát tölt képernyő előtt, mondjuk telefon előtt, akkor annyival kevesebbet fog például mozogni, annyival kevesebbet fog finomotoros tevékenységeket végezni. Ez az egyik része, tehát, hogy valamitől elveszi az időt. A másik pedig az, hogy azért a telefon, ugye most igazából nekünk az internettel bíró okostelefont jelenti, az egész világ kitárul a gyerekek előtt, és nagyon nehéz ezt szülőként olyan szinten kontrollálni, hogy a gyerekünk ne fusson bele veszélyes vagy felnőtt tartalmakba, vagy olyan tartalmakba, amik megterhelik őt. Nagyon röviden ez a kettő fő irány van, amin úgy érdemes szülőként elgondolkozni szerintem.
3: De nagyon igaz az is, amit mondott rögtön, hogy gyerekek vagy felnőttek, mert hogy szerintem ez nagyon igaz, hogy a felnőtteknek is, sok felnőttnek ez problémát okoz, és csak akkor egyes szem első szemébe mondom, nem utalok senkire, én is kapom magam azon, hogy beszippantott a telefon, hogy meg akarok nézni csak valamit, egy dolgot, ami fontos nekem éppen abban a pillanatban, nem tudom, válaszolt-e egy munkatársam egy levelemre, és 10 perc után jövök rá, hogy azt nem, még nem néztem meg, de már tudom, hogy nem tudom, hány kis cica született a világ másik végén, és milyen aranyosan játszanak egy valami labdával. Szóval igen, ezt abszolút élem, és a probléma itt szerintem az, hogy ugye a gyerekek ebben is mintát látnak. Tehát, hogyha azt látják egy szülőn, hogy napi 2-3 órát nyomkodja, akkor nyilván ő azt inkább mintának látja, mint elkerülendő dolognak. Erről mit gondolom?
2: Egyrészt mintának látja, igen, meg ugye a gyerekek nem tudják elválasztani azt, hogy mi az, amikor én ténylegesen egy számlát fizetek be, vagy ténylegesen a munkatársam e-mailjét nézem meg, vagy valamit szórakozok. Tehát én nagyon sokszor kapom azt a gyerekeimtől, nekem 4 gyerekem van, és a nagyobbak, ők már azért ugye eléggé kritikusak is tudnak lenni, hogy bezzeg, neked miért lehet, meg miért azt nem. És van ebben egy olyan szintű igazság, hogy nyilván, hogyha ő csak annyit lett belőlem, hogy én fogom a telefont, nekem kell azt valahogy vagy kommunikálnom felé, hogy én most mit csinálok, vagy pedig leválasztani a családom életéről valamilyen szinten a képernyőidőt, ami írtó nehéz, tehát ez szerintem mindenki tudja, hogy ma mennyire nehéz megcsinálni, mert egyébként nagyon érdekes kutatások vannak arról, hogy a szülő képernyő ideje az jobban összefügg a gyerek érzelmi intelligenciájával, mint a gyerek saját képernyő ideje. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert akár az én arcom előtt van nagyon sokat telefon, akár a gyereki előtt, mindenképpen egy olyan tényező, ami bejön a kapcsolatunkba. Tehát ha csak így belegondol abba bármelyik hallgató, hogy milyen érzés az, amikor valakivel benne van egy beszélgetésben, vagy meg akar osztani valamit, és a másik ráfigyel, a szemébe néz, vagy mondjuk előveszi a telefonját, és így hümmög, hogy de nem ránéz. És nagyon sokszor ez az élménye a gyerekeknek is. Tehát ez, azt hiszem, hogy magunkkal érdemes kezdeni ezt a vizsgálatot, mert hiába vagyok klinikai szakpszichológus, ugyanúgy kapom azon magam, hogy teljesen irreleváns dolgokat csinálok a telefonomon éjszaka. Tehát, hogy ezzel szerintem mindannyian küzdünk.
3: Köszönöm, hogy megágyaztunk a témának. Innen érdemes akkor szerintem a gyerekekre ráfordulni. Az a kezdeményezésük, majd ezt egy pár perc szóval tegyük rendbe, hogy kik állnak a kezdeményezés mögött, de előbb egy-két fontos gondolat. Miért 14 éves kor? Így szól a felhívásuk, hogy 14 éves korig várjunk a saját telefonnal a gyerekek esetében. Miért vízválasztó a 14?
2: Igen, hát alapvetően ez most egy nemzetközi trend, vagy kezdeményezés mozgalom sorozat, ami mögött azért több neves kutató áll, például Jonathan Haidt is, aki az Anxious Generation, Szorongó Generáció című könyvet írta, most már magyarul is kapható, és alapvetően nyilván ezek nem ilyen teljesen kőbevésett számok. Amikor gondolkoztunk erről, hogy mi mit vegyünk alapul, mit vegyünk át, akkor ezen többen is szakemberként is, szülőként is elgondolkoztunk, és alapvetően azt gondoljuk, hogy a 10 és 14 éves kor között lenne érdemes azt az időt meghagyni a gyerekeknek, hogy fokozatosan valamilyen szinten bekapcsolódjanak az online világba. De az, hogy valakinek saját okostelefonja legyen, az nagyon sok felelősséggel is jár. És ha mondjuk valaki 11-12 évesen a kezébe kap egy olyan telefont, amivel igazából bármit tud csinálni, szinte bárkihez tud kapcsolódni, ott még az idegrendszere, az érettsége, a gondolkodásmódja, a kontrollképességei azért nem igazán vannak erre készen. A 14 éves kor az igazából ugye a középiskola kezdete, általános iskola vége, tehát ez egy picit így ilyen rituáli jellegű dolog is, hogy akkor ezt az általános iskolát ezt végigcsináljuk úgy, hogy csak egyszerűbb telefon van, vagy okosóra van. Nyilván ez nem jelent egyébként képernyőmentességet feltétlenül, tehát a gyereknek lehet otthon is gépe, csak azt a fajta érzetet, hogy folyamatosan elérhető vagyok, folyamatosan online vagyok, folyamatosan képernyő előtt töltöm az időmet, ezt igyekszünk minél kéjebbre tolni, és nyilván ennek van egy olyan határa, hogy egy nagyobb kamasz már azért a felnőtt kor felé lépegetve nem lehet olyan szinten kontrollálni, mert valószínűleg nem is kell. Tehát ez a 14, ez van olyan gyerek, akinél lehet, hogy 13, van akinél lehet, hogy 12, de próbáltunk egy ilyen főbb számot meghatározni. A Betesda Gyerekkórházban is van egy program, ahol a képernyők csökkentéssel foglalkoznak, az ottani szakemberek az alsó határt a saját okostelefon birtoklására 10 évre teszik. Én erre azt mondanám, hogy ez egy ilyen abszolút minimum, tehát hogy nem az ideális, de hogy annál kisebb gyereknek saját okostelefont venni nem érdemes, és hogyha a 10 és 14 év között van egy ilyen fokozatosság, egy átmenet, akkor azt gondolom, hogy sokkal inkább biztonságban tudhatjuk a gyerekünket.
3: És mi az ön tapasztalata, saját benyomása, környezetéből benyomás, meg akár szakirodalmi ismerete, hogy egyébként mi a trend, hogy mikor kapnak saját eszközt, okos eszközt a gyerekek? És csak egy történet jut eszembe, hogy egy óvodás gyerek volt a környezetemben, aki karácsonyra szeretett volna okostelefont, kapott, és azzal nyugtatta a környezetét az ezt megvásárló szülő, hogy azt mondta, hogy de nem lesz benne SIM-kártya, mint hogyha az lenne a probléma, hogy nem tud hívást indítani a gyermek, hát attól egy wifi kapcsolattal ugye ugyanúgy, tehát lehet, hogy a buszon nem tud vele, nem tudom, internetezni, de hát az otthon töltött időt ugyanúgy ugye online tudja lenni.
2: Nyilván nagyon sok olyan sztorit el lehet mondani, hogy már óvodás gyerekeknek is van az átlag a magyar átlag, azt én úgy tudom, hogy 11 éves kor. Valamikor ilyen kisiskolás korban, 10-11 éves korban megkapja szinte a legtöbb gyerek megkapja a saját okostelefonját, de nagyon sok óvodásnak is van saját tabletje, hanem telefonja, nagyon sok kisiskolásnak is van. A 14 az nyilván nagyon sokaknak távolinak tűnik, és hadd hozzak be egy személyes szállat is, ugye nekem a legnagyobb gyerekemnél pár évvel ezelőtt abban állapodtunk meg, hogy na majd 12 évesen kap egy saját telefont. És most, ahogy ugye közeledik ez az időpont, most 11 éves, látom, hogy még mindig mennyire nem áll erre készen, és hogy nagyon vágyik rá, de hogy azt is látom, hogy 5 perc alatt szippantaná be őt ez a világ, és aztán egyébként elhiszem, hogy vannak olyan gyerekek, akiket ez annyira nem is mozgat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy szülőként nagyon föl kell mérnünk a saját gyerekünknek a habitusát, szükségleteit, vágyait, és ami egyébként a mi kezdeményezésünkben egy kulcs dolog, az az, hogy mi arra próbáljuk bátorítani a szülőket, hogy a gyereknek a mikrokörnyezetében fogjanak össze egymással, és ne az legyen, hogy van egy vagy kettő gyerek, aki úgymond kilóg a sorból, és ők azok, akiknek nincs okostelefonjuk, és nem tudom, hanem hogy mondjuk első osztályban, ez egy nagyon praktikus dolog, általános iskola első osztályban, első szülőin, a szülők beszélgetnek egymás között arról, hogy mi lenne, ha mondjuk kezdjük azzal, hogy alsóban nem lenne okostelefonja a gyerekeknek, mert ugye innen kéne indulni. És hogyha a szülőknek a többsége ebben meg tud állapodni, akkor ki fog alakulni egy olyan kis közösség, ahol nem az lesz a trendi feltétlenül, hogy kinek van okostelefonja, és nem ez lesz az állandó téma. És igazából ez az, ami kezdeményezésünkben szerintem egy nagyon fontos momentum, hogy szeretnénk valahogy egy ilyen kis mikrotrendet teremteni, és kicsit behozni a gondolkodásba azt, hogy oké, lehet, hogy a többség úgy csinálja, lehet, hogy most az elfogadott, hogy hát mindenki vesz már a gyerekének óvodában tabletet, akkor mi miért logjunk ki a sorból, de hogy mi lenne, ha átgondolnánk ezt, mi lenne, ha megnéznénk a kutatási adatokat, mi lenne, hogyha nem a gyerekek aktuális impulzusaihoz kötnénk ennyire fontos gyereknevelési döntéseket, még akkor is, hogyha elsőre lehet, hogy furcsának hangzik, de egyébként nem tudom, amikor pár évtizeddel ezelőtt még a tanárok dohányoztak a tanórán, akkor az is valószínűleg furcsának hatott volna, ha azt mondjuk, hogy egyszer ez nem így lesz.
3: És mi a személyes tapasztalata egyébként? Most nyilván akkor szülőként is, de akár a felhívás nyomán, hogy hogyan reagálnak erre a szülők? Tehát, hogy ha van egy-kettő, aki azt mondja egy ilyen mikroközösségben, hogy hát ez hülyeség, akkor ő lesz az erősebb, vagy hajlanak erre a szülők, vagy van egy réteg, aki próbál a gyereke érdekében ezen elgondolkodni, mi a benyomása?
2: Hát alapvetően vannak olyan rétegek, alapítványi iskolák, egyházi iskolákban, ahol erre nagyobb a nyitottság, sőt, igazából ez már a gyakorlat sok helyen. Ugye azzal, hogy eleve offline az iskola, ezzel egyébként is egy lépést közelebb mentünk azért a célhoz, de a másik tapasztalatom az, hogyha nem bűntudatkeltően hozzuk fel ezt a kérdést, hanem egy ilyen nyitott beszélgetésként, akkor a legtöbb szülő, legalábbis a picit is olvasottabb szülő alapvetően nem gondolja úgy, hogy a 7 éves gyereknek okostelefon kéne, inkább csak az történik, hogy elfogy az ereje az ellenállásban. Tehát én nagyon sok olyan szülővel találkozom, aki azt gondolja, hogy tök jó lenne, ha mondjuk maradjunk az egyszerű vonalnál, hogy alsóban egyáltalán nem lenne okostelefonja, na de hát a Petike, na de hát ne maradjon ki a gyerekem. És amikor azt megtapasztalja egy szülő, hogy ja, hogy mások is gondolkodnak úgy, mint én, ja, hogy nem én vagyok az UFO, akkor abban tud lenni egy erő, és nekem több olyan tapasztalatom van, hogy akár egy előadásom nyomán, meg nyilván hát ezek az impulzusok máshonnan is jönnek, szülők egymás között megállapodtak, és egy nagyon jó eredménye lett ezeknek a... Az is az előnye, hogy ez nem egy felülről jövő dolog, ilyen értelemben nem egy politikai ukáz, nem egy iskolai rendelet, hanem az ember megérzi ebben azt a fajta felelősséget, szabadságot. És azt vannak olyan szülők, akik meg úgy gondolják, hogy ez elavult, ez nem jó. Ugye azért próbálunk érveket hozni idegrendszer fejlődése kapcsán, az alvás minőség kapcsán, a pornográfiával való találkozásnak a rizikója kapcsán, hogy mindenki ezeket át tudja gondolni, hogy ő szeretné-e azt a rizikót vállalni, hogy mondjuk odaad egy okostelefont a gyerekének, és akkor valószínűleg 11-12 éves korára már fog látni explicit felnőtt szexuális tartalmakat, meg fog látni. Tehát, hogy igazából ezeket érdemes végig gondolni, és úgy látom, hogy nemzetközi szinten is egyre inkább nyitottak az emberek arra, hogy átgondolják a elektronikus eszközökkel, okos eszközökkel való viszonyukat, tehát hogy ne annyira automatikusan közelítsünk ehhez a kérdéshez, hanem valahogy kitaláljuk, hogy ez hogy lenne jó a gyerekeknek, mert most már, még egyszer ismétlem magamat, bejöttek azok a kutatási adatok, amikre már lehet hagyatkozni. 10-20 évvel ezelőtt csak futottunk a technológia után, hozzáteszem, most is futunk, mert most meg az AI után fogunk futni.
3: Azt majd egy másik beszélgetésben, de nagyon igaza van, igen. Viszont egy kicsit hagy provokáljam, ugyanezt a beszélgetést nem lehetett volna lefolytatni 20 évvel ezelőtt, csak mondjuk tévével való felvetéssel, hogy ne engedjük a gyerekeket tévézni, ne úgy induljon, hogy reggel a tévét nézi, ne úgy feküdjön le, hogy tévét néz, ne az legyen, hogy délután a foci helyett tévét néz, és a többi. Aztán, hogy is mondjam, azt is túlélték a gyerekek, mondhatja a szülő, vagy ugyanezt elmondhatjuk a, nem tudom, az olvasással, hogy mindig a kezében van a könyv, hogy nem néz ki az ablakon a buszon, csak a könyvet nézi, stb. Stb. Mit gondol ezekre a felvetésekre? Miben más egy ilyen okos eszköz, mint mondjuk a tévé, vagy bármi más, ami hosszú távra leköti a gyerek figyelmét.
2: Hát kezdjük a tévével. Nyilvánvalóan már annak is megvoltak a negatív hatásai, illetve magának az internetnek, amikor még nem volt okos eszköz, hanem ez egy asztalhoz kötött bennünket, vagy esetleg egy laptophoz. És már az is azt jelentette, hogy a gyerekek egy nap 1-2-3-4 órát töltöttek képernyő előtt. Tehát erről se gondoljuk, hogy jó volt, és az, hogy valamit túlélünk, tehát mit jelent túlélni, tehát hogy így fizikailag létezünk, de hogy ez hogyan hatott a mentális egészségünkre, az egy más kérdés, és már az is hatott azoknak a gyerekeknek a mentális egészségére, akik nagyon sok időt töltöttek előtte. Amivel többet behozott úgymond az okos eszköz, hogy az eleve magas képernyőidőkre rátett még napi 2-3 órát pluszban. Azáltal, hogy mindenhová hordozható, állandóan velünk van. Tehát ez azt jelenti, hogy a hálószobától kezdve a buszon, a WC-n át egy folyamatos jelenlétet generál, ami még nehezebbé teszi azt, hogy az embernek legyenek olyan üres járatai, amikor például csak feldolgozza az élményét gyerekként. Ez az egyik. A másik az, hogy azáltal, hogy a különböző videóplatformok meg közösségi oldalak nem csak úgymond sugároznak statikusan felénk egy adást, és mondjuk maximumát tudom kapcsolni, ha unatkozom, hanem én magam választhatom ki a műsorokat vagy az adásokat, ezáltal sokkal inkább addiktívak, ami azt jelenti, hogy nagyobb jutalomérzetet generálnak bennünk, és ezért sokkal inkább fogunk vágyni arra, hogy újra és újra és újra megnézzük ezeket a cicás videókat, vagy éppen én nekem a kedvenc példám, amikor traktorgumikat burítanak le egy dombról, és én ezt nézem hajnali egykor, és akkor így eljövök, hogy valami nagyon nem stimmel. Tehát, hogy maga az eszköz, én ezért nem is szeretem azt az érvet, hogy ugye eszköz, és ha jól használjuk, ha rosszul, akkor rosszul, mert ez nem teljesen igaz, mert az okos eszközökben úgy kell elképzelni, hogy vagyok én a saját emberi elmémmel, akaratommal, idegrendszeremmel, gátlófunkcióimmal, és a másik oldalon pedig ott áll a világ legtöbb rendkívül okos zsenie, mesterséges intelligencia, meg mindenféle dolgok, amiket az algoritmusokba beépítenek. Tehát a biciklim, meg egyéb eszközök, azok nem küldenek nekem értesítést, hogy hello, pattanj föl rám, mint egy statikus, klasszikus eszköz, még egy tévé sem. Ellenben a telefonom folyamatosan figyelmeztet arra, hogy hello, itt vagyok, és nézzél meg. Ilyen szempontból érdemes megnézni, van erről egy nagyon, nagyon jó film, ami a közösségi médiának a háttérműködéséről szól, és egyébként több olyan megszólaló van benne, akik maguk is létrehozói mondjuk közösségi platformoknak. Social Dilemma. Azt szerintem nagyon jól leleplezi ezt, hogy hogyan működik, és hogyan hat tudatosan is az agyunk jutalomközpontjára, az örömérzetünkre, és hogyan okoz nagyon hamar függőséget. Sajnos. És visszatérve a könyvre, az pedig egy nagyon más műfaj, mert itt nem az a baj, hogy valami leköti a figyelmünket önmagában. Egyébként hozzáteszem, hogy van olyan, hogy valakinél már függőség szintű az olvasás és patológiás. Pont Anna Lemke, aki a Dopamin korszak című könyvet írta, hogy saját tapasztalatát osztja meg a könyvben, hogy ő az ilyen erotikus, romantikus irodalomra függött rá, és hogy neki az volt a függősége, és arról kellett úgymond lejönnie, tehát ebben abszolút van ilyen. De hogy önmagában egy nem függőség szintű olvasás, ha csak annyit tesz, hogy leköt bennünket, az nagyon intenzíven építi a belső világunkat, mert hogy nekünk kell elképzelni a történetet, nekünk kell hozzá tenni a magunk érzelmi részét. Hát igazából azt is lehet mondani, hogy minden egyes könyvben egy új világ fel is tárul előttünk, más emberek sorsai, korszakoknak a jellegzetességei. Úgyhogy nem ugyanaz szerintem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Azonnali kormányzati beavatkozást és a kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a Független Benzinkutak Szövetsége a romló működési feltételek miatt. A szervezet Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levelében arra figyelmeztet, hogy állami segítség hiány 600-700 vidéki családi vállalkozás kerülhet veszélybe. Hangsúlyozzák, hogy nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik a MOL nagykereskedelmi gyakorlatának és a piacot befolyásoló állami kapcsolatok versenyjogi vizsgálatát is. A Független Benzinkutak Szövetsége ezért mielőbbi szakmai egyeztetést szorgalmaz a kormány és az érintett hatóságok részvételével az üzemanyagellátás biztonságának megőrzése érdekében. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a tartós csapadékhiány és a Tisza alacsony vízszintje miatt. A kiskörei duzzasztóműnél a hasznosítható vízkészlet elfogyott, így a mezőgazdasági vízszolgáltatás korlátozottan biztosítható. A hatóság célja, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen a vízhozam vagy a használati idő mérséklésével. A következő héten különösen a nagykunsági öntözőrendszer vízhasználatát mérik, és szabálytalanság esetén felfüggesztik a vízkivételt. Nincs szükség a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további fenntartására, és jogalapja sem lenne rá, a Magyar Helsinki Bizottság szerint, amely a megszüntetést az ország biztonsági és pénzügyi érdekének nevezte. A szervezet hangsúlyozta, hogy a lépés nem jelenteni a határvédelem feladását vagy a kerítés lebontását, csupán lehetővé tenni a jogszerű eljárásokhoz való visszatérést, elkerülve a napi 1 millió eurós uniós bírságok halmozódását, amelyek összege már az 1 milliárd eurót is meghaladja. Ezzel szemben Magyar Péter miniszterelnök az António Costával folytatott tárgyalásai után úgy nyilatkozott, hogy bár mielőbbi megoldást várnak a bírságok felfüggesztésére, Magyarország fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és a fizikai határzárat. A kormányfő megerősítette, hogy a szabályokon semmilyen módon nem lazítanak, de olyan kompromisszumot keresnek, amely kompatibilis az uniós joggal. Olyan embereket kiszolgáló és segítő digitális állam kiépítését tűzte ki célul a kormányzat, amelyben a mesterséges intelligenciát ésszel és értő módon használják, miközben az állampolgárok maguk rendelkezhetnek adataik felett, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Republikon intézett konferenciáján. A rendezvényen Kósa Mónika pedagógus arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekeknek a képernyők helyett elsősorban az emberi gondolkodás megismerésére, az érvelésre és a kritikai szemléletre van szükségük. Horváth Ádám, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tanácsadója rámutatott, hogy a magyar diákok jelentős része nem éri el a felsős technológiai használathoz szükséges szövegértési szintet, így a készülő oktatási stratégiában kiemelt szerepet kap az alapvető emberi kompetenciák erősítése és a jól képzett tanárok támogatása. A Miskolc Diósgyőri Református Egyházközség ad otthon szeptember 6-án vasárnap 14 órától 19 óráig több miskolci református gyülekezet első közös találkozójának hagyományteremtő céllal. A Jövőref, Református Jövőkép című alkalmon a gyülekezeti tagokat bármely korosztályból közös imádság, éneklés, bizonyságtétel, kanapébeszélgetés, igehirdetés, a gyerekeket külön kézműves foglalkozások várják. Minden közösség külön asztalon kedveskedik majd finomságaival egy nagy szeretett vendégség keretében. Az eseményen az egyház jövőjéről is tudnak beszélgetni a jelenlévők a Világosságom és segítségem az Úr igevers útmutatása alapján. A rendezvény mottója egy test, sok gyülekezet, egy küldetés. Néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg az avasi református gyülekezetben az a szándék, hogy a tanév kezdetén legyen egy szabadabb családi nap, nyilatkozta a minapnak Hangóné Birta Melinda lelkipásztor. Kiemelte, ha a református gyülekezetek együtt gondolkodva felfedezik, hogy ugyanazt a küldetést kapták és megtalálják a közös pontokat, akkor jobban tudják egymást erősíteni és segíteni. Eközben mindenki megőrzi a maga helyi sajátosságait.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával.
2: Még csak egy adalék ahhoz, amit mondott, a függőség addiktív váváláshoz, ami nekem nagyon ijesztő, amikor én nem traktorgumis videókat kapok hajnali egykor, hanem az ijeszt meg, hogy ami elkezd foglalkoztatni, az mennyire gyorsan beszivárog a telefonomba. És néha úgy is, hogy én úgy gondolom, hogy nem kerestem rá, most elhatároztam, hogy csiszolom az angol tudásomat. És hirtelen ilyen videók jöttek be, nem kerestem rá angol tanfolyamra, nem írtam be nyelvtani szabályt, egy-két hete ezt úgy elgondoltam, és most jönnek a, hogy hogyan kell helyesen mondani angolul, hogy rövid videók. Ami egyébként rendkívül praktikus, csak hát ugye ez is be tud szippantani, mert éppen ez foglalkoztat, és közben pedig csak ugye valami mást akartam megnézni.
3: Igen, hát ugye ennek, ezt már sokszor olyan is hallottam, hogy valaki csak beszél a telefonja mellett, és akkor már az is magában valahogy bekerül az algoritmusba, és ugye ennek van egy nagyon, még egyszer mondom, ennek azért is van egy nagyon erős addiktív potenciálja, mert körülbelül azt érzi meg az ember, hogy van idézőjelben valaki, aki a legtitkosabb gondolataimat is kitalálja, és elém dobja ezeket a tartalmakat, és azért mégiscsak muszáj egy picit az AI-ról is beszélnünk, mert hogy most már, hogyha mondjuk a gyerekekre gondolunk, akkor például már az az akadály sincsen meg, mint korábban, hogy azért egy Google kereséshez csak le kell írnom szavakat, csak ki kell választanom, hogy mit olvassak el. A gyerekem tökéletesen tudja használni ugye a ChatGPT-t, hogy hang alapon úgymond kvázi beszélget vele. És nekem az egy nagyon erős ilyen red flag volt, amikor a 11 éves gyerekem a fejemhez vágta, hogy na, ha most nem érsz rá, majd megkérdezem a ChatGPT-t. És ugye itt az a nagyon fontos különbség, hogy ez nem olyan élményt ad, mint egy sima Google keresés, hanem az a kapcsolódás élményét is nyújtja. Tehát, hogy biztos, hogyha ön is használta már ezeket az a mesterséges intelligencia programokat, akkor udvariasan, vagy amilyen stílusban éppen kérjük, nagyon sokszor megdicsér bennünket, kb. Nagyobb hülyeséget kérdezzük, akkor arra is visszamondja, hogy hát igen, ez egy érdekes felvetés, és akkor kidobja a választ, és a választ mindig egy picit abba az irányba torzít, ahogy ő kiismerte a gondolkodásmódunkat egyébként, tehát, hogy nagyon érdekes ez is. Úgyhogy van valami, valaki, aki mindig a kedvünkben jár ilyen értelemben, nem konfrontál, nem kéri meg, hogy rakjuk össze a szobánkat, de mindig meghallgat, és ez például kiskamaszok esetében, tehát, hogyha mondjuk kap egy 10-11 éves gyerek egy saját okoseszközt, könnyen lehet, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja neki elmagyarázni a holokausztól kezdve a gázai konfliktuson át a szexuális nevelés kérdéseit is. Mindamellett, hogy én is használom a mesterséges intelligenciát, azért azt mondjuk nem szeretnék például.
2: És akkor itt eljutunk oda, hogy hol a szülő felelőssége egyébként a mindennapokban szerintem, mert nyilván, ha ott van a szülő, és tud válaszolni erre a kérdésre, nyilván 24-ben ez nem mindig könnyű, hogy utalva ez erre a mondatára a gyermekétől, hogy megkérdezem a ChatGPT-t. Ha jól gondolom, akkor azzal tudunk segíteni a gyereknek, de ezt kérdésként szánom önnek, hogy elérhetőek próbálunk lenni, és hogy inkább mi legyünk az opció, akitől kérdez, és hogy a szabadidőnket is próbáljuk úgy együtt eltölteni, hogy nem azt mondjuk neki, hogy na menjél le focizni, és közben én nézem az angol oktató videókat, hanem együtt focizunk, és félretesszük a képernyőt.
3: Ez biztos, hogy nagyon-nagyon sokat számít, és nagyon sokan azt is mondják, hogy azért nem korlátozzák egyáltalán a gyereküket a képernyőzésben, mert hogy van egy bizalmi kapcsolatuk, és az mindent felülír. Én ezt őszintén szóval nem igazán tartom reálisnak, de lehet, hogy túlságosan sok gyereket láttam már. Tehát, hogy itt a kettő együtt nagyon fontos, hogy legyen egy kapcsolat, hogy a gyereken fordulhasson hozzám. De pontosan erről szól valahol ez a fajta kezdeményezés, hogy oké, legyen a gyereknek képernyő ideje, de onnantól kezdve, hogy egy saját eszközt adunk a kezébe, legyen csak 10 perc, hogy nem tudok válaszolni, ő neki már ott lesz valami, amit hamarabb meg tud kérdezni. És miért? Azért, mert még nem kész az idegrendszere arra, hogy várakozzon, hogy késleltessen. Tehát nekem sokszor az az érzésem, hogy szülőként túlságosan nagy felelősséget varrunk a gyerekünk nyakába azzal, hogy ezt odaadjuk neki. Amellett is, hogy egyébként szülőként sokkal könnyebb úgy gyereket nevelni, hogy van saját okos eszköz a gyereknek. és ezt a gyerekek is érzik, tehát nekem az a fiam, akit ennyit emlegettek, ő egyszer írt egy listát nekem arról, hogy miért vegyek neki saját okos telefon, meg miért ne legyek ebben annyira szigorú, és az egyik érve az volt, hogy sokkal könnyebb lenne nektek is minket nevelni. És hát valójában a szülők egy jelentős része egyfajta digitális babysitterként használja a képernyőt, amit én nagyon meg tudok érteni egyébként, mert nagyon nehéz elszigetelődött, széttöredezett társadalomban két szülőnek munka mellett gyerekeket nevelni, csak összességében mégis azt mondom, hogy nagyon nagy lesz ennek az ára később. Mert lehet, hogy most könnyebb az, hogy a gyerekem mesét néz, és nem legózik, és nem pakolja ki a fiókból a fedőket, meg a lábosokat. Csak az van, hogyha nagyon hamar hozzászoktatom ehhez az intenzív ingerléshez, akkor később sem fog tudni nagyon külön eljátszani, egyedül eljátszani, mert az már unalmas lesz a számára. És lényegében egy fejlődő idegrendszert el lehet mondjuk úgy rontani vagy kalibrálni, hogy ezeket az ingereket túlságosan hamar nagy dózisban bevisszük az ő rendszerébe. Tehát hosszú távon igazából jobban jár az a szülő, aki kibekkeli ezeket az időszakokat, mert hogy a rámolásnak, pakolásnak, fölmászásnak, masszatolásnak mind szerepe van a fejlődésben, és hogyha ezt mind ki akarjuk kerülni, akkor valamit a gyerekünk veszíteni fog.
2: De most amiket példákat sorol, a rámolás és masszatolás, az azért az nagyon távol van a 14 éves kortól, tehát ez már ennyire pici korban problémának tűnik?
3: Abszolút. Ez nem csak tűnik, hanem az is. Nagyon sok olyan 1-2 éves gyerek van, aki csak úgy tud megülni egy babakocsiban, csak úgy tud egy étkezésen részt venni, hogyha már telefont raknak elé. Csak javaslom minden hallgatónak, ha kicsit is szkeptikus, hogy menjen úgy végig az utcán egyszer, hogy így figyelje, hogy mit csinálnak a gyerekek. És nagyon sokszor az ilyen várakozással töltött időben már ott van a mese, de hát

0: nekünk szülőként milyen a viszonyunk a képernyővel, ez a mozgalom, ez a várjatelefonnal mozgalom, ez pedig arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a saját okos eszköz az egy vízválasztó, és hogy érdemes tudatosan átgondolnunk azt, hogy ezt mikor érezzük, azt az időpontot, azt az érettségi szintet, hogy ezt a felelősséget a gyerekünkre rábízzuk, és hogyha úgy döntünk, hogy ez mondjuk 11, 12, 13 éves kor, akkor nagyon javaslom, hogy alkalmazunk szűrő programokat, és azt is, hogy egyezzünk meg a gyerekünkkel arról, hogy időnként lehet, hogyha szükséges, bele fogunk nézni a keresési előzményeibe. Hát ez is egy probléma, hogy onnantól, hogy a gyereknek saját okos eszköze van, azt nyilván egy saját tulajdonnak érzi, és bizalmi kérdés lesz abból, hogy én belenéztem az üzeneteibe. Holott, hogyha abba belegondolok, hogy amúgy elengedném a 10 éves gyerekemet egyedül bárhova az offline világban, akkor azt mondanám, hogy még a sarki boltba se feltétlenül engedik el a gyerekeiket a szülők. Hát az egészben van egy borzasztó aránytalanság és eltolódás. Az online világban sokkal több olyan potenciális veszély van, amitől igazából érdemes volna óvni a gyerekeinket.
1: Két dolgot még mindenképpen szeretnék behozni. Az egyik, hogy hogyan tudná ön támogatni a szülőket abban, hogy emellett a döntés mellett, ha elköteleződnek, a 14 éves kor mellett maradjunk ennél. Egyébként szerintem azért nagyon jó ez a felvetés, hogy legyen 14, mert van egy megegyezhető üzenet a szülőknek. Egy nagyon messziről jött példa, de szerintem mondjuk a Schwab Richard doktor úrnak a napi fél kiló nyers zöldséget egyénk egészségünk érdekében az valami hasonló, hogy ez megegyezhető egy mondat, igen, és akkor igen. Akit érdekel, azt tovább nézi, igen. Hogy ez mit jelent. De mondjuk,
0: és hogyha nem eszünk fél kilót, de már 10 dekát eszünk, már jók voltunk.
1: Nem? Így van, tehát és ha nem 14, van. Hanem 12 igen. Lesz, igen, akkor is ez többet tettünk. Na így van. Szóval szerintem ez tök jó zárójel. Szóval a szülőket hogy lehet ebben a döntésben erősíteni, hogy ne aggódjanak, hogy a kisebbségbe kerültek az osztályba, ha a gyermek minden nap rágja a fülét, ha hozza ezt a listát, amit az ön gyermeke igen. Is hozott, szóval hogy tartsanak ki az elképzelés mellett.
0: Igen, ez a legfontosabb kérdés szerintem, és ezt köszönöm, hogy föltette. Ugye erre az egyik válasz az, hogy nem egyedül vagyunk. Árral szemben úszni, úgymond kisebbségben lenni borzasztó nehéz eleve, nem is érdemes feltétlenül, ha csak nem muszáj az értékrendünk vagy más miatt, de ha már van 2-3 szülő, aki így gondolkozik, az nagyon sokat tud segíteni. Ami nekem egyébként személyesen is segít, az az, hogy ha látjuk azt, hogy az okos eszközöknek az alkalmazása az nem egy ilyen semleges zóna, hanem nagyon sok szinten látjuk azt, hogy hatással van a gyerekünknek a lelki egészségére. Tehát mondok néhány példát. Azok a gyerekek, akik rendszeresen sokat kütyűznek, vagy van saját okos eszközük, nagyobb arányban lesz az alvásukkal probléma. Kevesebbet fognak aludni. Azt, hogy kevesebbet alszanak, az kihatással van a tanulmányaikra, a koncentrációs képességükre. Ha a gyerek sokat okostelefonozik, vagy van képernyő előtt, az a figyelmi fejlődésére is kihat. Tehát az is, azzal is hátrányba tud kerülni. Azok a gyerekek, akik nagyon sokat kütyűznek, a szorongás értékeik megnövekednek, a kapcsolataikban ez problémákat tud behozni. A testképpel kapcsolatban is érdemes ezt átgondolni, hogy akarom-e én azt, hogy a 11-12 éves lányom a szépség ideáját TikTok videókból szedje, vagy a fiam a nőkről alkotott képét hasonló minőségű videókból szedje. És hogyha átgondolom azt, hogy a mérleg egyik serpenyőjében az van, hogy lehet, hogy kimarad valamiből, és kicsit hurának nézik, ami egyébként nem biztos, de elképzelhető. A mérleg másik serpenyőjében meg az van, hogy rossz tartalmakkal találkozik, a testképére hatással lesznek ezek a tartalmak, a figyelmére, az alvására, ezen keresztül a tanulmányaira, a kapcsolódására, az idegrendszerének a fejlődésére, akkor az szerintem segít ezt mérlegelni, és azt megerősíteni bennünk, hogy egyébként meg nem kell az erdőbe elvonulni, tehát a gyerekünkkel lehet moziba járni, meg filmet nézni, meg mit tudom én, Minecraftozni, vagy játszani vele, csak ezt egyfajta kereten belül tegyük. És nagyon érdekes így zárszóként még az, amikor megkérdeznek mostani már felnőtt generációs fiatalokat. Tehát azok a 20 éves fiatalok, meg alfa generációsokat, akiknek szinte korlátlan hozzáférésük volt már gyerekkoruktól fogva a képernyőhöz, hogy ők adnának-e most egy 7 évesnek. Túlnyomó többség azt mondta, hogy nem adna, és hogy sajnálja, hogy ő neki ez olyan hamar bekerült az életébe. Tehát szülőként azt tudom mondani, hogy egyszerűen nekünk kell ezt jobban tudnunk, a gyerekeknek meg az a dolga, hogy feszegessék a határukat, meg a mi határainkat, és persze nem kell ezt ilyen bigott módon csinálni, tehát mi is így próbálunk egyfajta átmenetet képezni, hogy a gyerekem abszolút képben van a értelmes, hasznos dolgokkal, de nem napi 3-4-5 órában, meg 7 órában. Tehát ez az átlagos képernyő ideje egy kamasznak, napi 7 óra.

0: Ezen a Várj a telefonnal oldalon megtalálható PDF formában letölthető módon egy ilyen kis megállapodás tervezett, érvekkel röviden összefoglalva, pontokba szedve átláthatóan, hogy mik azok az okok, amik miatt azt javasoljuk, hogy a szülők várjanak az első okostelefon megvásárlásával, és ez bármelyik szülő, aki ezt szeretné esetleg az osztályában, gyereke osztályában megvalósulni, látni, az be tudja ezt vinni most esetleg a kezdődő szülőikre, fel tudja vetni a szülőtársaknak. Nagyon, nagyon alkalmas időpont erre az általános iskola megkezdése például, és hogyha nem is tudnak elköteleződni 14 évig, mert ugye az még olyan messze van, 1, 2, 3, 4, 5, akárhány éven keresztül ezeket meg lehet újítani, tehát le lehet tölteni ezt a kis megállapodást, tervezetet, talán egy kapaszkodót nyújt azoknak, akik tényleg szeretnének tenni a környezetükben azért a kérdését.
1: Az jutott még eszembe arról, amit most mondott itt a generációk kapcsán, hogy pár perccel ezelőtt mondta, hogy tisztázni kell azt is egy gyerekkel, hogy belenézünk mondjuk a keresési előzményeibe, de itt nem jön-e elő az, hogy a gyerek az majd megtanulja hamar kitörölni a keresési előzményt, és elindul egy ilyen, hogy átverem a szülőmet, mert úgyis ellenőrizni fog, én meg nyugodt vagyok, hogy nem keresett rá valamire, vagy szóval hogy lehet egy lépéssel a gyerek előtt lenni, vagy ez nem ültet el egy
0: bizalmatlanságot? Tehát, hogy ez a probléma szerintem, hogyha végigvesszük az opciókat, akkor van az az opció, hogy teljesen a bizalomra megyek rá. Nyilván ez nagyon fontos. Tehát én nehogy félreértsem bárki, nagyon fontos a szülő-gyerek kapcsolatban a bizalom, vagy kifejezzem, hogy mindent elmondhat nekem. Csak az van, hogy ez nem biztos, hogy mindig megtörténik. És hogyha meg viszont a bizalom alapján azt mondom, hogy itt van fiam, az egész világ a zsebedben, azt csinálsz, amit akarsz, én nem is nézek rá, azért abban is van valami ijesztő, és szerintem egy picit azért ez súrolja, ha nagyon belegondolunk az elhanyagolást bizonyos értelemben. Tehát nagyon, én ezért gondolom azt, hogy könnyebb a dolgunk, ha hagyjuk, hogy rágják a fülünket, és egy picit kijebb húzzuk ezt a határt, mert onnantól kezdve, hogy saját okos eszközt kap a gyerek, nyilván nem fogja jó néven venni azt, hogyha mi egyáltalán valaha bele akarunk nézni a telefonjába, és nyilván igaza van, ki fogja törölni a keresési előzményeket egyrészt, másrésztől meg szűrőprogramok például a különböző alkalmazásokon belül nem is szűrnek, tehát azt, hogy az Instán, TikTokon, akárhol mit lát, megint nem fogjuk tudni, szóval, hogy ez egy ilyen, tehát tényleg azt gondolom, hogy a bizalmat nagyon-nagyon kell erősíteni, odafigyelni a gyerekünkre, beszélgetni, kommunikálni vele, felkészíteni ennek a nehézségeire, mert ha már van is egy gyerekkönyvem, a Piszlángok szevasztok, ami eleve 6 éves kortól készíti erre a világra az egy olyan gyerekeket is, akik offline élnek, mármint, hogy nincs képernyőidejük. De még egyszer mondom, hogy én azt sem tartom reálisnak, amikor mondjuk kitör egy ilyen bullying, cyberbullying krízis egy osztályban, akkor az osztályfőnök azt mondja, hogy figyeljenek, kedves szülők, itt vannak ezek a 11-12 éves gyerekek, szétszekálnak már egy osztálytársat a Viber supportban, mi lenne, ha belenéznének esetleg az üzenetekbe, hogy ott mik történnek. És erre a szülők egy jelentős része felhorgad, és azt mondja, hogy de hát az a gyerekem privát szférája. És akkor még egyszer mondom, 11 éves gyerekekről van szó. Itt a gondolkodásunkat kellene egy picit közelítenünk, hogy az offline világban, ha mondjuk egy szobában azt hallom, hogy egy gyerek sír, és depressziós, mert a többiek folyamatosan csúfolják, nem nyitnék be a szobába? Azt mondanám, hogy ez a ti dolgotok? Most ez költői kérdés, de szerintem mindenkiben az a válasz jön föl, hogy hát dehogy nem nyitnék be. Miért kezeljük ennyire drasztikusan másképp az online teret? És csak még egy gondolat, hogy gyereknek az online tevékenysége az nem a személyes naplója. Ez sok velem hasonló korú szülő, 30-as, 40-es szülő, lehet, hogy azt érzi, hogy belenézni a gyerek telefonjába, nyilván nem random, hanem indokolt esetben, tényleg, nem azt mondom, hogy percenként, az ugyanolyan, mint amikor anyánk esetleg megtalálta a naplónkat az ágyunk alatt, és elolvasta, hogy kibe vagyunk szerelmesek. De hogy a kettő, még ha van is közte átfedés, ugye nem ugyanaz, és ez szerintem érdemes így fejben tartani.
1: A beszélgetésünk legelején mondtam, hogy majd a mozgalomról mindjárt kérdezem, de aztán ez elmaradt. Igen, de igen. Szeretném, ha ez azért elhangozna, hogy nem egyedül ön áll a kezdeményezés mögött, hanem mesélj egy kicsit erről, hogy hogy indult, hányan vannak, milyen szakemberek vannak e mögött, milyen fogadtatást látott, és mit remél hosszú távon a kezdeményezéstől.
0: Ez egy nagyon klasszikusan alulról jövő kezdeményezés. Engem szülők kerestek meg, akik nagyon szerették volna azt, hogy ez a külföldön már futó, angolul wait until 8, ugye ez a 8. osztály, 8. osztályig, meg delay smartphones, ilyen különböző neveken futó mozgalmaknak lenne magyar megfelelője, és mivel én eleve a digitális neveléssel foglalkozom egy ideje, ezért megkerestek, és igazából zeneművész szülő, biológus szülőtől kezdve logopédus kollégáig, meg a könyvkiadós barátomig fogtuk magunkat, és egyszerűen csak összeraktunk egy oldalt éjszaka 3-4 gyerek mellett valamikor, tehát tényleg egy ilyen lelkesedésből jövő dolog el, és utána kerestem meg olyan kollégákat, például, mint amilyen professzor Percel Forintos Dóra, aki 25 évig volt a Semmelweis Egyetemen a klinikai pszichológiai tanszék vezetője, vagy dr. Németh Adrián, aki a Győri Gyerekpszichiátriának az egyik főmunkatársa, egyéb logopédus kollégákat, sorolhatnék itt neveket, de hogy alapvetően itt inkább tényleg azt kell elképzelni, hogy van egy csomó szülő, akik szeretnék máshogy csinálni, és szeretnének ebben egymástól is támogatást kapni. Ezt próbáljuk valahogy így menedzselni a saját kis életünkből, nappalinkból. Nem áll mögöttünk ilyen értelemben semmilyen szervezet, tényleg lelkes szülők, szakemberek vagyunk. Van, akit ez a 14 év nagyon megijeszt, de én azt gondolom, hogy ez, amit ön felvetett ezzel a napi fél kiló nyers zöldséggel, itt hasonlóról van szó, hogy senki fölött nem törünk pálcát, aki 11 és fél, 12 évesen ad a gyerekének telefon, de azt gondolom, hogy muszáj erős üzenetet küldenünk, mert hogyha szakemberként azt kommunikáljuk, hogy végül is mindegy, csak csináljátok jól, akkor tényleg az lesz, hogy az 5 évesnek is saját tabletje, meg okostelefonja lesz lassan.
1: Kedves hallgatóink, az Álmodt Percekben mai műsorunkban Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus volt a vendégünk, ő az alapítója a Várja Telefonnal mozgalomnak.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális szféra szakszervezetei. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Arts Szakra Fesztivált. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Megkezdődött a tisztújítási időszaka a Magyarországi Református Egyházban, melynek keretében a presbitériumok döntenek a püspöki, főgondnoki és további egyházi tisztségekről. A szemlélek.net-en megjelent cikk szerzője 5 alapvető kérdést fogalmazott meg a vezetői pozícióra jelöltek számára az igehirdetés hitelességéről, a 2024-es válság tanulságairól és az egyházi önvizsgálat fontosságáról. A felvetések kitérnek arra is, hogy az egyház nyelvét miként hálózzák be a politikából átvett ellenségképek, valamint hogyan jelenik meg a kirekesztettek és a periférián élők segítése a mindennapokban. Az összeállítás emellett az állam, a pénz és a profitai szabadság érzékeny határvonalait is firtatja. A válaszokat szeptember 20-áig várják a szervezők, hogy a döntéshozók és a gyülekezeti tagok még a választások előtt megismerhessék a jelöltek álláspontját, írja a szemlélek.net. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Arts Szakra Fesztivált, amely az országos jubileumhoz kapcsolódva még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. Az esemény sorozat idei mottója: reményt és jövőt adok nektek. Fővédnöke pedig Ternyák Csaba egri érsek. A rendezvényen zenei, irodalmi és képzőművészeti alkotások, valamint koncertek, kiállítások és lelkiségi programok kapnak helyet a város több pontján. A fesztivál megvalósulásában 22 civil szervezet, a történelmi egyházak és az önkormányzat mellett számos helyi művész és intézmény is összefogott. A szervezők célja, hogy a keresztény értékek közvetítése mellett kulturális és lelki feltöltődést nyújtsanak a miskolciaknak. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ bejelentése szerint. Az új felhasználóbarát interaktív felületen a lakosság, a betegek, a szakemberek egyaránt megismerhetik az adatok időbeli alakulását. A központ közlése szerint a rendszer célja az átláthatóság, a szakmai visszacsatolás és a betegbiztonság további erősítése. Az első szakaszban az aktív fekvőbetegellátást nyújtó intézmények járványai, valamint az egészségügyi ellátással összefüggő bizonyos fertőzések intézményi adatai és indikátorok válnak nyilvánosan elérhetővé. Az adatok nem jelentenek kórházi rangsort, mivel az intézmények eltérő profilja miatt az egyszerű összevetés szakmailag nem megalapozott. A félreértések elkerülését közérthető magyarázatok, grafikonok és referenciamutatók támogatják. A fejlesztett adatközlési rendszer a központ hivatalos honlapjáról érhető el. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális szféra szakszervezetei, de a részletek hiánya miatt továbbra is készülnek a szeptember 18-ára meghirdetett demonstrációra. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ügyvivője elmondta, hogy a szerdai egyeztetésen nem kaptak konkrét ígéreteket, és a miniszterelnök által bejelentett kétlépcsős emelés is váratlanul érte őket. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke hozzátette, hogy a dolgozók a kampányban ígért azonnali 25%-os emelést várják, és a részletekről levélben kérnek tájékoztatást a kormányfőtől. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke szintén sérelmezte az egyeztetés hiányát és a források bizonytalanságát. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a tartós csapadékhiány és a Tisza alacsony vízszintje miatt. A kiskörei duzzasztóműnél a hasznosítható vízkészlet elfogyott, így a mezőgazdasági vízszolgáltatás korlátozottan biztosítható. A hatóság célja, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen a vízhozam vagy a használati idő mérséklésével. A következő héten különösen a nagykunsági öntözőrendszer vízhasználatát mérik, és szabálytalanság esetén felfüggesztik a vízkivételt. Elkészült az eddigi legnagyobb magyar űripari berendezés Miskolcon, a miskolci Admatis Kft. 6 év fejlesztés után az Európai űrügynökség Kopernikusz programjának műholdjaihoz gyártott egy 1,5 méteres hőmérséklet szabályozó szerkezetet. A berendezés a műholdak spektrométereinek pontos működését biztosítja, így közvetve ahhoz járul hozzá, hogy megbízhatóbb adatokat kapjunk az emberi tevékenységből származó széndioxid kibocsátásról. A csaknem 42 000 órányi munkával 26 szakember közreműködésével megvalósult projektet a francia és német fővállalkozóknak szállítják be. A nemzetközi jelentőségű sikert miskolci telephelyén mutatta be a cég, kiemelve a helyi mérnöki tudás és a hazai high-tech ipar fejlődését. A Miskolc Diósgyőri Református Egyház község ad otthon szeptember 6-án vasárnap 14 órától 19 óráig több miskolci református gyülekezet első közös találkozójának hagyományteremtő céllal. A Jövő Ref, Református Jövőkép című alkalmon a gyülekezeti tagokat bármelyik korosztályból közös imádság, éneklés, bizonyságtétel, kanapébeszélgetés, igehirdetés, a gyerekeket külön kézműves foglalkozások várják. Minden közösség külön asztalon kedveskedik majd finomságaival egy nagy szeretett vendégség keretében. Az eseményen az egyház jövőjéről is tudnak beszélgetni a jelenlévők a Világosságom és Segítségem az Úr igevers útmutatása alapján. A rendezvény mottója egy test, sok gyülekezet, egy küldetés. Néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg az avasi református gyülekezetben az a szándék, hogy a tanév kezdetén legyen egy szabadabb családi nap, nyilatkozta a minapnak Hangóné Birta Melinda lelkipásztor. Kiemelte, ha a református gyülekezetek együtt gondolkodva felfedezik, hogy ugyanazt a küldetést kapták és megtalálják a közös pontokat, akkor jobban tudják egymást erősíteni és segíteni. Naközben mindenki megőrzi a maga helyi sajátosságait. Elkezdődött péntek délután a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, amelyen idén minden eddiginél több, mint egy 90 alkotás szerepel a programban. Bíró Tibor fesztivál igazgató a megnyitón hangsúlyozta, hogy a 28 országból érkezett filmek befogadására új helyszínnel is bővültek, így a Tudomány és Technika házában is biztosítják a megszokott körülményeket. Tóth Szántai József polgármester köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy Miskolc gazdag múltra tekint vissza a filmművészetben, hiszen az ország első filmvetítése is a Kőszínházban volt. A megnyitó ünnepségen Cinefest életműdíjjal tüntették ki Gáspár Sándor Kossuth díjas színészt, akit testvére Gáspár Tibor méltatott. Az Európai Mozi nagykövete díjat Danis Tanovics Oscar díjas bosnyák rendező vehette át, míg a második díjazott Kevin MacDonald skót rendező később veszi át az elismerést. A filmszemle a horvát rendező Igor Seregi Lagzi című vígjátékának premierjével rajtolt el, a programok pedig szeptember 12-ig várják az érdeklődőket. Megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Szeptemberben ismét lehetőségük nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot. Ez utóbbit 2026. szeptember 15-ig kell visszajuttatni az iskolába. A védőoltás önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott, olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Dr. Asztalos Ágnest, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét hallják.
4: Iskola kezdéskor annyi információt kapnak a szülők, gyerekek, hogy néha csak kapkodják a fejüket. Ezen információ között tartozik a 7. osztályosok esetében, 7. osztályban kötelező vagy önkéntesen igénybe vehető oltásokról való tájékoztatás. Ennek a része a HPV, a humán papilloma vírus elleni védőoltás felvételek a lehetőségéről, és ennek kapcsolatban minden szülő a 7. osztályosok esetében kap egy tájékoztatót, illetve egy nyilatkozat dokumentumot. A tájékoztató tartalmazza, hogy mi is ez a HPV, mit kell róla tudni, mit előz meg, miért javasolt annak a felvétele, milyen előnyöket jelent, vagy pedig, hogyha valaki nem veszi fel, akkor az esetleg milyen kockázatokat rejthet a fertőzés és annak a következményei szempontjából. Ez egy nagyon tömör összefoglaló, de minden lényeges információt tartalmaz, és bárkinek bármilyen kérdése van, lehet tovább érdeklődni, kutakodni ennek az irányában. Azt tudom javasolni minden kedves szülőnek, akinek 7. gyermeke van, hogy akkor amennyiben már tud róla, megkapta ezeket a papírokat, akkor tanulmányozza át, beszéljék meg a gyermekükkel, pró és kontra az érveket, hogy miért érdemes a HPV oltást felvenni. Amennyiben még a gyermek nem vitte haza, akkor kérdezzenek rá, mert lehet, hogy táskájában lapulnak ezek a papírok. A humán papilloma vírus kapcsán szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy olyan oltás, amit már évek óta itt Magyarországon is önkéntesen javaslunk a felvételre. 2020 óta már nem csak a lányoknak, hanem fiúknak is. Nagyon sokan megkapták eddig. Ez azt jelenti, hogy az adott korosztályba tartozóknál, a lányoknál több mint 80%-a felvette ezt az oltást. Azért ez egy nagyon jó szám, úgyhogy önkéntes alapon lévő. A fiúknak meg több mint 70%-a.
3: Köszönöm a figyelmet. Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit 2026. szeptember 6-án vasárnap. A szerkesztőt Hornyák Zoltánt hallják. Mai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután arról szólunk, hogy a rák kialakulásakor egymást érik az evolúció biológia területéhez tartozó alkalmazkodó történések. Egy tumor létrejöttekor egészséges sejtek mutációk révén osztódni kezdenek, így egy olyan populációt, csoportot alkotnak, amiben az egyes sejtek egymással evolúciós versenyt futnak. Dr. Baross Gábor Zoltán kollégáival ezeket a folyamatokat próbálják jobban megérteni a kutatásaik során, melyekhez egy manapság igen népszerű geomérnöki technikával hoznak létre mutációkat a sejtekben. Rákos növekedést kezdeményeznek, a sejtek életútját pedig úgynevezett DNS vonalkódokkal követik. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten igéjét olvasom a Krónikák második könyvének 5. részéből, válogatott versekből. Amikor befejezték mindazt a munkát, bevitte Salamon azt az ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat, amelyeket apja Dávid szentelt oda ajándékul, és elhelyezte Isten házának a kincsei közé. Összegyülekeztek tehát a királyhoz az izraeli férfiak a 7. hónapban az ünnepen. Amikor Izrael vénei mind megérkeztek, a léviták fölemelték a ládát, és fölvitték a ládát meg a kijelentés sátrát, meg a szentély egész fölszerelését, amely a sátorban volt. Olyan sok juhot és marhát áldoztak, hogy sem megszámlálni, de még csak megbecsülni sem lehetett azokat. Azután bevitték a papok az Úr szövetség ládáját a helyére, a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe, a kérubok szárnyai alá. Nem volt a ládában más, csak a két tábla, amelyet Mózes adott át a Hóreben, amikor az Úr szövetséget kötött Izrael fiaival. Valamennyi énekes lévita, Ászáf, Hémán és Jedútun a fiaikkal és testvéreikkel együtt, fehér ruhába öltözve, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal dicsérték az Urat. A harsonásoknak meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangolva zengjék az Úr dicséretét és magasztalását. Amikor felzendültek a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az Urat, mert ő jó és örökké tart szeretete, akkor a házat, az Úr házát felhő töltötte be, az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. Salamon templom építése elérte csúcspontját. A szövetség ládáját ünnepi menetben felviszik a megépült templomba, a legbelső részbe, a szentek szentjébe, ahol végre méltó helyére került. A ládában nem volt más, mint a törvény két kőtáblája. A láda eddig a városban volt, de most nem csak topográfiailag, hanem lelki értelemben is a helyére kerül, oda, ahol Isten jelenléte ábrázolódik. Mit jelent ez ma a számunkra? Nos, azt, hogy Isten szava akkor tölti be az életünket, ha a helyére kerül. A szövetség lényege szerint Isten jó és örökké tartozó hűsége, ugyanakkor ő a törvényadó is, aki rendet, és akinek szavára figyelnünk kell. Ma a törvény nélküli ember korát éljük, aki azt hiszi, hogy következmények nélkül lehet élni, és mindent szabad neki. Ám talán soha nem volt annyi szétesett élet, felbomlott házasság és családi közösség, és összekeveredett sors, mint ma, amikor az Isten törvényét inkább elvetik, mint sem követnék. Ezért kell komolyan venni a mai igeszakaszt. Isten népe akkor kezdett újra helyesen élni, amikor a törvényt a helyére tette. Nem csak építészetileg, hanem személyes és közösségi életükben egyaránt. Bennünk is akkor áll helyre a rend, amikor az Isten igéje a szívünk közepébe kerül. Amikor ez megtörténik, akkor az ember nem tehet mást, mint dicsérni és magasztalni kezdi Istenét énekszóval és zenével. Jó az Úr, és örökké tart szeretete. Az Isten dicséret nem pusztán ének, hanem hitvallás tehát. Isten jósága és hűsége az alapja egész életünknek. A zene és az ének itt nem lehet öncélú, hanem annak az Úrnak a dicsőségét szolgálja, aki szövetséget kötött velünk, és aki gondoskodik rólunk. Végül, az úrházát felhő töltötte be. A felhő Isten dicsőségének jele. A papok ekkor nem tudtak odaállni szolgálatukat végezni, mert az Úr dicsősége mindent elárasztott. A felhő egyszerre jelenti Isten ragyogó jelenlétét és mindenütt jelen valóságát. A dicsőség olyan erővel volt jelen, hogy az embernek helyt kellett adnia Istennek. Most nem én, hanem az Úr. Most csak az ő jelenléte a fontos. És itt minden emberi elnémul, minden szó és minden tett. Itt az Úr van jelen. Övé a dicsőség, övé minden. Calvin János szerint az élet értelmét Isten dicsőségének szolgálata adja, ezért méltó szívünket égő hála áldozatként neki ajánlani. A salamoni templomot betöltő felhő erre emlékeztet ma bennünket. Az Úr dicsősége a legfontosabb. Soli Deo Gloria. Amen. Imádkozzunk. Urunk, add, hogy igéd a helyére kerüljön a szívünkben, és töltsd be életünket a te dicsőségeddel. Taníts meg bennünket gyönyörködni a te jelenlétedben. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kormány prioritásként kezeli a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányának növelését, mivel lakosság arányosan az egyik legalacsonyabb a diplomások száma Magyarországon az Unióban. Magyar Péter miniszterelnök az ELTE tanévnyitóján hangsúlyozta, hogy a cél nem csupán a statisztika javítása vagy a versenyképes gazdaság, hanem a társadalmi felemelkedés biztosítása is. Hozzátette, hogy sok tehetséges fiatal rejtőzik családi körülményeik miatt, ezért a kormány lebontja az ezekkel kapcsolatos akadályokat. Magyarország jövője elválaszthatatlan a felsőoktatási intézményektől és azok intellektuális potenciájától, jelentette ki Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitóján. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy törvényi szinten állítják vissza az akadémiai szabadságot, és hallgatóközpontúbbá teszik az intézményeket. Sharaf Hassan rektor beszédében a műegyetem szakterületeinek sokszínűségét és az autonóm fejlődés fontosságát emelte ki. Az ünnepségen átadták a BME Neumann János professzori címét, amelyet idén a magyar származású szoftverfejlesztő Charles Simonyi, azaz Simonyi Károly vehetett át. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztését nevezte az iskolák legfontosabb feladatának az oktatási és gyermekügyi miniszter videójában. Lannert Judit bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel új oktatási stratégián dolgoznak a tárcánál. Hangsúlyozta, hogy a felgyorsult technológiai világban nem robotokat, hanem érző és gondolkodó embereket kell képezni az intézményekben. Kókainé Lányi Marietta államtitkár hozzátette, az új rendszerben a tanító-pedagógus helyett a kreatív, kíváncsi diák kerül a folyamat középpontjába. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális szféra szakszervezetei, de a részletek hiánya miatt továbbra is készülnek a szeptember 18-ára meghirdetett demonstrációra. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ügyvivője elmondta, hogy a szerdai egyeztetésen nem kaptak konkrét ígéreteket, és a miniszterelnök által bejelentett kétlépcsős emelés is váratlanul érte őket. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke hozzátette, hogy a dolgozók a kampányban ígért azonnali 25%-os emelést várják, és a részletekről levélben kérnek tájékoztatást a kormányfőtől. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke szintén sérelmezte az egyeztetés hiányát és a források bizonytalanságát, hangsúlyozva, hogy a bérlemaradás behozásához ez még csak a kezdeti lépés. A szakszervezeti vezetők egyaránt kiemelték, hogy nyitottak a további tárgyalásokra, és megnyugtató válasz esetén lemondhatják a tiltakozást. Gyermekvédelmi diagnózis címmel átfogó tanulmány készült a gyermekvédelem helyzetéről a hónapok óta tartó intézményi átvilágítások, vizsgálatok és dolgozói beszélgetések nyomán. A Szociális és Családügyi Miniszter bejelentése szerint a dokumentumot hamarosan a nyilvánosság elé tárják. Gyurkó Szilvia államtitkár tájékoztatása alapján a szektorban béremelést hajtanak végre, valamint egy 10 milliárd forintos alapot hoznak létre a legsürgetőbb krízis helyzetek megszüntetésére. Ebből a forrásból fejlesztik a családból való kiemelést megelőző alapszolgáltatásokat, valamint a kórházban ragadt, a szökésben lévő és a speciális nevelési igényű gyerekek ellátását is. Emellett létrehoznak egy 1 milliárd forintos jóvátételi alapot is azok számára, akiket 1997 óta bántalmazás vagy kizsákmányolás ért a rendszerben. Az új alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a minisztérium. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált, amely az országos jubileumhoz kapcsolódva még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. Az esemény sorozat idei mottója: reményt és jövőt adok nektek. Fővédnöke pedig Ternyák Csaba egri érsek. A rendezvényen zenei, irodalmi és képzőművészeti alkotások, valamint koncertek, kiállítások és lelkiségi programok kapnak helyet a város több pontján. A szervezők célja, hogy a keresztény értékek közvetítése mellett kulturális és lelki feltöltődést nyújtsanak a miskolciaknak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a rák kialakulásakor egymást érik az evolúcióbiológia területéhez tartozó alkalmazkodó történések. Egy tumor létrejöttekor egészséges sejtek mutációk révén osztódni kezdenek, így egy olyan populációt, csoportot alkotnak, amiben az egyes sejtek egymással evolúciós versenyt futnak. Később, ha egy tumor gyógyszerekkel kezelnek, újabb alkalmazkodás kezdődik, melyben a rákos sejtek egy csoportja ellenállóvá válhat a terápiával szemben. Dr. Boros Gábor Zoltán kollégáival ezeket a folyamatokat próbálják jobban megérteni a kutatásaik során, melyekhez egy manapság igen népszerű geomérnöki technológiával hoznak létre mutációkat a sejtekben. Rákos növekedést kezdeményeznek, a sejtek életútját pedig úgynevezett DNS vonalkódokkal követik. A riporter Takács Ádám.
2: A rák evolúcióját úgy kell elképzelni, hogy nem a ráknak, mint betegségnek a év 100 milliókon keresztüli evolúcióját nézzük, mint mondjuk nézhetnénk egy vírusnál, vagy egy baktériumnál, egy ilyen betegségnél, hanem maga az a folyamat, hogy egy egészséges sejtből rákos sejt alakul ki, ami elkezd osztódni, és egy tumor képződéshez vezet. Tehát egy egyeden belül, egy betegen belül végbe menő folyamat, ez egy evolúciós folyamat. Ennek a jobb megértését célozzuk meg egyebek mellett.
3: Van arról valamiféle adat, hogy a daganatos megbetegedések mennyire gyakoriak, mondjuk az olyan szervezetekben, mint éppen az emberek? Sajnos sokaknak van ezzel tapasztalata.
2: Nekem nem ez a szakterületem, de nyilván ismerek statisztikákat, illetve hát igazából bárki, sajnos. Nincs is olyan ember, aki ne találkozna a rákkal, ismerősökön, családtagokon, vagy saját magán keresztül. Egy egyszerűsítő statisztikával elmondhatjuk azt, hogy körülbelül minden harmadik ember betegszik meg rákkal élete során. Úgyhogy egy nagyon gyakori betegségről van szó. Ez, hogyha pozitívan próbálunk erre tekinteni, akkor ez a gyakoriság, ez magasabb, mint ami korábbi évtizedekben, évszázadokban volt. De ez talán részben amiatt is van, mert tovább élünk.
3: Egyenesen, arányosan következik az élethoz kitolódásából az, hogy egyre több a megbetegedés, vagy az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal, a levegővel, amit belélegzünk, ezekkel is összefüggésben van-e, mondjuk, hogy egyre több a daganatos megbetegedés?
2: Ez egészen biztos, hogy mind a kettő igaz. Tehát egyrészt igen, tovább élünk. Szerencse talán a rossz hírben a jó hír, hogy azért, amit mondtam, hogy minden harmadik ember megbetegszik, azért a megbetegedéseknek a döntő többsége az idősebb korban történik. Nyilván nem csak, és sokszor fiatalabb korban is, de azért nagyon el van tolódva a korfája a rák megjelenésének. Viszont az is teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy az életmód az nagyban befolyásolja a kialakulás esélyét. Ez egyébként nekem nem szakterületem, tehát nagyon nem is szeretnék senkinek életviteli tanácsokat adni, de hát ezek tények, ezek nem vitatottak.
3: Mi az, amire keresed a választ a kutatásaid során?
2: Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúcióbiológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus, hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása, egymásra adódása által történik. Ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára. Emellett egyéb folyamatok is evolúciósak. Tehát egy tumor kialakulása után a klinikailag nagyon fontos és nagyon veszélyes és hátrányos következő lépés az az áttéteknek a képződése. Az áttét képződéskor az gyakorlatilag egy invázió történik, egy vagy néhány sejt leválik a tumorról, és a vérárammal vagy a nyirokrendszerben eljut egy másik helyre a testben, és itt kell gyakorlatilag egy új populációt megalapítania és túlélnie. Ez megint egy adaptációs felállás, csak egy másik adaptációs felállás. Ennek a megértése is nagyon fontos, és talán ami a legfontosabb, vagy ami a legkönnyebben látható, hogy mennyire fontos, az a terápiák alkalmazásakor történő rezisztencia túlélésnek a vizsgálata. Ez egy jól ismert folyamat, ha például belegondolunk a baktériumokba és az antibiotikum rezisztenciába, hogy minket egy patogén, valamilyen betegséget okozó organizmus, mondjuk egy baktérium megfertőz, és gyógyszerekkel próbáljuk specifikusan kiirtani ezt a baktériumot. És a gyógyszerek használatának hatására sajnos a baktérium populáció kis százalékában létrejöhet rezisztencia jelensége, ami azt jelenti, hogy ez a gyógyszer onnantól kezdve azokra a baktériumokra, arra a specifikus törzsre nem lesz már hatékony. Ez egy egészen érthető módon ez egy evolúciós folyamat. Ugyanezt történhet meg, illetve történik meg sajnos a tumorok esetében is, ahol a tumort felépítő sejteknek a populációjában lehet, hogy akár csak az 1%-a, de túléli a terápiát. Egy kezdetben ez azt jelenti, hogy lesz egy jó hatása a terápiának, ugyanúgy, ahogy az antibiotikum is általában gyorsan, az ember egyből elég gyorsan érzi, hogy jobban érzi magát. Sajnos a rezisztens populáció, akármilyen kicsi is, idővel újra elkezd osztódni, és újra problémát okozhat. Ugye ez egy baktériális fertőzés esetében a fertőzésnek az újra kialakulása, a ráknál pedig a ráknak a újra előjövetele. Ennek a megértése talán a legegyértelműbb, hogy miért fontos, és talán az is nagyon egyértelmű, hogy ez egy evolúciós folyamat. Ugye ilyen szempontból egyébként a rák az egy nagyon speciális betegség, és ezért van az, hogy én nagyon szkeptikus vagyok a ráknak az ellenszerének, az általános ellenszerének a megtalálásával kapcsolatban, illetve szerintem sokak fejében nem teljesen tiszta, hogy még egy olyan betegséggel szemben, ahol mondjuk egy maradjunk mondjuk a bakteriális fertőzéseknél. Gyakorlatilag a cél az, hogy egy adott baktérium faj, ami betegséget okoz, ezt a baktérium fajt a saját testünkből el tudjuk távolítani specifikusan. Tehát kell egy olyan szer, ami az adott baktériumot megöli, de az én saját sejtjeimet békén hagyja. Ez egy viszonylag egyszerű dolognak tűnhet első ránézésre, ugye egy baktérium az egy prokariota szervezet, egészen máshogy néz ki egy baktérium, mint mi. Máshogy működik a sejtje, természetesen nagyon sok szempontból hasonlóan működik. Éppen ezért van az, hogy még új antibiotikumot fejleszteni is iszonyatosan nehéz. Olyan szer találni, ami specifikusan megöli a baktériumot, de engem békén hagy. Viszont a ráknál ugye az történik, hogy nem egy külső ágens, egy másik organizmus, egy másik faj hatol be a beteg testébe és okoz problémát, hanem a saját sejtjeink gyakorlatilag lázadnak fel ellenünk, a több sejtűségnek a szerződését felbontják, és elkezdenek osztódni. És ha belegondolunk, akkor mi, akik a klinikumban fejlesztenek, illetve tesztelnek rákelleni terápiákat, egy iszonyatosan nehéz feladattal állnak szemben, hiszen olyan szert kell találniuk, ami specifikusan megöli a rákos sejtet, ami gyakorlatilag a betegnek a saját sejtje, néhány módosítással, de nem öli meg

0: egy bizonyos rákfajtának egy bizonyos altípusán belül egy bizonyos génben történt mutáció által okozott ráknak a jobb terápiájáról szólnak például. Ami hatalmas előrelépés, csak ugye nem várható el, hogy legyen egy olyan gyógyszer, ami minden rák ellen tökéletesen működik, de az egészséges emberi sejteket pedig békén hagyja. Ami felé törekedni kell, és ahol pedig tényleg hatalmas előrelépések vannak, az az, hogy a különböző ráktípusoknak az azonosításában jobbak legyünk, és ezeknek a különböző ráktípusoknak a specifikus, gyakorlatilag egyénre szabott terápiájában jobbak legyünk. És itt ezekben hatalmas előrelépés is van, csak ugye ez az, amit az ember nem közvetlenül és nem hirtelen érez, de igazából nagyon-nagyon sok olyan rákbetegség van, illetve a konkrét rákoknak az altípusaiban, ahol a túlélési ráta, az életszínvonal a terápia alatt vagy után, ezek mind nagyon-nagyon megnövekednek. Ezek nyilván nem tökéletes megoldások még, de ebben tudunk fejlődni, ebben tudunk előrelépni. Van néhány olyan terápiás típus, elsősorban az immunterápia, ami egy általánosabb hatást fejt ki. Ez gyakorlatilag annak köszönhető az immunterápia esetében, hogy maga az immunrendszerünk az egyébként egy iszonyatosan hatékony rák ellenszer, ami működik is, minden nap működik a saját testünkben. Nagyon ritkán nem működik, ilyenkor alakul ki betegség. És gyakorlatilag az immunterápiák azok ebben segítenek, hogy az immunrendszer hatékonyan tudjon működni, ezért tudnak viszonylag általánosabb hatást kifejteni.
1: Hogyan lehet ezt kutatni? Milyen módszerek állnak a rendelkezésetekre, hogy hogyan működik egy ilyen daganatos megbetegedés, mint populáció? Hogyan lehet ezt számszerű adatokkal felmérni és vizsgálni?
0: Alapvetően két nagy irányvonal van az ilyen kutatásoknál, meg igazából az egyéb rákot érintő kutatásoknál is. Az egyik az az emberi adatoknak a vizsgálata, tehát ezek emberi betegekből kivont rák mintáknak, tehát gyakorlatilag biopsziáknak a vizsgálata. A másik ág, az pedig az úgynevezett kontrollált kísérleteknek a vizsgálata. Hogyha emberi betegekből veszünk biopsziákat, és ezeket tipikusan megszekvenáljuk, akkor megismerjük, hogy az adott tumorban milyen mutációk vannak jelen. Ez irtózatosan hasznos, és rengeteg egyre több ilyen adat áll rendelkezésre. Mint általánosan minden ilyen megfigyelésen alapuló kutatásnak a hátránya az, hogy rengeteg olyan háttérváltozó van, amit nem tudunk kontrollálni. Ezekről persze készíthetünk kérdőívet, megtudhatjuk, hogy az adott beteg mondjuk dohányzott-e, hány éves, mennyire egészséges életvitele volt, de ha akár csak arra gondolunk, hogy maga a genetikai állománya különböző embereknek egészen különbözik, ezt ugye nem tudjuk kontrollálni. Emiatt ezeknek az adatoknak a vizsgálata ilyen szempontból elég nehéz. Nem lehetetlen, csak nagyon-nagyon sok adat kell, és még mindig, pedig már azért már nagyon nagy nagyságrendben állnak ezek rendelkezésre, még mindig sok kérdés megválaszolása, az egyszerűen nagyságrendekkel több ilyen adat kéne. A másik oldal, amit mi képviselünk, és amit elsősorban mi csinálunk, azok a kontrollált kísérletek. Tehát azért, hogy ezeket a háttérváltozókat kontrollálni tudjuk, ezért kontrollált kísérleteket csinálunk, ezért tipikusan, ahogy elképzel valaki egy biológiai kísérletet, fogsz 100 darab borsót, mindegyiket beülteted, 100 darab ugyanolyan cserépbe, ugyanannyi vízzel locsolod őket, és 50-nek adsz egy bizonyos extra tápoldatot, a másik 50-nek meg nem, és megnézed, hogy mi a különbség. Ugyanezt csináljuk csak rákkal, ez tipikusan, hogy a kontrollált kísérleteket egereken lehet végezni, illetve petricsészében növő, akár emberi, akár egér, vagy más emlős sejtvonalakon. Amit mi csinálunk, hogy gyakorlatilag közel megegyező genetikai állománnyal rendelkező sejteket, akár egérben van, akár a petricsészében, ezekben a sejtekben mi hozzuk létre a rákot, kialakító a rákot létrehozó mutációkat. Ugye ez is már érezhető, hogy egészen más, mint a természetes útja egy betegség kialakulásának. A másik, amit ilyenkor meg tudunk tenni, hogy nem egy tumort hozunk létre, hanem sok százat vagy sok ezret. Ezáltal kontrollált körülmények között tudjuk azt vizsgálni, hogy egy mutációnak a kialakulása milyen hatással van a rák progressziójára.
2: Kedves hallgatóink, dr. Boros Zoltán Gáborral, a Hunren Evolúció Tudományi Intézet tudományos munkatársával Takács Ádám beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdődött a tisztújítási időszaka a Magyarországi Református Egyházban, melynek keretében a presbitériumok döntenek a püspöki, főgondnoki és további egyházi tisztségekről. A szemlélek.net-en megjelent cikk szerzője 5 alapvető kérdést fogalmazott meg a vezetői pozícióra jelöltek számára az igehirdetés hitelességéről, a 2024-es válság tanulságairól és az egyházi önvizsgálat fontosságáról. A felvetések kitérnek arra is, hogy az egyház nyelvét miként hálózzák be a politikából átvett ellenségképek, valamint hogyan jelenik meg a kirekesztettek és a periférián élők segítése a mindennapokban. Az összeállítás emellett az állam, a pénz és a profitai szabadság érzékeny határvonalait is firtatja. A válaszokat szeptember 20-áig várják a szervezők, hogy a döntéshozók és a gyülekezeti tagok még a választások előtt megismerhessék a jelöltek álláspontját, írja a szemlélek.net. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált, amely az országos jubileumhoz kapcsolódva még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. Az esemény sorozat idei mottója: reményt és jövőt adok nektek. Fővédnöke pedig Ternyák Csaba egri érsek. A rendezvényen zenei, irodalmi és képzőművészeti alkotások, valamint koncertek, kiállítások és lelkiségi programok kapnak helyet a város több pontján. A fesztivál megvalósulásában 22 civil szervezet, a történelmi egyházak és az önkormányzat mellett számos helyi művész és intézmény is összefogott. A szervezők célja, hogy a keresztény értékek közvetítése mellett kulturális és lelki feltöltődést nyújtsanak a miskolciaknak. Újabb egyeztetéseket tartott a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi jelöltállítás kapcsán a Sándor palotában. Baka András ezúttal a jogászi hivatásrendek, az ügyvédség és az ügyészek képviselőinek véleményét is kikérte a folyamatban. Az államfő Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, valamint az Ügyészek Országos Egyesületének vezetőjével, Matica Artemonnal tárgyalt. Ezzel folytatódott a szeptember elején megkezdett konzultációs sorozat, amelynek keretében korábban a bírósági szervezet vezetőit is fogadta az elnök. Elkészült az eddigi legnagyobb magyar űripari berendezés Miskolcon, a miskolci Admatis Kft. 6 év fejlesztés után az Európai űrügynökség Copernicus programjának műholdjaihoz gyártott egy 1,5 méteres hőmérséklet szabályozó szerkezetet. A berendezés a műholdak spektrométereinek pontos működését biztosítja, így közvetve ahhoz járul hozzá, hogy megbízhatóbb adatokat kapjunk az emberi tevékenységből származó széndioxid kibocsátásról. A csaknem 42 ezer órányi munkával, 26 szakember közreműködésével megvalósult projektet a francia és német fővállalkozóknak szállítják be. A nemzetközi jelentőségű sikert miskolci telephelyén mutatta be a cég, kiemelve a helyi mérnöki tudás és a hazai high-tech ipar fejlődését. Több mint 540 ezer hektárnyi terület égett le az Európai Unióban június közepe óta, és több mint 1000 erdőtűz következtében az uniós erdőtűz információs rendszer adatai szerint. Az éveleje óta elpusztult teljes terület megközelíti a 650 ezer hektárt, amellyel az idei nyár jelentősen meghaladja az elmúlt 20 év átlagát. A legsúlyosabb pusztítást júliusban jegyezték fel, amikor 3 rendkívüli méretű tűz is keletkezett Spanyolországban és Franciaországban. Görögország, Portugália, Olaszország, valamint Belgium szintén súlyos károkat szenvedett, utóbbi országban történelmi méretű lángok pusztítottak. A rekordközeli erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és a klímaváltozás által felerősített hőség is hozzájárult. Terjed a nyugat-nílusi vírus a Nyugat-Balkánon, Horvátországban 10, Szerbiában 11 fertőzést regisztráltak péntekig, míg Észak-Macedóniában több mint 50 esetet és 6 halálesetet jelentettek. A vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed, és bár az esetek nagy része tünetmentes, a betegek kisebb részénél súlyos idegrendszert érintő szövődmények alakulhatnak ki. A szakemberek a helyzetet az évszakhoz képest kezelhetőnek tartják, de a megelőzés érdekében a szúnyogcsípések elleni védekezést és a pangóvizek felszámolását javasolják. Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában, Szlovéniában és Koszovóban idén eddig nem regisztráltak megbetegedést.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 25 és 34 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között lesz.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora 2026. szeptember 6-a, vasárnap van, a szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallják. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Hamarosan pedig arról szólunk, hogy idén nyáron két alkalommal is úgynevezett hőkupola alakult ki hazánk felett, napokig itt tartva az akár 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet is. Erről a légköri jelenségről beszélgetünk majd Géczi István földrajzszakos tanárral, az Abaúj Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével.
2: Saját életünkbe is visszagondolunk, ha volt egy nyári hőségnapok, mert akkor úgy volt emlegetve, az tényleg általában az volt, hogy 2-3 napot jelentett, esetleg egy hetet jelentett. És tudtuk, hogy jön a lehűlés, akkor mentem mindenki strandolni, elővette a locsolócsövet, és lezuhanyzott abban az udvaron, meg egész egyszerűen ugye nedvesebb volt a környezetünk, jobban hűtött. Most eleve olyan szituáció vagyunk, igazából május óta érdemi csapadék Magyarországon nem volt. Tehát tudom jó, hogy én gyűjtöm az esővizet, amit csak lehet, összvíz kétszer teltek meg a hordók, rég ki vannak locsolva, gyakorlatilag minden kisülve most, egész egyszerűen olyan szinten nincs, ugye nem volt csapadék, és azt jelenti, hogy ilyen szinten száraz a levegőnk. Tehát ezért van az, hogy kilépünk, és rögtön sivatagi levegő van. Nagyon alacsony a páratartalom, ugye a bőrünkről, az orrunkból abban a pillanatban vonja el azt a nedvességet, amire, és ezért érezzük ezt a szúrós és bántó gyakorlatilag mérsékletet, és ez Magyarország esetében plusz, hogy a Kárpát-medencében ez a levegő még jobban meg tud ragadni. Kitölti, a hegyek körbevesznek minket, amíg nem jön egy kimondottan erős időjárásváltozás, front, akkor ez nem nagyon tudja innen kinyomni. Nálunk megint mondhatjuk mindig a plusz-plusz, ugye amiről már szó van, hogy kiszárítottuk a Kárpát-medencét. Tehát annak idején a szabályozások egyebek előtt hatalmas területeket állandóan vízborított, csak itt új helyes eténteség belegondolni, minden alkalommal, amikor tavasszal megvolt a hóolvadás, tavaszi ár, Bodrog azért az ártéren kijött, a 37-esig mindenütt víz volt, idén ebből semmi, ha jól emlékszem, már tavaly évben se. Tehát ugye az egykori kubuk gödröknek a helyében abba áll úgy, ahogy valamennyi víz, egyébként minden száraz.
1: Maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Szeptember 6-a van a Zakariások neve napja, nevük Héber eredetű jelentése, Jáve ismét megemlékezett. 1442-ben e napon volt a Zajkányi csata Hunyad vármegyében. Hunyadi János 15 ezer emberével a Vaskapu hágóban szétverte Sehabeddin Begler Bég 80 ezer főnyi Erdélybe benyomult török seregét. 1522-ben a Victoria Magellan expedíciójának egyik hajója visszatért Spanyolországba, ez az első hajó, amely körbehajózta a földet. 1658-ban volt a Szárhegyi csata, amelyben a 300 fős székely sereg legyőzte a 10 000-es túlerőben lévő tatár és moldvai betolakodókat. 1848-ban Kossuth Lajos pénzügyminiszter elrendelte az 5 forintos bankjegyek kibocsátását. 1896-ban az 1442-es csata 454. évfordulóján Hunyad vármegye 4 méteres buzogányos hunyadi emlékművet állítatott a dél-erdélyi Vaskapu hágóban. Ezt a románok 1992-ben ledöntötték. 1766-ban született John Dalton, brit kémikus, fizikus, a színvakság leírója, az atomelmélet kidolgozója. 1781-ben Anton Diabelli, osztrák zeneszerző született. 1876-ban John James Richard MacLeod, Nobel-díjas skót fiziológus, az inzulin felfedezője született. 1901-ben született és 1981-ben hunyt el Bilicsi Tivadar, színész, érdemes és kiváló művész. 1903-ban Kadosa Pál, kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző, zongora művész, zenepedagógus született, 83-ban hunyt el. 1904-ben Keresztúri Dezső Széchenyi díjas író, költő született, tőle 96-ban búcsúzhattunk. 1921-ben született, 87-ben hunyt el Tamási Zdenko, Erkel díjas zeneszerző. 1948-as születésű Hegedűs Csaba, olimpiai bajnok, birkózó. 1868-ban hunyt el Szendrei Júlia költőnő, Petőfi Sándor felesége. 1922-ben Mihalik Kálmán zeneszerző, a székely himnusz komponistája hunyt el. 1997-ben Zsuzs Éva, Kossuth-díjas filmrendezőtől búcsúztunk. 2007-ben pedig Luciano Pavarotti, olasz operaénekes, tenorista, a három tenor egyike hunyt el. Kedves hallgatóink, a szeptember 6-ai napkalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit nem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. A szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Mert fel kell a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virága lehullik, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott ígét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az ígének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az ígének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kormány prioritásként kezeli a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányának növelését, mivel lakosság arányosan az egyik legalacsonyabb a diplomások száma Magyarországon az Unióban. Magyar Péter miniszterelnök az ELTE tanévnyitóján hangsúlyozta, hogy a cél nem csupán a statisztika javítása vagy a versenyképes gazdaság, hanem a társadalmi felemelkedés biztosítása is. Hozzátette, hogy sok tehetséges fiatal rejtőzik családi körülményeik miatt, ezért a kormány lebontja az ezekkel kapcsolatos akadályokat. Magyarország jövője elválaszthatatlan a felsőoktatási intézményektől és azok intellektuális potenciájától, jelentette ki Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitóján. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy törvényi szinten állítják vissza az akadémiai szabadságot, és hallgatóközpontúbbá teszik az intézményeket. Sharaf Hassan rektor beszédében a műegyetem szakterületeinek sokszínűségét és az autonóm fejlődés fontosságát emelte ki. Az ünnepségen átadták a BME Neumann János professzori címét, amelyet idén a magyar származású szoftverfejlesztő Charles Simonyi, azaz Simonyi Károly vehetett át. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztését nevezte az iskolák legfontosabb feladatának az oktatási és gyermekügyi miniszter videójában. Lannert Judit bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel új oktatási stratégián dolgoznak a tárcánál. Hangsúlyozta, hogy a felgyorsult technológiai világban nem robotokat, hanem érző és gondolkodó embereket kell képezni az intézményekben. Kókainé Lányi Marietta államtitkár hozzátette, az új rendszerben a tanító pedagógus helyett a kreatív, kíváncsi diák kerül a folyamat középpontjába. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális szféra szakszervezetei, de a részletek hiánya miatt továbbra is készülnek a szeptember 18-ára meghirdetett demonstrációra. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ügyvivője elmondta, hogy a szerdai egyeztetésen nem kaptak konkrét ígéreteket, és a miniszterelnök által bejelentett kétlépcsős emelés is váratlanul érte őket. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke hozzátette, hogy a dolgozók a kampányban ígért azonnali 25%-os emelést várják, és a részletekről levélben kérnek tájékoztatást a kormányfőtől. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke szintén sérelmezte az egyeztetés hiányát és a források bizonytalanságát, hangsúlyozva, hogy a bérlemaradás behozásához ez még csak a kezdeti lépés. A szakszervezeti vezetők egyaránt kiemelték, hogy nyitottak a további tárgyalásokra, és megnyugtató válasz esetén lemondhatják a tiltakozást. Gyermekvédelmi diagnózis címmel átfogó tanulmány készült a gyermekvédelem helyzetéről a hónapok óta tartó intézményi átvilágítások, vizsgálatok és dolgozói beszélgetések nyomán. A Szociális és Családügyi Miniszter bejelentése szerint a dokumentumot hamarosan a nyilvánosság elé tárják. Gyurkó Szilvia államtitkár tájékoztatása alapján a szektorban béremelést hajtanak végre, valamint egy 10 milliárd forintos alapot hoznak létre a legsürgetőbb krízis helyzetek megszüntetésére. Ebből a forrásból fejlesztik a családból való kiemelést megelőző alapszolgáltatásokat, valamint a kórházban ragadt, a szökésben lévő és a speciális nevelési igényű gyerekek ellátását is. Emellett létrehoznak egy 1 milliárd forintos jóvátételi alapot is azok számára, akiket 1997 óta bántalmazás vagy kizsákmányolás ért a rendszerben. Az új alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a minisztérium. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált, amely az országos jubileumhoz kapcsolódva még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. Az esemény sorozat idei mottója: reményt és jövőt adok nektek. Fővédnöke pedig Ternyák Csaba egri érsek. rendezvényen zenei, irodalmi és képzőművészeti alkotások, valamint koncertek, kiállítások és lelkiségi programok kapnak helyet a város több pontján. A szervezők célja, hogy a keresztény értékek közvetítése mellett kulturális és lelki feltöltődést nyújtsanak a miskolciaknak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén nyáron két alkalommal is úgynevezett hőkupola alakult ki hazánk felett napokig itt tartva az akár 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet. Erről a légköri jelenségről beszélgetünk a következő percekben Géczi István földrajzszakos tanárral, az Abaúj-Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével, a riporter Jászter Beáta.
2: Megint az extrém meleg napjait éljük, most egy hűvös szobában interjúzunk, behúzva sötétítők, szellőztettünk, kereszthúzat volt, légkondicionáló nem megy, mert környezettudatosak vagyunk. Géczi Istvánnal, az Abaúj-Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével beszélgetek. Nagyon sokszor hallottuk az elmúlt időszakban azt, hogy hőkupola. De mi az, hogy hőkupola, és idén nyáron ez már a második?
3: Köszönöm a lehetőséget. Ez egy szép, nagy, jól hangzó elnevezés. Ugyanis igazából semmi újdonság nincs, csak eddig sose hőkupolaként volt emlegetve, hanem meg nem mondom, hogy az elmúlt években nyári kánikula, rekordhőmérő egyebek. Egy olyan időjárási helyzetről van szó, ami eddig is rendszeresen előfordult, tehát amióta itt az a mérsékelt, ez a földi övezetesség egyebek kialakult, itt a mérsékelt övezetbe Eurázsiának ezen a részén, ez egy nyaranta, egy rendszeresen visszatérő jelenség. A kérdés mindig az volt, meg hát amit mi sem megértünk, hogy alapvetően nem ilyen hosszú távra alakult ki. Ugyanis itt egész egyszerűen arról van szó, időzőben egyszerűen, hogy a nyári időszakban a kontinens belső részén, ez jelenti itt alapvetően Kelet-Európát, tehát a mai orosz térségek, Moszkvától a Kaszpi-tengerig, de részben Szibéria, felmelegszik, viszont nagyon száraz, ugye, mert messze van az óceánoktól, és kialakul egy nagy magas nyomású terület. Tehát amit most Magyarországon felnézünk, kék ég, felhő lényegében sehol, éjjel-nappal lényegében meleg van, mert nincs az, ami ezt innen ki tudnám mondani. Egy nagy száraz földi terület, talaj ugye szépen feladja. Ez kimondott a nyári jelenség ebben az esetben. Van egy téli változat is, de ez egy másik dolog, tehát itt, amikor nagyon kemény teleink vannak, akkor ugyanaz a helyzet alakul ki ott, csak a téli verziója. Ebben párhuzamosan van egy állandó, tehát nem egy évszakosan kialakuló, ilyen magas nyomású terület, az Afrika északkeleti partjai, Azori-szigetek térségében, ahol szintén folyamatosan, nem véletlenül népszerűek azok a szigetek, Azori, Kanári-szigetek, ugye télen, nyáron lehet menni nyaralni, mert szinte sosincs eső, egyebek, borulat, ugyanebből adódik. És a nyári időszakban előfordul, hogy ez a két térség, ez a két magas nyomás, az összekapcsolódik. És kialakul egy ilyen hosszan elnyúló magas nyomású terület. Ez az, ami most Európában megtörtént, hogy Nyugat-Európától kezdve, Közép-Európán keresztül, gyakorlatilag Kelet-Európáig, Ázsia szívéig kialakult egy ilyen magas nyomású rész, ami megakadályozza egész egyszerűen, hogy az esőfelhőket, összefüggő csapadékzónákat hozó ciklon ki tudjon alakulni, illetve, bocsánat, ide tudjon jusni, meg kialakulni. Kialakulnak ugye az izlandi térségben mai napjainkban is, csak nehezebben is északabbra fognak elhaladni, vagy nem is tudnak elhaladni a nyugati szelek által hajtva. És itt annyi, amiben más a helyzetünk, hogy igenis, tehát a földi időjárás, illetve éghajlatváltozás miatt van valószínűleg sokkal hosszabb ideig, és tud kialakulni, akár többszörösen is, ugyanis egész egyszerűen a trópusi meleg forró vezet, ami ugye alapvetően a Szahara sivatag, az tolódik észak fele, nyáron ezzel össze tud kapcsolódni, vagy ez is rásegít, és ez biztosítja, hogy egy kicsit hosszabb lesz. Ha ezt próbálnák hosszan elmagyarázni, akkor senki nem hallgatná meg az időjárási jelentésekbe, az, hogy van egy hőkupola, megrekedt a meleg, az úgy megérthető, elfogadható, nagyon meleg van, nagyon izzadni fogunk, készüljünk, hogy jobban veszélyezteti az egészségünket, és le van tudva egy ilyen rövid kifejezéssel. Tehát egyébként egy olyan időjárási, éghajlati helyzet, ami időről időre újra és újra kialakul, a hossza és a hozzá kapcsolódó hőmérséklet az, ami érdekesebb.
2: De borzasztó, amikor kilépünk, szinte úgy nehezedik ránk a forró levegő, hogy még levegőt is alig kapunk, perzseli a bőrünket, a szemünket kiégeti, és emlékszem, hogy azt már megtanultuk tőled, hogy a klímaváltozás az mindig is volt, most inkább a sebességével van a probléma, hogy nagyon gyorsan történik. Itt pedig azt mondod, hogy hőkupola is mindig volt, ennek pedig a lassúsága, vagy a hosszúsága, vagy a tartósága az, ami miatt ilyen kellemetlenül érezzük magunkat.
3: Így van, tehát alapvetően hosszabb idő, Tehát egész egyszerűen, tehát hosszabb időn keresztül is kell kibírni, mert belegondolunk, hogy annak idején saját életünkben is visszagondolunk, ha volt egy nyári hőségnapok, mert akkor úgy volt emlegetve, az tényleg általában az volt, hogy 2-3 napot jelentett, esetleg egy hetet jelentett. És tudtuk, hogy jön a lehűlés, akkor mentem mindenki strandolni, elővette a locsolócsövet, és lezuhanyzott abban az udvaron, meg egész egyszerűen ugye nedvesebb volt a környezetünk, jobban hűtött. Most eleve olyan szituáció vagyunk, igazából május óta érdemi csapadék Magyarországon nem volt. Tehát tudom, jó, hogy én gyűjtöm az esővizet, amit csak lehet, összvíz kétszer teltek meg a hordók, rég ki vannak locsolva, gyakorlatilag minden kisülve most, egész egyszerűen olyan szinten nincs, ugye nem volt csapadék, és azt jelenti, hogy ilyen szinten száraz a levegőnk. Tehát ezért van az, hogy kilépünk, és rögtön sivatagi levegő van. Nagyon alacsony a páratartalom, ugye a bőrünkről, az orrunkból abban a pillanatban vonja el azt a nedvességet, amire, és ezért érezzük ezt a szúrós és bántó gyakorlatilag mérsékletet, és ez Magyarország esetében plusz, hogy a Kárpát-medencében ez a levegő még jobban meg tud ragadni. Kitölti, a hegyek körbevesznek minket, amíg nem jön egy kimondottan erős időjárásváltozás, front, akkor ez nem nagyon tudja innen kinyomni. Nálunk megint mondhatjuk mindig a plusz-plusz, ugye amiről már szó van, hogy kiszárítottuk a Kárpát-medencét. Tehát annak idején a szabályozások egyebek előtt hatalmas területeket állandóan vízborított. Csak itt új helyes esetén tessék belegondolni, minden alkalommal, amikor tavasszal megvolt a hóolvadás, tavaszi ár, Bodrog azért az ártéren kijött, a 37-esig mindenütt víz volt, idén ebből semmi, ha jól emlékszem, már tavaly évben se. Tehát ugye az egykori kubuk gödröknek a helyében abba áll úgy, ahogy valamennyi víz, egyébként minden száraz. És ez fokozottan érvényes az alföldi egyéb részeken. Tehát nekünk akkor van esélyünk ebbe egy jobb helyzetre, hogyha elkezdenénk minél több helyen visszaadni a területet, hogy ott víz legyen, vízborítás legyen, mert a víz, ahogy párolog, már hűti a levegőt, már elviselhetőbb a klíma a mindennapi élet szempontjából is, ráadás a gazdálkodás. És egy példa még eszembe jutott, hogy nagyon régen, évezredekkel ezelőtt Iránban már megoldották, illetve úgy oldották meg, ugye ott már akkor félsivatagi és sivatagi klímák voltak, hogy a épületekben nagy távolságokról felszín alatt vezették oda a vizet, és a víz az épületeken belül csordogált gyakorlatilag. És ott ebből úgy hűtötték, tehát nem kellett plusz energia ahhoz, hogy légkondi menjen, hanem egész egyszerűen, tehát a víz magába az épületbe. Gondolom, a csobogás még egy plusz megnyugtató is. Másrészt pedig egy olyan tornyokat alakítottak ki, amik úgymond a meleg levegőt kiszippantották a lakásból, az épületekből, a hideg levegő meg értem szemben maradt. Tehát ma ezek helyett megy az, hogy légkondi, légkondi, légkondi, holott évezredekkel ezelőtt megvannak azok az építési technológiák, hogy egy-egy épület például hogyan tartható hűvösen a nyári melegbe.
2: Igen, amikor beléptél hozzám ma délelőtt, megdicsértél, hogy milyen jó hűvös van, pedig egy panelnak a harmadik emeletén vagyunk.
3: De rendesen szellőztettél éjszaka. Ugyanezt csinálom én is, gyakorlatilag egész éjszaka ablak ajtótárva nyitva, hogy hűljön, és mihely kicsit melegebb van kin, abban a pillanatban zárom ezeket mind vissza be.
2: Így van, nálunk is most zárva van minden, egyedül az északi fronton van nyitva az ablak, mert itt azért mindig hűvösebb levegő van, ugyanis nagyon jó árnyékban van itt a házunk mögötti tér. Na most azt tapasztaltam, nyilván nem csak én, hanem mások is, hogy a legutóbbi hőkupola után meg egy akkora hideg front jött, hogy olyan hideg volt, hogy fáztunk, elő kellett venni a takarókat. És itt Zemplénben őrülten fújt a szél, ugye egy nagyon szeles vidéken vagyunk.
3: Jól fogom azt mondani, ezt tapasztaltad, de hogyha most visszaemlékszel és megnéznéd, hogy mennyik volt ténylegesen a hőmérsékletek, akkor azt mondjuk, hogy nem igazán, mert igazából 20 fok alá nem nagyon ment.

0: egészségi gondok is, hogy akik idősebbek, és ugye a szervezet már lassabban tudja lereagálni a változást, ezért viseli meg őket, és amikor hirtelen pár nap alatt nagyon felmelegszik a levegő, vagy hirtelen nagyon lehűl. Ha ugye ezeket nem iktatjuk ki légkondi egyebekkel, akkor esélyt megadjuk magunknak, a szervezetünknek, hogy ezt a változást tudjuk követni. És aki egy kicsit ismerős a szaunával, azt tudja, hogy a szauna is erről szól. Tehát az északi népek azért alakították ki, hogy egész egyszerűen azzal bármikor tudták a szervezetnek produkálni azt, hogy nagy meleg, nagy hideg, a szervezet megtanult ehhez alkalmazkodni, és ennek megfelelően téli időszakban nagy hidegbe kellett dolgozni, bement a melegekbe, a melegből kiment a nagy hidegbe, értelemszerűen nem csupaszom, mint a szaunában, hanem abban a pillanatban a szervezet ezt kulturáltan tudta kezelni. Akihez nincs hozzászokva, annak megjön egy szív probléma, és ott fog melehalni.
1: Biztosan jártál kint terepen az elmúlt napokban. Mennyire viselte meg a természetet ez az extrém meleg, meg ez a nagyon nagy fokú csapadék hiány?
0: Hát ugye azt egyezetben megmondom, hogy most mennyire viselni meg, nem tudjuk, nem lehet előre, mert azért az élővilág jó része valamilyen szinten fel van rá készülve. Tehát a fű kirég, mindenütt látjuk, azon van, de neki ott van a gyökérzet, ott a mag, tehát mihely egy kellő mennyiségű csapadékot fog kapni, akkor szépen regenerálódni fog. Az élővilágnak az a része, ami el tud bújni már nézést, az megcsinálja. Avar alá, nedves, nyírkos helyre, és túl fog megint élni. Biztos, hogy van, ami nem tudja egész egyszerűen, mert hogy valószínűleg idén komoly kétéltű szaporulat nem nagyon van, mert kiszáradtak a kis pocsolyák, akkor az ebi halaknak esélyük nem volt kifejlődni, békává, és tehát ez kiesik. De ugye mivel nem egy évig élnek, jön egy kellően nedves év, abban a pillanatban tud az állomány regenerálódni. Tehát ezeket fajonként egyebek kell megnézni. Pár évvel ezelőtt ugye volt már egy hasonló, amikor nézzük, hogy ilyenkor nagyon sok helyen az erdő tölgyek ledobták a levelüket. Következő évben még ugyanúgy kihajtottak. Lehet, hogy még az erdészek se tudják pontosan, hogy hány év, amit meg talán ilyen a tölgyek el tudnak viselni, és utána esetleg már ők se hajtanak ki. Azt tudom, hogy én is a hírekben rendszeresen találkozok, hogyha így megy, akkor valószínűleg egy ember öltön belül a bükköseink el fognak tűnni. Ugye a bükkösebbnek hűösebb, több nedvességgel, és nem bírják úgy a szárazságot. Ezt már előrevetítették a kutatók. De az erdeink nagy része az alapvetően azért tölgyerdő. A vizes élőhelyek, amit mondtam, tehát mivel eleve nagyon megfogyaszkoztak, biztos, hogy komoly csapást jelent, de felmérni majd évek múlva fog esetleg látszani. Ha nem állandósul nálunk ez a gyakorlatilag, ami most van egy tényleg sivatagi, félsivatagi klíma, akkor valószínűleg fognak tudni regenerálódni. Ha állandósul, akkor viszont egész egyszerűen át fog alakulni az élővilágunk.
1: Hát reméljük, hogy az élővilág is, és mi is kibírjuk ezeket a meleg, csapadék hiányos napokat, és hogy az egészségünket sem fogja veszélyeztetni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, idén nyáron két alkalommal is úgynevezett hőkupola alakult ki hazánk felett, napokig itt tartva az akár 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletet. Erről a légköri jelenségről beszélgettünk az elmúlt percekben Géczi István földrajzszakos tanárral, az Abaúj-Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével, a riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk, hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza önöket délelőtti magazin műsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz-Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A konstrukció 5 millió forint kedvezményes hitelből és 5 millió forint visszanemtérítendő támogatásból áll. A támogatott cégek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek döntő többsége pedig vidéki, turisztikai szereplőktől érkezett. Az országos közúthálózat felújítására fordítják a Mohácsi híd beruházásánál megtakarított mintegy 76 milliárd forintot, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a Mohácsi Duna híd beruházásának folytatásáról. Maga a híd megépül a tervek szerint, de az alföldi oldalon kapcsolódó út 2x2 helyett csak 2x1 sávos lesz. Újabb egyeztetéseket tartott az államfő a legfőbb ügyészi jelölt állítás ügyében. Bak András Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével Matécsa Artemonnal tárgyalt a Sándor palotában. Az államfő hivatala közölte, a köztársasági elnök az igazságszolgáltatási szervezetek és jogászi hivatásrendek sorában az ügyvédek és maguk az ügyészek véleményére is számít. A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a 300 milliárdos zuglói irodaház projekt két cégének csődeljárását. A Bayer csoporthoz és a ZVK Development Kft.-hez az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelik ki vagyonfelügyelőként, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a két cég nem csak a bosnyák-téri beruházás miatt fontos, a Magyar Fejlesztési Bank kitettsége a Bayer csoporttal szemben mintegy 207 milliárd forint közpénz, hitelek, kötvények és állami garanciák formájában. Júliusban majdnem 5%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos hónapjához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés jelentősen meghaladta a júniusi 3%-ot és megközelítette a májusi 4,8%-ot. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint júniushoz képest 1%-kal bővült a forgalom. Különleges 168 órás megszakítás nélküli imaláncra hívja a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálata az egyház minden gyülekezetét 2026. október 5-e és 11-e között a tisztújító választásokhoz közeledve. Az imádság évében szervezett kezdeményezés célja, hogy a lelki megújulás és az egység jegyében közösen kérjék Isten vezetését az egyház jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. A hívőket arra buzdítják, hogy vállaljanak egy-egy órát, és kis csoportban, családi körben vagy egész gyülekezetként kapcsolódjanak be a folyamatos könyörgésbe. A lelkipásztorokat arra ösztönzik, hogy szervezzenek helyi imacsoportokat és bátorítsák a presbitereket, illetve a gyülekezeti tagokat a részvételre. Az elinduláshoz szükséges útmutatók, inspirációs anyagok, valamint a jelentkezési és időpontfoglalási felület a hivatalos honlapon érhetők el. Harmadik alkalommal rendezik meg szeptember 12-én a Mindenki Születésnapja életvédő sétát Budapesten, amelynek célja a szemléletformálás és a segítségnyújtási lehetőségek bemutatása. A Széchenyi István tértől a Tabánig tartó eseményen a szervezők a várt és váratlan gyermekek elfogadására, valamint a krízishelyzetbe került édesanyák támogatására hívják fel a figyelmet. Szemkő Gábor alapító hangsúlyozta, hogy pártpolitikától független pozitív üzenettel, harag helyett féltő szeretettel szeretnének kiállni a magzatok életéért és jogaiért. A rendezvényen színpadi beszédek, családi programok, valamint ismert művészek és előadók fellépése mellett a nehéz helyzetben lévőket segítő alapítványok standjai is várják az érdeklődőket. A szervezők kiemelt célja, hogy a válsághelyzetbe került kismamák lássák, van kiút, és széles körű mentális, valamint anyagi segítség áll a rendelkezésükre.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Hatékony gondolkodás. Első rész. Mert olyan az ember, ahogy a szívében gondolkodik. Példabeszédek könyve 23. fejezet 7. vers. Hatékony gondolkodókra mindig nagy szükség van. Hogy miért? Azért, mert megoldják a problémákat, építő ötleteik vannak és bizakodva tekintenek egy jobb jövő elébe. A hatékony gondolkodók ritkán kerülnek negatív gondolkodású emberek irányítása alá. Adolf Hitler egyszer így hencegett: micsoda szerencséje az uralkodóknak, hogy az emberek nem gondolkodnak. Akik kifejlesztik magukban a hatékony gondolkodás módszerét, azok képesek uralkodni önmagukon, még egy elnyomó diktátor alatt is, egyéb nehéz körülmények közepette is. Összességében elmondható, hogy a hatékony gondolkodók sikeresek. Dr. John Maxwell a következőket írja: 40 esztendeje tanulmányozom a sikeres embereket, s jó lehet, elképesztően sokfélének találtam őket, úgy vettem észre, hogy egy valamiben minnyáján hasonlítanak a gondolkodás módjukban. Ez az egyetlen dolog különbözteti meg a sikeres embereket a sikertelen társaiktól. Most pedig következzen egy jó hír. A sikeres emberek gondolkodásmódja elsajátítható. Ha pedig megváltoztatod a gondolkodásmódodat, az életed is megváltozik. A Biblia ezt igen tömören fogalmazza meg. Mert olyan az ember, ahogy a szívében gondolkodik. Sosem fogsz magasabbra jutni, amíg nem vagy kész megváltoztatni a gondolkodásodat, ám ha ez megtörténik, azzal az egész életed megváltozhat. A hatékony gondolkodás sok mindent adhat neked, például lehetőséget teremthet, megoldhatja a problémáidat és bevételhez is juttathat. Ezáltal mind szakmailag, mind a személyes életedben merőben új szintre léphetsz. Pál apostol azt írja, hogy irányuljanak gondolataink arra, ami dicséretre méltó és magasztos, s velünk lesz a béke Istene. Szeretnéd, hogy megváltozzon az életed? Akkor változtass először a gondolkodásmódodon. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. szeptember 6-a vasárnap van, ez a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora. A szerkesztő műsorvezetőt, Hornyák Zoltánt hallják. A meteorológusok szerint túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között alakult. A szélvédett helyeken kevéssel 10 fok alatt volt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható. Most pedig következzen a mai kínálat 9 óráig. Lezárult a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának STEM Earth STEM Akadémia tehetséggondozó programja az idei tanévben. A célja az volt, hogy kapcsolatot teremtsen a középiskolai és az egyetemi képzés között, valamint lehetőséget biztosítson a természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő középiskolások számára az egyetemi kutató munka megismerésére, mondta dr. Mádainé, dr. Üveges Valéria, a program koordinátora.
2: Volt egy szabályozottabb menete, hiszen ott gyakorlatilag az, az igazság, hogy kicsit késve tudott indulni a projekt, úgyhogy január végén volt a nyitó rendezvényünk, amikor ezt a 20 diákot föl tudtuk venni a programban, tehát februártól kezdtek el dolgozni a mentorokkal.
1: És hallhatnak arról is, hogy Miskolcon borangolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást a Bahúj kapujában. A magyarhegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a Ruszinok borversenyére is sor került. A borversenyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben, több mint tucatnyiban pedig ételital és élőzene fogadta a vendégeket. A gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Béres Gábornét, a Szikszói Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnökét hallják.
3: Tehát a krisztusi szeretetet mindenki felé tanúsítjuk, így a városi rendezvényekhez is mindig aktívan tudunk odaállni és támogatni a közösséget, a város közösségét is.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának STEM Earth STEM Akadémia tehetséggondozó programja az idei tanévben. A célja az volt, hogy kapcsolatot teremtsen a középiskolai és az egyetemi képzés között, valamint lehetőséget biztosítson a természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő középiskolások számára az egyetemi kutató munka megismerésére. 20 gimnáziumi és technikumi tanuló nyert felvételt. A résztvevők mentorok irányításával önálló kutatási témákon dolgoztak, laboratóriumi és terepi vizsgálatokban vettek részt, mondta dr. Mádainé, dr. Üveges Valéria, a program koordinátora. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Ez a program hogyan jött létre? Egy kicsit mutassuk be a hallgatóknak.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Ez a program a Nemzeti Tehetség Program pályázatán indultunk, azzal a céllal, hogy egy ilyen STEM Akadémia tehetséggondozó programot működtethessünk itt a Miskolci Egyetemen, a Műszaki Föld és Környezettudományi Karon. És az volt a cél a programban, hogy összekössük a középiskolás diákokat az egyetemmel oly módon, hogy bevonjuk őket tudományos kutatásba, betekinthessenek az itteni órákba, vigyük el őket olyan közösségi élményekre, terepgyakorlatokra, ahol a hallgatóinkkal tudnak találkozni, az oktatóinkkal tudnak időt tölteni, hogy egy kicsit közelebb hozzuk számukra az egyetem világát. És ez a program nyert nagy örömünkre, úgyhogy több mint 14 millió forint támogatás állt rendelkezésre ennek a programnak a megvalósítására.
2: Milyen részcélok voltak kitűzve, mit szerettetek volna megvalósítani?
3: Természetesen a legfontosabb célunk az volt, hogy a természettudományok irányába mozgassuk el a diákokat. Kerestünk olyan diákokat, akik erre fogékonyak voltak. Nyilván úgy pályáztattuk a résztvevő diákokat, hogy azért ez egy kritérium volt, hogy érdeklődési kör az természettudományos legyen. Nyilvánvalóan, hiszen a mi karunknak a kompetenciái az, amiben itt mi hozzá tudtunk tenni ehhez a programhoz leginkább, és ez volt a legfőbb cél, hogy olyan tématerületeken tudjunk közös kutatást sokat végezni, ami azért alapvetően a földtudományok, környezettudományok égiszébe tartozik, és ehhez kerestünk diákokat, és ehhez rendeltünk hozzá témákat, témaköröket és mentorokat itt az egyetemen belül.
2: Diákokat honnan sikerült toborozni, hiszen ha jól láttam a zárócikkben is, hogy akár országos szinten máshonnan is voltak, nem csak innen Miskolcról.
3: Igen, célunk volt a pályázat során is már, hogy nem csak gimnáziumi, hanem technikumi hallgatók számára is megnyitottuk ezt a lehetőséget, és itt erősen támaszkodtunk azokra a partneriskolákra, akikkel már van valamilyen együttműködés, összejárunk különböző rendezvényeken, vagy a konferenciáinkra, diákkonferenciáinkra küldenek diákokat, úgyhogy Edelényből, Békés Csabáról, Tokajból is voltak diákok, jellemzően technikumi diákok, amellett, hogy miskolci középiskolák, gimnáziumok diákjait is sikerült fölvenni ebbe a programba. Több mint 30 jelentkezőnk volt egyébként, aminek nagyon örültünk így az első alkalommal, ez egy nagyon szép szám, és a program keretében 20 diákot tudtunk foglalkoztatni, ösztöndíjasként bevonni ebbe a programba.
2: Milyen témákat választottak a diákok, vagy a mentorok által a diákok, ez nem tudom, hogyan történt meg, hogyan, miként, milyen témákat választottak?
3: Hát nekünk volt egy elképzelésünk, és mi összeraktunk egy ilyen kb. 30 darabból álló listát, hogy milyen témaköröket gondolnánk mi. Aztán ehhez képest nem teljesen úgy alakult, mert hogy természetesen voltak diákok, akik ebből a listából választottak, de voltak olyanok is, akik saját témával jöttek, és akkor hozzájuk kerestünk mentort, és olyan témakört megegyeztünk, hogy mi lenne az, ami őket is érdekli, és természetesen azért a mi infrastruktúránk is, kutatási hátterünk is rendelkezésre áll, de nagyon-nagyon széles körű lett a paletta. Néhányan azért a víz témakörével foglalkoztak, de ott is igen széles körűen volt, aki a mikroműanyagokkal foglalkozott, volt, aki a klímaváltozás hatását vizsgálta itt a bükki csapadék mennyiségeknek a vizsgálatával, volt, aki a lázbérci víztározóval foglalkozott, tehát csak a vizes témán belül belül is ilyen szélesebb kör volt, de gyakorlatilag a geostatisztika, a különböző ilyen műholdas adatoknak a feldolgozása, a szenzoros adatok feldolgozása is terítéken volt, voltak, akik baktériumokkal foglalkoztak. Ugye ez az én saját területem volt, úgyhogy nekem két csapatom is volt, akik ezt választották, ezt a témakört, úgyhogy tényleg elég széles volt. Nem, nyilván biztos kihagytam sokat, de nagyon sokféle tématerület volt, és én azt gondolom, hogy azért sikerült mindenkinek olyan témát találni, adni, amiben jól érezte magát.
2: Projekten belül milyen programok voltak, hogyan zajlottak a kutatások, ezt miként képzeljük el?
3: Kicsit ketté választanám a dolgot. A kutatásoknak volt egy szabályozottabb menete, hiszen ott gyakorlatilag az, az igazság, hogy kicsit késve tudott indulni a projekt, úgyhogy január végén volt a nyitó rendezvényünk, amikor ezt a 20 diákot föl tudtuk venni a programban, tehát februártól kezdtek el dolgozni a mentorokkal, és május-június környékén pedig már be kellett mutatni a kutatási eredményeiket. Úgyhogy ez azért volt egy ilyen intenzív mentorálási, kutatási időszak mindenkinek, és emellett pedig kínáltunk számukra különböző lehetőségeket, laborlátogatási lehetőséget, terepgyakorlatot szerveztünk. Online módon is több programot kínáltunk, ez muszáj is volt, mert hogy ugye Békés csapatok a Jedelény nem itt van, és ezek a diákok azért egyébként közben teljesítettek igen magas szinten az iskolában is. Úgyhogy jellemzően ilyen délutáni foglalkozásokat online tartottunk, életút bemutatókat tartottunk, olyan alumnisokat kértünk fel, azért ilyen fiatalabb, legfeljebb ilyen 40-es korosztályból, akik akár szerte a világban vannak, különböző tématerületeken dolgoznak, és az ő életútjukat úgy gondoltuk, hogy jó, ha látják a diákok, hogy ezen a STEM területeken mennyi lehetőség van, és milyen érdekes dolgokkal lehet foglalkozni. Emellett voltak természetesen jelenléti foglalkozások, a nagy rendezvényeinket nyilván kihasználtuk, hiszen itt azért volt ebbe az időszakban egy ásványfesztivál, itt mindig kínáltunk számukra, külön a STEM akadémiások számára is előadásokat, amiket meg tudtak hallgatni. Az egyetemi innovációkról tartott rektorhelyettes asszony nekik egy előadást, tehát azért több ilyen dolog volt, igyekeztünk kihasználni minden lehetőséget ebben a nagyon szűk időintervallumban.
2: És a mentorok és a hallgatók kapcsolata milyen volt? Mentorok milyen visszajelzéseket küldtek? Említetted, hogy te is mentor voltál egy-egy témában. Mentorként hogyan éltétek meg ezt a projektet, ezt a programot?
3: Ó, ez nekünk balzsamozta a lelkünket. Én azt gondolom, ez a program nekem mindenképpen, mert nagyon jó volt olyan középiskolás diákokkal találkozni, akik motiváltak, akik kíváncsiak, akiket tényleg érdekelt az adott terület. Nyilván én a magam nevébe tudok beszélni, mert én ilyen hallgatók a diákokkal találkoztam, meg a környezetemben lévő mentorok, akik a nagy laborban dolgoztak, ott tényleg nagyon klassz fiatalok voltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó élmény volt a mentorok számára is zömmel, de biztos, hogy ez általános is, mert azért végignéztük a záró rendezvényen és a konferencián az előadásaikat, és nagyon klassz dolgokat csináltak együtt, úgyhogy az meg szerintem csak akkor működik, hogyha tényleg jól is érezték magukat közben.
2: Említette, hogy a baktériumokkal foglalkoztatok, ezt most én általánosan mondom. Te középiskolásaid mivel foglalkoztak a kutatás során, mert gondolom nem csak így általánosan a baktériumokkal.
3: Nem, hát itt ugye nagyon rövid volt az idő, ami rendelkezésre állt, úgyhogy itt az volt a cél, hogy egyáltalán megismerkedjenek ezzel a témával, hogy a baktériumokat lehet alkalmazni környezettechnológiai célra, arra, hogy elektronikai hulladékból különböző fémeket ki lehet velük oldani. Nem ezeket az oldásokat vizsgáltuk, mert az hosszadalmas, meg bonyolultabb dolog lett volna itt így megoldani velük, hanem gyakorlatilag kaptak baktériumkultúrákat, és megnéztük azt, hogy az ő táplálásuk az hogyan hat a különböző tényezőkre, hogy hogyan változik a pH, hogyan változnak a csapadékképződés, ami keletkezik így az ő, hát úgy mondjuk ez kultiválásuk során, tehát hogy miközben próbáljuk felszaporítani a baktériumot, hogy majdan tudjunk velük dolgozni, ezt néztük meg, hogy milyen tényezők befolyásolják ezt, és jellemzően ez úgy tudott működni, mert nyilván itt napi szinten kellett leolvasni eredményeket, hogy hát itt az iskolák azért sokat segítettek, mert a baktériumok azok elkerültek az iskolák laboratóriumaiba, itt nyilván azért kellett együttműködés, és ezúton is nagyon szépen köszönjük a partneriskolák részéről, és ottani oktatók részéről, hogy teljesen nyitottak voltak, és akkor a diákokkal összeraktuk a mérést, és aztán utána pedig a gimiben tudták ezeket ezeket napi szinten ott méricskélni a különböző paramétereket. Aztán pedig ebből született egy ilyen dolgozat, nem egyelőre még, hanem előadásokat vártunk tőlük, mert tényleg nagyon rövid volt az idő ahhoz, hogy ezt mondjuk össze kelljen írni, hanem egy ilyen 10-15 perces előadás keretében mutatták meg, hogy mire jutottak.
2: Ezek az előadások hogyan sikerültek, hiszen ha jól tudom, ugye az Országos Földtudományi Középiskolai Versenyen jelentek meg, illetve ezen a záró előadáson egy-egy része elosztva a diákoknak. Hogyan szerepeltek itt a diákok, mit tapasztaltál, melyikből láttál bármit is?
3: Én természetesen mindent láttam, úgyhogy az az igazság, hogy május 20-a körül volt a diákkonferenciánk, és nem mindegyik diák, nem mindegyik csapat állt olyan szinten a kutatásával, hogy ott be tudjon számolni az eredményekről, azért ez egy rangos konferencia. A 18. alkalommal azt hiszem volt most az idén már megrendezve, szóval egy körülbelül a csapat fele, aki szerepelt ezen a konferencián, és azért díjat is sikerült elhozni, külön díjat is, az előadói díjat is sikerült elhozni az egyik csapatnak, és több munka olyan eredménnyel zárult, hogy javasolta a zsűri azt, hogy az Országos Tudományos Diákkonferenciára dolgozzák ki ezt a témát egy kicsit jobban, és nyújtsák be. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó visszaigazolás, mert ugye ezen a konferencián itt azért egy zsűri végighallgatta az előadásokat, megkérdezgették azért a diákokat, tehát kellett reflektálni, a vitakészséget is föl tudták mérni, ezt is tudták gyakorolni a diákok. Ez is egyik célunk volt igazából, hogy gyakorlatot szerezzenek abba is, hogy nem elég tudományos kutatást végezni, azt el is kell tudni adni. Úgyhogy ez is egy fő szempont volt. Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült már ez a konferencia is, és aztán körülbelül rá egy hónapra tartottuk a záró rendezvényt, ahol a többiek is meg tudták mutatni, hogy mire jutottak. Az egy kicsit ilyen családiasabb hangulatban zajlott, tehát ott a mentoraink voltak, és az összes STEM akadémiás diák. De én azt gondolom, hogy ott is nagyon jó eredményeket láttunk, és nagyon bízom benne, hogy itt nincs vége, hanem szépen a mentorokkal ez a kapcsolat ez folytatódni fog, és tovább fognak menni ezek a kutatások.
2: Hogyan látod, miért volt hasznos a diákok számára, és esetleg az egyetem vagy a mentorok számára ez a program, ez a projekt, hogy mindenki így részt vett benne, és kutatásokat tudtatok végezni, úgymond ki a maga oldaláról, mit tud, vagy mit tudott hasznosítani?
3: A hallgatók számára, vagy a diákok számára én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon intenzív, de nagyon jó tapasztalat lehetett, mert hogy egyrészt nyilván beleláttak abba is, hogy tudományos kutatás hogyan működik, de egy részük számára ez már nem volt ismeretlen, hiszen itt a diákok között voltak olyanok, akik már ilyen-olyan versenyeken, akár ilyen ötletversenyeken is részt vettek korábban, de azért csak hozzá tudtunk tenni az egyetemi millióvel, én azt gondolom, ehhez a tapasztalásukhoz. Úgyhogy ez egyik része a dolognak. A másik az, hogy egész jó közösség alakult, még így is, hogy viszonylag keveset tudtak együtt találkozni, mert nyilván ezzel más dolguk volt, de azért a jelenléti rendezvények alkalmával, a közösségi programok, bográcsozás, ugye kirándulás volt a Csillagdába, Rudabányán volt egy terepgyakorlat, tehát azért ezek alkalmával én azt láttuk, hogy alakultak ki jó barátságok, és én azt mondom, hogy ez is egy érték. Meg természetesen a kapcsolati tőke, hiszen azért az egyetemi oktatókkal egy bizalmi viszony kialakult, és azért szerintem ez is hozzá tud tenni, tehát nyilván itt mindenki nyitott lesz arra, hogyha a jövőben bármikor esetleg megkeresi, akkor is, hogyha ide jön a diák esetleg a Miskolci Egyetemre, akkor is, ha máshová. Azért ez a kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez a jövőben is jó lehet. És akkor mondanám azt is, hogy az egyetemnek miért jó, vagy a mentoroknak miért jó, hát nyilván nekünk az lenne a legjobb, hogyha hallgatót tudnánk ezekből a diákokból faragni. Erre garancia nincs, tehát természetesen azért nem volt ilyen kitétel, hogy azok jöjjenek ide, akik mindenképpen Miskolci Egyetemre fognak tovább tanulni, de azért bízunk benne, hogy hát ha lesznek olyanok, akik ide jönnek hozzánk, tehát nyilván nekünk ez az egyik fontos eredmény. A mentoroknak is egy jó tapasztalat volt, én azt gondolom, úgyhogy az egyetemnek ez én szerintem meg egy jó tanulás is volt, mert hogy már régóta gondolkodtunk abban így kari szinten, hogy hogyan lehetne a tehetséggondozást, a középiskolásoknak a tehetséggondozását elindítani a karon, és erre nagyon jó volt ez a projekt, hogy láttuk azt, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és hogy hogyan kell. Nyilván a buktatóit is látjuk, tudunk a visszajelzések alapján javítani, és én azt gondolom, hogy független attól, hogy ez a maga projekt fog-e folytatódni, a tehetséggondozás így elindult a karon, elindult az is, hogy középiskolai TDK szekciót szervezünk, eddig ez sem volt, most már ezt is megpróbáljuk megszervezni, tehát adott egy lökést ez a program a kari tehetséggondozásnak, és én azt gondolom, hogy talán nekünk ez a legnagyobb eredménye.
2: Örülök, hogy említetted, még erre szerettem volna kitérni zárásként, hogy hogyan látjátok ti utánpótlásotok, a ti következő generációtoknak az érdeklődést, a földtudományok iránti, vagy akár a tudományos élet iránti érdeklődést, mennyire segíti ez a program?
3: Én nagyon bízom benne, hogy ez a program azáltal is, hogy nagyobb láthatóságot adott nekünk, mert nyilván azért ezeket a rendezvényeket, az eseményeket, ezeket ide kezdtük kommunikálni, de tesszük most is, és ez valószínűleg azért segíteni fogja azt, hogy egyáltalán lássák a diákok, hogy itt milyen tématerületek vannak, hogy miket lehet itt tanulni, hogy milyen szakmákban lehet sikereket elérni. Ugye itt az életutakat is az igyekeztünk mutatni, hogy kik voltak itt a megszólalók és az előadók. Úgyhogy én szerintem ez egyik előnye, meg az egyik jó dolog ebben. Meglátjuk, hogy lesz. Most nem tudok panaszkodni, mert ebben az évben nekünk most nagyon szép eredményeink vannak a felvettek számával kapcsolatban. Ugye mindig küzdelmes ezekre a természettudományi irányokra, a földtudományi vonalra. Ugye itt nálunk, hogy a bányás geotechnika, az olaj és gáz irány, a nyersanyag előkészítés, a víz, a geoinformatika, tehát sok-sok-sok területünk van, és hát alacsonyabb számaink voltak ugye azért az utóbbi időszakban, de most látunk egy kisebb emelkedést már az elmúlt egy-két évben, különösen mondjuk a környezetmérnök vonalon. Azért lehet azt látni, hogy a diákok fogékonyak arra, hogy mi történik körülöttünk. Nyilván látjuk, hogy a környezetünk változik, és az a jó benne, hogy látják azt is, hogy ők mérnökként tenni tudnak azért, hogy esetleg egy fenntarthatóbb világot tudjunk elérni. Úgyhogy most mi igazából pozitívan gondolkodunk, mert megvan minden okunk rá. Most kicsit nagyobb létszámmal tudjuk megkezdeni ebben a tanévben az oktatást, az egyetemen. Van egy új csapatunk is, egy építőmérnök képzésünk indul el szép létszámmal, úgyhogy én azt gondolom, hogy dolgozunk, és nagyon reméljük, hogy tényleg hasznos mérnököket tudunk majd kibocsátani az ipar számára.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának STEM Earth STEM Akadémia tehetséggondozó programja az idei tanévben. Dr. Mádainé, dr. Üveges Valériával, a program koordinátorával Sütő Dávid Belé beszélgetett.
0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcon borongolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást Abaúj kapujában. A magyarhegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a Ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. A gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Béres Gáborné elnököt, a szikszói Ruszin kisebbségi önkormányzat vezetőjét a megmérettetések közepette szólítottam meg. Elnök asszony, hanyadik Ruszin bornap, süteményverseny, borverseny, minek kell ezt nevezni?
4: Összetett 16. Ruszin borversenyt rendeztük meg az idén. A bornap a szikszói önkormányzatnak, a borospincéknek a megnyitásával kezdődött el, így társult valamennyire a két rendezvény.
1: Miben másabb ez a mostani Ruszin rendezvény, mint volt a tavalyi vagy tavaly előtti? Ugyanúgy jól érzik magukat az emberek, esznek, isznak, szórakoznak.
4: A különlegessége, hogy Györfi György a pincéjét megnyitotta a Ruszin, szikszói Ruszin tagok számára, és mindenki számára, aki nyitott, így helyileg itt van megrendezve, ez a különlegessége.
1: A borversenyre, vagy éppen a süteményversenyre is hányan neveztek most, mennyi borra?
4: Két bor kategóriában volt a zsűrizés, a fehér borokból 18 tétel érkezett, a vörös borokból és a rozéból pedig 11 tétel volt az idén. A tavaly hazai termésnek köszönhetően egyre jobb minőségű borokat készítenek a szikszói borászok, és a minőségre nagyon odafigyelnek, ami kiemelten figyelmet érdemel, mert nagyon szoros volt a mezőny. A süteményeknél 24 sütemény érkezett. Az idén a ruszin alapanyag, amit föl kellett használnia minden házi asszonynak, a zsír. A 6 fős zsűri tag azt mondta, hogy nehezebb volt a sütemények zsűrizése, mint a boroknak a minősítése, tehát nagyon szoros mezőny van.
1: Ugye sose sütöttem. Az, hogy zsír kell hozzá, nekem egyedül laikusként a hájas sütemény jut eszembe. Mit lehet még, vagy mihez kell még zsírt felhasználni?
4: Ez a bátraké volt ez a verseny, hiszen a zsírtól picikét távolodunk, és azt mondjuk, hogy egészségtelen, nagyon sok kalóriát tartalmaz, de ugye a mai egészségtrend az bebizonyítja, hogy talán ismét a legegészségesebb alapanyagunk a zsír. Én kipróbáltam piskótához is. Szenzációsan jó állagot ad a zsír mindennek, tehát a zsír az erőt adó, mint szikszó is erőt ad az embereknek.
1: Egyébként a ruszin hagyományokban, a főzésbe, sütésbe benne van a zsír rendesen, tehát napi renden?
4: Igen, igen, minden alapanyagnál, tehát a süteményeknél is, én azt gondolom, a ruszin hagyományoknál a gyúrt tészták alapanyag elsősorban a zsír volt, ami omlóssá, és kiemelném, hogy tartóssá teszi a süteményt.
1: Erre a napra csak ruszin kisebbségi önkormányzathoz tartozó emberek, csak görög vallásúak jöhettek és nevezhettek? Vagy érezhetik itt jól magukat, vagy bárki, tehát nyitott ez a közösség?
4: Közösségünk nagyon nyitott és befogadó, szeretettel fogad és vár mindenkit. Ezt láthattuk a megnyitó után is, hogy az örömtánc csoport, Szikszó örömtánc csoportja is itt van a közösségünkkel, és együtt ünnepel és mutatták be az örömtáncukat.
1: Most elnök asszony, miért fontos az, hogy egy közösséget ilyen szinten aktívan tartson egy település, ott is a kisebbségi önkormányzat, mint itt Szikszón? Tehát nincs olyan, talán nincs olyan hétvége, hogy ne legyen valamilyen összejövetel.
4: Egy közösség akkor összetartó és akkor tud fejlődni, hogyha egy irányban mennek, és a közösségi értékek ezeken a programokon, rendezvényeken érezhető, és ha egy ember jól érzi magát és boldog, akkor én azt gondolom, hogy megtesz a másikért, figyelmesebb, körültekintőbb, segítőkészebb. Nálunk ugye görögkatolikus és a ruszin szoros kapcsolatban van, tehát a hit az alapokra építve, én azt gondolom, ez a nyitottságunknak a fő alapja. Tehát a krisztusi szeretetet mindenki felé tanúsítjuk. Így a városi rendezvényekhez is mindig aktívan tudunk odaállni, és támogatni a közösséget, a város közösségét is.
1: Tehát az a lényeg, hogy az ember, aki ez a közösséghez tartozik, boldog legyen, jól érezze magát. A rendezvényen túl is?
4: Igen. Egy jó társaságban, ha jól érzem magam, oda visszavágyom. Ha visszavágyom, utána már tudok másokért én is szolgálatot vállalni és tenni. Igen.
5: Kramarenko Viktor vagyok, az országgyűlés ruszin parlamenti szószólója.
1: Mit keres itt egy ilyen szószóló Szikszón a nagy fővárosból?
5: Hát ez nem most kezdődött, ugye itt elhangzott, hogy 16 éve megtartják már a bornapokat, tudnivaló, hogy itt sok borász is van. Először olyan 14 évvel ezelőtt vettem részt a bornapokon. Én ezelőtt 12 évig az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke voltam, és nekünk az volt a feladatunk, mint ami most is a jövőben, összetartani a ruszin közösséget, és én amikor meghívást kapok bármelyik önkormányzattól, és be tudom osztani az időmet, mert ugye 56 nemzetiségi önkormányzat van az országban, és 2 megyei, egy országos, akkor nagyon szívesen jövök a szikszói emberek közé. Idén már másodszor, mert tavasszal voltam már egyszer. Nagyon örülök közöttök lenni, és jól érzem itt magamat.
1: A szikszói ruszin emberek, a ruszin önkormányzat nagyon összetartó közösség. Ez így van az országon belül is, máshol is?
5: Gyakorlatilag mondhatni, hogy igen. Itt kiemelkedően, itt a vidéken egy kicsit egyszerűbb talán egy ilyen kisvárosba összetartani a közösséget, és mivel hogy összeköt minket a vallásunk, itt zöme a közösségnek görögkatolikus. Ők nem csak ilyen rendezvényeken találkoznak, hanem hetente miséken a templomba és templom után, hittanórán a gyerekek. Úgymond mi ennek örülünk, és ez tartja össze a közösséget. Jobban megismerik egymást az emberek. Így, ha az országot nézzük, nagyobb városokban nehezebb összetartani a közösséget, de mindent megteszünk, és a magyar állam eddig mindent biztosított számunkra, hogy ezt meg is tegyük.
1: Országgyűlési szószólóként mi a feladata?
5: Hát mi ugye majdnem ugyanaz a funkciónk, mint egy parlamenti képviselőnek, egyedül szavazati joggal nem rendelkezünk. Minden törvényjavaslatot nekünk is véleményezni kell, és ami nemzetiségi vonatkozású, szintén ott adhatunk, véleményezhetjük, és adhatunk ötletet, fel is szólalhatunk a parlamentbe, és hát kiállunk mindenki a saját közösségéért.
1: Említett, hogy konstruktív ugye a kormánnyal a kapcsolat. Van olyan téma, van olyan irány, amit az következő fél évben, évben szeretne a ruszin közösség, hogy kijárják nekik az országgyűlésbe?
5: Mi örülnénk neki, ugye most kormányváltás volt. Még a miniszter úrral Tar Zoltán már tartott nekünk, vagyis meghallgattuk őt. Nekünk az lenne a kérésünk, és ami eddig volt, azt megtartsuk. Ezek a vidéki, nem csak a vidéki, hanem a közösségen belüli emberek már hozzászoktak, ugye 35 éves a nemzetiségi törvény, és a törvény biztosítja nekünk a kiadványunkat két nyelven kiadhatjuk, a hitünket, a hagyományainkat megőrizzük, és a gyerekek gyerektáborokba üdülhetnek, egy-egy, hát üdülhetnek mondván, de ezt úgy kell érteni, hogy a nemzetiségi táborokba a gyerekek megtanulnak egy-egy ruszin verset, vagy éneket, imádkoznak, szóval ez is egy közösségépítő program. Nekünk az a lényeg, hogy megtartsuk és fejlesszük az eddig elértett eredményeinket.
1: Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének lehet azt mondani, hogy ez az első hivatalos rendezvénye, ugye? Tehát úgy értem, hogy ezt a borfogadáson belül. Tehát a tavalyi akkor még nem volt egyesület. Jablonkai József, a szikszói Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének elnöke.
6: Igen, az egyesületünk az tavaly nyáron alakult, szeptember 5-ével jegyezték be, és igazán ez az első olyan pincés buli, ahol ugye mi is szerepet vállaltunk ebbe. Nyilván a nagyobb részét most is az önkormányzat végzi, de hát azért próbálunk lecsipegetni is a munkából is, meg ugye nyilván a haszonból is valamit, úgyhogy.
1: Hát de a szakmát azt azért az egyesület tudja nyújtani.
6: Hát nyilván igazán 13 pince van most nyitva ezen a nyitott pince akción, és én úgy gondolom, hogy itt minőségben jó borokat tudnak kóstolni az emberek, megfelelő minőségben tudnak a szikszói borászok bort előállítani, illetve én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen erőltetni is kell, hogy legyen hagyománya itt Szikszón újra a bortermelésnek, mert valamikor ugye ezt Tokajhegy aljához tartozott, van tradíciója, van hagyománya, és úgy gondolom, hogy ezt tovább kell vinni. És ha mi nem csináljuk, akkor nyilván a gyerekeink se fogják csinálni, mert nem fogják tudni, hogy miről van szó. De ha itt vannak, látják, biztos látni, hogy mennyi fiatal itt van, és ez beléjük fog ívódni. és ez jó élmény lesz nekik. Ugye fehér és vörös bor is van a vidéken. Milyen bort lehet kóstolni, aki most jött és itt tölti a délután?
7: Igen, hát Szikszón ugye a vörösben a jellemző a Blauburger. Nekem van egy kevés kék frankosom is vörösbe. A fehér borokból legjellemzőbb talán van Riesling, Furmint, nyilván van csemegeszőlők is, akkor Leányka itt a Szikszói hegyen. Hát meg sok helyen ugye nem külön vannak ezek a szőlők elültetve, és ezért úgy nevezzük a modern szóval, hogy küvé, ugye, vegyes. Hát az enyém is ilyen, mert ugye nekem 70%-ban Riesling van, van pölöskei muskotáj, szőlősketek kínálnője, panónia kincse, éva, úgyhogy ezek csemege szőlők, igaz? És akkor ami megmarad, az nyilván belemegy a musba, bor lesz belőle, a többi meg ugye megy étkezésre.
1: A tavalyi rendezvénynek volt-e valami hozadéka, tehát le lehet-e mérni azt, hogy érdemes ezt a rendezvényt életben tartani?
7: Hát mindenféleképpen. Hát ha most csak a gyakorlati dolgokat nézzük, itt a pincék után úgy megnőtt a kereslet, hogy szerintem 2-3-szoros a pincéknek az ára. Az elmúlt 3 évben úgy megnövekedett az értékük. Igaz, most még a szőlőire nem annyira érdeklődnek, de azért pont tegnap kaptam egy olyan felkérést, hogyha valahol trók szőlőt eladót ő venne, egy ilyen 35 év körüli fiatalember. Úgyhogy szerintem majd ez is lesz. Nyilván nem akarnak több hektárt, inkább csak saját célra. Azt mondja, mit tudom, termel magának 500 liter bort, és akkor ugye abból étkezésre is jut, borrónak is megfelelő, és akkor a család részére barátokkal elfogyasszák.
1: Hány hektáron termelnek szőlőt itt Szikszón?
7: Hát pontos számot nem tudok mondani, de olyan 35-40 hektár. Hát ebből ugye két nagy termelő van, aki több hektáron, 7 meg talán 6 hektár, a többi az meg kisebb darabok.
1: Miért jó itt Szikszón borászkodni, szőlészkedni? Azért az érzésér, amit most is itt lehet látni, ez mindennapos egyébként, ugye a helybéliek kijárnak?
7: Hát igen, én rám nem jellemző sajnos ez a dolog, hogy kijárok, de hát nyilván kijárok, csak ugye én mindig autóval jövök, igazán nem sok bort fogyasztok, de azért érdemes itt Szikszón, mert ugye ennek hagyománya is volt. Én emlékszem, apósomék kijöttek hétvégén, leültek, borozgattak, beszélgettek, vannak emberi kapcsolatok, ugye, és akkor megismerjük egymás baját, gondját, örömét, akkor sokkal jobb úgy élni, én úgy gondolom, mint hogy csak bezárkózva otthon, nézzük a tévét, és akkor semmi nem érdekel, ugye, hogy mi van körülötten. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt folytatni kell és csinálni kell.
1: A mai felgyorsult világba ezt be lehet zsúfolni valahol, vagy kell, hogy időt szakítson a pihenésre is az ember?
7: Most én úgy gondolom, hogy ha valamit az ember akar, arra mindig van idő. Én például lemegyek a Balatonhoz, este hazajövök, 6 órakor képes vagyok kivenni a szőlőbe, mert szeretem. És akkor mindig mondja a nejem, hogy mit csinálsz odakint? Azt mondtad, rendben van. Hát mondom, csak végigmegyek a soron, megnézem a szőlőt, másikon lejövök, és mert jól érzem magamat, szeretek kint lenni.
1: Ha már ezt említetted, akkor hol tart most a szőlőnek a művelése? Mi az, amit most el kell, ugye már júniust írunk, amit most kell végezni és a következő időszakban?
7: Hát igen, most a szőlő olyan időszakban van, hogy igazán csak a permetezés. Most ugye volt egy kis eső, és akkor itt ugye a páratartalom ilyenkor megnövekszik. Lisztarmat, peronoszpóra, ez könnyen előjön. És akkor ilyenkor védekezni kell a napokban. Van, aki már tegnap megcsinálta, van, aki hétfőn fogja, de a napokban védekezünk ellene, illetve majd a legközelebbi, meg folyamatosan ugye a szárveszőt be kell dugdosni, ha kordonos, ha karós, akkor fel kell kötözni, ezeket el kell rajta végezni, és akkor majd a Péter Párkor szoktunk tetejelni, onnét indul el igazán a szőlőnek az érése.
1: Mi a jellemző egyébként, a kordonos vagy a tőkés szőlő itt Szikszón?
7: Hát mert zömmel inkább kordonos szőlők vannak, nyilván a művelése sokkal könnyebb, úgyhogy én...

0: de kijön, körbenéz, jól érzi magát. Próbáltuk most egy kicsit színesíteni, hoztunk ki traktorokat is, ugye, mert nyilván szőlőműveléshez ez is hozzátartozik, a gépek, hát ez is vonza az embereket, és akkor legyen változatos. Meg nyilván este majd a koncert, az ugye az a fő attrakció.
1: Polgármester úr, borfogadás. Mikor lesz sikeres ez a rendezvény? Az ön szemszögéből nézve. Önkormányzat, yes. Ugye, mint főszervező vesz részt. Hát, ha megkérdezem önkormányzatot, akkor azt mondja, hogy többet csinál az Egyesület. Az Egyesületet kérdezem, akkor az önkormányzat csinálja többet. Most akkor ez hogy van?
2: Schwab Antal, Szikszó polgármestere.
3: Ez a mai eseménye most már az ötödik nyitott pincék borfogadása, az azért ez sok évre nyúlik vissza, és akkor tudjuk a teljes képet látni, hogyha azt mondom, hogy azért ez alapvetően a mai napig ez a ruszinoktól származik, és a ma is borverseny volt, süteménysütő verseny volt, tehát az alapokat ők teremtették meg ahhoz, hogy eljussunk idáig, és néhány éve, most ötödik alkalommal van az az esemény, hogy az önkormányzat, mert a Szikszóváros önkormányzata is beszállt ebbe a szervezésbe, és utána megalakult most már a Szikszói Borbarátok Egyesület, akik meg az önkormányzattól vettek át olyan feladatokat, amire nekünk kevésbé volt energiánk, így ez a hármas egység hozza létre azt a napot, amiből, ha valaki belekóstol, akkor szerintem jó élményekkel távozhat. Ha kijövünk ide a Pincefaluba, ahol ugye a héten táblát is avattunk, hogy tudjuk, hogy mikor érkezünk be a Pincefaluba, vagy a Borfaluba, ugye ez a fogalmak, ezek keverednek az én fejemben is, hiszen azért a kettő szorosan összefügg egymással, akkor azt látja, hogy pezseg itt az élet. Őszintén mondom, hogy nagyon jó érzés körbenézni, jönnek az emberek a boros pohárral a nyakukban, gyerekek, családok jönnek, és csak azt mondom, hogy de rég láttalak, de jó, hogy újra találkozunk, ó, mi van veled, itt kell, hogy találkozzunk újra, és nem csak szikszóiak mondják ezt egyébként, hanem Szikszóról elszármazottak is, vagy a megye településén élő más honnan érkező emberek is mondják ezt, és ugye egy teljes kerek nap van, 10 órától volt a borverseny, annak eredményhirdetése, és most már nehéz úgy közlekedni a pincék között, hogy ne egyik zenéből a másikba essünk át, de azért bízom benne, hogy este 8 órakor majd ezek a zenék, ezek ha nem is halkulnak el, de valamennyi azért elnyomolja őket a P-Mobil nagy koncertje itt azon a rendezvény helyszín, amely tavaly évben már helyet adott a koncertnek, ugye tavaly ismerős arcok volt, most a P-Mobil jön, de nem az a lényeg, ez csak azért fontos, hogy még kedveltebbé tegyük ezt az egész helyszínt is, hiszen van, aki egyébként még nem ismeri annyira sem a hagyományainkat, sem a Borfalut, viszont ha egy-egy zenekar tudunk évről évre hozni, aki máshonnan is mozgat embereket, azok belepostolnak ebbe, és van olyan, aki most már azért jött vissza, mert tavaly ugyancsak a koncertre jött, de látta, hogy milyen élet volt, milyen kellemes fogadtatás volt, ilyenkor mindenki, minden pince tulajdonos rálicitál a másikra jó értelemben véve, hogy hányan fordultak meg nála, milyen hangulat van, tehát ez szépen lassan azt látom, és érzem, hogy oda növi ki magát, ahol mi szeretnénk, hogy kinője.
1: Mikor fogja azt mondani, polgármester úr, a jövő héten, hogy sikeres volt ez a rendezvény? Minek kell ahhoz megvalósulni itt ma?
3: Maradjon így a nap, ahogy most zajlik már délután. Hogyha ez a forgalom lesz, ez a hangulat lesz, akkor szerintem sikeres napot zárunk. Ha mindenki épségben hazaér utána este, az nagyon bízom benne, hogy nagy balesetek nem történnek, de nagyon kultúrált és intelligens vendéglátás és vendégfogadás van, úgyhogy ha ez a mostani ütem elmegy egész estig, és nyilván bízom abban azért, hogy este a koncertre sok-sok ember jön, nem csak helyből, hanem máshonnan is, ha ez így szépen lemegy, akkor én már nagyon elégedett leszek.
1: Ugye a tavalyi rendezvény az sokkal nagyobb volumenű volt, határon átnyúló volt. Van-e arra elképzelés, hogy kibővíteni mondjuk jövőre, vagy a következő években is ugyanazt a tendenciát folytatni, ami tavaly elkezdődött?
3: Ugye tavaly ez egy interreges pályázatnak köszönhetően valósultnak, hogy tudtunk a felvidékről sokakat vendégül látni. Én abban bízom, hogy a pályázatoktól függetlenül, hogyha ez a hír ez megy, akkor azok, akik itt voltak a felvidékről, meg a Szovátáról, a testvértelepülésünkről érkeznek jövőre, pályázattól függetlenül, akkor ez már, ha így növi ki magát, akkor nagyon boldog leszek.
2: Kedves hallgatóink, Miskolcon borangolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már ötödik alkalommal hívták életre a borfogadást a Baúj kapujában. A magyarhegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. Nagy gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket.

0: Az eseményen készült az előző összeállítás.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, magazinműsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Hornyák Zoltánt hallották. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét János evangéliuma 3. fejezetének 16. és azt követő verseiből hallgassuk meg. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az Isten nem az az ős szakállas apóka, aki régóta a felhők fölül nézi a világot, amit megteremtett. Jézus nem az a különös ember, aki egyszer régen élt és valami rendkívüli módon az emberek elé élte azt a távoli és láthatatlan apukát. És a lélek nem valami nagy erő, amire állandóan vágyunk és várunk. Mintha az emberi háromdimenziós elképzelés Istenről az időben mindig hátra vagy előre szaladna. Amikor hátra nézünk a múltba, azt vesszük észre, amit az Isten tett, de már nincs ott, elmúlt, megszűnni, elfogyatkozni látszik. Ha pedig előre nézünk, akkor szó szerint az eljövőt látjuk. Olyan dolgot, ami felénk halad. Amikor azonban azt mondjuk, hogy Isten hármas egység, akkor azt az Istent látjuk, akiben egyesül a három részre szakadt idő. Ő az, akiben nem múlik el semmi, és ami eljövendő, az is itt van már. Eszembe jutott a rendező Tarkovszky mondata: etikai értelemben visszafordítható az idő. Valamely következmény ismeretében minduntalan az okhoz fordulunk, látszólag lelki ismeretünk segítségével visszaforgatjuk az idő kerekét. Morális értelemben fordított viszonyban áll az ok és a következmény, és az ember szinte visszatérhet a múltba. Valóban, Tarkovszky filmjei erre tesznek kísérletet, hogy a lelki ismeretünk utazását tegyük meg, és menjünk vissza múltunkba. Azt mondja, a film éppen az idő megjelenítésének a művészi eszköze. A pörgő kockákkal azt fejezi ki, hogy valami elmúlik, mégis visszaforgatható. Ez is egyfajta isteni időutazás. Ha pedig Isten szent háromság, akkor Isten jövője felől nézhetjük a múltat és a jelent. Meg lehet fordulni, és a felénk érkező időt megtapasztalni. Ha Krisztus jön felénk, aki már itt is volt, akkor a jövő nem valami rémkép, hanem az időhullámok egyesülése a három egy Istenben. A mai igemagyarázat Fekete Ágnes nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazinműsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget nyújtson az autósoknak, közölte Magyar Péter szombaton közösségi oldalán. A miniszterelnök kiemelte, olyan megoldásra van szükség, amely a védettárral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem terheli meg havonta több 10 milliárd forinttal a költségvetést. A kormányfő posztjában arról is beszámolt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a bel- és külgazdaság irányait, valamint a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokat. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött egy nap alatt a kereszténydemokrata néppárt Lannert Judit oktatási miniszter korábbi tanárokat sértő kijelentései miatt. Rétvári Bence frakcióvezető közölte, hogy nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, közös kiállást kérve a miniszter szavai ellen. A vitatott interjúban és parlamenti felszólalásban az oktatási miniszter a pedagógusok képességeit, az iskola észszerűsítést és a vezetők alkalmasságát is bírálta. A KDNP politikusa emiatt kettős mérce nélkül közös fellépésre szólította fel az érdekképviseleteket a tanárok tiszteletéért. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy Rétvári Bence vagy más politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Nagy Erzsébet elnök válaszlevelében hangsúlyozta, hogy a szakszervezet nem lesz senki kommunikációs szócsöve, és nem folytat politikai kampányt. Bár Lannert Judit oktatási miniszter vitatott kijelentéseit ők sem hagyják szó nélkül, visszautasítják, hogy Rétvári saját listájával nyomást gyakoroljon rájuk. Emlékeztetett, hogy a PDS korábban is a tanárok mellett állt, miközben a kormánypolitika sokszor nehezítette a pedagógusok helyzetét. A szakszervezet nem játssza el az ellenzéki vagy a kormánypárti szerepet, hanem kizárólag a tanárok érdekeit képviseli, akiket nem szabad politikai célokra felhasználni. 5. alkalommal rendezik meg október 1-e és 3-a között a Dunamelléki Reformátusok legnagyobb találkozóját, a Rádai Napokat, amelynek idén a Bács-Kiskunsági és a Baranyai Egyházmegyék adnak otthont. A csütörtöki tanulmányi napnak Mohács ad otthont, ahol a Mohácsi Vész 500. évfordulójához és a hercegszőlőség kánonokhoz kapcsolódóan az egyház sorsfordulók alatti jelenlétéről tanácskoznak. Pénteken felfelé hangolva jelmondattal ifjúsági napot tartanak budapesti és vidéki helyszíneken, amely egyszerre nyújt lelki feltöltődést, közösségi élményt és pályaorientációt a diákoknak. A 3 napos rendezvénysorozat szombati gyülekezeti napját Kecskeméten rendezik meg, ahol istentisztelettel, koncertekkel, kiállításokkal és családi programmal várják az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a különböző programokra szeptember 20-áig, illetve 25-éig lehet regisztrálni az esemény hivatalos felületein. Szombat délutánig az erős szél miatt több vármegye tűzoltóit riasztották kidőlt fákhoz és leszakadt ágakhoz. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyében, valamint a fővárosban adtak munkát a viharos károk. Szilágyon lakóház udvaráról távközlési vezetékre dőlt egy nyárfa, amelyet motoros láncfűrésszel távolítottak el. Kiskunhalason elektromos vezetékre, Kiskunmajsán távközlési vezetékre szakadt faág, Ordason pedig egy nagy fa dőlt az útra. Geszten egy 5 méter hosszú faág veszélyeztette egy ház tetejét, Mezőkovácsházán pedig az iskola előtt dőlt ki fa. Nagymágocson egy kiszáradt fenyőfa dőlt egy épület tetejére, a katasztrófavédelem közlése szerint. A fővárosban is több feladat adódott, többek között a 3. kerületben autókra dőlt egy fa, elzárva a Kadosa utcát.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ön hány éves korában adna szíve szerint okostelefont a gyermeke vagy az unokája kezébe? Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával beszélgetünk majd arról, hogy szerinte érdemes lenne az általános iskola végéig legalább 14 éves korig várni a szülőknek azzal, hogy saját okostelefont adjanak a gyereküknek. Hogy miért? Erről szól mai műsorunk.
2: Tehát, hogyha mondjuk kap egy 10-11 éves gyerek egy saját okoseszközt, könnyen lehet, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja neki elmagyarázni a holokausztól kezdve a gázai konfliktuson át a szexuális nevelés kérdéseit is. Mindamellett, hogy én is használom a mesterséges intelligenciát, azért azt mondjuk nem szeretnék például.
1: Mai vendégünk tehát Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy kamasz átlagosan naponta 7 órát tölt képernyő, jellemzően okostelefon előtt. A Várja Telefonnal mozgalom képviselői arra kérik a szülőket, hogy fontolják meg, hogy 14 éves kor előtt nem vesznek saját okostelefont a gyermekük részére, hiszen az egy komoly vízválasztó. Ráadásul a mesterséges intelligencia megjelenésével a helyzet csak tovább bonyolódik, ha saját okoseszköze van egy kamasznak, hiszen a fiatal már nem csak akármit megtalál az interneten, de azt a hamis illúziót is megkapja, hogy van idézőjelben valaki, aki bármikor figyel rá, és ráadásul mindig kedves is vele. Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várj a Telefonnal mozgalom alapítójával beszélgetünk.
3: És akkor egy bele a közepébe, hagy csapjak, mi a gond a telefonokkal?
2: Úgy általában mi a gond, vagy a gyerekek esetében mi a gond?
3: Indíthatunk olyan messziről is, de most a gyerekekre fókuszálva.
2: Hát alapvetően nyilván sok mindenre lehet használni a telefont, ahogy szokták mondani, hogy eszköz és ahogy használjuk, az tőlünk függ, de azért az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy még felnőttként sem feltétlenül tudjuk a lehető legoptimálisabban használni ezeket az eszközöket. És az egyik fő probléma azzal, hogyha egy gyerek hamar saját telefont kap, vagy egyáltalán sokszor van telefon a kezében, az, hogy nagyon beszokta szippantani őket ez a világ, és az offline világban való tevékenykedésük az csökken. Tehát, hogyha mondjuk egy 5-6 éves gyerek egy nap 2-3 órát tölt képernyő előtt, mondjuk telefon előtt, akkor annyival kevesebbet fog például mozogni, annyival kevesebbet fog finomotoros tevékenységeket végezni. Ez az egyik része, tehát hogy valamitől elveszi az időt. A másik pedig az, hogy azért a telefon ugye most igazából nekünk az internettel bíró okostelefont jelenti, az egész világ kitárul a gyerekek előtt, és nagyon nehéz ezt szülőként olyan szinten kontrollálni, hogy a gyerek ne fusson bele veszélyes vagy felnőtt tartalmakba, vagy olyan tartalmakba, amik megterhelik őt. Nagyon röviden ez a kettő fő irány van, amin úgy érdemes szülőként elgondolkozni szerintem.
3: De nagyon igaz az is, amit mondott rögtön, hogy gyerekek vagy felnőttek, mert hogy szerintem ez nagyon igaz, hogy a felnőtteknek is, sok felnőttnek ez problémát okoz, és csak akkor egyes szem első szemében mondom, nem utalok senkire, én is kapom magam azon, hogy beszippantott a telefon, hogy meg akarok nézni csak valamit, egy dolgot, ami fontos nekem éppen abban a pillanatban, nem tudom, válaszolt-e egy munkatársam egy levelemre, és 10 perc után jövök rá, hogy azt nem, még nem néztem meg, de már tudom, hogy nem tudom, hány kis cica született a világ másik végén, és milyen aranyosan játszanak egy valami labdával. Szóval igen, ezt abszolút élem, és a probléma itt szerintem az, hogy ugye a gyerekek ebben is mintát látnak. Tehát, hogyha azt látják egy szülőn, hogy napi 2-3 órát nyomkodja, akkor nyilván ő azt inkább mintának látja, mint elkerülendő dolognak. Erről mit gondolom?
2: Egyrészt mintának látja, igen, meg ugye a gyerekek nem tudják elválasztani azt, hogy mi az, amikor én ténylegesen egy számlát fizetek be, vagy ténylegesen a munkatársam e-mailjét nézem meg, vagy valamit szórakozok. Tehát én nagyon sokszor kapom azt a gyerekeimtől, nekem 4 gyerekem van, és a nagyobbak, ők már azért tudják, eléggé kritikusak is tudnak lenni, hogy bezzeg, neked miért lehet, meg miért nem. És van ebben egy olyan szintű igazság, hogy nyilván, hogyha ő csak annyit lett belőlem, hogy én fogom a telefont, nekem kell azt valahogy vagy kommunikálnom felé, hogy én most mit csinálok, vagy pedig leválasztani a családom életéről valamilyen szinten a képernyőidőt, ami írtó nehéz, tehát ez szerintem mindenki tudja, hogy ma mennyire nehéz megcsinálni, mert egyébként nagyon érdekes kutatások vannak arról, hogy a szülő képernyő ideje az jobban összefügg a gyerek érzelmi intelligenciájával, mint a gyerek saját képernyő ideje. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert akár az én arcom előtt van nagyon sokat telefon, akár a gyereki előtt, mindenképpen egy olyan tényező, ami bejön a kapcsolatunkba. Tehát ha csak így belegondol abba bármelyik hallgató, hogy milyen érzés az, amikor valakivel benne van egy beszélgetésben, vagy meg akar osztani valamit, és a másik ráfigyel, a szemébe néz, vagy mondjuk előveszi a telefonját, és így hümmög, hogy de nem ránéz. Nagyon sokszor ez az élménye a gyerekeknek is, tehát azt hiszem, hogy magunkkal érdemes kezdeni ezt a vizsgálatot, mert hiába vagyok klinikai szakpszichológus, ugyanúgy kapom azon magam, hogy teljesen irreleváns dolgokat csinálok a telefonomon éjszaka, tehát hogy ezzel szerintem mindannyian küzdünk.
3: Köszönöm, hogy megágyaztunk a témának, innen érdemes akkor szerintem a gyerekekre rá fordulni. Az a kezdeményezésük, majd ezt egy pár perc szóval tegyük rendbe, hogy kik állnak a kezdeményezés mögött, de előbb egy-két fontos gondolat. Miért 14 éves kor? Így szól a felhívásuk, hogy 14 éves korig várjunk a saját telefonnal a gyerekek esetében. Miért vízválasztó a 14?
2: Igen, hát alapvetően ez most egy nemzetközi trend, vagy kezdeményezés mozgalom sorozat, ami mögött azért több neves kutató áll, például Jonathan Haidt is, aki az Anxious Generation, Szorongó Generáció című könyvet írta, az most már magyarul is kapható, és alapvetően nyilván ezek nem ilyen teljesen kőbevésett számok. Amikor gondolkoztunk erről, hogy mi mit vegyünk alapul, mit vegyünk át, akkor ezen többen is szakemberként is, szülőként is elgondolkoztunk, és alapvetően azt gondoljuk, hogy a 10 és 14 éves kor között lenne érdemes azt az időt meghagyni a gyerekeknek, hogy fokozatosan valamilyen szinten bekapcsolódjanak az online világba. De az, hogy valakinek saját okostelefonja legyen, az nagyon sok felelősséggel is jár. És ha mondjuk valaki 11-12 évesen a kezébe kap egy olyan telefont, amivel igazából bármit tud csinálni, szinte bárkihez tud kapcsolódni, ott még az idegrendszere, az érettsége, a gondolkodásmódja, a kontrollképességei azért nem igazán vannak erre készen. A 14 éves kor az igazából ugye a középiskola kezdete, általános iskola vége, tehát ez egy picit így ilyen rituáli jellegű dolog is, hogy akkor ezt az általános iskolát ezt végig csináljuk úgy, hogy csak egyszerűbb telefon van, vagy okosóra van. Nyilván ez nem jelent egyébként képernyőmentességet feltétlenül, tehát a gyereknek lehet otthon is gépe, csak azt a fajta érzetet, hogy folyamatosan elérhető vagyok, folyamatosan online vagyok, folyamatosan képernyő előtt töltöm az időmet, ezt igyekszünk minél kéjebbre tolni, és nyilván ennek van egy olyan határa, hogy egy nagyobb kamasz már azért a felnőtt kor felé lépegetve nem lehet olyan szinten kontrollálni, mert valószínűleg nem is kell. Tehát ez a 14, ez van olyan gyerek, akinél lehet, hogy 13, van akinél lehet, hogy 12, de próbáltunk egy ilyen főbb számot meghatározni. A Betesda Gyerekkórházban is van egy program, ahol a képernyőcsökkentéssel foglalkoznak, az ottani szakemberek az alsó határt a saját okostelefon birtoklására 10 évre teszik. Én erre azt mondanám, hogy ez egy ilyen abszolút minimum, tehát hogy nem az ideális, de hogy annál kisebb gyereknek saját okostelefont venni nem érdemes, és hogyha a 10 és 14 év között van egy ilyen fokozatosság, egy átmenet, akkor azt gondolom, hogy sokkal inkább biztonságban tudhatjuk a gyerekünket.
3: És mi az ön tapasztalata, saját benyomása, környezetéből benyomás, meg akár szakirodalmi ismerete, hogy egyébként mi a trend, hogy mikor kapnak saját eszközt, okos eszközt a gyerekek, és csak egy történet jut eszembe, hogy egy óvodás gyerek volt a környezetemben, aki karácsonyra szeretett volna okostelefont, kapott, és azzal nyugtatta a környezetét az ezt megvásárló szülő, hogy azt mondta, hogy de nem lesz benne SIM-kártya, minthogyha az lenne a probléma, hogy nem tud hívást indítani a gyermek, hát attól egy wifi kapcsolattal ugye ugyanúgy. Tehát lehet, hogy a buszon nem tud vele, nem tudom, internetezni, de hát az otthon töltött időt ugyanúgy ugye online tudja lenni.
2: Nyilván nagyon sok olyan sztorit el lehet mondani, hogy már óvodás gyerekeknek is van az átlag a magyar átlag, az én úgy tudom, hogy 11 éves kor. Valamikor ilyen kisiskolás korban, 10-11 éves korban megkapja szinte a legtöbb gyerek megkapja a saját okostelefonját, de nagyon sok óvodásnak is van saját tabletje, hanem telefonja, nagyon sok kisiskolásnak is van. A 14 az nyilván nagyon sokaknak távolinak tűnik, és hadd hozzak be egy személyes szállat is, ugye nekem a legnagyobb gyerekemnél pár évvel ezelőtt abban állapodtunk meg, hogy na majd 12 évesen kap egy saját telefont. És most, ahogy ugye közeledik ez az időpont, most 11 éves, látom, hogy még mindig mennyire nem áll erre készen, és hogy nagyon vágyik rá, de hogy azt is látom, hogy 5 perc alatt szippantaná be őt ez a világ, és aztán egyébként elhiszem, hogy vannak olyan gyerekek, akiket ez annyira nem is mozgat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy szülőként nagyon föl kell mérnünk a saját gyerekünknek a habitusát, szükségleteit, vágyait, és ami egyébként a mi kezdeményezésünkben egy kulcs dolog, az az, hogy mi arra próbáljuk bátorítani a szülőket, hogy a gyereknek a mikrokörnyezetében fogjanak össze egymással, és ne az legyen, hogy van egy vagy kettő gyerek, aki úgymond kilóg a sorból, és ők azok, akiknek nincs okostelefonjuk, és nem tudom, hanem hogy mondjuk első osztályban, ez egy nagyon praktikus dolog, általános iskola első osztályban, első szülőin a szülők beszélgetnek egymás között arról, hogy mi lenne, ha mondjuk kezdjük azzal, hogy alsóban nem lenne okostelefonja a gyerekeknek, mert ugye innen kéne indulni. És hogyha a szülőknek a többsége ebben meg tud állapodni, akkor ki fog alakulni egy olyan kis közösség, ahol nem az lesz a trendi feltétlenül, hogy kinek van okostelefonja, és nem ez lesz az állandó téma. És igazából ez az, ami kezdeményezésünkben szerintem egy nagyon fontos momentum, hogy szeretnénk valahogy egy ilyen kis mikrotrendet teremteni, és kicsit behozni a gondolkodásba azt, hogy oké, lehet, hogy a többség úgy csinálja, lehet, hogy most az elfogadott, hogy hát mindenki vesz már a gyerekének óvodában tabletet, akkor mi miért logunk ki a sorból, de hogy mi lenne, ha átgondolnánk ezt, mi lenne, ha megnéznénk a kutatási adatokat, mi lenne, hogyha nem a gyerekek aktuális impulzusaihoz kötnénk ennyire fontos gyereknevelési döntéseket, még akkor is, hogyha elsőre lehet, hogy furcsának hangzik, de egyébként nem tudom, amikor pár évtizeddel ezelőtt még a tanárok dohányoztak a tanórán, akkor az is valószínűleg furcsának hatott volna, ha azt mondjuk, hogy egyszer ez nem így lesz.
3: És mi a személyes tapasztalata egyébként? Most nyilván akkor szülőként is, de akár a felhívás nyomán, hogy hogyan reagálnak erre a szülők? Tehát, hogy ha van egy-kettő, aki azt mondja egy ilyen mikroközösségben, hogy hát ez hülyeség, akkor ő lesz az erősebb, vagy hajlanak erre a szülők, vagy van egy réteg, aki próbál a gyereke érdekében ezen elgondolkodni, mi a benyomása?
2: Hát alapvetően vannak olyan rétegek, alapítványi iskolák, egyházi iskolákban, ahol erre nagyobb a nyitottság, sőt, igazából ez már a gyakorlat sok helyen. Ugye azzal, hogy eleve offline az iskola, ezzel egyébként is egy lépést közelebb mentünk azért a célhoz, de a másik tapasztalatom az, hogyha nem bűntudatkeltően hozzuk fel ezt a kérdést, hanem egy ilyen nyitott beszélgetésként, akkor a legtöbb szülő, legalábbis a picit is olvasottabb szülő alapvetően nem gondolja úgy, hogy a 7 éves gyereknek okostelefon kéne, inkább csak az történik, hogy elfogy az ereje az ellenállásban. Tehát én nagyon sok olyan szülővel találkozom, aki azt gondolja, hogy tök jó lenne, ha mondjuk maradjunk az egyszerű vonalán, hogy alsóban egyáltalán nem lenne okostelefonja, na de hát a Petike, na de hát nem maradjon ki a gyerekem. És amikor azt megtapasztalja egy szülő, hogy ja, hogy mások is gondolkodnak úgy, mint én, ja, hogy nem én vagyok az UFO, akkor abban tud lenni egy erő, és nekem több olyan tapasztalatom van, hogy akár egy előadásom nyomán, meg nyilván hát ezek az impulzusok máshonnan is jönnek, szülők egymás között megállapodtak, és egy nagyon jó eredménye lett ezeknek a... Az is az előnye, hogy ez nem egy felülről jövő dolog, ilyen értelemben nem egy politikai ukáz, nem egy iskolai rendelet, hanem az ember megérzi ebben azt a fajta felelősséget, szabadságot. És azt vannak olyan szülők, akik meg úgy gondolják, hogy ez elavult, ez nem jó. Ugye azért próbálunk érveket hozni idegrendszer fejlődése kapcsán, az alvás minőség kapcsán, a pornográfiával való találkozásnak a rizikója kapcsán, hogy mindenki ezeket át tudja gondolni, hogy ő szeretné-e azt a rizikót vállalni, hogy mondjuk odad egy okostelefont a gyerekének, és akkor valószínűleg 11-12 éves korára már fog látni explicit felnőtt szexuális tartalmakat, mert fog látni. Tehát, hogy igazából ezeket érdemes végig gondolni, és úgy látom, hogy nemzetközi szinten is egyre inkább nyitottak az emberek arra, hogy átgondolják elektronikus eszközökkel, okos eszközökkel való viszonyukat, tehát hogy ne annyira automatikusan közelítsünk ehhez a kérdéshez, hanem valahogy kitaláljuk, hogy ez hogy lenne jó a gyerekeknek, mert most már, még egyszer ismétlem magamat, bejöttek azok a kutatási adatok, amikre már lehet hagyatkozni. 10-20 évvel ezelőtt csak futottunk a technológia után, hozzáteszem, most is futunk, mert most meg az AI után fogunk futni.
3: Azt majd egy másik beszélgetésben, de nagyon igaza van, igen. Viszont egy kicsit hagy provokáljam, ugyanezt a beszélgetést nem lehetett volna lefolytatni 20 évvel ezelőtt, csak mondjuk tévével való felvetéssel, hogy ne engedjük a gyerekeket tévézni, ne úgy induljon, hogy reggel a tévét nézi, ne úgy feküdjön le, hogy tévét néz, ne az legyen, hogy délután a foci helyett tévét néz, és a többi. Aztán, hogy is mondjam, azt is túlélték a gyerekek, mondhatja a szülő, vagy ugyanezt elmondhatjuk a, nem tudom, az olvasással, hogy mindig a kezében van a könyv, hogy nem néz ki az ablakon a buszon, csak a könyvet nézi, stb. Stb. Mit gondol ezekre a felvetésekre? Miben más egy ilyen okos eszköz, mint mondjuk a tévé, vagy bármi más, ami hosszú távra leköti a gyerek figyelmét.
2: Hát kezdjük a tévével. Nyilvánvalóan már annak is megvoltak a negatív hatásai, illetve magának az internetnek, amikor még nem volt okos eszköz, hanem ez egy asztalhoz kötött bennünket, vagy esetleg egy laptophoz. És már az is azt jelentette, hogy a gyerekek egy nap 1-2-3-4 órát töltöttek képernyő előtt. Tehát erről se gondoljuk, hogy jó volt, és az, hogy valamit túlélünk, tehát mi jelent túlélni, tehát hogy így fizikailag létezünk, de hogy ez hogyan hatott a mentális egészségünkre, az egy más kérdés, és már az is hatott azoknak a gyerekeknek a mentális egészségére, akik nagyon sok időt töltöttek előtte. Amivel többet behozott úgymond az okos eszköz, hogy az eleve magas képernyőidőkre rátett még napi 2-3 órát pluszban. Azáltal, hogy mindenhová hordozható, állandóan velünk van. Tehát ez azt jelenti, hogy a hálószobától kezdve a buszon, a WC-n át egy folyamatos jelenlétet generál, ami még nehezebbé teszi azt, hogy az embernek legyenek olyan üres járatai, amikor például csak feldolgozza az élményeit gyerekként. Ez az egyik. A másik az, hogy azáltal, hogy a különböző videóplatformok meg közösségi oldalak nem csak úgymond sugároznak statikusan felénk egy adást, és mondjuk maximumát tudom kapcsolni, ha unatkozom, hanem én magam választhatom ki a műsorokat vagy az adásokat, ezáltal sokkal inkább addiktívak, ami azt jelenti, hogy nagyobb jutalomérzetet generálnak bennünk, és ezért sokkal inkább fogunk vágyni arra, hogy újra és újra és újra megnézzük ezeket a cicás videókat, vagy éppen én nekem a kedvenc példám, amikor traktorgumikat burítanak le egy dombról, és én ezt nézem hajnali egykor, és akkor így eljövök, hogy valami nagyon nem stimmel. Tehát, hogy maga az eszköz, én ezért nem is szeretem azt az érvet, hogy ugye eszköz, és ha jól használjuk, ha rosszul, akkor rosszul, mert ez nem teljesen igaz, mert az okos eszközökben úgy kell elképzelni, hogy vagyok én a saját emberi elmémmel, akaratommal, idegrendszeremmel, gátlófunkcióimmal, és a másik oldalon pedig ott áll a világ legtöbb rendkívül okos zsenie, mesterséges intelligencia, meg mindenféle dolgok, amiket az algoritmusokba beépítenek. Tehát a biciklim, meg egyéb eszközök, azok nem küldenek nekem értesítést, hogy hello, pattanj föl rám, mint egy statikus, klasszikus eszköz, még egy tévé sem. Ellenben a telefonom folyamatosan figyelmeztet arra, hogy hello, itt vagyok, és nézzél meg. Ilyen szempontból érdemes megnézni, van erről egy nagyon, nagyon jó film, ami a közösségi médiának a háttérműködéséről szól, és egyébként több olyan megszólaló van benne, akik maguk is létrehozói mondjuk közösségi platformoknak. Social Dilemma. Az szerintem nagyon jól leleplezi ez, hogy hogyan működik, és hogyan hat tudatosan is az agyunk jutalomközpontjára, az örömérzetünkre, és hogyan okoz nagyon hamar függőséget, sajnos. És visszatérve a könyvre, az pedig egy nagyon más műfaj, mert itt nem az a baj, hogy valami leköti a figyelmünket önmagában. Egyébként hozzáteszem, hogy van olyan, hogy valakinél már függőség szintű az olvasás és patológiás. Pont Anna Lemke, aki a Dopamin korszak című könyvet írta, hogy saját tapasztalatát osztja meg a könyvben, hogy ő az ilyen erotikus, romantikus irodalomra függött rá, és hogy neki az volt a függősége, és arról kellett úgymond lejönnie, tehát ebben abszolút van ilyen. De hogy önmagában egy nem függőség szintű olvasás, ha csak annyit tesz, hogy leköt bennünket, az nagyon intenzíven építi a belső világunkat, mert hogy nekünk kell elképzelni a történetet, nekünk kell hozzá tenni a magunk érzelmi részét. Hát igazából azt is lehet mondani, hogy minden egyes könyvvel egy új világ fel is tárul előttünk, más emberek sorsai, korszakoknak a jellegzetességei. úgyhogy nem ugyanaz szerintem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget nyújtson az autósoknak, közölte Magyar Péter szombaton közösségi oldalán. A miniszterelnök kiemelte, olyan megoldásra van szükség, amely a védettárral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem terheli meg havonta több 10 milliárd forinttal a költségvetést. A kormányfő posztjában arról is beszámolt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a bel- és külgazdaság irányait, valamint a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokat. Az országos közúthálózat felújítására fordítják a Mohácsi híd beruházásánál megtakarított mintegy 76 milliárd forintot, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a Mohácsi Dunahíd beruházásának folytatásáról. Maga a híd megépül a tervek szerint, de az alföldi oldalon kapcsolódó út 2x2 helyett csak 2x1 sávos lesz. Újabb egyeztetéseket tartott az államfő a legfőbb ügyészi jelölt állítás ügyében. Bak András, Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével Matécsa Artemonnal tárgyalt a Sándor palotában. Az államfő hivatala közölte, a köztársasági elnök az igazságszolgáltatási szervezetek és jogászi hivatásrendek sorában az ügyvédek és maguk az ügyészek véleményére is számít. Júliusban majdnem 5%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos hónapjához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés jelentősen meghaladta a júniusi 3%-ot és megközelítette a májusi 4,8%-ot. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint júniushoz képest 1%-kal bővült a forgalom. Különleges 168 órás megszakítás nélküli imaláncra hívja a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálata az egyház minden gyülekezetét 2026. október 5-e és 11-e között a tisztújító választásokhoz közeledve. Az imádság évében szervezett kezdeményezés célja, hogy a lelki megújulás és az egység jegyében közösen kérjék Isten vezetését az egyház jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. A hívőket arra buzdítják, hogy vállaljanak egy-egy órát, és kis csoportban, családi körben vagy egész gyülekezetként kapcsolódjanak be a folyamatos könyörgésbe. A lelkipásztorokat arra ösztönzik, hogy szervezzenek helyi imacsoportokat és bátorítsák a presbitereket, illetve a gyülekezeti tagokat a részvételre. Az elinduláshoz szükséges útmutatók, inspirációs anyagok, valamint a jelentkezési és időpontfoglalási felület a hivatalos honlapon érhetők el. 5. alkalommal rendezik meg október 1-e és 3-a között a Dunamelléki Reformátusok legnagyobb találkozóját, a Rádai Napokat, amelynek idén a Bács-Kiskunsági és a Baranyai Egyházmegyék adnak otthont. A csütörtöki tanulmányi napnak Mohács ad otthont, ahol a Mohácsi Vész 500. évfordulójához és a hercegszőlősi kánonokhoz kapcsolódóan az egyház sorsfordulók alatti jelenlétéről tanácskoznak. Pénteken felfelé hangolva jelmondattal ifjúsági napot tartanak budapesti és vidéki helyszíneken, amely egyszerre nyújt lelki feltöltődést, közösségi élményt és pályaorientációt a diákoknak. A háromnapos rendezvénysorozat szombati gyülekezeti napját Kecskeméten rendezik meg, ahol istentisztelettel, koncertekkel, kiállításokkal és családi programmal várják az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a különböző programokra szeptember 20-áig, illetve 25-éig lehet regisztrálni az esemény hivatalos felületein.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Jantek Gyöngyvér, klinikai szakpszichológussal, a Várja Telefonnal mozgalom alapítójával.
2: Még csak egy adalék ahhoz, amit mondott, a függőség addiktívvá váláshoz, ami nekem nagyon ijesztő, amikor én nem traktorgumis videókat kapok hajnali egykor, hanem az ijeszt meg, hogy ami elkezd foglalkoztatni, az mennyire gyorsan beszivárog a telefonomba. És
3: igen.
2: Néha úgy is, hogy én úgy gondolom, hogy nem kerestem rá, most elhatároztam, hogy csiszolom az angol tudásomat. És hirtelen ilyen videók jöttek be, nem kerestem rá angoltanfolyamra, nem írtam meg nyelvtani szabályt, egy-két hete ezt úgy elgondoltam, és most jönnek a, hogy hogyan kell helyesen mondani angolul, hogy rövid videók. Ami egyébként igen, rendkívül praktikus, csak hát ugye ez is be tud szippantani, mert éppen ez foglalkoztat, és közben pedig csak igen, ugye valami mást akartam megnézni.
3: Igen, hát ugye ennek, ezt már sokszor olyant is hallottam, hogy valaki csak beszél a telefonja mellett, és akkor már az is magában valahogy bekerül az algoritmusba, és ugye ennek van egy nagyon, még egyszer mondom, ennek azért is van egy nagyon erős addiktív potenciálja, mert körülbelül azt érzi meg az ember, hogy van idézőjelben valaki, aki a legtitkosabb gondolataimat is kitalálja, és elém dobja ezeket a tartalmakat, és azért mégiscsak muszáj egy picit az AI-ról is beszélnünk, mert hogy most már, hogyha mondjuk a gyerekekre gondolunk, akkor például már az az akadály sincsen meg, mint korábban, hogy azért egy Google kereséshez csak le kell írnom szavakat, csak ki kell választanom, hogy mit olvassak el. A gyerekem tökéletesen tudja használni úgy a ChatGPT-t, hogy hang alapon úgymond kvázi beszélget vele. És nekem az egy nagyon erős ilyen red flag volt, amikor a 11 éves gyerekem a fejemhez vágta, hogy na, ha most te nem érsz rá, majd megkérdezem a ChatGPT-t. És ugye itt az a nagyon fontos különbség, hogy ez nem olyan élményt ad, mint egy sima Google keresés, hanem az a kapcsolódás élményét is nyújtja. Tehát, hogy biztos, hogyha ön is használta már ezeket a mesterséges intelligencia programokat, akkor udvariasan, vagy amilyen stílusban éppen kérjük, nagyon sokszor megdicsér bennünket, kb. Nagyobb hülyeséget kérdezzük, akkor arra is visszamondja, hogy hát igen, ez egy érdekes felvetés, és akkor kidobja a választ, és a válasz mindig egy picit abba az irányba torzít, ahogy ő kiismerte a gondolkodásmódunkat egyébként, tehát, hogy nagyon érdekes ez is. Úgyhogy van valaki, aki mindig a kedvünkben jár ilyen értelemben, nem konfrontál, nem kéri meg, hogy rakjuk össze a szobánkat, de mindig meghallgat, és ez például kiskamaszok esetében, tehát, hogyha mondjuk kap egy 10-11 éves gyerek egy saját okoseszközt, könnyen lehet, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja neki elmagyarázni a holokausztól kezdve a gázai konfliktuson át a szexuális nevelés kérdéseit is. Mindamellett, hogy én is használom a mesterséges intelligenciát, azért azt mondjuk nem szeretnék például.
2: És akkor eljutunk oda, hogy hol a szülő felelőssége egyébként a mindennapokban szerintem, mert nyilván, ha ott van a szülő, és tud válaszolni erre a kérdésre, nyilván 24-ben, ez nem mindig könnyű, hogy utalva ez erre a mondatára a gyermekétől, igen, hogy igen, megkérdezem a ChatGPT-t. Ha jól gondolom, akkor azzal tudunk segíteni a gyereknek, de ezt kérdésként szánom önnek, hogy elérhetőek próbálunk lenni, és hogy inkább mi legyünk az opció, akitől kérdez, és hogy a szabadidőnket is próbáljuk úgy együtt eltölteni, tenni, hogy nem azt mondjuk neki, hogy na mennyi lefocizni, és közben én nézem az angol oktató igen, videókat, hanem együtt focizunk, igen, és félretesszük a képernyőt.
3: Ez biztos, hogy nagyon-nagyon sokat számít, és nagyon sokan azt is mondják, hogy azért nem korlátozzák egyáltalán a gyereküket a képernyőzésben, mert hogy van egy bizalmi kapcsolatuk, és az mindent felülír. Én ezt őszintén szóval nem igazán tartom reálisnak, de lehet, hogy túlságosan sok gyereket láttam már. Tehát, hogy itt a kettő együtt nagyon fontos, hogy legyen egy kapcsolat, hogy a gyereken fordulhasson hozzám, de pontosan erről szól valahol ez a fajta kezdeményezés, hogy oké, legyen a gyereknek képernyő ideje, de onnantól kezdve, hogy egy saját eszközt adunk a kezébe, legyen csak 10 perc, hogy nem tudok válaszolni, ő neki már ott lesz valami, amit hamarabb meg tud kérdezni. És miért? Azért, mert még nem kész az idegrendszere arra, hogy várakozzon, hogy késleltessen. Tehát nekem sokszor az az érzésem, hogy szülőként túlságosan nagy felelősséget varrunk a gyerekünk nyakába azzal, hogy ezt odaadjuk neki. Amellett is, hogy egyébként szülőként sokkal könnyebb úgy gyereket nevelni, hogy van saját okos eszköz a gyereknek. és ezt a gyerekek is érzik, tehát nekem az a fiam, akit ennyit emlegettek, ő egyszer írt egy listát nekem arról, hogy miért vegyek neki saját okos telefon, meg miért ne legyek ebben annyira szigorú, és az egyik érve az volt, hogy sokkal könnyebb lenne nektek is minket nevelni. És hát valójában a szülők egy jelentős része egyfajta digitális babysitterként használja a képernyőt, amit én nagyon meg tudok érteni egyébként, mert nagyon nehéz elszigetelődött, széttöredezett társadalomban két szülőnek munka mellett gyerekeket nevelni, csak összességében mégis azt mondom, hogy nagyon nagy lesz ennek az ára később. Mert lehet, hogy most könnyebb az, hogy a gyerekem mesét néz, és nem legózik, és nem pakolja ki a fiókból a fedőket, meg a lábosokat. Csak az van, hogyha nagyon hamar hozzászoktatom ehhez az intenzív ingerléshez, akkor később sem fog tudni nagyon külön eljátszani, egyedül eljátszani, mert az már unalmas lesz a számára. És lényegében egy fejlődő idegrendszert el lehet mondjuk úgy rontani vagy kalibrálni, hogy ezeket az ingereket túlságosan hamar nagy dózisban bevisszük az ő rendszerébe. Tehát hosszú távon igazából jobban jár az a szülő, aki kibekkeli ezeket az időszakokat, mert hogy a rámolásnak, pakolásnak, fölmászásnak, masszatolásnak mind szerepe van a fejlődésben, és hogyha ezt mind ki akarjuk kerülni, akkor valamit a gyerekünk veszíteni fog.
2: De most amiket példákat sorol, a rámolás és masszatolás, az azért az nagyon távol van a 14 éves kortól, tehát ez már ennyire pici korban problémának tűnik?
3: Abszolút. Ez nem csak tűnik, hanem az is. Nagyon sok olyan 1-2 éves gyerek van, aki csak úgy tud megülni egy babakocsiban, csak úgy tud egy étkezésen részt venni, hogyha már telefont raknak elé. Csak javaslom minden hallgatónak, ha kicsit is szkeptikus, hogy menjen úgy végig az utcán egyszer, hogy így figyelje, hogy mit csinálnak a gyerekek. És nagyon sokszor az ilyen várakozással töltött időben már ott van a mese. De hát van is olyan mesecsatorna, ami kisbabáknak szól. Hát az a neve, azt hiszem, hogy Baby TV. És ezt mozgásfejlődéssel, fejlesztéssel foglalkozó terapeuták is mondják, hogy bizony már akár ilyen bébikomban lévő gyerekek is naponta rendszeresen kapnak képernyőt. Holott az orvosi ajánlások azok azt mondják, hogy 2 éves kor alatt lehetőleg 0 képernyőidő, más ajánlások, és én inkább azzal értek egyet, 3 éves kor alatt azt mondják, hogy ha csak lehet, akkor ne nézzen a gyerek képernyőt. Úgyhogy igen, tehát hogy ez alapvetően az egész nevelésünk során probléma, amiatt is probléma, hogy mi nekünk szülőként milyen a viszonyunk a képernyővel, ez a mozgalom, ez a várjatelefonnal mozgalom, ez pedig arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a saját okos eszköz az egy vízválasztó, és hogy érdemes tudatosan átgondolnunk azt, hogy ezt mikor érezzük, azt az időpontot, azt az érettségi szintet, hogy ezt a felelősséget a gyerekünkre rábízzuk, és hogyha úgy döntünk, hogy ez mondjuk 11-12-13 éves kor, akkor nagyon javaslom, hogy alkalmazunk szűrő programokat, és azt is, hogy egyezzünk meg a gyerekünkkel arról, hogy időnként lehet, hogyha szükséges, bele fogunk nézni a keresési előzményeibe. Hát ez is egy probléma, hogy onnantól, hogy a gyereknek saját okos eszköze van, azt nyilván egy saját tulajdonnak érzi, és bizalmi kérdés lesz abból, hogy én belenéztem az üzeneteibe. Holott, hogyha abba belegondolok, hogy amúgy elengedném-e a 10 éves gyerekemet egyedül bárhova az offline világban, akkor azt mondanám, hogy még a sarki boltba se feltétlenül engedik el a gyerekeiket a szülők. Hát az egészben van egy borzasztó aránytalanság és eltolódás. Az online világban sokkal több olyan potenciális veszély van, amitől igazából érdemes volna óvni a gyerekeinket.
2: Két dolgot még mindenképpen szeretnék behozni. Az egyik, hogy hogyan tudná ön támogatni a szülőket abban, hogy emellett a döntés mellett, ha elköteleződnek, a 14 éves kor mellett maradjunk ennél. Egyébként szerintem azért nagyon jó ez a felvetés, hogy legyen 14, mert van egy megegyezhető üzenet a szülőknek. Egy nagyon messziről jött példa, de szerintem mondjuk a Schwab Richard doktor úrnak a napi 1/2 kiló nyers zöldséget együnk egészségünk érdekében, az valami hasonló, hogy ez megegyezhető egy mondat, igen, és akkor akit érdekel, az tovább nézi, igen, hogy ez mit jelent. De mondjuk,
3: és hogyha nem eszünk 1/2 kilót, de már 10 dekát eszünk, már jók voltunk.
2: Nem? Így van, tehát és ha nem 14, hanem 12 lesz, igen, akkor is többet tettünk. Na így van. Szóval szerintem ez tök jó zárójel. Szóval a szülőket hogy lehet ebben a döntésben erősíteni, hogy ne aggódjanak, hogy a kisebbségbe kerültek az osztályba, ha a gyermek minden nap rágja a fülét, ha hozza ezt a listát, amit az ön gyermeke is hozott, szóval hogy tartsanak ki az elképzelés mellett.
3: Igen, ez a legfontosabb kérdés szerintem, és ezt köszönöm, hogy föltette. Ugye erre az egyik válasz az, hogy nem egyedül vagyunk. Árral szemben úszni, úgymond kisebbségben lenni borzasztó nehéz eleve, nem is érdemes feltétlenül, ha csak nem muszáj az értékrendünk vagy más miatt, de ha már van 2-3 szülő, aki így gondolkozik, az nagyon sokat tud segíteni. Ami nekem egyébként személyesen is segít, az az, hogyha látjuk azt, hogy az okos eszközöknek az alkalmazása az nem egy ilyen semleges zóna, hanem nagyon sok szinten látjuk azt, hogy hatással van a gyerekünknek a lelki egészségére. Tehát mondok néhány példát. Azok a gyerekek, akik rendszeresen sokat kütyűznek, vagy van saját okos eszközük, nagyobb arányban lesz az alvásukkal probléma. Kevesebbet fognak aludni. Az, hogy kevesebbet alszanak, az kihatással van a tanulmányaikra, a koncentrációs képességükre. Ha a gyerek sokat okostelefonozik, vagy van képernyő előtt, az a figyelmi fejlődésére is kihat. Tehát azzal is hátrányba tud kerülni. Azok a gyerekek, akik nagyon sokat kütyűznek, a szorongás értékeik megnövekednek, a kapcsolataikban ez problémákat tud behozni. A testképpel kapcsolatban is érdemes ezt átgondolni, hogy akarom-e én azt, hogy a 11-12 éves lányom a szépség ideáját TikTok videókból szedje, vagy a fiam a nőkről alkotott képét hasonló minőségű videókból szedje. És hogyha átgondolom azt, hogy a mérleg egyik serpenyőjében az van, hogy lehet, hogy kimarad valamiből, és kicsit hurának nézik, ami egyébként nem biztos, de elképzelhető. A mérleg másik serpenyőjében meg az van, hogy rossz tartalmakkal találkozik, a testképére hatással lesznek ezek a tartalmak, a figyelmére, az alvására, ezen keresztül a tanulmányaira, a kapcsolódására, az idegrendszerének a fejlődésére, akkor azt szerintem segít ezt mérlegelni, és azt megerősíteni bennünk, hogy egyébként meg nem kell az erdőbe elvonulni, tehát a gyerekünkkel lehet moziba járni, meg filmet nézni, meg mit tudom én, Minecraftozni, vagy játszani vele, csak ezt egyfajta kereten belül tegyük. És nagyon érdekes így zárszóként még az, amikor megkérdeznek mostani már felnőtt generációs fiatalokat. Tehát ezek a 20 éves fiatalok, meg alfa generációsokat, akiknek szinte korlátlan hozzáférésük volt már gyerekkoruktól fogva a képernyőhöz, hogy ők adnának-e most egy 7 évesnek. Túlnyomó többség azt mondta, hogy nem adna, és hogy sajnálja, hogy ő neki ez olyan hamar bekerült az életébe. Tehát szülőként azt tudom mondani,

0: mik azok az okok, amik miatt azt javasoljuk, hogy a szülők várjanak az első okostelefon megvásárlásával, és ez bármelyik szülő, aki ezt szeretné esetleg az osztályában, a gyereke osztályában megvalósulni, látni, az be tudja ezt vinni most esetleg a kezdődő szülőikre, fel tudja vetni a szülőtársaknak. Nagyon, nagyon alkalmas időpont erre az általános iskola megkezdése például, és hogyha nem is tudnak elköteleződni 14 évig, mert ugye az még olyan messze van, 1, 2, 3, 4, 5, akárhány éven keresztül ezeket meg lehet újítani, tehát le lehet tölteni ezt a kis megállapodást, tervezetet, talán egy kapaszkodót nyújt azoknak, akik tényleg szeretnének tenni a környezetükben azért a kérdését.
1: Az jutott még eszembe arról, amit most mondott itt a generációk kapcsán, hogy pár perccel ezelőtt mondta, hogy tisztázni kell azt is egy gyerekkel, hogy belenézünk mondjuk a keresési előzményeibe, de itt nem jön elő az, hogy a gyerek az majd megtanulja hamar kitörölni a keresési előzményt, és elindul egy ilyen átverem a szülőmet, mert úgyis ellenőrizni fog, én meg nyugodt vagyok, hogy nem keresett rá valamire, vagy szóval hogy lehet egy lépéssel a gyerek előtt lenni, vagy ez nem ültet el egy bizalmatlanságot?
0: Szerintem nem lehet. Tehát, hogy ez a probléma szerintem, hogyha végigveszük az opciókat, akkor van az az opció, hogy teljesen a bizalomra megyek rá. Nyilván ez nagyon fontos. Tehát én nehogy félreértsem bárki, nagyon fontos a szülő-gyerek kapcsolatban a bizalom, vagy kifejezzem, hogy mindent elmondhat nekem. Csak az van, hogy ez nem biztos, hogy mindig megtörténik. És hogyha meg viszont a bizalom alapján azt mondom, hogy itt van fiam, az egész világ a zsebedben, azt csinálsz, amit akarsz, én nem is nézek rá, azért abban is van valami ijesztő, és szerintem egy picit azért ez súrolja, ha nagyon belegondolunk az elhanyagolást bizonyos értelemben. Tehát nagyon, én ezért gondolom azt, hogy könnyebb a dolgunk, ha hagyjuk, hogy rágják a fülünket, és egy picit kijebb húzzuk ezt a határt, mert onnantól kezdve, hogy saját okoseszköz kap a gyerek, nyilván nem fogja jó néven venni azt, hogyha mi egyáltalán valaha bele akarunk nézni a telefonjába, és nyilván igaza van, ki fogja törölni a keresési előzményeket egyrészt, másrészt meg szűrőprogramok például a különböző alkalmazásokon belül nem is szűrnek, tehát azt, hogy ő az Instán, TikTokon, akárhol mit lát, megint nem fogjuk tudni, szóval, hogy ez egy ilyen, de tényleg azt gondolom, hogy a bizalmat nagyon-nagyon kell erősíteni, odafigyelni a gyerekünkre, beszélgetni, kommunikálni vele, felkészíteni ennek a nehézségeire, mert ha már van is egy gyerekkönyvem, a Piszrángok Szevasztok, ami eleve 6 éves kortól készíti erre a világra az egy olyan gyerekeket is, akik offline élnek, mármint, hogy nincs képernyőidejük. De még egyszer mondom, hogy én azt sem tartom reálisnak, amikor mondjuk kitör egy ilyen bullying, cyberbullying krízis egy osztályban, akkor az osztályfőnök azt mondja, hogy figyeljenek, kedves szülők, itt vannak ezek a 11-12 éves gyerekek, szétszekálnak már egy osztálytársat a Viber supportban, mi lenne, ha belenéznének esetleg az üzenetekbe, hogy ott mik történnek. És erre a szülők egy jelentős része felhorgad, és azt mondja, hogy de hát az a gyerekem privát szférája. És akkor még egyszer mondom, 11 éves gyerekekről van szó. Itt a gondolkodásunkat kellene egy picit közelítenünk, hogy az offline világban, ha mondjuk egy szobában azt hallom, hogy egy gyerek sír, és depressziós, mert a többiek folyamatosan csúfolják, nem nyitnék be a szobába? Azt mondanám, hogy ez a ti dolgotok? Most ez költői kérdés, de szerintem mindenkiben az a válasz jön föl, hogy hát dehogy nem nyitnék be. Miért kezeljük ennyire drasztikusan másképp az online teret? És csak még egy gondolat, hogy gyereknek az online tevékenysége az nem a személyes naplója. Ez sok velem hasonló korú szülő, 30-as, 40-es szülő, lehet, hogy azt érzi, hogy belenézni a gyerek telefonjába, nyilván nem random, hanem indokolt esetben, tényleg, nem azt mondom, hogy percenként, az ugyanolyan, mint amikor anyánk esetleg megtalálta a naplónkat az ágyunk alatt, és elolvast, hogy kibe vagyunk szerelmesek. De hogy a kettő, még ha van is közte átfedés, ugye nem ugyanaz, és ezt szerintem érdemes így fejben tartani.
1: A beszélgetésünk legelején mondtam, hogy majd a mozgalomról mindjárt kérdezem, de aztán ez elmaradt. Igen, de igen. Szeretném, ha ez azért elhangozna, hogy nem egyedül ön áll a kezdeményezés mögött, hanem meséljen egy kicsit erről, hogy ütek, hogy indult, hányan vannak, milyen szakemberek vannak-e mögött, milyen fogadtatást látott, és mit remél hosszú távon a kezdeményezéstől.
0: Ez egy nagyon klasszikusan alulról jövő kezdeményezés. Engem szülők kerestek meg, akik nagyon szerették volna azt, hogy ez a külföldön már futó, angolul wait until 8, ugye az 8. osztályig, meg delay smartphones, ilyen különböző neveken futó mozgalmaknak lenne magyar megfelelője, és mivel én eleve a digitális neveléssel foglalkozom egy ideje, ezért megkerestek, és igazából zeneművész szülő, biológus szülőtől kezdve logopédus kollégáig, meg a könyvkiadós barátomig fogtuk magunkat, és egyszerűen csak összeraktunk egy oldalt éjszaka 3-4 gyerek mellett valamikor, tehát tényleg egy ilyen lelkesedésből jövő dologán, és utána keresztül

0: estem meg olyan kollégákat, például, mint amilyen professzor Percel Forintos Dóra, aki 25 évig volt a Semmelweis Egyetemen a klinikai pszichológiai tanszék vezetője, vagy dr. Németh Adrián, aki a Győri Gyerekpszichiátriának az egyik főmunkatársa, egyéb logopédus kollégákat, sorolhatnék itt neveket, de hogy alapvetően itt inkább tényleg azt kell elképzelni, hogy van egy csomó szülő, akik szeretnék máshogy csinálni, és szeretnének ebben egymástól is támogatást kapni. Ezt próbáljuk valahogy így menedzselni a saját kis életünkből, nappalinkból. Nem áll mögöttünk ilyen értelemben semmilyen szervezet, tényleg lelkes szülők, szakemberek vagyunk. Van, akit ez a 14 év nagyon megijed, de én azt gondolom, hogy ez, amit ön felvetett ezzel a napi fél kiló nyers zöldséggel, itt hasonlóról van szó, hogy senki fölött nem törünk pálcát, aki 11 és fél, 12 évesen ad a gyerekének telefon, de azt gondolom, hogy muszáj erős üzenetet küldenünk, mert hogyha szakemberként azt kommunikáljuk, hogy végül is mindegy, csak csináljátok jól, akkor tényleg az lesz, hogy az 5 évesnek is saját tabletje, meg okostelefonja lesz lassan.
1: Kedves hallgatóink, az Álmot percekben mai műsorunkban Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus volt a vendégünk. Ő az alapítója a Várja Telefonnal mozgalomnak.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormánynak azt javasolta, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. Mint ismert, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett több ezer köbméter követ szórni a folyóba, hogy egy fenékküszöbbel megemeljék a vízszintet a paksi atomerőmű hűtése miatt. Ennek segítségével egy reaktor végig üzemelhetett, ami kulcsfontosságú volt az ország energiaellátása miatt. November 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatást indít a kormány a nehéz helyzetbe került családok támogatására. A cél, hogy a segítség még a végrehajtás megindulása előtt az átmeneti pénzügyi nehézségek idején elérhető legyen. Az érintettek személyesen a kormány ablakokban, valamint online is jelentkezhetnek majd a tanácsadásra. A digitális felületen kérdőív és háztartási költségkalkulátor is segíti majd a saját pénzügyi helyzet átlátását. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 7-i hatállyal kinevezett 4 helyettes államtitkárt. A magyar közlöny szerint hétfőtől Borbély Pece Tibor Bors az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, Budai Miklós és Markovszky Szabolcs a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban, Tóth Maros Dániel pedig a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban tevékenykedik majd. Nemrég egyébként személyes okokra hivatkozva lemondott a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára, írta meg a Telex. Újra megnyithatják a Népligetben található planetáriumot a fővárosban, miután a minisztérium törvényjavaslatot nyújtott be a vagyonkezelői jog átruházásáról. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a TIT lepusztult épületének fenntartására eddig nem volt megfelelő forrás. A javaslat elfogadása esetén a vagyonkezelői jog a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülhet. A tervek szerint a planetárium megújult formában, de a tudományos ismeretterjesztést szolgálva nyithat újra, megőrizve a klasszikus Zeiss vetítőt is. Ünnepélyesen megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák a nagyberegi református templomban. Kollai István magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány támogatja a helyi kezdeményezéseket és az oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig. Emlékeztetett arra is, hogy a háborús körülmények ellenére már 5. éve kinyitnak az iskolák, ami a pedagógusok és a szülők helytállásának köszönhető. Magyarország 115 millió forinttal járul hozzá a júliusi viharban megrongálódott kárpátaljai oktatási intézmények helyreállításához. Orosz Ildikó, a KMPS elnöke elmondta, hogy a nehézségek ellenére közel 1000 kisdiák kezdte meg tanulmányait az idén. A rendezvényen kiemelték, hogy a kárpátaljai magyar közösség jövője érdekében alapvető fontosságú, hogy a gyerekek szabadon tanulhassanak magyarul. Törpefákat mutatott be a Miskolci Bonsai Klub és vendégei a Diósgyőri Kézműves Alkotóházban megrendezett hagyományos ingyenes kiállításon. A szombaton megnyílt kaktusz kiállítással is kiegészült unikális tárlaton a bonsai kultúra bemutatása mellett interaktív előadásokat hallgathattak a növények neveléséről az érdeklődők, valamint tanácsadást is kaphattak. A programot mesterségbemutatók, kézműves vásár, valamint az Istráng népzenei kettős és a miskolci Tambura Banda koncertje színesítette. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. A MÁV csoport vezérigazgatójának tájékoztatása szerint a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett. A növekvő érdeklődés miatt az utószezonban is folyamatosan járnak majd a háló és fekvőhelyes kocsik. Hegyi Zsolt kiemelte, hogy az éjszakai vonatozás és maga az utazás is különleges élményt nyújt az utasoknak.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Linárt Vanda köszönti Önöket. Élményszobrászatot tartott a II. Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpás Zsolt Gilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Gilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpán Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reimann Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült, nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek.
2: Hát az élményszobrászat azt jelenti, hogy egyfajta plusz élmény, tudjuk, hogy vannak ilyen élményfestések, ezt az egész történetet durván 3 évvel ezelőtt álmodtam meg. Elsősorban felnőtteknek indítottam el, az azt jelenti, hogy ilyen 1-2 napos ilyen nevezzük workshopnak, tudnak részt venni, ott bármit tudnak csinálni. Mindig van egy kijelölt téma, de sosem azt csinálják, hanem mindenki szabadon alkot. És nem akartam én gyerekekkel foglalkozni, megmondom őszintén, hanem egyszerűen tavaly úgy dobta az élet, hogy felkértek arra, hogy csináljak már gyerekeknek. Akkor kitaláltam egy klassz dolgot, hogy ilyen pici méretű habkövekből elkezdenek faragni, mégpedig oly módon, hogy mindenki lerajzolja először egy ugyanakkora lapra, amit szeretne. A szívecskétől mindenféle állat, autó volt, az anyukáját lerajzolta, de mondtam, hogy azt inkább ne faragd ki, mert megsértődik, és ő körbevágja ezeket a rajzokat, felrajzolja a kőre, és megmutatom nekik lépésről lépésre, hogy a végén hogyan lesz belőle egy 3D-s történet, úgyhogy ezt jelenti az élményszobrászat. Hihetetlen milyen pörgős volt, nem is gondoltam. Szinte majdnem, hogy alulméreteztem a szükséges alapanyagokat. Durván ilyen 150 gyerek volt. Abból tudom lemérni, hogy mennyi kő fogyott el. 150 gyerek voltak. Nagyon ügyesek. Voltak, akik még fejlesztésre szorulnak, de tényleg pörgős volt, poros volt, készültem nekik, vittem nekik pici kesztyűt, direkt vettem ilyen pici méretű, ilyen pamut kesztyűket, ilyen netéli kesztyűt kell elképzelni, köténykéket, mindent, senki nem vette igénybe, senkit nem érdekelt az, hogy ott csúvolja a követ, mindenki poros, az anyukák, azok jobban porolták saját magukat, tetszett nekik egyébként, élvezték, és az egészben nagyon furcsa, hogy azt gondolnánk, hogy a mostani gyerekek meg generáció az már úgy született, hogy telefon van a kezében, és állandóan a kütyűt nyomja. Ilyenkor, amikor néztem ott a hagyományos térben, rengeteg gyerek alkotott, mindenféle dolgot csinált, gyöngyfűzéstől kezdve minden, egyszerűen le lehet őket kötni. Volt olyan gyerek, amelyik több mint 3 órát ült ott.
3: Ennek az egyesületnek ugye én alapító tagja voltam annak idején, úgyhogy ismerem pontosan a tevékenységüket, amikor megalakultunk, nagyon sokan mondták, hogy minek még egy egyesület, miért pont ez és hogyan, de hát azóta szerintem a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület bebizonyította azt, hogy szükség van rá, mert rengeteg értékes dolgot csinált az elmúlt 7 évben már, azt hiszem 7 évben, úgyhogy innen a kapcsolat, és hát mind közelről figyelem a tevékenységüket. Hát 2019-ben alakultunk meg, talán emlékeznek még egy páran, akkor még nem is alakult meg hivatalosan maga az egyesület, hogy itt volt az egyik kocsonya, Farsang volt akkor a neve, egy ilyen, itt a Városház téren egy ilyen fotókeret, ami félig be volt sülyeztve a betonba, legalábbis úgy tűnt, és abban lehetett fotózkodni, az volt az első projektünk, de ugye az ötletgazda, az Gilbert volt, és ő már valamikor 2006 környékén, 9 környékén már ő ezt kitalálta, ezt az egyesületet és ennek az egyesületnek a profilját, de aztán ugye akkor adta az élet a lehetőséget, hogy akkor állt össze egy olyan csapat, amivel ezt meg tudtuk alapítani. És hát ezzel a céllel jött létre, hogy mindig az aktuális városvezetéssel együttműködve Miskolc érdekében dolgozni, értéket menteni, értéket teremteni.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Újpán Zsolt, Gilbert, kőszobrász, díszítő szobrász és Neumann Zoltán, az önkormányzat civil referense.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Élményszobrászatot tartott a II. Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpál Zsolt Zsilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Zsilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpál Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reiman Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült. Nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek. Az Európa Szalon mai vendégei Újpál Zsolt Zsilbert, kőszobrász, díszítőszobrász és Reiman Zoltán az önkormányzat civil referense.
2: Egy nagyon kedves vendég, számomra nagyon kedves, jó barátom, Újpál Zsoltnak hívják, de mindenki Zsilbertként ismeri, és a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesületnek az elnöke. A hétvégén egy nagy kalandban volt része, hiszen a II. Játszótér Fesztiválon élményszobrászatot tartott gyerkőcöknek, illetve van még egy hír, amiről beszélni fogunk. Nemrégiben nyílt a Baraka adománybolt, amelyet szintén az Egyesület üzemeltet a Vejlik Palotában.
1: Zsilbert, mit jelent tulajdonképpen az élményszobrászat?
3: Hát először is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Hát az élményszobrászat azt jelenti, hogy egyfajta plusz élmény. Tudjuk, hogy vannak ilyen élményfestések. Ezt az egész történetet durván 3 évvel ezelőtt álmodtam meg. Elsősorban felnőtteknek indítottam el. Az azt jelenti, hogy ilyen 1-2 napos ilyen, hát nevezzük workshopnak, tudnak részt venni, ott bármit tudnak csinálni. Mindig van egy kijelölt téma, de sosem azt csinálják, hanem mindenki szabadon alkot. És nem akartam én gyerekekkel foglalkozni, megmondom őszintén, hanem egyszerűen tavaly úgy dobta az élet, hogy felkértek arra, hogy csináljak már gyerekeknek. Akkor kitaláltam egy klassz dolgot, hogy ilyen pici méretű habkövekből, habköveket onnan ismerik nagyon sokan, hogy ezekre reszelik nagyon sokan a sarkukat, és ezekből elkezdenek faragni, mégpedig oly módon, hogy mindenki lerajzolja először egy ugyanakkora lapra, amit szeretne. A szívecskét, mindenféle állat, autó volt, az anyukáját lerajzolta, de mondtam, hogy azt inkább ne faragd ki, mert megsértődik, és ő körbevágja ezeket a rajzokat, felrajzolja a kőre, és megmutatom nekik lépésről lépésre, hogy a végén hogyan lesz belőle egy 3D-s történet, úgyhogy ezt jelenti az élményszobrászat.
1: Hétvégén ez hogyan zajlott?
3: Meleg volt, nagyon meleg volt, pörgős, hihetetlen milyen pörgős volt, nem is gondoltam, szinte majd, hogy alulméreteztem a szükséges alapanyagokat, durván ilyen 150 gyerek volt, abból tudom lemérni, hogy mennyi kő fogyott el. 150 gyerek voltak. Nagyon ügyesek voltak, akik még fejlesztésre szorulnak, de tényleg pörgős volt, poros volt, készültem nekik, vittem nekik pici kesztyűt, direkt vettem ilyen pici méretű, ilyen pamut kesztyűket, ilyen netéli kesztyűt kell elképzelni, köténykéket, mindent, senki nem vette igénybe, senkit nem érdekelt az, hogy ott csúvolja a követ, mindenki poros, az anyukák, azok jobban porolták saját magukat, tetszett nekik egyébként, élvezték, és az egészben nagyon furcsa, hogy azt gondolnánk, hogy a mostani gyerekek meg generáció az már úgy született, hogy telefon van a kezében, és állandóan a kütyűt nyomja. Ilyenkor, amikor néztem ott a hagyományos térben, rengeteg gyerek alkotott, mindenféle dolgot csinált, gyöngyfűzéstől kezdve minden, egyszerűen le lehet őket kötni. Volt olyan gyerek, amelyik több mint 3 órát ült ott. Addig elmentek a szülők, sétáltak, ott hagyták, tudták, jó helyen van, és ott csinálta, molyolta, faragta, úgyhogy tényleg születtek nagyon jó alkotások.
1: Szívesen csatlakoztak a gyerekek?
3: Igen, igen. Egyszerűen sorbálás volt. Az volt, hogy kiraktunk 9 széket, plusz az enyémet, és egyszerűen már sorbáltak, hogy mikor szabadul már fel valaki. Biztos olyan érzés lehet ez, mint amikor sorbáltunk banánért, hogy na menjen már gyorsabban, és akkor én is hadd jussak már oda, meg még maradjon is nekem is kő, vagy banán, mint régen, de igen, szívesen csináltam.
1: Melyik korosztályt érdekelte a legjobban, azt meg lehet-e határozni?
3: Inkább ez a 8-11, de voltak ott 6 alatt is, 6 alatt ott. Általában a szülők csinálták. Néha ott poénkodtam, hogy lehet, hogy ez nem is a gyerekeknek szólt, hanem a szülőknek, hogy ők faragták, ott kicsit hasonlít ez a karácsony ajándékokhoz, hogy általában olyan ajándékot vesznek az apukák a gyerekeknek, amikkel ők akarnak játszani, kis távirányítós autó, meg hasonló. Gyereknek veszi, de Isten igazából ő az első, aki ott nyomkodja nappaliba. Úgyhogy ilyen 8-11, és tényleg nagyon hihetetlen dolgokat műveltek. Volt már egy visszatérő kisfiú is, ő volt a legérdekesebb számomra. Ő volt tavaly, és ő tavaly egy tankot csinált. A gyerek egy tankot készített, és nem hazudtol ma önmagát, mondta, hogy most egy tojásgránátot szeretne, és egy tojásgránátot faragott a gyerek. Nem tudom, hogy jövőre mi lesz, lehet, hogy még nem tudom.
1: Milyen alkotások születtek még?
3: Robottól kezdve a leggyakoribb azok a szívecskék volt. Általában azt a lányok csinálták egyébként. Rengetegen készítettek betűket. Hát valószínűleg a keresztnevüknek, vagy valaminek a betházakat, fákat, halacskát. Volt, aki egy ilyen jaguárt, de nem autót, hanem az állatot. Egy jaguárt készített, volt, akik masnik, pillangót. Ja, és nagyon sok volt a külföldi, ami számomra meglepő, hogy rengeteg külföldi volt, ahol valószínűleg ilyen vegyes házasságokból született gyerekek, mert volt olyan kisnek, aki spanyolul beszélt, volt, aki angolul, volt, aki valamilyen szláv nyelven nem tudtam megfejteni, hogy most orosz, ukrán, vagy valami. De nagyon sok külföldi gyerek volt. És akkor az anyukat mondta nekem, akkor beszéltem vele, az fordított nekem, rengeteg külföldi volt egyébként fent. Ez egy számomra meglepő történet.
1: Zoltán, civil referensként milyen kapcsolat van közted és Gilbert között, hogyan működik a munkakapcsolat?
2: Hát próbálom én is támogatni az egyesületet, amivel tudom, igazából azzal tudom, hogy rádiókba megyünk, eseményeken ott vagyok, és hát próbálom reklámozni őket, mint a legtöbb egyesületet, azzal a különbséggel, hogy ennek az egyesületnek ugye én alapító tagja voltam annak idején, úgyhogy ismerem pontosan a tevékenységüket, amikor megalakultunk, nagyon sokan mondták, hogy minek még egy egyesület, miért pont ez és hogyan, de hát azóta szerintem a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület bebizonyította azt, hogy szükség van rá, mert rengeteg értékes dolgot csinált az elmúlt 7 évben már, azt hiszem 7 évben, úgyhogy innen a kapcsolat, és hát mind közelről figyelem a tevékenységüket. Zsigbertnek is szenzációs ötletei vannak, beszélhetünk most például a Miskolc feliratos kis installációnak, lehet ezt
3: nevezni. Most kicsit módosítottam a Miskolc feliratot, mert ránéztem, mennyire adja nekem az iskola szót, elveszem az M betűt, a végén kicserélem a C-t egy A betűt, és akkor iskola, úgyhogy hála jó Istennek, én kreatívnak születtem. Így rakott össze a jó Isten, vagy bármi is. Nekem mindegy, hogy mire nézek. Abból mindig jön egy-két jó ötlet, és abból törekszem arra, hogy profitáljon a város. Nem használom fel saját célra az ötleteimet, hanem mindig azt nézem előtérben, hogy a város ebből hogyan tud profitálni. Emlékszem, hogy amikor megalakultunk annó az egyesülettel, akkor ott már én prioritásnak tűztem ki, hogy minden egyes megmozdulás az egyesületnek az 3 szempont lesz, mármint az érdekeket nézem. Az első az, hogy mi jó a szervezetnek, mi viszi előrébb a szervezetet, a következő az, mi lesz jó a városnak ebből, és a önös érdeket az a 3. helyre tettük. Teljesen átfordítottuk, nem azt csináljuk, mint nagyon sokan sajnos, hogy az önös érdek van náluk első helyen, hanem nálunk ezt teljes mértékben háttérbe szorítottuk, ezért mondhatnám azt, hogy amióta megalakult az egyesület, az eredeti 10-ben már négy tagja van csak, mert folyamatosan cserélődtek, azért, mert valaki a tempót nem bírta tartani, valaki el akarta vinni teljesen más irányba. És hála jó Istennek, hogy én vagyok a kapitány, mert én nem kötök kompromisszumot, nem hajlok el, nincs az, hogy most még ez belefér, vagy ilyesmi, hanem én tényleg céltudatosan viszem a szervezetet. Ez pedig az, hogy az értékmentés, értékteremtés a városban.
1: Zoltán, mikor és milyen céllal alakult tulajdonképpen az egyesület?
2: Hát 2019-ben alakultunk meg, talán emlékeznek még egy páran, akkor még nem is alakult meg hivatalosan maga az egyesület, hogy itt volt az egyik kocsonya, Farsang volt akkor a neve, egy ilyen, itt a Városház téren egy ilyen fotókeret, ami félig be volt sülyeztve a betonba, legalábbis úgy tűnt, és abban lehetett fotózkodni, az volt az első projektünk, de ugye az ötletgazda, az Gilbert volt, és ő már valamikor 2006 környékén, 9 környékén már ő ezt kitalálta, ezt az egyesületet és ennek az egyesületnek a profilját, de aztán ugye akkor adta az élet a lehetőséget, hogy akkor állt össze egy olyan csapat, amivel ezt meg tudtuk alapítani. És hát ezzel a céllal jött létre, hogy mindig az aktuális városvezetés együttműködve Miskolc érdekében dolgozni, értéket menteni, értéket teremteni.
1: Most hogyan működik az egyesület tulajdonképpen?
3: Nagyon jól, mindig vannak újabb gondolatok, újabb ötletek. Nemrég nyitottunk egy adományboltot, egy elég komoly minőség adományboltot, nem egy lepusztult, ez a Vejlik udvarban található, Széchenyi 19, ahol azt csináljuk, hogy már mi nagyon régóta gyűjtünk különböző adományokat, meg régóta is csináljuk ezt, csak ez nem volt publikus, soha nem mutogattuk, hogy ennek adtunk, annak gyűjtöttünk, hanem tettük a dolgunkat szép csendbe, és most csináltunk június 10 talán akkor nyílt egy adománybortot, a Barakát, Baraka névre hallgat, és az oda befolyt összegből pedig más civil szervezeteket segítünk, támogatjuk őket. Nem úgy támogatjuk őket, hogy pénzt adunk nekik, hanem amire mit tudom szükségük van, ahhoz, hogy tudjanak működni, akkor mi ezeket megvesszük. Nem adjuk oda pénzt, mert lehet, hogy nem oda kerül, elköltik, van más kiadások is, amit szeretnének fedezni. Hogyha mit tudom, kutyatáp kell valamelyik szervezetnek, akkor viszünk neki kutyatápot, vagy orvosságot, mert támogatunk állatvédő szervezetet. Nem akarok mondani direkt civil szervezeteket, hogy melyeket, hanem azért, mert hogy ne legyen sértődés, aki nincs ezen a listán rajta, de bárkit várunk egyébként nagyon szívesen. Úgyhogy tesszük a dolgunkat. Van egy élményszobrás stúdió az egyesületnek, ahol egyrészt a felnőtteknek, most már valószínű, hogy lesz gyerek, mert elég komoly igény lett arra, úgyhogy fogunk csinálni egy ilyen belvárosi kölyök klubot, ahol alkotni tudnak mindenféle dolgot a gyerkőcök. Lett egy felnőtt képzőszervezet is lett az út az egyesület, elkezdődnek ilyen különböző egészségügyel kapcsolatos moduloknak a képzései, és mit mondjak még az egyesületre? Annyi mindent tudnék mondani.
1: Még akkor esetleg az adományboltra visszatérnénk, hogyan működik tulajdonképpen?
3: Ja, úgy működik az adománybolt, hogy állandóan hívogatnak minket, meg ránk írnak, hogy ez van, meg az van, de nem akarják kidobni, és hogy örömmel fogadjuk-e, és akkor mondjuk mindig, hogy igen, és akkor jönnek be állandóan a dolgok, és mi ezt szétosztályozzuk, és amit úgy ítélünk, hogy betesszük a boltba, akkor azt ott berakjuk, ott beárazzuk, az abból befolyt összegekből támogatunk másfajta szervezeteket, ami pedig olyan, amit nem akarunk berakni, mert minőség az lentebb van, azokat adjuk más szervezeteknek, akik esetleg tudják hasznosítani, és akkor van még egy nagyon alsó rész, az pedig az, hogy amikor állatmenhelyeknél végzik a különböző textilek, plédek, paplanok, most is kaptunk szivacsokat, azok már mentek ki az önkormányzatnak, van egy kutyatelepe, és akkor oda mehet, azért nem lesz mindig nyár, lesz tél is. Úgyhogy így működik az adománybolt, mindent, tényleg mindent elfogadunk. azonban az adományboltban nincsenek műszaki cikkek. Az azt jelenti, hogy nincs benne se tévé, se laptop, se hifi, semmi. Kapunk ilyeneket, de már mi ezeket továbbadjuk másoknak. Kifejezetten vannak bent ruhanemek, de leginkább ilyen lakberendezési tárgyak vannak. Tényleg úgy néz ki, mint Alice Csodaországból. Valaki bejön, akkor ott tájtja a száját, és hogy néz, hogy mi van. Durván ilyen 25-30 percet töltenek bent emberek hátlagban. Rengeteg fiatal jár be. Szinte megdöbbentő az, hogy jönnek be a fiatalok, ilyen 20 év alattiak, nézik, hogy mit lehetne venni. Tegnap meséltek, hogy az egyik srác vett egy ilyen másfél centis pici cicát, a barátai azokat szivatták, hogy na biztos a virtuális barát önnek veszed. Tényleg van benne minden, úgyhogy így működik az adományból, hogy ránk írnak Facebookon, vagy pedig nyilvános a telefonszáma, felhívnak minket, és akkor és mi elmegyünk, érte behozzuk, vagy pedig ők behozzák. Úgyhogy ennyi, mit mondjak még róla?
1: Azt mondjuk el, ha valaki szeretne érdeklődni, ha valaki keresi, hol találja meg a boltot.
3: Vejlik udvar, a Széchenyi 19 földszint, látványos látszik, bejön az udvarba, egyből látja, hogy ott van, és 9 órától 18 óráig van nyitva.
1: És akkor Facebook oldala is van.
3: Facebook, így van, Barakashop, ez a Facebook oldala, és akkor hétfőtől péntekig van nyitva, 9-től 18-ig.
1: Szóval gyakori egyébként Miskolcon, hogy civilek így tudnak ilyen formában segíteni civileknek?
2: Hát együttműködés ugye azért van civil szervezetek között, de az, hogy konkrétan egy egyesület így támogasson másik egyesületet, azért az jóval ritkább. Úgyhogy adományokkal, illetve hát közvetlenül nem ugye pénzzel, hanem megvásárolják azokat a dolgokat, amik az adományokból bejöttek, és akkor azt viszik el mondjuk egy kutyákkal foglalkozó menhelynek, vagy akár, vagy például említette Zsilbert, hogy általuk nem felhasználható ruhaneműt azt elviszik, vagy szivacsokat elviszik a szintén ilyen olyan egyesületnek, amely szükség van rá. Mondom, az együttműködés az gyakori, de az, hogy konkrétan egymást támogassák, az viszont sokkal ritkább. Olyan van, hogy például van egy egyesület, aki mondjuk egy másik egyesületen keresztül támogatja az embereket, hogy leinformálható legyen, hogy ne olyan embereknek jusson, akik visszajelnek ezzel, és nem használják fel, hanem továbbadják, vagy kidobják azt az adományt, vagy egyebek. De ilyen együttműködés kevés van, hogy tovább tud támogatni másokat is.
1: Élményszobrászat, hozd, vidd, segíts adománybolt és egy új könyv. A folytatásban ezek is témáink lesznek. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Újpál Zsolt Zsilbert kőszobrász díszítő szobrásszal, a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület elnökével és Reimann Zoltán íróval, helytörténetkutatóval, az önkormányzat civil referensével. Maradjanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Élményszobrászatot tartott a II. Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpál Zsolt Gilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Gilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpál Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reiman Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült, nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek. Most folytatjuk a beszélgetést Újpál Zsolt Gilberttel, kőszobrász, díszítőszobrásszal, a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület elnökével, és Reiman Zoltánnal, íróval, helytörténetkutatóval, az önkormányzat civil referensével.
2: Ennek van külön egy Facebookos oldal, ez az élményszobrászat Gilberttel. Ott folyamatosan mennek a témák, hogy mire lehet jelentkezni, oda felrakom, és akkor meghatározom azt, hogy mennyi személy tud rá jelentkezni, mert valamihez tud működni egy 10-es csoporta, de valami csak 5-össel. Azért, hogy a fókusz az, hogy lehessen mindenkivel foglalkozni, de folyamatosan működik, és most fogjuk kiterjeszteni ősszel valamikor, már megvan az ötlet egyébként, mit fogunk csinálni, és akkor most fogjuk kiterjeszteni gyerekekre. És akkor egy rendszeresen lesznek ilyen kézműves foglalkozások kölköknek. Úgyhogy működik.
1: Kiknek ajánlja ez tulajdonképpen? Miért jó, miért hasznos?
2: Hát egyrészt fejleszti a kreativitását, de nem is ez a lényeg, hanem az alkotásnak van egy nagyon különleges mellékterméke, meg a tulajdonsága, az pedig az, hogy a jelenben tartja az embert. Ez már kicsit egyébként átmegy filozófába, de amikor az ember elkezd alkotni, kreálni, elkezd teremteni, akkor nem nagyon van máshol. Nem foglalkozik a mindennapi nehézségeivel, meg hasonló, nem tényleg ott van, arra figyel, önmagával lehet egyébként az, hogy tényleg az hát alkot, és hogy önmagával lehet. Az élményszobrászatnál, a felnőtteknél ott elindítottam egy olyan vonalat, mert az egy komoly, nagyon komoly rendszer lesz ez. Nem csak arról szól, hogy bejön, és akkor kifaragja ezt a képet, vagy bármit megcsinál, hanem Isten igazából azt akarom elérni vele, hogy az a mondatom, hogy te is meg tudod csinálni, hogy Isten igazából egyfajta önbecsülést adjon az embernek, hogy képes, bármire képes egyébként, hogyha tényleg oda teszi magát, akkor azt mondom, hogy nincs előtte lehetetlen, és valahogy ezt a kis hitűséget törekszem, arra egy kicsit lefaragjuk, milyen jó. Kicsit lebontsuk ezt a kis hitűséget, ami van az emberekben, mert tudom, ránéznek az emberek egy szoborra, azért ott egy kicsit összerezzennek, hogy lesz ebből 3D, és teljesen más, mint mondjuk elmenni egy ilyen élményfestésre, vagy bármi, mert ott van egy síklap, megtanul abban 2D-ben gondolkodni, egy kicsit ügyesebb, akkor elkezdi árnyékolni, de amikor valami háromdimenziós dolgot hoz létre a saját két kezével, az egy teljesen más szint.
1: Mik még a célok, tervek idénre?
2: Hát az van folyamatosan. Hát én teszem a dolgom, amit teszek. Ugyanakkor az van nálunk, hogy én improvizálok. Magyarán nem egy begyepesedett vonalat képviselek, hanem hogyha látom, hogy megváltozott a világ, akkor nagyon gyorsan reagálok rá egyébként. Nem az van, hogy akkor csak ez, meg amaz. Én gyorsan felismerem a lehetőséget, és abból meg törekszem arra, hogy a létező legtöbbet hozzunk ki. És pláne úgy, hogy a város profitálja. Rengeteg olyan ötletem, gondolatom van, amit a városba itt meg lehet csinálni, és tényleg hozzátesz a városhoz, lebőle kapcsán egyfajta ilyen látványosság sorozatot. Kaptam rá ígéreteket, és aztán, hogy majd ebből mi lesz, az majd kiderül. Azonban, ha nem lesz belőle semmi, az sem probléma, mert úgyis van egy másik gondolat, amit úgy szintén, mint az ötvös, öcsi bácsi, hogy hívták ezt a bolcot, ez a van másik, akkor húzgáltak-e a köppely, vagy mi volt rajta, kabát, vagy valami hasonló. Úgyhogy mindig van egy olyan gondolat, amit hozzá lehet tenni egyébként. Úgyhogy nem csak így alkotásilag, hanem tényleg olyan gondolatok, amit most voltam egy ilyen egyeztetésen a napokban, ahol hozzá lehet tenni azt, hogy hogyan lehet, mit tudom, a belvárost még klasszabbá tenni, hogy még biztonságosabbá.
1: Zoltán, civil referensként, íróként, helytörténészként mik a célok, tervek? Itt a szeptember, az ősz elindult, a tanév. Hát mennyire más ilyenkor a munka?
3: Más, már a múlt héten elkezdődtek a nagyobb programok, nagyon sok helyen voltam. A szombati napon például 6 helyszínen voltam, tehát nagyon beindultak, a héten is nagyon sok minden volt, jövő héten lesz egy különleges sétánk, ugye volt még júliusban egy helyismereti belváros sétánk nagy sikerrel, a Mimi applikációhoz kötött sétánk, aminek most ugye lesz egy második része, egy templomos túra, úgyhogy most is egyeztettem a Meleg Attila református vezető lelkésszel, illetve majd most a Lukács Máté evangélikus lelkészhez megyek, ott is egyeztetek. Már a főrabival, Markovics Zsoltán már egyeztettem, tehát ez a három állomás lesz egyébként a belvárosban. Rengeteg érdekesség lesz, amit meg fogunk tudni nézni, és hát remélem, hogy nagyon sokan el fognak erre jönni. Úgyhogy rengeteg dolog van mostanában, és beindulnak most már minden szinten lesznek rendezvények az egyesületeknél is, ugye most a nyári időszakban kicsit ilyen szempontból halt idő van, vagy volt, de most már minden elindul. Ugye könyvem is lesz idén is, ebben az évben is, egy különleges kötettel készülök, aminek egyébként hosszú évek óta, 9 éve már minden évben a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület például a kiadója, tehát ilyen tevékenysége is van az egyesületnek, úgyhogy rengeteg munka vár ránk, és hát ugye az egyesületeknek kevés kicsi a költségvetése, és hát minden nem pénz, vagy nem anyagi dologgal próbálom támogatni őket, ahogy lehetséges.
1: Mit lehet tudnunk az új könyvről?
3: Hát ez nagyon különleges kiadvány lesz. Ugye nekem is vannak novelláim, legendáim, amelyek még nem kerültek kiadásra, és hát ez az év lesz, amikor kiadásra kerülnek, de különleges módon, tehát ez egy nagyon rendhagyó kiadvány lesz, hiszen arra, amikor meséltem a gyerkőcöknek otthon a Rémusz bácsi mesét, arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezeket a legendákat egy mesélő mesélné el, és egy titokzatos figura az avason az, aki ezt mesélni fogja, akit majd gondolom, vagy majd meglátjuk, hogy felismernek-e, mert nyilván egy ismert személy lesz az a régmúltból, hogy ő fogja mesélni ezeket a meséket, és a végén, amikor befejeződik ez a mesélés, utána lesz egy fejezet, amiben az foglalt taglalni, hogy az adott legendákban, mesékben, történetekben mi az, ami igaz, és mi az, ami fikció. Tehát ezért lesz rendhagyó a kiadvány, és még lesz egy plusz ezen túl is. A kisfiamnak volt egy ilyen országos novella pályázata a fenntarthatósági héten, és ilyen Kárpát-medencei pályázat volt alsósó kategóriában, ő másodikos, harmadik helyezést ért el. És írt egy ilyen Sherlock Süni meséje. Egy ilyen környezetvédelmi, vagy hogy mondjam, olyan környezetvédelme kapcsolatos mesét, ez egy csak egy ilyen pár oldalas, egy pár rajzzal, és hát ezt is majd hozzátűzzük ez a kiadványhoz, úgyhogy ez a terv a decemberre. Szerintem ez egy nagyon rendhagyó lesz, és nagyon különleges kiadvány lesz. Én úgy gondolom, hogy el fog nyerni a miskolciak tetszését.
1: Élményszobrászatot tartott a második Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpál Zsolt Zsilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Zsilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpán Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reiman Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült, nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Újpál Zsolt Gilbert, kőszobrász, díszítőszobrász és Reimann Zoltán, az önkormányzat civil referense.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: életre. Együtt én meg te.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Emelik a megváltozott munkaképességű emberek ellátását és a szociális ágazatban dolgozók, illetve a nevelést és oktatást segítők bérét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, januártól 10%-kal nő a megváltozott munkaképességű emberek ellátása, azoknál pedig, akik már betöltötték a 65. évüket, a juttatás nem lehet alacsonyabb 12 000 forintnál. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Az első részletre már októbertől. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára a miniszterelnökség épülete elé meghirdetett demonstráció előkészítését. A szervezetek képviselői hangsúlyozták, hogy a béremelés részleteiről egyelőre nem kaptak tájékoztatást. A dolgozók a kampányban is megígért azonnali 25%-os béremelést várják, a két lépcsőben történő emelést nem tudják elfogadni. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 26-27-es tanévre. Hozzátette, a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata. Növelni a kormány a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosságarányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi Gyógyszerészeti Központ új interaktív adatfelületén többek között a kórházakban jelentett járványok és a fertőzések gyakoriságának adatai is elérhetők. A központ hangsúlyozta, hogy az adatok nem kórházi rangsort jelentenek, mivel az intézmények eltérő betegeket és feladatokat látnak el. A fertőzések előfordulása önmagában nem jelent szakmai mulasztást sem.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet templomából. Igét hirdet Gál Sándor esperes lelkipásztor.
2: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, az elhangzott apostoli köszöntéssel és az Európa Rádió hallgatóit mai vasárnapi istentiszteletünkön. Fennállva a 125. Zsoltár első versét énekeljük.

A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Isten igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, a 11. fejezet 23. versétől a 29. verséig tartó igeszakaszából így. Hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent. Hitáltal rendelte el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket. Hitáltal keltek át a vörös tengeren, mint valami száraz földön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Amen. A mindenható Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Ezért imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel magasztalunk téged, hogy ezen a délelőttön is összegyűlhettünk a te szent házadba, azért, hogy téged dicsőítsünk, és hogy ígédet hallhassuk. Dicsőítünk, atyánk, azért, mert erre a napra is megtartottál minket. Köszönjük, hogy szüntelenül velünk vagy, és hogy nem hagysz el bennünket az életünk nehézségei során sem, hanem hűségeddel vezetsz és támogatsz naponként. Köszönjük neked, hogy ezt érezhettük meg az elmúlt hét során is, az új tanév első hetében. Atyánk, magasztalunk továbbá a hitnek az ajándékáért, azért a kegyelemért, hogy számunkra is adtál hitet, amely által téged megismerhetünk, és amely által benned szüntelenül reménykedhetünk. Köszönjük, hogy adtál számunkra példákat is a hitben, olyan bizonyságtévő életeket, mint amilyen a Mózesé is volt, akiről azt olvastuk, hogy a hite sokkal erősebb volt, mint a félelme. Te látod azt, Urunk, hogy mennyi félelem van bennünk, és hogy az mennyi szervez erőt rajtunk a hitünk ellenére. Kérünk, bocsáss meg ezt, atyánk, hiszen tudjuk, hogy te nem a félelem lelkét adtad nekünk. Szeretnénk a hitünkben erősödni, szeretnénk a benned való reménységben új erőre kapni. Arra kérünk azért, Urunk, hogy így áld meg e mostani Isten tiszteletünket is. Nyisd meg a szívünket, és lelked által vezess minket arra, hogy megérthessük és befogadhassuk a te ígéd üzenetét. Szent lelked által kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 231. dicséretünknek az első versét, majd az ige hirdetés után arra történő feleletként tegyünk majd ugyanígy a kivetített rend szerint.

Kedves gyülekezet, kedves rádióhallgató testvéreim! A mai napra kijelölt ünnepi zsoltárból olvasom Isten igéjét, amellyel által keresi szívünket. Ez a 125. zsoltár, ennek az első és második verseit olvasom, és Isten lelkének erejével hirdetem az ő üzenetét. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Amen. Kedves gyülekezet, sok-sok Isten tisztelet kezdetén kaptuk már ezt a bátorító, megerősítő üzenetet. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Ma eljött annak az alkalma, hogy még mélyebben megértsük, hogy a Sion hegyének és az Úrban bízó embernek a stabilitása bizony nem a természeti adottságában van, nem a Sion hegyének fizikai különlegességében és az emberek sajátos egyéni természetében rejlik, nem azért áll meg a Sion hegye örökké, mert a földrajzi vagy anyag összetételi adottsága olyan rendkívüli és különleges, hanem a hozzá fűződő Istentől származó ígéret miatt. Az ott felépült, a Móriá magaslatán letett templomi alapkő miatt, és a hozzá fűzött ígéret miatt, meg annak a tökéletes beteljesedése miatt, hiszen Isten nem csak ígérget, nem csak ígéretet ad, hanem mi keresztjének teljes bizonyossággal valljuk, hogy igaz lett. A Sion hegyének a stabilitása, a hozzáfűzött ígéret mind beteljesült Jézus Krisztus egyszeri tökéletes váltság áldozatában. Mert az igazság az, hogy Jeruzsálem a Szentváros földrajzi helyzete miatt olyan helyen van, ahol igenis sújthatja földrengés. A feljegyzések szerint az elmúlt 2000 év történelme során 18 nagyobb földmozgást jegyeztek, a legutóbbi 1927-ben volt. És ez a város, bármennyire is szentnek nyilvánított város, bármennyire is a választott nép reménységének, szíve dobogásának a középpontjában van, és általunk is tisztelten, csodálatra méltóan épült meg és emlegetett a mai napig menően, ez a város nem megtámadhatatlan, hiszen többször is elfoglalták és pusztították. Egyiptomiak, asszírok, babilonok, szírek, rómaiak és keresztesek. Olyan ez a város, mint az életünk. A stabilitása nem az erőnlétében, az emberi genetikai adottságban van a mi esetünkben, nem a lelki karakterünknek köszönhetően van meg a stabilitás, hanem abban a gyönyörű képben, amit a zsoltáros használ, és amit kívülről is tudunk már, nem a fizikai valóság, és mégis a fizikai valósághoz kötött üzenet, hogy Jeruzsálemet hegyek fogják körül, aki ott jár többen is közülünk, az emlékezik, hogy különlegesen szép látvány és biztonságot jelentő valóság. De ez csak annak a kifejezésére szolgál, ami a következő mondatban fogalmazódik meg, Isten népét és annak a tagjait az Úr karolja át. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Isten népét, meg maga az Isten karolja át, úgy, mint a várost a hegyek.
most és mindörökké. A mindenkori pillanatnyi jelenben és az időkorlátain túlmutatóan is, túlnyúlóan is, és ez a lényeg. Az a lényeg, hogy az Isten körülvesz. Nem csak belénk arról, nem csak megtámogat, megtámoz bennünket, hanem a szó igazi, mély értelmében átkarol, átölel bennünket, és mindezt maradandóan teszi. Micsoda többlet és micsoda biztonság a piciny és egyre növekvő kisgyermekek számára, amikor a szülei karjában van. A csecsemőt az édesanyja, az édesapja karjaiban tartja, megható érzés és kifejezhetetlen, mással nem pótolható biztonság. Ennek mindig van egy többlet jelentése, és a gyermekét karjaiban tartó szülő kartartásának, ölelésének nem csak többlet jelentése van, hanem a gyermek számára, de még magának a szülőnek is többlet hatása van. Hányszor éljük át itt a gyülekezetben keresztelésekkor, átkerül a szerető keresztanya kezéből az édesanya vagy az édesapa karjaiban a gyermek, és abban marad a sírás, a kétségbeesés, mert a gyermek ezekben a biztos szülői karokban megnyugszanak. És meg annyi élményünk van a bajba került gyermek, amikor felveszi az irányt, és a szülő karjaiban keres és talál oltalmat. Micsoda ereje van, amikor házaspárok házastársi fogadalmuk szerint egymás karjaiban élik le az életüket. Nem pusztán csak megölelik egymást, hanem a szó fizikai, lelki, szellemi és szerelmi értelmében átkaroltan élik az életüket, ami azt jelenti, hogy nem bocsájtják el egymást. Még a baráti öleléseknek is messze-messze túlmutató üzenete van a fizikai kontaktus teremtésen túl. Igen, örömünkben, bánatunkban szinte belekívánkozunk egymás ölelésébe, és még egy utolsó perceiben levő végleg elmenő szeretünknek is az a legnagyobb ajándék, ha lehetőségünk van, hogy átöleljük, vagy legalább abban az elesett helyzetben, az útrakelés pillanatában legalább megfogjuk a kezét. Ölelés. Elbúcsúzáskor, elköszönéskor és ölelés megérkezésekor. És mégis azt kell mondani, hogy a mi öleléseink mindig megszakított ölelések, mert abba kell hagyni az egymás karjaiban való létet. De ahogyan az ige mondja, a Szent Várost, Jeruzsálemet hegyek veszik körül, hozzánk képest olyan biztonsággal karolja át az Isten az ő népét. Állandósultan megvalósuló és beteljesült ígérettel. Hát ez a gyülekezetnek, és ez a gyülekezet tagjainak, mindannyiunknak az élet töblete. Mert hát földrengések vannak, és lehetnek. A földlemezek elmozdulnak, az ehhez értő tudomány előrejelzi, vagy nem. A megtörtént eseteket analizálja, következtetéseket von le és magyarázza. A város falait tényleg lerombolhatják, és ehhez hasonlóan megtámadható az életünk, de a bejelentés és annak a megvalósulása, hogy népét pedig az Úr öleli át, az felülmúlhatatlan és megtámadhatatlan valóság. Kedves testvérem, fogadod-e? Elfogadod-e az Isten ölelését? Az ő közeledését, a te életed, a te családod, a te
életterületed, a te problémáid, a te örömeid felé való közeledését, a befogadó és minden időkre, minden élethelyzetre érvényes karjainak a kitárulkozását és önmagához való ölelését. Tékozló fiú gyönyörű története megint csak felötlik bennünk, nem alaptalanul és nem véletlenül. A hazatérő fiú életfordulata, nagy jelentőségű életfordulata az, amikor végre valahára, szoktuk mondani, irányt váltott, lelke szerint és a lábai szerint is hazament, hazafelé tartott, és megérkezett. De a megérkezés, a megnyugtató, biztonságot jelentő megérkezés, az nem az addig vezető úton történik, hiszen akkor még úton van. És a megérkezés nem akkor van, amikor az ünnepi asztalnál letelepednek a családtagok, és talán még a szolgák is ebben a rendkívüli esetben. A megérkezés nem a tiszta ruha felöltésének a pillanatában van, hanem amikor az elé ment atya, az őt hazaváró apa a példázat szerint a nyakába borult, vagyis egymásba fonhatták a karjaikat, vagy legalábbis az apa rátette a karját a fiára, és megcsókolta. Ez volt az ő esélyének a legtömörebb, leggyorsabb, legmélyebb kifejeződése. Minden, ami megelőzte, és minden, ami ezután következett, az ennek a karolásnak, ennek az ölelésnek volt. A következménye ez volt mindennek a célja, és ez lett mindennek a táptalaja. Kedves testvérek, Isten karjaiban lenni azt jelenti, olyan elköteleződés történt az Isten részéről felénk, és a mi részünkről az ő irányába, amelynek hatása, kihatása van. A zsoltáros szavai szerint időbeli meghatározással a hatás, a következmény most, a pillanatnyi jelenre és az időtlen örökkévalóra is érvényesen, mert azt mondja, hogy most és mindörökké. Kedves testvérek, ez az Úrban bízó ember igazi valóságos jogosítványa. Ez a mi diplománk tartalma. Ez a keresztény hitéletünknek a töblete, hogy Isten felkarol, Isten átölel. Átölelte ezt a világot abban és azzal, amit Jézus Krisztusban megígért, és maradéktalanul, milliméter pontosan, milligram pontosan, másodperc pontosan, valóban maradéktalanul be is teljesített. A Sion hegye, amiről beszél a Zsoltár, a Móriá hegye, ahol Ábrahám fia feláldozására való készségével kifejezte azt, hogy Isten ölelése az ő számára mindent felülmúl. És azonnal megtapasztalta Isten ölelésére, az ő közeledésére a csodát, hogy Isten ölelése nem folytogató, és Isten ölelése nem kizsákmányoló. Hát persze a hegyre vezető út nehéz lehetett Ábrahámnak. Tusakodás lehetett a szívében, könyv fakadhatott észrevétlenül az arcán, valóságos gyötrelmet élt át a testében, a lelkében, de a megtapasztalás az lett, hogy az áldozat nem ő és nem az ő fia. Az áldozatot az azt jogosan kérő Úr hozza meg. Oda teremtette, elkészítette Ábrahám számára, és Ábrahám még helyett az áldozati bárányt. A megtapasztalás az Isten népe tagjainak, és a közösségünk egész
teljessége részére ugyanez. A hegy üzenete. A Golgota hegyen nem emberek adták a jóvátételi áldozatot, hanem maga az Isten. Ott csak sajnálkozó, gúnyolódó, megvető vagy méltatlankodó emberek vannak. De az ő jelenlétük nem meghatározó. Legfeljebb rájuk nézve meghatározó, amit látnak, ahogyan a római százados ki is nyilvánítja. Hanem a jóvátételi áldozatot minden nemzedékre érvényesen maga az Isten hozza meg, ahogyan előrevetíti a tanítvány, amikor meglátja Jézust sokkal korábban, és azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Na, ez az a nagy ölelés, amibe ha elhatározásod, döntésed szerint részed van, az tesz téged mássá. És ez a megölelt állapot és az Isten ölelésének az elfogadás ténye tulajdonképpen a hit. A zsidókhoz írt levél napjainkban olvasott szakaszában a hit hősei kerülnek elő, és a hit hősöknek az élet lényege ez. Engedték, hogy Isten átkarolja az életüket. A fennhatósága alá helyezték önmagukat, és ez a megtérésnek a lényege, akárhogyan, akárhányféleképpen magyarázzuk, és hát magyarázzuk. Hogy ne magyaráznánk, hogy beteljesüljön sok embertársunkon. Ez a megtérésnek a lényege, ez volt Mózes felsorolt életútjának minden egyes állomásában a magyarázat. Az Isten ölelésében lett az ő szüleinek bátorsága furcsa dolgot tenni, rejtegetni a gyermeket, a fáraó parancsával szembeszegülni. Ez az Isten karjaiban való léttudat oszlatta el a félelmet, egyébként jogos félelmet a szívükből, és ebben az ölelésben élt a fáraó udvarában felnövekedő Mózes, és az ölelés miatt, az Isten ölelése miatt, az otthonról hallott, tudott ölelés miatt tiltakozott az ellen, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Az Isten karjaiban lenni azt jelenti, hogy jogosult az ellenállás benned azzal szemben, ami nem Isten szerint való, ami lehet, hogy éppen kényelmi, luxus kérdés, de az önazonosságod, önmagad elveszítését okozza. Isten ölelésében, testvérek, vállalható a sanyargatás, az alkalmi gyönyörűség helyett, ahogyan olvastuk a zsidókhoz írt levélből, az Isten karjaiban az átmeneti gyalázatot is érdemes vállalni, mert az Isten ölelésének örökké való következménye van. Az Isten karjainak érzékelése miatt rendelt el a páskát Mózes, ami megint egy nagy-nagy hitbeli lépés volt, a még láthatatlan, bekövetkezetlen Egyiptomból való kiszabadulás, sok-sok próbálkozás követően, 9 nekilendülés követően a 10. előtt rendeli el a páskát. És így volt ő is, meg a nép is képes arra, hogy a folyamat, a leírt folyamat utolsó pillanatában képesek legyenek betenni a lábukat a természeti jelenséggel alig magyarázható felszárított Vörös-tenger medrébe. Mederbe lépni, életkihívásokat megtenni, dolgokat elkerülni, dolgokról lemondani, másokba belekapaszkodni, a legpontosabban és a legbiztosabban az Isten karjaiban lehet. Szeretett testvérem, ma tehát ez az üzenet. Az Isten biztonságot adó megtartó ölelése, az erre kész karjai várnak rád. És arra bátorítalak a mai ünnepi zsoltár szavai szerint, hogy lépj bele. Kérd el az Istentől, hogy ölelje át az életedet,
és ha benne vagy ebben az ölelésben, mert hitvalló keresztény ember vagy, akkor meg erősödj meg ebben a tudatban. Azért, mert Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Amen. A rádiót hallgatóknak mondom, hogy a 759. dicséretet énekeljük.

Imádkozzunk. Drága Istenünk, háladással köszönjük a régi zsoltárokat, a maradandó üzenetet, hogy nem csak számunkra maradt fent, hanem a gyermekeink és az utódaink számára is éltető üzenet lesz a te kijelentésed. Hálásan köszönjük, hogy megkezdhettük az új tanévet az általános iskolákban, középiskolákban, és folyamatban van az egyetemeken is a tanévkezdés. Adj erőt, lendületet, józanságot és szorgalmat a diákoknak tanulni, a tanároknak, tanítóknak pedig következetesen, pontosan, igényesen tanítani. Drága atyánk, miközben mindennapi életünket igazgatjuk, elénk kerül a földi háborúság, a természeti katasztrófák okozta nehézség, ahogyan sok száz ember pusztulását, nélkülözését idézte elő legutóbb is. Előttünk van az emberi gyarlóságból, gonoszságból felfakadó háború folyamata és annak minden következménye. Előttünk vannak a töredezett családok, az egész boldog családok. Előttünk van az ország minden tétovaságával, minden lendületével, minden kapott és okozott fájdalmával. Drága atyánk, a te karjaidon belül lenni kiváltság. Hozzuk magunkkal az összes érintettségünket, és szeretnénk nem csak élvezni azt, hogy karjaidban tartasz bennünket, hanem tisztességesen viselkedni, tisztességesen érezni, gondolkodni és egymáshoz viszonyulni, mint olyan emberek, akik az Isten karjaiban és abból élnek. Könyörgünk azokért a szeretteinkért, barátainkért, akik a te ölelő karjaid elfogadása nélkül próbálkoznak még, teremts lehetőséget az ige akármilyen formában való meghirdetésére, hogy ők is a te ölelésednek a részesei legyenek. Könyörgünk szeretteinkért, barátainkért, a meglevő házasságokért, gyermekeinkért, az utánunk következő nemzedékekért, vigyázz rájuk, és erős karodba öleld be őket is. Mennyei atyánk, rád bízzuk azokat, akik itt a gyülekezeti közösségben hozzád fohászkodnak, vagy az Európa Rádió hullámain hallották a tőled jövő hírt. Most pedig arra kérünk, figyelj azokra az imádságokra, amelyeket csendben hozunk színed elé.

Jöjjetek együtt is imádkozzunk úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztus megtanított erre bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Záró énekünk a 289. dicséret.

0: Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet templomából. Igét hirdetett Gál Sándor esperes lelkipásztor.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlik a béremelése vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozók szakszervezetei. Új honlapok segítik a református oktatás és hittanoktatás szereplőit. Kegyelem lélektől lélekig. Harmadik alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református nők konferenciáját. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget nyújtson az autósoknak, közölte Magyar Péter szombaton közösségi oldalán. A miniszterelnök kiemelte, olyan megoldásra van szükség, amely a védettárral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem terheli meg havonta több 10 milliárd forinttal a költségvetést. A kormányfő posztjában arról is beszámolt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a bel- és külgazdaság irányait, valamint a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokat. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A konstrukció 5 millió forint kedvezményes hitelből és 5 millió forint visszanemtérítendő támogatásból áll. A támogatott cégek 95%-a mikro- vagy kisvállalkozás, a kérelmek döntő többsége pedig vidéki, turisztikai szereplőktől érkezett. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára a miniszterelnökség épülete elé meghirdetett demonstráció előkészítését. A szervezetek képviselői hangsúlyozták, hogy a béremelés részleteiről egyelőre nem kaptak tájékoztatást. A dolgozók a kampányban is megígért azonnali 25%-os béremelést várják, a két lépcsőben történő emelést nem tudják elfogadni. Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormánynak azt javasolta, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. Mint ismert, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett több ezer köbméter követ szórni a folyóba, hogy egy fenékküszöbbel megemeljék a vízszintet a paksi atomerőmű hűtése miatt. Ennek segítségével egy reaktor végig üzemelhetett, ami kulcsfontosságú volt az ország energiaellátása miatt. Kegyelem lélektől lélekig harmadik alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református nők konferenciáját, a KEL konferenciát szeptember 12-én szombaton a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség templomában 9 és 14 óra között. Az alkalmon Uzsainé Pécsi Rita és Pocsainé dr. Eperjesi Eszter előadását is meghallgathatják a résztvevők. Jelentkezni szeptember 9-ig lehet e-mailben. Benke Kingát, a Tirek Nőszövetségének elnökét, a Magyarországi Református Nőszövetség alelnökét, Szendrői és Szendrőládi református lelkipásztort hallják.
2: Igazán két fő előadónk lesz, azt gondolom, bár emellett többen lesznek, akik szót fognak kapni, de az egyik fő előadónk az Uzsainé dr. Pécsi Rita tanárnő lesz, akinek az előadásának a címe a felnőtt kor szakaszainak életfeladatai, krízisek és lehetőségek, mert különböző életszakaszokat mutat be, így különböző korú nők is egyaránt az előadásnak aktív tagjai lehetnek, és így mindenki kaphat ebből az előadásból bármilyen életkorúan is érkezik közénk. A másik előadónk pedig Pocsainé dr. Eperjesi Eszter lesz, aki egy imádságos könyvet mutat be, Tompa Mihály, Olajága, ez a könyv címe, amit bemutat számunkra, hiszen az imádság évében vagyunk, és szerettünk volna különösen is így az imádságok köré csoportosítani gondolatokat, előadásokat és megbeszéléseket. Meg a lehetőségét is, hiszen ugyanígy, mint ahogy ez szokott lenni nálunk, egy csoportos megbeszéléssel zárul a konferencia. szeptember 9-éig várjuk a jelentkezéseket. A plakáton is megadott e-mail címre tiszáninneni.refnok@gmail.com, és Balázs Győző tér 1 alatt leszünk Miskolcon a Felsővárosi Gyülekezet templomában. Mindenkit szeretettel várunk.
1: Új honlapok segítik a református oktatás és hittanoktatás szereplőit. A refoktatás.hu az oktatási szolgálat általános honlapjaként működik, míg a refhittan.hu kifejezetten a hittan oktatási tartalmaknak ad otthont. Bruckner László, a Református Egyház oktatási szolgálatának főigazgatója elmondta, hogy a felületek célja a megbízható tájékoztatás és a református értékek közvetítése. Az oldalakon hírek, események, dokumentumok, valamint szakmai háttéranyagok és jó gyakorlatok is elérhetők. Lenkeiné Teleki Mária osztályvezető kiemelte, hogy a hittan nem csupán tantárgy, hanem lehetőség a közösséghez kapcsolódásra és a keresztény értékek felfedezésére. A felületek személyesen a pedagógusoknak, szülőknek, intézményeknek és a református közösségek érdeklődőinek nyújtanak segítséget. Az online oldalak folyamatosan bővülnek, új dokumentumokkal, hírekkel és szakmai anyagokkal frissülve a jövőben is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és egy helyen megtalálható információkkal támogassa a református oktatási közösség mindennapjait. Először találkozhattak egyetemista mentoraikkal a Miskolc környéki kis településeken élő 7.-8. osztályos diákok a Miskolci Egyetemen rendezett tanévnyitó élménynapon. A Tanítsunk Magyarországért program idén 142 miskolci egyetemista mentort vonultat fel, akik 642 általános iskolás tanulót támogatnak szerte a megyéből. A pénteki rendezvényen a gyerekek látványos fizikai kísérletekben és tudományos ismeretterjesztő foglalkozásokon vehettek részt, amelyeken keresztül kinyílhat számukra a világ. A program célja, hogy a kistelepülésen élő fiatalok személyes kapcsolat révén olyan kompetenciákra és élményekre tegyenek szert, amelyek segítenek a továbbtanulásukban. Az egyetemisták szeptember 11-éig még jelentkezhetnek mentornak, amiért havi 60-65 ezer forintos ösztöndíjat kapnak, aminek egy részét a diákokkal közös programokra kell fordítaniuk. 35. születésnapját ünnepelte a daganatos betegeket és hozzátartozóikat segítő miskolci székhelyű, az Életért a Rák ellen Egyesület. A közhasznú civil szervezet pénteken a Megyeháza éttermében tartotta meg a jubileumi ünnepségét, amelyen a város képviseletében Matiscsák Éva alpolgármester is részt vett. Az Egyesület fő céljai közé tartozik a rákbetegek testi, lelki és szociális támogatása, valamint a társadalmi reintegrációjuk segítése. A szervezet a megelőzésre és a korai felismerésre fókuszáló felvilágosító előadások mellett szabadidős programokkal és klubfoglalkozásokkal is szervezi a közösségi életet. Állami gondozásba került, kórházban lévő kisbabák mellett önkénteskednek a Miskolci Mosoly Műhely Egyesület tagjai, hogy a csecsemők ne maradjanak emberi érintés és figyelem nélkül. A szervezet célja, hogy az átmeneti időszakban, amíg a babák örökbefogadó családhoz vagy nevelőszülőhöz nem kerülnek, támogassák a lelki és szellemi fejlődésüket. Az önkéntesek nem egészségügyi feladatokat látnak el, hanem ringatják, ölbeveszik, szeretgetik a csöpségeket és szemkontaktust teremtenek velük. A januárban indult jelenleg 45 fős miskolci csapat szigorúan szervezett keretek között, szűrővizsgálatok és felkészítés után szinte minden nap jelen van a kórházi osztályokon. Debreceni Csilla egyesületi vezető hangsúlyozza, hogy bár a legjobb az lenne, ha ezek a babák nem kórházban lennének, a heti néhány óra odafigyelés is sokat jelent a fejlődésük szempontjából. Új Borsodabolyzemplén megyei regionális villamos vasúti rendszer előkészítése kezdődik meg a közeljövőben, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A cél egy olyan, a meglévő infrastruktúrára épülő hálózat kialakítása, amely Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és Ózd térségét is összekapcsolhatná. A tramtrain lényege, hogy a vasútvonalat összekapcsolja a villamos vonallal, így a megállók sokkal több ember számára lesznek könnyen elérhetőek. Hasonló rendszer már sikeresen működik Szeged és Hódmezővásárhely között is. A tervezés most indul, a megvalósítás pedig hosszabb távú feladat lesz a térségben. A bejelentés aktualitását az adja, hogy a Miskolc és Tiszaújváros közötti vasútvonalat szeptember 1-én újra nyitották. Törpefákat mutatott be a Miskolci Bonsai Klub és vendégei a Diósgyőri Kézműves Alkotóházban megrendezett hagyományos ingyenes kiállításon. A szombaton megnyílt kaktusz kiállítással is kiegészült unikális tárlaton a bonsai kultúra bemutatása mellett interaktív előadásokat hallgathattak a növények neveléséről az érdeklődők, valamint tanácsadást is kaphattak. A programot mesterségbemutatók, kézműves vásár, valamint az Istráng népzenei kettős és a miskolci Tambura Banda koncertje színesítette. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigail.
1: A bogyos gyümölcs kertész.
2: Szent Péter esernyője.
3: Házasságon innen.
0: Katalin.
3: A gyerek.
4: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esete.
5: Pacsirta.
6: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
8: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
9: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
10: Mindenki nagyon kényelmetlenül érezte magát, mikor sírva fakadt. Miért sír a drága nagymama? Kérdezte az árva, odahajolt hozzá egészen. Décsiné érezte, hogy hevesen utálja. Az úr adta, az úr elvette, mondta a pap tárgyilagosan. Ezek a hülyék azt hiszik, Editet siratja. Megkereste a zsebkendőjét, a rémület, hogy elkente a festéket az arcán, visszafogta a könnyeit. Összeborzongott, mikor meglátta a pirított hagymát a sűrű forró zsírban a krumpli főzelékes tál mellett. Éhen fog pusztulni ezek között. A főzelékkel kínlódott, amikor megérkezett Kun László. Janka nem tudta biztosan, hogy köszönt-e, valamit minden esetre mondott, nem lehetett érteni, hogy mit. Poros volt a ruhája, a mellénye, a cipője meg olyan, mintha sokat gyalogolt volna. Szuszu gyűrte lefelé a krumpli főzeléket, nem mert az apjára nézni. Vajon hozott-e édesapa szőlőt a kertből? Ha a temetés után egyedül maradnak, bizonyosan ide adja, úgy, hogy nagyapa ne lássa, majd megeszik valahol hármasban. Nagyapa azt mondja, születig nem szabad még csak meg se kóstolni. Édesapa azt mondja, azért van, hogy a család egye. Vajon hova tette, ha hozott, nem látná a laktatáskát? Vitamin, mondja édesapa, szőlőcukor. A vitamin nagyon fontos. Lám, még ilyen napon is kimegy a szőlőért, olyan irdatlan messzire. Anyica nem vette észre, hogy hiányzik a kert kulcsa. Nem is mondta meg neki, mert Anyica annyira fél nagyapától, hogy azonnal kival mindent, ha kérdezik. Tanács. Jobb, ha a tanácsban van édesapa, mint ha a szőlőben. Kun László kezet se mosott, leült az asztalhoz. A pap nem kérdezett semmit, úgy tett, mintha rá se figyelne, pedig szinte belemerevedett, úgy figyelt. Elfelejti-e az imát az istentelen? Nem felejtette el. Sápadtan, valami ismeretlen restséggel az arcában ismét visszatette a kanalat, amelyet már gépiesen felvett, összefogta a kezét, és elmondta ugyanazt az imát, amelyet az imént a lánya. Azzal a vérévé vált szokással, amely éber volt a legkuszáltabb gondolatok között. Evett három kanállal a kihult levesből, aztán eltolta a tányért. Nem kínálta senki. Janka adott neki a főzelékből, beletúrt a villájával, aztán ivott. Két pohár vizet is megivott. Talán beteg, gondolta a pap. Ilyen sápatnak nem látta sohasem. Rettenetes betegségeket képzelt el, pusztító, gyorsan végző nyavajákat. Az úr megcsúfolja az ő ellenségeit. Hirtelen nyugtalan lett, állt volna fel az ebédtől. Nem emlékezett pontosan, mit mond az egyházjog, lehet-e reaktiválni egy nyugalmazott lelkipásztort? Törte a fejét. Ha Kun László meghalna, lehet-e belőle újra tarbai lelkész? Janka is a férjét figyelte. Kun László máskor azonnal észrevette, hogy nézik. Most, mikor az egész asztal szeme rajta volt, nem emelte fel a fejét. Nem érzékelt semmit, azon kívül, hogy nincs étvágya, fáradt, álmos, szeretne lefeküdni. Az a düh, vágy és kívánkozással keveredett gyűlölet, amely a Kunhalmon erőt vett rajta, megjuhászodott az orvosságtól. Most még arra is nyugodtan tudott gondolni, hogy egy óra múlva meglátja Annuskát. Végignézett az asztalon, van-e valami más ennivaló. Folyadékra vágyott, legjobban citromos vízre, legalább gyümölcsre, de nem volt semmi. Janka nem mert gyümölcsöt venni az apja miatt. Majd elepett valami friss ízért, egy szemszőlőért. Felnézett, elfogta a Zsuzsanna tekintetét. Zsuzsanna kék szeme nevetett. Visszamosolygott rá minden öröm nélkül. Az asztalt az étkezés végén Kati szedte le. Mindenki a ruháját igazgatta. Décsiné fésülködött az ügyetlenül elhelyezett tükör előtt, Janka és Zsuzsanna a hálóban voltak Kullászlóval, Szuszu a szőnyegen térdepelt, és a cipőrongyal fényesítette az apja cipőjét. Janka meg a fekete ruhát kefélte a hátán, meg a könyökén. A pap a kancellárián öltözött. Az árva már készen volt, kinásítozott a padon. Szuszu felnézett az apjára, és megkérdezte tőle, hova tette a szőlőt, amelyet a kertből hozott. Janka kezében megállt a kefe egy pillanatra. Aztán sebesen tovább tisztogatta a fekete kabátot. Ez a fehér csík a verőce mesze, gondolta Janka. Milyen ostoba volt, hogy nem tudta azonnal magától. Elkészült a keféléssel, elfordult a férjétől, feltette a gyászkalapot, s azonnal az arcába eresztette a fátyolt. Nem látszott semmi a szeméből, a fekete fátyolon keresztül titokzatos, és valahogy egészen más volt, mint amilyen valójában. Annuskát várta a szőlőben, de Annuska nem ment el. Azért nem tudott lenyelni egy falatot sem az imént. Hát persze. Zsuzsanna megérezte, hogy bajt csinált, tehetetlenül állt az apja meg az anyja között. Janka sürgött forgott, hozta a Kun László kalapját, Zsuzsannának is fejébe nyomta a nagy karimájú szalmakalapot, amelyben valaha az árva került hozzájuk. Mindnyájan kesztyűt húztak, Zsuzsanna odaadta a kezét az anyjának, s valami meghatározhatatlan rémületben lépdelt mellette. Anyica! Apja arca mozdulatlan volt, majdnem unatkozó. Bánom is én, ez volt az apja arcán, hát tudjátok meg, nem érdekel. Szuszu pontosan tudta, miért volt az apja a szőlőben, s valami rejtelmes módon azt is megérezte, hogy most a közepén vannak valaminek, aminek valaha eleje volt, és folytatása lesz. Anyica úgy szorította a kezét, hogy fájtak az ujjai. Iszonyatos volt a fátyol közelsége, annak is fekete szaga volt. Kati néni azonnal sírva fakadt, ahogy meglátta őket. Neki nem volt fátyol a fején, hanem kendő. A keze kidagadt a kesztyűből, bizonytalanul billegett a szűk lakcipőben. Janka nagyon egyenesen tartotta magát. Belekarolt a férjébe. A kapuban még egyszer összevesztek a sorrenden. Apa nem akart az árva nélkül menni. És akkor Kun László eldöntötte a kérdést. Menjen az apósa előre a két gyerekével, ő, Décsiné, Kati meg Szuszu majd utánuk mennek. Zsuzsanna megmeredt a rémülettől. Anyica nélkül lássa meg a halottat. Megrántotta az anyja kezét. Szuszu velem jön, mondta Janka nyugodtan. Mindenki ránézett. A pap lélegzete elakadt a méregtől. Janka lépett ki elsőnek a kapun. Ő is ült be a kocsiba először, s egy pillanatig el nem engedte Zsuzsannát. A pap mellé ült, a gyerek közöttük szorongott, az árva elől szállt be a sofőr mellé. Már indultak is. A pap hallgatott. Az a nevetséges érzése támadt útközben, hogy fél Jankától. Undorodva fészkelődött a kocsiban. Itt kell ülnie a tanács autójában, és még megjegyzés sem tehet, mert egyszerűen nem tudott más megoldást találni. Taxin menni temetésre, vagy akár esküvőre is, kihívó, Istennek nem tetszhető dolog. Pazarlás és döjfösködés egyszerre. Konflikt nincs a városban több, csak kettő. Abból egy a kórháznál, a másik az állomáson. Konflikton érkezni hasonlóképpen kihívó, sőt, bohémes is. Régen a század elején minden valamire való embernek volt saját kocsija, a gazdáknak is. Értekülték a papért. A háború előtt pedig volt az egyháznak egy járandósági kocsija. Azon jártak templomba, temetésre, ha valami különösképpen indokolta a kocsi használatát. Most ülhet ebben a fertelmes gépben. Világ szégyene, lobog a piros zászló a hűtő mellett. Ezt is el kell fogadnia, míg el nem következik a leszámolás órája, mint Isten külön kegyelem jelentő büntetését. A kocsi, a zászló, Kun László késése annyira elvonta a figyelmét, hogy már a temető soron jártak, mikor eszébe jutott Edit. Janka egyetlen egyszer se szólt senkihez. Szuszu, aki rendkívül szeretett autózni, félelmében és szomorúságában kise nézett az ablakon. Az anyját bámulta, hozzátörleszkedett, a vállához szorította a homlokát. Máskor mindig azonnal választ kapott az ilyen apró kedveskedésekre. Most nem. Janka fogta ugyan a kezét, de nem vette észre, mit csinál. Állandóan az utat nézte a fátyol alól. Még az árva is csukott szemmel ült, gondolkozott. Nem szólt Annuskáról, elég lesz szenzációnak, amikor meglátják a ravatalozóban. Ördög vigye Annuskát, van neki fontosabb problémája is mára. 5-kor taggyűlés, ő meg fújhatja itt a zsoltárt, vagy 4-ig. A kocsi a temető külső kapujáig vitte őket, és ahogy kiszálltak, azonnal visszafordult a többiekért. A kaputól még jó 10 percre volt az út a ravatalozóig. A pap kihúzta magát, és messze nézett, hogy meg ne kelljen látnia a Jézus szobrot, amely a temetőfal repkényben őtte fülkéjében állott, s azt a szomorú időt idézte, mikor a temetőt megnyitották, és közös lévén más hitbéliekkel a város megadta az engedélyt a katolikusoknak a szobor állításra. Faragott kép, bálvány. Belekarolt Jankába. Nem mintha kívánta volna a közelségét, de ez volt a szokás. S az árva is minden utasítás nélkül kézen fogta Zsuzsannát. Janka megigazította a szuszuk alapját, ahogy elibük kerültek. A pap rápillantott, síre, de nem sírt. Teljesen idegen volt, mint egy ismeretlen. Honnan szállt bele az a vakmerőség, hogy Zsuzsannát a parancsa ellenére magával hozza? És hogy merte kimondani azt a becenevet, amelynek a használatát már évekkel ezelőtt megtiltotta neki? Feldúlta az anyja halála, próbált magyarázatot keresni, s ebben már-már megnyugodott, sok könnyet látott ő kicsordulni, sok meggondolatlan mondatot hallott életében, amíg temetett. S bár a halál örvendetes egyesülés Istennel, az ő esetükben pedig a kegyelem sajátos megnyilvánulása, Jankától igazán nem várható, hogy józanul tudjon gondolkozni, úgy, ahogy egy református keresztjén nőhöz illik. Az izgalom és a szomorúság nyugtalanná és fegyelmezetlenné tette, gondolta. De ugyanakkor valami különös zavarral azt is észre kellett vennie, hogy Janka se nem nyugtalan, se nem fegyelmezetlen. Ismét rápillantott. Janka most viszonozta a tekintetét a fátyolon keresztül. Az arca, mintha megtelt volna tartalommal. Most majdnem szép volt. Apám, mondta teljesen nyugodtan, de nagyon csendesen. Kereste a minap azt a gyászjelentést, ami hiányzott, amit Sárádra akart elküldeni Dániel bácsiéknak. Én vettem el, azért nem találta. Elküldtem Anzsunak. Az Isten fogta vissza a kezét, hogy nem ütött rá. Janka! Kirántotta a karját a karjából. nem tudta elviselni az érintését. Janka, még a fátyol alatt is jól látszódott, elmosolyodott. Szólt a gyereknek, odahúzta maga mellé. A pap az árva után kapott, megszédült dühében. Az Isten áruló felesége. Ő meghívta Annuskát, hogy megmutassa az úrnak alázatos szívét, Janka pedig Anzsut orvult titokban áruló módon. Micsoda temetés lesz ez? Megterített a lánynak az ő megkérdezése nélkül. Lám a közellétére, csak a puszta lehetőségére annak, hogy ismét látják Annuskát, megbojdul a ház, omlik, mozog, a galambokból kígyók válnak. Hát nincs senkije, csak ugyan, csak ez a fiú itt, akivel az úr megáldotta kegyelmesen, hogy mégse legyen olyan egymaga a földi világon. Ez a hűséges, engedelmes, jó erkölcsű, szelíd, az egyetlen Isten félő a gonoszok között. Janka ott lépegetett előtte a gyermekkel, lassan, nyugodtan ment, mint akinek tiszta a lelkiismerete. Mi lakik az emberekben? Egyszer, egyetlen egyszer szegte meg a parancsát mindmáig, mikor írni próbált annak a romlásba rohanónak. Akkor azt hitte, kiverte belőle a gonosz gondolatokat örökre. Ez a Kun László hatása, gondolta. Az antikrisztusé, akivel él. Ha nem házasodik meg, ha nem enged a test kísértő szavának, most csak a könyvek vannak, a szent szolgálat, az úr szava, a püspökség, talán egy katedra is a teológián. Sóbár sose házasodott meg. Milyen igaza volt. Lehet, hogy mind a két gyereket terhelt. Idáig csak Annuskára gyanakodott. Nagyot lélegzett, lassította a léptét, mert már odaérkezett a lépcső aljára. Pár lépés még, és meglátja a koporsót. Légy csendes szívvel, mondta önmagának. De nem volt benne csend. Tiltakozás volt, harag, szégyen és gyűlölködés. Nem gondolok Jankára. Próbálta megkötni a gondolatát. Editre gondolok. De nem tudott másra gondolni, csak arra, hogy Janka ellopott egy gyászjelentést. Valaki ráköszönt, fogadta. Janka megállt a ravatalozó ajtajában, hogy előre engedje az apját. A pap lépett be elsőnek, utána az árva, Janka mögöttük ment, fogta a Szuszu vállát, magához szorította, ahogy csak bírta, mert Szuszu reszketett félelmében. Kun László a kapuban várta vissza a kocsit. Ott hagyta a két vénasszonyt a kertben. Nagymama visszataszítóbb volt, mint bármikor. A fátyol valami különösen romlott jelleget adott az arcának. Meg kellene mondani neki, hogy törölje le a festéket. De ilyesmit csak az apósa szokott mondani az embereknek. Ilyesmiről lehetetlen beszélni. Milyen kellemes nap van. Gyönyörű szeptember. Jó volna most egyedül beülni a kocsiba, elmenni rajta 100 meg 100 kilométernyire. Remekül tud kocsiban aludni. Jó volna megérkezni valami kényelmes, világos szállodába, zenét hallgatni. Kun László szerette a zenét. Semmi izgalmat nem érzett, elővette a ráspaját, megtisztította a körmét. Mennyi emberrel kell ma kezet fognia? Jöhetne már a kocsi, a végén még csak ugyan későn érnek ki. Rémes ez a város örökös pletykáival, kicsinyes gondjaival. Szegény Zsuzsanna, hogy meg lehet ijedve most? Ha már fenn volt a kertben, igazán hozhatott volna neki egy kis gyümölcsöt. Janka, ahogy felnézett, ahogy leeresztette a fátyolt. Ugyan mit írhatott Annuskának abban a levélben, amelyet az öreg kikapott a kezéből? Jankával olyan keveset beszélt életében, hogy még a fantáziája irányát, az észjárását sem ismerte. Nem tudta elképzelni, mit gondolhat most. Miért ment ki a szőlőbe, miért akart találkozni Annuskával? Mit tudhat Janka? Ha Annuska szóba került, nem volt róla egy jó szava sem. Valami mégis azt mondta benne, hogy Janka tudja, hogy szereti Annuskát. Ha csak azt hinné, hogy külön zavartalanul próbált beszélni vele, kifaggatni, mit csinál odafenn, igaz-e, hogy együtt él valakivel, mint Franciska mondja, vagy férjhez ment időközben, nincs az a különös pillantása, az a soha se látott arca a fátyol alatt. Lehet, hogy Janka szereti őt. Úgy szereti, mint egy férfit. Az éjszaka jutott az eszébe, majdnem felnevetett. Tud is ezt szeretni. De akkor mi baja van? Meglátta a kocsit az utca hajlatában, bekiáltott az udvarba a két öregért. Décsiné boldog volt, hogy indulnak, és az volt Kati is. Kati most ült életében először autóban, és meg volt dicsőülve. Kun László előre ült a sofőrhöz, kezet fogott vele. Kati csak nézte. Kun László vele is kezet szokott fogni születésnapkor, új évkor, nagy ünnepen, de sosem így. És hogy beszélgetnek, mintha barátok lennének valami benzinről, útépítésről? Kun elvtárs, azt mondja neki a sofőr. Kun elvtárs, nem sül ki a szeme, ezekhez adta magát. Könnyű is ott ülni a tanácsban, aztán ugratni a többit. Szegény kefegyáriak meg szakadjanak meg a munkától. Norma. Az ilyen találja ki a normát, mint Kun László. Kulturális ügyosztály. Ott dolgozik paplétére. Janka azt mondja, a mozi, meg a könyv, meg a színház, az a kultúra. Hát jóféle filmeket csinálnak. Az ember ki nem látszik a munkából. Aztán, ha nagy ritkán el tud szökni egy nyavajás moziba, hát nem azt kell néznie, hogy ott is csak dolgoznak, meg dolgoznak. Egész idő alatt azt hallja a moziban, Selejt, meg Norma. Bányásznak, aztán beszakad a bánya a fejük felett. Nézze a jó fene. Neki szép zene szóljon, aztán táncoljanak, aztán egész másfajta emberek legyenek a filmen, mint amilyen ő. Csináljanak mást, mint amit ő tud, vagy megszokott. A háborút meg elő ne hozzák megint, mert még álmában is sikít, ha ráviszi valami rémes álom, hogy jönnek a katonák. Kultúra, az ilyenek csinálják, mint ezek. Ilyen jeles egy napon, ilyen nagy alkalommal, hogy nem által benzinről fecsegni, nemhogy imádkoznék inkább, az a mestersége. Hát ez a festett pofájú itten, hogy nem restelli magát, meg is verte a teremtő, előbb ment el a lánya, mint ő, mire marad itt magnak, ugyan mire? Olyan sovány, mint a cérna, még ő nála is sokkal soványabb. Elkölti a pénzét pirosítóra, a haja is ki van bodorítva, azt gondolja attól szebb. No, elviszi már innen az ördög az esti vonattal. Hogy húzikálja az orrát? Bizonyosan nem tetszik neki, hogy itt kell ülnie mellette, a cseléd mellett. Azt hiszi róla, hogy cseléd. Cseléd ám, vén szégyentelen. Családtag ő, nincsenek már cselédek. Ahhoz volna esze, hogy rázza a rongyot. Pedig neki is csak áll a kaszás, még hamarabb, mint másnak. Szegény lelkem, hogy ilyen anya szülte, attól lehetett az a hiba a fejében. Hát vajon az a másik útállat eljött-e? Hát ha nem. És akkor nem kell zargatni Rozikát a kanálért. Ha nem hívták volna, itt lenne, mert mindig azt tette, amit nem szabad. Amit megparancsoltak neki, arra mindjárt azt visította. Nem, nem! Árpádka, az volt ám az engedelmes. De jó szelíd fiú volt. Azért fogta meg Béresné. Micsoda szégyen ez is. Hányszor akart már szólni neki emiatt, aztán valahogy nem jön ki szó a száján. Mégse lehet ilyesmiről beszélni, ha nem kérnek tanácsot az embertől. Noha Annuska eljött, majd örül az apja, beutált a születésétől. Máig hallja a hangját, ahogy a kancellárián azzal a fiatal pappal ordítozott, aki a veresbolond előtt volt, hogy a fenébe hívták már valami Antal, hogy Korinna... De hát minek Korinna? Az meg csak állt és makogott, mint a nyúl. Décsiné elővette a puderdobozát. A parókián a papok előtt nem merte megigazítani az arcát, de ez a cseléd itt igazán nem feszélyezi. Kun László meg most háttal van neki. csak a vejétől félt. Ahhoz valami kétségbe esett igyekezettel még nyájas is próbált lenni. Valahányszor eszébe jutott, mindig elhessentette a gondolatot, hogy esetleg ezentúl nem kap pénzt. Azt mondta magában, pap nem tehet ilyet. Valahol a Bibliában benne van, hogy az özvegyeket, elhagyatottakat is tápolni kell. Lám azt az ellenszenves árva fiút is magához vette. De ide nem költöznék semmiképpen, megbolondulna ebben a házban. 8-kor indul a vonata, egész éjjel utazni fog sajnos. Vergődhetik át 1 óra körül a nyugatiról a délire. Azt se tudja pontosan, mikor érkezik meg Fehérvárra. Ott megint át kell majd szállni, a rémes. Visszafelé egyébként nincs is úti költsége, ugyan honnan is lenne, az is kész csoda, hogy idáig telt rá. Majd kifizetik ezek, szívesen kifizetik, hogy itt ne maradjon náluk. A gyász nem valami nagy, állapította meg. De mindjárt az jutott az eszébe, hogy miért is lenne, mikor benne sincs más érzés, csak annak a kívánsága, legyen már vége a temetésnek, és mehesse haza. Vajon akkor se szerette volna jobban Editet, ha Oszkár nem imádja annyira? Mennyire féltékeny volt rá, mikor még csak a bölcsőjében feküdt, és az Oszkár óralánca után kapkodott? Hogy idegesítette, mikor Oszkár a hátán lovagoltatta, vagy a nyakába ültette, ha nyafogott, hogy elfáradt? Edit kezelhetetlen kisgyerek volt, de Oszkár értett a nyelvén. Neki engedelmeskedett is, nem úgy, mint később az anyjának, sírva és gyűlölködve, hanem nevetve, szívesen. Oszkár valami nevet is adott neki, ha rossz volt, s az a név külön felingerelte mindig. Idegen név volt, nem magyar, s ő valami frivol célzást sejtett benne az Oszkár legény életére, azokra az évekre, amikor külföldön csavargott, és festeni tanult Firenzében és Párizsban. Hogy is volt az a név? Mikor Edit jó volt, Ditkének hívta. Mikor rosszalkodott, azt mondta, most elment a jó kis Ditke, itt az ő másik kislánya, a rossz kislánya. Hogy hívta Oszkár Editet, mikor engedetlen volt? Ez volt a varázsszó, amelyre Edit arcán megjelentek a gödrök, a ricinus lement a torkán, abba maradt a bőgés. Emiatt a név miatt is haragudott Editre. Oszkár neki soha nem adott semmiféle becenevet. Micsoda rút temető ámult el, amikor meglátta a betonfalat, amelynek szívalakú mintáin át rettenetes síremlékek fehérje villant a szemébe. És az a Jézus? Majdnem elnevette magát, aztán legnagyobb csodálkozására azt érezte, hogy kezd ideges lenni. Majdnem szomorú, és fél is egy kicsit. Nem látta Editet, mióta férjhez adta. Milyen lesz halottnak? Oszkár, ha megérte volna, most sírna. Oszkár szerette Editet. Most hirtelen a név is eszébe jutott. Nem kell karalábé? Kérdezte Oszkár, és gyönyörű kezével magasra tartotta az Edit tányérkáját. De hiszen Ditke szereti a karalábét? Hát nem Ditke ül itt a mami ölében? Megint az a rossz kis Korinna? Edit hangosan, csengően elkacagta magát, és kinyitotta a száját a kanál felé. A koszorún Anzsu átdugott egy gajat, annál fogva vitték. Nem volt nehéz, csak vigyázni kellett rá, le ne sodorjanak róla véletlenül egy angyalt. Nem szálltak villamosra, Annuska nem akart találkozni senkivel. Innen a fügekertből elég hosszú út volt gyalog. Meg kellett kerülni az akácost a kunhalom alatt. Azon túl volt az új temető. Mindkettőnek melege volt. Anzsu izzadt a bekecsben, Annuska a köpönyeg alatt, a sűrű szövésű fekete kendőben. Kora tavasztól mezítláb hajadon fővel járkált, a harisnya is zavarta. Rossz kedvű volt, nem a temetés miatt, de Anzsu azt mondta, esze ágában sincs felköltözni Pestre. És mikor megpróbálta értelmesen megmagyarázni neki, hogy itt nem maradhat, elkezdett ordítozni vele, s olyan ocsmányul káromkodott, hogy meg sem merte említeni, legalább árut adjon vele, hadd küldhessen valami pénzt télire. Anzsu tudta, mi furkálja, rá-rá nézett, ahogy mentek az erdő peremén, de nem szólt hozzá. Elzavarta ő Cukkerévát is, mikor azzal bosszantotta, hogy mutasson valamit a tanácsnak, meg hogy hadd küldjön ki hozzá embereket, meg újságosokat, hadd írják meg róla, milyen ügyes kezű, fúrófaragó ember. Még munkát is szereznek számára, népművész lehet belőle, azt mondta. Menjenek a fenébe, hagyják őt békén. Még majd megbámulják vénségére, mint a csudabornyút. Ez az Éva nyakára csődítette volna az úttörőket is, hogy tanítsa meg az iskolásokat faragni. Hogy is ne, hogy hálából majd az úttörők is tápolják, mikor jön Homok Péter, meg a tanács járjon utána, mint ha más se hiányoznék. Még talán le is fényképeznék, mikor farag, moziban mutogatnák. Éppen arra szülte őt az édesanyja.
9: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
8: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigén.
2: A gogyós gyümölcskertész.
3: Szent Péter esetlése.
4: Házasságon innen.
5: Katalin.
4: És a gyerek.
11: A gólyakalifa.
12: Foszti fiú esetlése.
13: Pilátus testament.
14: Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
8: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Új honlapok segítik a református oktatás és hittanoktatás szereplőit. A refoktatás.hu az oktatási szolgálat általános honlapjaként működik, míg a refhittan.hu kifejezetten a hittan oktatási tartalmaknak ad otthont. Bruckner László, a Református Egyház oktatási szolgálatának főigazgatója elmondta, hogy a felületek célja a megbízható tájékoztatás és a református értékek közvetítése. Az oldalakon hírek, események, dokumentumok, valamint szakmai háttéranyagok és jó gyakorlatok is elérhetők. Lenkeiné Teleki Mária osztályvezető kiemelte, hogy a hittan nem csupán tantárgy, hanem lehetőség a közösséghez kapcsolódásra és a keresztény értékek felfedezésére. A felületek személyesen a pedagógusoknak, szülőknek, intézményeknek és a református közösségek érdeklődőinek nyújtanak segítséget. Az online oldalak folyamatosan bővülnek, új dokumentumokkal, hírekkel és szakmai anyagokkal frissülve a jövőben is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és egy helyen megtalálható információkkal támogassa a református oktatási közösség mindennapjait. Több mint 100 000 új hallgató kezdi meg tanulmányait idén ősszel, ami a Mind Diák Szövetkezet szerint jelentősen átalakíthatja a diák munka erőpiacot. A tanévkezdéssel a fiatalok a nyári időszaknál kevesebb órát vállalnak, de a hosszú távú gyakornoki programok többsége változatlanul működik tovább. Göbl Róbert vezető tájékoztatása szerint szeptember közepétől a diákok az iskolai elfoglaltságaikhoz igazítva keresnek munkát, mint egy svéd asztalról válogatva a lehetőségek között. A szezonális nyári munkák kifutásával ősszel a pénzügyi, az IT, a mérnöki, a HR, a marketing, a jogi és az adminisztratív gyakornoki pozíciók kerülnek előtérbe. A hallgatók körében határozottan a fehér galléros foglalkoztatás viszi a prímet, kiemeltek az irodai tevékenységek és a szolgáltató központokban végzett nyelvi munkák. Először találkozhattak egyetemista mentoraikkal a Miskolc környéki kis településeken élő 7.-8. osztályos diákok a Miskolci Egyetemen rendezett tanévnyitó élménynapon. A Tanítsunk Magyarországért program idén 142 miskolci egyetemista mentort vonultat fel, akik 642 általános iskolás tanulót támogatnak szerte a megyéből. A pénteki rendezvényen a gyerekek látványos fizikai kísérletekben és tudományos ismeretterjesztő foglalkozásokon vehettek részt, amelyeken keresztül kinyílhat számukra a világ. A program célja, hogy a kis településen élő fiatalok személyes kapcsolat révén olyan kompetenciákra és élményekre tegyenek szert, amelyek segítenek a továbbtanulásukban. Az egyetemisták szeptember 11-éig még jelentkezhetnek mentornak, amiért havi 60-65 ezer forintos ösztöndíjat kapnak, aminek egy részét a diákokkal közös programokra kell fordítaniuk. 35. születésnapját ünnepelte a daganatos betegeket és hozzátartozóikat segítő miskolci székhelyű, az Életért a Rák ellen Egyesület. A közhasznú civil szervezet pénteken a Megyeháza éttermében tartotta meg a jubileumi ünnepségét, amelyen a város képviseletében Matiscsák Éva alpolgármester is részt vett. Az Egyesület fő céljai közé tartozik a rákbetegek testi, lelki és szociális támogatása, valamint a társadalmi reintegrációjuk segítése. A szervezet a megelőzésre és a korai felismerésre fókuszáló felvilágosító előadások mellett szabadidős programokkal és klubfoglalkozásokkal is szervezi a közösségi életet. Állami gondozásba került, kórházban lévő kisbabák mellett önkénteskednek a Miskolci Mosoly Műhely Egyesület tagjai, hogy a csecsemők ne maradjanak emberi érintés és figyelem nélkül. A szervezet célja, hogy az átmeneti időszakban, amíg a babák örökbefogadó családhoz vagy nevelőszülőhöz nem kerülnek, támogassák a lelki és szellemi fejlődésüket. Az önkéntesek nem egészségügyi feladatokat látnak el, hanem ringatják, ölbeveszik, szeretgetik a csöpségeket és szemkontaktust teremtenek velük. A januárban indult jelenleg 45 fős miskolci csapat szigorúan szervezett keretek között, szűrővizsgálatok és felkészítés után szinte minden nap jelen van a kórházi osztályokon. Debreceni Csilla egyesületi vezető hangsúlyozza, hogy bár a legjobb az lenne, ha ezek a babák nem kórházban lennének, a heti néhány óra odafigyelés is sokat jelent a fejlődésük szempontjából.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Készültünk nyáron erre az évadnyitóra, hiszen a 26-27-es évadot is, amint tudjuk, háborús körülmények között kell abszolválnunk, de nem tart minket ez vissza attól, hogy továbbra is valódi szakmai műhelyként tudjunk dolgozni, nem csak Beregszászban, hanem Kárpátalja nagyobb magyar lakta településein.
3: Odáig is Bartókék is mindig arról beszéltek, hogy amikor a magyar népzenét meg akarjuk érteni, akkor alapvetően ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy mi az, hogy magyar népzene, meg annak a történeti részét, akkor azért azt is értenünk kell, hogy a szomszédunkban, ami körbevesz minket, és hát tudjuk, hogy a népzene, néptánc, a folklórnak a jelleg és a logikája olyan, hogy ezek folyamatosan egymásra hatnak, és folyamatosan kapcsolatban, dialógusban vannak egymással.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Elfogadta meghívásunkat Sinedina és Vas Magdolna, előbbi hölgy a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatónője, másik hölgy pedig színésznője ugyanezen intézménynek.
2: Szép napot kívánok! Köszöntünk benneteket a stúdióban, engedjük meg, hogy legeződjünk a beszélgetés folyamán. Sziasztok!
3: Szép jó napot kívánunk mindenkinek, minden hallgatónak.
4: Üdvözöljük a hallgatókat, titeket.
1: Szeptember 1-én ugye becsengettek az általános iskolákba, véget ért a nyári szünet, talán pihent a színház is nyáron, mondjuk augusztusban egy pár napot. Új lendület, új tervek, mi várja a kárpátaljai nézőket, hogyha a Beregszászi Színházra gondol?
4: Valóban rengeteg programmal és tervvel készültünk a nézőink számára. Őszintén mondhatom, hogy alig várjuk, hogy újra betöltse a nézői lárma, a nézői érdeklődés a Beregszászi Színház termeit. Készültünk nyáron erre az évadnyitóra, hiszen a 26-27-es évadot is, amint tudjuk, háborús körülmények között kell abszolválnunk, de nem tart minket ez vissza attól, hogy továbbra is valódi szakmai műhelyként tudjunk dolgozni, nem csak Beregszászban, hanem Kárpátalja nagyobb magyar lakta településein. Erről a missziónkról sem tettünk le, ugye miért tettünk volna le, hiszen az elmúlt évek azt mutatták, hogy továbbra is megmaradt a magyar nézői bázis a színházi berkekben, Ungváron, Munkácson, Nagyszőlősön, Técsőn, Visken, és még sorolhatnám a településeket, tehát ezeket a településeket is nagy örömmel szolgáljuk ki a terveink szerint majd a 26-27-es évadban. A hivatalos nyitóra, megnyitó ünnepségre a Dériné program bevonásával kerül sor, hiszen szeptember 22-23-án nagyszabású kitelepülésekkel, színházi programokkal várjuk majd az érdeklődőket. Az egyik központi helyszínünk a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Líceum, a másik pedig a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum lesz majd, de óvodákba is ellátogatunk, Nagy Muzsaj, Bene és környékbeli egyéb településekhez is szeretnénk elvinni színházi előadásokat. Az estét pedig Pataki Szilvia egy karádi jazz estjével zárjuk. Tehát ez a kétnapos programsor adja meg majd a hivatalos keretét ennek az évadnak. Ahhoz, hogy a vendégprodukciók után a saját előadásainkat is meg tudjuk majd mutatni.
1: Egy picit mielőtt még a sajátokra átmennénk, a Dériné program, a Magyarországi Dériné program, ugye most már lassan egy éve a színházi kapcsolatrendszerbe beépülve működik itt Kárpátalján. Mekkora segítség ez? Nem tudom, hogy jó-e ez a kifejezés. Mekkora segítség ez, vagy mekkora színfolt a Kárpátaljai megyei magyar Drámai Színház palettáján?
4: 2025 májusában külhoni területeken először Kárpátalján indíthatták útjára a magyarországi székhelyű Dériné programot, amely Magyar Kulturális Kormányzat által támogatott összművészeti, de leginkább színházművészeti program. Ennek az alapja, hogy különböző befogadó helyekre, jelesül Kárpátaljára, azon belül Beregszászba, különböző nemzedéknek, életkornak szóló színházi produkciókat hívhatunk meg vendégségbe. Ezeknek a szakmai lebonyolításával a Beregszászi Színházat bízták meg itt Kárpátalján. Partnerünk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Rákóczi Szövetség. Mondhatom azt, hogy egyrészt óriási segítség, hiszen a megmutatkozó és megmaradt, fennmaradt nézői igényt segítenek ezek az előadások kiszolgálni a Beregszászi Színháznak, hiszen kevesebb járművel, picit megfogyatkozott létszámmal kell a kárpátaljai régiót járnunk, úgyhogy milyen jó az, amikor új programokkal, széleskörű kínálattal, nem csak nagy színpadról ismert előadásokkal, hanem tantermi előadással, pantomim játékkal, különböző mentálhigiénis és koordinációs feladatokat, színházpedagógiából ismert feladatokat, felvonultató darabokkal, műsor és programszámokkal jöhetnek ide vendégelőadók. Ismert magyarországi színészek érkeznek ráadásul, hiszen Kossuth Jászai díjas, kiváló érdemes művészek sorát láthattuk vendégül. Tehát egyrészt segítség és támogatás ez a Beregszászi Színháznak, másrészt pedig szakmai előrelépést kínál, hiszen a már felsorolt alkotókkal sorra elmondhatom, hogy jó kapcsolatot ápolunk azóta is, tehát a szakmai viszonyrendszerünk kitágult ennek köszönhetően, és már jó barátként tudjuk ezeket az előadókat hívni. A már említett Pataki Szilvia mellett októberben, 22-23-án például Sáfár Mónika és Kautsky Armand lesz a Beregszászi Színház vendége egy 56-os tematikájú előadással, tehát előre megvan a programtervünk, minden hónapban legalább két kitelepüléssel készülünk. A már elmondott érdemek és segítségek mellett óriási lehetőségnek tartom azt is, hogy megszólíthatjuk az óvodás korosztálytól tehát az alsó iskolában az alsósokat, illetve az általános és középiskolában tanulókat egyaránt a színház nyelvén.
1: Ugye a Dériné program egyik mottoja, vagy azt hiszem a mottoja az, hogy színház mindenkinek, és hát itt Kárpátalján ez meg is valósul. Jó, tegyük félre a Dérinét, ha ezt félre lehet egyáltalán tenni. Mi a helyzet a saját előadásokkal, illetve magával a színházzal? Mik a tervek?
4: A következő legnagyobb dobásunk itt Kárpátalján, a Romzsa Tódor mártír püspök életéről készült előadásunk, nagy színpadi előadásunk kárpátaljai bemutatója. Boldogok, akik nem látnak az előadás címe. Az előadást Lukácsi György írta, tehát kifejezetten a Beregszászi Színház kérésére jött létre, ősbemutatóként Berettyán Nándor rendezte a darabot. Nyilván volt egyfajta motivációja és indítatása az előadásnak abban a tekintetben, hogy nagyon sok párhuzamot láttunk a 80 évvel ezelőtt történt II. Világháború utáni kárpátaljai magyar közösség sorsát érintő kérdésekben, hétköznapokban és a mi jelenünkben. Ezért szerettük volna ezt a témát egy picit közelebbről megismerni, feleleveníteni, az egykori görögkatolikus mártír püspök halálának a körülményeit bemutatni. Mindazonáltal nem a krimi és a, hát hogy is mondjam, ugye elég krimiszerű mindez a történés, ami az ő halálát és az ő életét veszte, de nem arra szerettük volna a hangsúlyt fektetni, hanem a túlélésre, arra a fajta túlélésre, amely lehet méltóságteljes, lehet szép, és mint látjuk, virágzó közösséget teremthet az ő példája 80 évvel később is. Szerettünk volna kapaszkodót adni ezzel az előadással a kárpátaljai magyarság számára. Október végén várható az előadás kárpátaljai debütálása és bemutatója, azt követően pedig több kárpátaljai nagyvárosban szeretnénk bemutatni. A nagyszínpadi előadás mellett természetesen folytatjuk a színházpedagógiai, színházi nevelési vállalásunkat, hiszen tantermi előadásokkal, mese előadásokkal is készülünk. A Láthatatlan sebek című előadást Gál Natália jegyzi majd, ez ugyancsak tehát tantermi formában kerül majd bemutatásra, mentálhigiénés céllal szeretnénk nem mellesleg a fiatalok bevonásával színre vinni ezt a történetet. Emellett tervezzük a Beregszászi Városi Legendák színpadi adaptációját, pletykálkodunk egy kicsit, ha lehet így mondani. A Hubai Stúdió termünkben lesz ennek a bemutatója, Városi Legendák címmel. Mónus Dóra a szövegét szedi majd össze, és az mellettem ülő Vas Magdolna lesz az reményeink szerint, aki a színpadi adaptációt vezeti és elvállalja majd. Ez az idei terv, tehát a 2026. december végig tartó időszak új bemutatóinak a terve, de szeretnénk felújítani új szereposztásban a Nevem Freja című nagy sikerű bulingolás témakörét érintő előadásunkat. A mémesénket ugyancsak új szereposztásban játsszuk majd, és hát a régióta közkedvelt háztűznéző előadásunkat újra műsorra tűzzük, ugyancsak a nagy színpadon látható majd a darab. Nagyon készülünk arra, hogy jöjjenek a nézők.
1: Igazán impozáns kínálat, érdemes lesz böngészni, illetve figyelni, várni a híreket a műsor tervekkel kapcsolatban. Én azt gondolom, élő színház élő néző nélkül nincs. A jó színház az neveli is a saját nézőit, nem pedig csak várja, mint tátott szájú a sült galambot. Ebbe a nevelésbe tartozik bele az utánpótlás képzés is, és ha jól tudom, akkor ez több fronton is zajlik. Egyrészt segédszínészek által, akik bár szép számban vannak, de én úgy gondolom talán nem elegen vannak, illetve a másik pedig a Ficseri Gyerek Stúdió, ami már évek óta működik, tudomásunk szerint pedig jól működik, nagyon sokan szeretik. Mi vár azokra, akik esetleg a segédszínészi vonalon szeretnének elindulni, mert már egy picit nagyobbak, és mi vár azokra a gyermekekre, akik mondjuk egy ilyen színházi közösség, mint a Ficseri tagjai szeretnének lenni?
4: 6 fős segédszínészi csapat segíti most a Beregszászi Színház munkáját, azért azt elárulhatom kulisszatitokként, hogy egy nagyon jó fiatal csapat alakult, formálódott már az elmúlt években, bizonyos mértékben a háború nyomása miatt is, de összekovácsolódott csapat segíti a segédszínészek és a színészek munkáját a háttérből is, gondolok itt a technikai munkatársakra, a műszaki munkát segítő csapatra, valóban jött egyfajta fiatalitás, úgyhogy egy igazi jó ifjúsági csapat kovácsolódott a Beregszászi Színház bázisán. Ennek mi nagyon örülünk, viszont várunk még ebbe a csapatba további fiatalokat, éppen ezért a közeljövőben meghirdetjük a segédszínészi felvételit. Október első hetében várható majd a felvételi. Mi mindenkit arra biztatunk, aki érez magában egyfajta indítatást, egyfajta tehetséget, vagy megmutatkozni akarást, hogy jöjjön el, próbálja ki magát. Színészekkel hallgatjuk majd meg, hogy mit tud, hogy hogyan működik a színpadon. Ha bátortalan, képzetlen, ez ne tartsa őt vissza, hiszen éppen azért jön, hogy elsajátítsa a legalapvetőbb színpadi jelenlét, mozgás, beszéd alapjait. Tartozzon egy jó csapatba, és ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hiszen rendkívül rugalmas a munkavégzés, mondhatom így. A legtöbb segédszínészünk diák, hallgató, egyetemi hallgató, vagy éppen másodállásban valahol máshol teljesít szolgálatot. Tehát össze tudjuk hangolni, de mindenképpen olyan műhelyként működik, ahol, és nagyon ritka műhelyként Kárpátalján, ahol magyar nyelven, színházzal, művészettel lehet foglalkozni. A Ficseriről meg átadnám Magdinak a szót, mert lennek a...
5: Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy egyáltalán újraindulhatott pár évvel ezelőtt a Ficseri, és azt veszük észre, hogy minden évben azért vannak érdeklődők, hála a jó Istennek, de még mindig szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy vagyunk, ha esetleg valaki még nem hallott róla, és szeretettel várjuk még azokat a gyerekeket, még most indítottuk el az évet újra, akik szeretnének csatlakozni hozzánk, már van 3 jelentkezőnk, hála Istennek, és annyira örülök, hogy vannak eredményeink is. Természetesen nem csak azokat a gyerekeket várjuk, akik egy jó közösség tagjai szeretnének lenni. Nem csak azokat a gyerekeket várjuk, akik felvételizni szeretnének, majd egyszer csak valamilyen színésznek, vagy valamilyen művészeti ágba, és itt szeretnék kitágítani nálunk a tehetségüket, hanem azokat is, akik egyszerűen csak egy közösség tagjai szeretnének lenni. Vannak nagyon jó eredményeink, különben ezt mindenképpen el akarom mondani, ezt valahogy mindig elfelejtjük, mert hogy azért van 4 olyan diákunk, aki annó valamikor Ficser is volt, még az első csapatban, és most már a másodikban is, akik már felvételt nyertek, és azóta színművészetire járnak, és azóta szép lassan itt végzik is a színművészeti főiskolát, és az idei eredmény is, a tavalyi év is azt mutatta, hogy most is van egy diákunk, aki az Iván Frankói színművészetire felvételt nyert, úgyhogy most indította újra az évet, de ez csak azért mondom el, hogy vannak nagyon jó eredményeink, volt tavalyi évünk, aki a Kievi Színművészeti Főiskolára nyert felvételt, és nagyon reméljük, hogy szereti is azt, amit csinál, és szóval vannak jó eredményeink, de ne hátráljon meg senkit azzal, hogy hogy csak azért jöjjön el, hogy színművész legyen, hanem tényleg egy olyan családias kis csapat alakul minden egyes évben, és most is azt látom, akik úgy fogadják egymást már, mintha egymás testvérei lennének, és én meg külön örülök annak, hogy én nyilván már nem vagyok a legfiatalabb korosztály, de úgy fogadnak mindig, mintha a legjobb barátjuk lennék, és ennek annyira örülök, hogy ennek én is a csapat tagja lehetek. Nem csak egy tanár, idézőjelben.
2: Pontosan megjegyezünk, ebben a Feature színstúdióban járt sok évvel korábban ifjabb Vinyász Kattila és egyik könyvünk, úgyhogy óriási nevek is születtek ebből a közösségben.
1: Bizony, bizony. No, hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Sajnos a műsoridő az véges, úgyhogy még gondolom, hogy számtalan dologról nem beszéltünk, például a vándormoziról sem, de ezt a fájt most nem nyitom ki. Kedves hallgatókat arra bíztatnám, hogy böngészék, kezdjék el böngészni, bejelölni ismerősnek a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház, például Facebook oldalát, de van honlapja is az intézménynek. Nézzék, keressék az alkalmat, amikor színházba lehet jönni, higgyék el, megéri. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
4: Köszönjük szépen a meghívást.
5: Köszönjük, és mindenkinek csodás napot kívánunk.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Sine Dina és Vas Magdolna voltak a vendégeink, a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatónője és színésznője.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A vonal másik végén köszöntjük a zeneszerző néprajzkutatót, a Budapesti Hagyományok Háza főigazgatóját, Bot Miklóst. Üdvözöljük műsorunkban, hall-e bennünket.
2: Köszöntök én is mindenkit.
3: Borossyán szív elismerést vehetett át néhány nappal ezelőtt az ukrán állami kitüntetés, mert maga az államelnök írt alá. Első körben engedje meg, hogy gratuláljunk ehhez a kitüntetéshez.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Akik ismerik a nevét, azok tudják, hogy valamifajta igen erős kötődése van Ukrajnához. Az ukrajnai népzene kutatás sok éve ezelőtt is hírként jelent meg, hogy egy magyarországi szakember kutatja az Ukrajnában fellehető népdalokat és rögzíti és viszi a világ nagyon sok pontjára jó hírjét ennek a közösségnek. Hogyan indult ez az ötlet, hogyan indult ez a munka, hogyan indult sok évvel ezelőtt az első ukrajnai látogatása, és miért pont ukrán népdalokat kezdett el keresni többek között?
2: Hát, hogyha ennek a történetmesélés részéről akarnám elmondani, akkor valójában úgy volt az első találkozásom, hogy zenekarunkkal koncerteztünk Ukrajnába. Ivano-Frankivsk környékén volt egy fesztivál, ahol játszottunk, és hát ott teljesen véletlenül hallottam, a környékbeli falvakba kimentem, mert az igazság, hogy ugye én nekem nincs kárpátai kötődésem ilyen értelemben, nekem a legelső kapcsolódásom Ukrajnával ez a fesztivál volt, ahol mentem, és Kárpátaira is később mentem. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes irányú volt a megismerés. És ugye azt kell talán érteni, hogy ugye Kodályék és Bartókék is mindig arról beszéltek, hogy amikor a magyar népzenét meg akarjuk érteni, akkor alapvetően ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy mi az, hogy magyar népzene, meg annak a történeti részét, akkor azért azt is értenünk kell, hogy a szomszédunkban, ami körbevesz minket, és hát tudjuk, hogy a népzene, néptánc, a folklórnak a jelleg és a logikája olyan, hogy ezek egy folyamatosan egymásra hatnak, és folyamatosan kapcsolatban, dialógusban vannak egymással. Nos, tehát, hogyha ezt meg akarjuk érteni, akkor valójában azt is értenünk kell, hogy mi van a szomszéd területeken, mi van azokon a bizonyos rokon népek területén, ami szintén egy összetett kérdés, hogy mit nevezünk annak, és egyáltalán tehát így a nagy egészben, hogy néz ki a magyar terület, az, tehát sok tudásunknak kell lenni ahhoz, hogy a magyart magát megértsük. Na és ilyen értelemben, amikor az ember a népzenével foglalkozik, akkor Magyarországon elérhető információ, tehát az archívumok, könyvtárok szintjén, magyar nyelven, akkor alapvetően a román, a szlovák népzenéről nagyon sok adatunk volt, de például amikor azt mondtuk, hogy Ukrajnában, az Ukrajna területén lévő különböző dialektusoknál milyen típusú zenék vannak, akkor valójában alig volt erről információ. És amikor mentem erre az útra, akkor valójában ezt próbáltam előtte, úgy akartam oda menni erre a koncertre, hogy gondoltam, hogy pár napot ott eltöltök a falvakba, de előtte majd utána olvasok, hogy mit található meg a magyar archívumokban és egyáltalán a könyvtárokban, és hát nagyon-nagyon karcsú adatok találódtak meg. Ehhez képest, amikor elmentem, egészen sokkoló volt, hogy milyen elképesztően izgalmas anyagot találtam ott a falvakon, úgyhogy valójában ez volt a kezdőlöket.
3: Mondjuk el a helyismeretet és magát ennek a kutatásnak a technikai kivitelezését. Ugye nagyon izgalmas egy beszélgetésben hallottam, hogy hogyan sikerült eljutni a GOTS pontokhoz. Hogyan kell elképzelnünk egy belső ukrajnai ismeretlen vidéknek a felkutatását ilyen értelemben, ilyen megközelítésben?
2: Hát igen, itt nyilván csak arról tudok beszélni, hogy én hogy építettem föl, de egyébként már nem csak így, több terepkutatásom volt különböző országokban. Én a legelső alkalommal itt egész egyszerűen próbáltam azt a logikát követni, hogy Kijevbe először egy központi archívumba kerestem szakembereket, hogy segítsenek nekem, és akkor ők egész egyszerűen azt mondták, hogy hát figyelj, nem túl bonyolult ez, menj be bármilyen faluba ezeken a területeken, és az idős asszonyok még fognak énekelni ilyen dalokat. Ugye mondták különböző további technikákat, de hogy az volt, hogy valójában így tudott az egész elindulni. De aztán utána ez egy 8 éves kutatómunka volt, hát utána egészen más típusú módszertanok alapján mentünk, de az elején ez a valójában teljesen szinte szerencseszerűen mentünk be egy településre, és akkor utána az idős asszonyok igazítottak minket útba, hogy hát vannak azok a települések a szomszéd faluba, ott is jól énekelnek, bár nem olyan jól, mint mi, de oda is nyugodtan elmehetnek, stb. Tehát, hogy ezeken a kézről kézre adás volt az elején az abszolút a módszer, és lényegében az egy megmerítkezés volt csak. És aztán később valójában itt egy professzionális stáb épült föl, tehát a Lembergi és a Kijevből is kutatók érkeztek, aztán utána különböző területekre, amikor mentünk, akkor helyben lévő közismert folkloristát is ugyanúgy bevontuk, tehát aztán egy nagyobb stáb jött létre, itt kb. 40 fő dolgozott az egész projekten, de az eleje az egy vakrepülés volt, és valóban egy megmerítkezés, az a vadregényesebb része volt, az első, hogy is mondjam, expedíció, de aztán utána ez nagyon gyorsan professzionalizálódott.
3: Ez egyfajta kincskeresés, ha jól értelmezem, legalábbis az első alkalom, első két alkalom biztos rengeteg kérdést tart magában ilyenkor a néprajzkutató, hogy mit fogok találni. Megérte az első kiszállás, az első kincsek felfedezése? Milyen érzés volt?
2: Hát egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem valamilyen szinten bárki, akinek olyan típusú munkája van, hogy gondolkodik és dolgokat próbál megérteni, az mindig kincskeresés. És ilyen értelemben ez a munka is természetesen az. És valójában, amikor professzionalizálódok, hát akkor is kincskeresés van, csak egyre jobban egy rendszer épül köré, és egyre pontosabban tudjuk megfogni azokat a pontokat, ami minket érdekel. Másfelől, hogy hogyan hatott rám, hát nyilván megváltozhat az életemet. Tehát azért majdnem 10 évet töltöttem ezzel a projekttel, és az egész doktori kutatásom aztán erre épült. Szóval azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek ennek, és ilyen értelemben tehát meghatározó volt.
3: Mi az, amit fellelt ebben a munkában? Mi az, amit felszínre hozott legalább itt Európa nagyítón keresztül?
2: Ugye azt kell látni, hogy amikor itt volt egy sajátos nézőpont. Amikor ezt elkezdtem, akkor onnan néztem, hogy Magyarországon milyen információink vannak erre, vagy akár a nemzetközi szakirodalomban. És nagyon kevés anyagot találtam. De természetesen az ukrán kutatók ezeken dolgoztak. Tehát azért is voltak ezek a nagy társulások, amit elkezdtünk, mert itt valójában ugyanúgy Bartókik idejét től kezdve körülbelül, tehát párhuzamosan ebben az időszakban ugyanúgy ott is elindultak és zajlottak a kutatások. Egész egyszerűen érdekes persze, hogy más történelem volt, a Szovjetunió egy egészen más karámba fogta a néprajzkutatás, mint a szatellitállamok története, meg ugye a személyeknek a kiáró képessége és a nem tudom, tehát egy csomó különbség van, ezt nem nagyon lehet így most egy telefonbeszélgetésbe átvinni, de valójában a kutatások zajlottak, és ilyen értelemben, amikor professzionalizálódott és bevontam a környékben lévő kutatókat, akkor valójában az látszott, hogy egy korábbi kutatásokra abszolút fontos, hogy támaszkodjon ez a projekt. És amivel ugye tudtunk foglalkozni, az alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy itt próbáltuk azt abszolút és relatív ilyen kronológiában rendezni mindazt az anyagot, amit megtalálhatunk most egy-egy településen. Itt arra kell gondolni, hogy nagyon sokan arra gondoltak, legalábbis így Magyarországról nézve, hogy a Szovjetunió hatalmas dunyhája az az egész népművészetet végül is eltüntette, és maradt az a szovjet réteg, amit a szovjet folklórnak is hívhatnánk, ez a komponált világ. És ehhez képest valójában azt vettük észre, hogy ha bemegyünk a kultúrházba, ami a szovjet folklórnak a legfontosabb reprezentatív tere volt, akkor sokkal inkább a szovjet folklórok jöttek ki először, de amint ezekből a terekből beszélgetések elegyedtek, akkor utána mondjuk kimentünk a házakba, elmentünk különböző más terekbe, egész egyszerűen megnyíltak egy sokkal régebbi rétegei a népzenének. Ráadásul Ukrajna függetlenedése óta valójában történt egy paradigmaváltás, és egyre inkább a szovjet múlt előtti dalokra fókuszálnak, és ilyen értelemben a maga műfáznak a tematikája is megváltozott az elmúlt időszakokban. Tehát azt látni, hogy azt tudtuk feltérképezni, hogy különböző időrétegekbe rendezve milyen típusú rétegei szólalnak meg a népzenének mai napig adott esetben. Nyilván itt most van egy nagyon nagy generációs váltás, ami azt látjuk, hogy a fiatalabb generáció, tehát az idősebb, ilyen általában 70-80 éves idős és leginkább asszonyoknál tudtunk gyűjteni. Tehát, hogyha még megnézzük az adatbázisainkat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan 90%-ban ez a korosztály, és ez a nemű emberekkel tudtunk, tehát idős asszonyokkal tudtunk felvételket készíteni, megvannak az okai, de a fiatalabb generációnál ez a daltudás már eltűnik. Ez nagyon hasonlóképpen zajlódott le a 60-as évektől kezdve Magyarországon, és a határon túli területeken tolódott ki, tehát Erdélyben ez másképp zajlódott le, bizonyos értelemben felvidéken is, tehát a kisebbségi létenek más logikája van az egész dalkincsnek a megőrzésében, de az látszik, hogy itt most zajlik éppen ez a nagy változás, tudnélik, amikor egy-egy településre elmentünk, akkor adott esetben egy olyan időszakot is meg lehetett hallani, egy különböző, leginkább szokásokhoz kötődő daloknál, ami jó eséllyel még a kereszténység előtti időszakból valamilyen módon származtatik. Aztán utána ugyanúgy meg lehetett találni adott esetben olyan típusú többszólamos dalokat is, ami nem a klasszikus kórusművészet többszólama, amit aztán a szovjet időszakban tömegesen elterjed a kultúrházakon keresztül, hanem egy más típusú többszólamúság, ami viszont valószínűleg az 1700-as évektől kezdve jelenik meg Ukrajnában, és terjed el tömegesen. Tehát az látszik, hogy ezek a különböző rétegek mind-mind egy-egy idős asszonynak a fejében, teljesen úgy, hogy ő ezt nem tudja, hogy melyik régebbi újabb, hanem mindegyiket szokták énekelni, és ezeket egyszerűen csak tudják.
3: Gyakorlatilag közel 10 éves munkáról beszélünk, egy óriási adattár is létrejön, amely ma viszont egy hatalmas alapanyagként szolgál a következő kutatásokra. Ezt az éppen időben gyakorlatilag ezt ma már nem lehetne megcsinálni ilyen módon, mert nagyon sokan már nem élnek ezek közül a hölgyek is, urak közül.
2: Ez így van, hát ki hitte volna 2013-ban, amikor elkezdtük, hogy egy ilyen körülmények közé kerül az ország, most gondoljunk erre az egészen elképesztő háborúra, ami ott zajlik. Ki hitte volna, hogy ez az egész anyag egy ilyen típusú kontextus kap. Tehát amikor én arra emlékszem, hogy az első években elkezdtünk ott dolgozni, hát a békeszigete volt Ukrajna, tényleg, hát olyan egy elképesztően könnyű volt a terepmunka. Tehát tényleg nagyon jól éreztük magunkat, és ehhez képest milyen radikálisan változott meg az élet ebben az országban, és valójában most már egy ilyen terepmunkát lefolytatni, az egészen más, valójában nem tudom, hogy lehetne egyáltalán. És ilyen értem is mutatja ez a program is, hogy ezek a fajta kulturális projektek minden nap, amikor elkezdjük, minden nappal valójában késésben vagyunk. És a kultúrának persze a jellege olyan, hogy állandóan változik, és minden generáció magával visz egy olyan tudást, ami aztán utána el fog tűnni, és megjelenek új típusú tudások egy másik generációba. Tehát ez magának a kultúrának a fontos jellegzetessége. Csak valójában a tudománynak a 20. századi, 19. század második felében kialakult tudása és módszertan alapján úgy tudunk most már engedni generációkat, hogy azért nagyon sok mindent megértünk és megtudunk arról, hogy hogyan gondolkodtak a világról.
3: Egy-két számadatot mondjunk, hogy hozzávetőlegesen hány felvétel, hány közösség, vannak-e ilyen, legalábbis nagyságrend szintjén vannak-e ilyen adatok?
2: Igen, most inkább a publikált részéről, mert egy nagyobb adatstruktúra van a háttérben, de egy 2000 dal publikálódott ebben a rendszerben. Ugye ezt, ha megnézik a polyphonyproject.com adatbázist, akkor ukrán, angol és magyar nyelven elérhető a felület, tehát tényleg a mindenkinek csak javaslom, hogy nézzék meg. Rá tudnak szűrni, nagyon nagy munka volt maga a szűrőrendszernek a kialakítása, tehát ez a több ezer dalnál rá tudnak szűrni, mondjuk csak a karácsonyi, és a karácsony belül is a különböző, a téli ünnepkör különböző napjainak a szokásaira rá tudnak szűrni a különböző hagyományok, esküvők, különböző lakodalmak, különböző szokásaira, de ugyanúgy a különböző balladákra, stb. Tehát, hogy hiába van több ezer, nagyon könnyen el lehet igazodni ezáltal a szűrőrendszeren keresztül az anyagon, rá tudnak tényleg néprajzi régiókra, településekre, akár énekesekre. Úgy képzeljék el, hogy amikor ilyen több szólamban énekelnek, akkor meg tudják külön egyesével hallgatni az énekeseket, tehát rekonstruálni lehet nagyon egyszerűen az, hogy hogyan éneklik ezeket a több szólamú dalokat. És ugye ami talán a legfontosabb, és ez nagyon nagy újítás volt, amikor elkezdtük 2016-ban vagy 17-ben publikáltuk a honlapot, 17-ben, akkor ez egy nagyon nagy újítás volt, most hogy ezt kimondtam, rájöttem, hogy 10 éve volt, és egy kicsit így megrettentem, szóval, hogy amikor ezt publikáltuk, akkor ez egy nagyon nagy újítás volt, hogy az egészet a YouTube-ra föltöltöttük a dalokat. Ez előtte nem nagyon volt standard, általában az akadémiai tudásanyagok azok ilyen belső videótárolókban voltak, és valójában most úgy tudják megnézni a YouTube-on az emberek, sok videó milliós megtekintéssel egyébként, hogyha rákattintanak a leírásnál lévő linkbe, akkor utána egy teljes kontextus kapnak, mert a honlapon elviszi őket, és egy csomó mindent elmagyaráznak arról az adott dalról. Tehát és mondjuk a számokban egy ilyen 150 településnél rögzítettünk, és hogyha látják azt majd, hogy micsoda gazda kontextus van minden egyes dalnál, tehát a dalszöveg leíratoktól kezdve a különböző tudományos metaadastruktúrákon keresztül, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép munka lett.
3: A poli A Polifoni projekt gyakorlatilag egy olyan projekt, amelyet 2022-ben Európai Parlament Európai Polgári Díját is megnyert, amely tényleg kiemelkedő azért vidékünkön.
2: Ez így van, mi is nagyon örültünk, és ugyanúgy ennek az ukrán elismerésnek is nagyon örülünk, szóval tényleg sokat dolgoztunk vele, és amikor ezen dolgoztunk, egyáltalán nem gondoltuk volna, hogy ilyen utóélete lesz. Egyszerűen csak szerelmesek voltunk ebbe az anyagba, izgalmas volt ez a munka, izgalmas volt fölépíteni, izgalmas volt rendszerbe rakni, és aztán utána mi magunk is meg vagyunk döbbenve, hogy micsoda nézettségei vannak a videóknak a YouTube-on. Tényleg mai napig Amerikától Kínáig mindenfele előadás sorozatokat kérnek a témában, már az egész kutatásról, ilyesmi. Tehát mi magunk sem gondoltuk volna, hogy ilyen szinten sikeres lesz.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szánt ránk, sok erőt és kitartást kívánok. Lesznek-e kutatások zárszóként, lesznek-e hasonló kutatások, vagy mikor ér véget egy ilyen megkezdett projekt? Van egyébként ennek vége, vagy ez egy folyamatosan mindig csiszolásra szoruló munkát jelent majd?
2: Hát, mint ahogy említettem, a generációk csatlakozása és változása kapcsán, ez egy folyamatosan izgalmas kérdés, hogy egy adott közösségnek milyen, hogyan gondolják el a világot. Tehát ilyen értelemben ennek soha nem szakad vége. Az lehet, hogy az én életemben az én kutatásom majd vége szakad, de hogy biztos, hogy ezt a folyamatot, akkor tudják jó és komplex dialógusba kerülni ezzel a témával a következő kutatógeneráció is, hogyha az előző kutatógeneráció izgalmas és sok adatot tudott szolgáltatni az utókornak. Tehát ilyen értelemben ez nem csak egy személynek a kutatása, vagy abban a léptékben kell gondolkodni, hanem itt valójában a tudomány az generáció adja át a következő generációnak a tudását, a módszerét. Az új generáció azt mondja, hogy hát ezt ő nem így csinálta, van ez másképp, másra kérdezett van, stb. Tehát ezek mindig ilyen izgalmas témák, de alapvetően én a saját szempontomból szeretnék még Ukrajnában ugyanúgy eljutni és a témával foglalkozni. Szerintem nagyon izgalmas lenne megnézni, hogy azok a települések, amik 10 évvel ezelőtt rögzítettünk, ott most mi van, és mi zajlik, főleg ráadásul egy ilyen kontextusban. Szerintem ez egy izgalmas kutatási téma lenne, de ez most nem a közeljövőben lesz.
3: Nagyon szépen köszönjük a beadott munkát.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bot Miklóssal, zeneszerzővel, néprajzkutatóval, a Budapesti Hagyományok Háza főigazgatójával beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Ablak. Ablak. Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazin műsorát hallották.

Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Döntés született az egészségügynek szánt 500 milliárd forintos plusz forrás sorsáról. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter siófoki bejelentése szerint a pénz legnagyobb hányadát az ágazatban dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására fordítják. A tárcavezető, a MESZK, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kongresszusán hangsúlyozta, hogy a pénzügyminisztériummal felgyorsultak az egyeztetések, és a folyamatban a szakdolgozói oldalt is érdemben bevonják. A hosszú távú stratégia célja egy olyan betegközpontú rendszer létrehozása, amely a pályakezdőktől az idősebb kollégákig mindenkit támogat. Az államháztartás központi alrendszerének augusztus végi helyzetéről, a fogyasztói árak augusztusi alakulásáról és a júliusi ipari termelésről érkeznek fontos adatok az előttünk álló héten. Hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal az ipari termelés júliusi adatait teszi közzé az első becslés alapján. Kedden teszi közzé a pénzügyminisztérium a gyors tájékoztatót az államháztartás központi alrendszerének augusztus végi helyzetéről. Ugyancsak kedden hozza nyilvánosságra a hivatal az augusztusi fogyasztói árak alakulásának adatait. Július végéig az államháztartás központi alrendszere mintegy 2858 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az összeg a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél több mint 67%-a. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Nem drágább Európában külföldi egyetemre járni, mint Magyarországon. Egyre több magyar diák választja a külföldi továbbtanulást. A legnépszerűbb célpontok közé Hollandia, Belgium és a skandináv országok tartoznak, de Ázsia és az Egyesült Királyság felé is növekvő tendenciát lehet tapasztalni. Sziva Petra, a Baltic Council regionális menedzsere az Inforádióban elmondta, hogy a diákok tudatosabbak és értékelik a külföldi tapasztalat nyújtotta nemzetközi kapcsolatrendszert. A költségekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy számos ingyenes vagy tandíjmentes európai intézmény létezik. A digitális eszközöknek köszönhetően ma már sokkal könnyebb a kutató munka és a tájékozódás. Az érdeklődők szeptember 26-án a budapesti Crown Plázában megrendezendő ingyenes nemzetközi oktatási kiállításon is személyesen tájékozódhatnak a lehetőségekről. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 26-27-es tanévre. Hozzátette, a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, az Agrár Közgazdasági Intézet összesítése alapján. A budapesti nagybani piacon a görög dinnye és a vilmos körte drágult, míg a sárga dinnye, a piros csemegeszőlő és az őszi barack ára csökkent. A zöldségek körében a paprikafélék ára vegyesen alakult, a kígyó uborka és a sárgarépa pedig drágult éves alapon. Ezzel szemben a burgonya ára csak nem 5%-kal csökkent, így 1 kg 200 forintba került. A közösségi összefogás és a jobboldal újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című demonstráción szombat este a budapesti Kossuth téren, ahol a becslések szerint néhány ezren gyűltek össze. A köztér által szervezett eseményen a felszólalók egyebek mellett a kormányzati döntéseket bírálták, és a polgári oldal önvizsgálatára, valamint határozottabb képviseletére buzdítottak. Renge Zsolt fideszes fővárosi képviselő a jogállamiságot érintő aggályos eseményeket említette, míg Huth Gergely újságíró a rendszerváltozás óta felépített világ lebontásáról beszélt. Ábrahám Róbert publicista szerint a hazánk szellemi megszállás alatt áll, ezért építkezésre és a fiatalok visszanyerésére van szükség. Kurucz Dániel, a rendezvény egyik szervezője pedig hangsúlyozta, a civil életnek vissza kell foglalnia a jobb oldalt, hogy hatékonyan tudja ellenőrizni a politikát.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 140 gyermek kap tanszert és iskolatáskát Kárpátalján az MRS jó voltából.
2: Ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Párciumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akár csak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az országhatárnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
1: A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott.
3: Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
1: Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal ismerték el Tóth László kárpátaljai esperes lelkipásztort.
4: Ezután jött az indítatás másoktól, hogy amikor már az óra jártam, hogy addig úgysem lesz teljes az életem, így volt ez körülbelül megfogalmazva, addig úgysem lesz teljes az életem, míg nem azt csinálom, amit az Isten szeretne, és a következő mondat az volt, hogy nem szeretnék-e teológiára menni, és én már ott álltam úgy, hogy volt egy munka.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Iskolatáskával és tanszerekkel segíti a kárpátaljai gyermekeket is a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű kezdeményezésnek köszönhetően idén 140 gyermek kezdheti meg úgy a tanévet, hogy a szükséges iskolaszerek már ott lesznek a táskájában. A programról és a támogatás jelentőségéről Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdeztük. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: 2026-ban is nagyon sok ember mozdult meg annak érdekében, hogy Kárpát-medencén belül a református gyermekek iskolatáskához, illetve tanszereket kaphassanak a tanév kezdetén. Egy országos gyűjtésről van szó, és éppen ezen a héten Kárpátaljára is megérkeznek majd az adományból összegyűjtött tanszercsomagok vidékünkre.
3: Ez pontosan így van. Ugye idén 20 éves a Magyar Református Szeretetszolgálat, és a nyári tanszergyűjtés már szinte az első, legelső adománygyűjtések között ott volt, nem véletlenül. Azért, mert 2 évtizeddel ezelőtt a munkatársak azt tapasztalták, hogy jellemzően az adományozás, a segítségnyújtás a gyerekek számára jellemzően évvégén, adventi időszakban szokott leginkább a szemünk elé kerülni, pedig az iskola kezdés, tehát így a nyár vége, augusztus vége, az egy igen komoly anyagi nehézséget okoz a nehéz helyzetben lévő családok számára. Most, ha itt például megnézzük a magyarországi árakat, ha nem is akarjuk túl költekezni magunkat, csak egyszerűen bármelyik bevásárló központba belépünk, és megnézzük, hogy mennyibe kerül egy iskolatáska, füzetek, toltartó, és akkor sorba vesszük, hogy kell még a gyereknek vízfesték, ecset, színes papír és mennyi minden egyéb. Ez bizony mindenképp több tízezres összegre rúg. Nem túlzás azt mondani, hogy 30-40-50 ezer forint alatt nem tud megállni ez az összeg. És ha most egy kicsit belegondolunk, hogy azoknál a családoknál, ahol több gyerek is kezdi szeptemberben az iskolát, vagy pedig egy fizetésből kell kigazdálkodniuk a mindennapokat, és egyébként is minden hónap komoly anyagi nehézséget jelent, ott egy ilyen plusz kiadás az bizony komoly terhet jelent. De itt most eddig táskákról beszéltem, de számunkra kifejezetten fontos, hogy mi ennek az egész tanszergyűjtésnek a lelki oldala. Nem véletlenül ezt a címet kapta a tanszergyűjtésünk, hogy radírozzuk ki a különbségeket. Hiszen most, hogyha magunk elé képzelünk egy 6 éves tündéri kisfiút vagy kislányt, aki első napját kezdi meg az iskolában nagy várakozással, de ott már az első napon azt tapasztalja, hogy az osztálytársainak gyönyörű, szép, kényelmes, szép, színes, mintás iskolatáska van a hátán, benne csomó gyönyörű füzet, toltartó tele színes ceruzákkal, zsírkrétával, filztollal, ő pedig mondjuk ott ül a padban, és neki egy darab füzete van, abba kell mindent felírnia, és megtanulnia írni, és mondjuk egy darab apróra elhegyezett ceruzája, akkor már az első napon az lesz az ő maradandó élménye az iskolából, hogy ő kevesebb a társainál, neki nincs meg mindene a többiekhez képest. És ez az első benyomás, ez bizony olyan mély nyomot tud hagyni, hogy később aztán nem szívesen jár az iskolába, hiszen mindig ezzel az érzéssel szembesül, és akkor még nem beszéltünk mondjuk arról, hogyha esetleg csúfolják is emiatt a többiek, és ez másoknak is feltűnik. Mi ezeket a különbségeket szeretnénk kiradírozni ezzel, hogy tanszertámogatást nyújtunk, és bizony büszkén, örömmel tudjon minden gyerek belépni az iskolába, akit segítettünk, és legalább ott az első napokban, amikor az egymás iskolaszereit megvizslatják a gyerekek, akkor az legyen az neki is a benyomása bármelyik nélkülözésben felnövő gyereknek, hogy én nem vagyok kevesebb, ugyanonnan indulunk, és aztán pedig a tanulás az már csak rajtam múlik.
2: Minden évben a gyűjtés több részből áll, egyrészt van lehetőség pénzadományjal támogatni, illetve személyesen különböző áruházakban részt venni, illetve a megvásárolt terméket eljutott az önkéntesekhez. Ez a része már lezárul, de ez milyenféle kapcsolattartás az adakozó szándékúakkal? Hogyan látjátok ennek az aktivitását?
3: Hála Istennek azt mondhatom, hogy az idei évben, amit talán kiemelnék, az egyrészt az áruházi gyűjtések, rendkívül jól sikerültek. Valóban egész nyáron át lehetett tárgyi adományokkal is támogatni a tanszer gyűjtésünket, és több magánszemély is támogatta a gyűjtésünket, akár egy-egy iskolatáskával vagy füzetcsomaggal. Cégek, nagyvállalatok is többen voltak, akik akár több százas nagyságrendben támogatást nyújtottak ehhez a programhoz, és ne felejtsük el a református gyülekezeteket, valamint több hazai oktatási intézményt, református iskolát is, akik ezt megszervezték házon belül, hogy legyen tanszergyűjtés. De én mégis inkább most az áruházi gyűjtésekre helyezném a hangsúlyt, hiszen az mindig egy nagyon jó tapasztalat, amikor a munkatársaink, önkénteseink személyesen találkoznak ilyenkor az adományozókkal, és van lehetőség arra, hogy egy kicsit beszélgessenek, egy kicsit meséljenek arról, hogy kiknek segítünk. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki belép egy áruházba, és lehet, hogy éppen csak egy szórólappal lép hozzá valaki oda zöld pólóban, de aztán elkezdenek beszélgetni, hogy kiknek is gyűjtünk, és egyébként ezekkel a családokat mi honnan ismerjük, milyen kapcsolatot tartunk, akkor ez el szokott indítani aztán egy olyan beszámolót, hogy a támogatók, akik hamarosan jövőbeli támogatók lesznek, rájönnek arra, hogy a szeretetszolgálat valóban odafigyel a családokra, és most tanszereket gyűjtünk, de ezeknek a gyerekeknek utána sem fogjuk elengedni a kezét, hiszen várjuk őket akár online mentorálással, korrepetálással, vagy éppen közösségi tanulóházainkba, és amikor ez a tapasztalatunk, hála Istennek, hogy amikor ezeket meghallják, és tudják, hogy jó helyre megy valóban az adomány, és ez nyár végéig, vagy éppen határon túli területekre szeptember elején meg is érkezik, akkor nagyon gyakran megtapasztaljuk azt, hogy akik úgy léptek be a bevásárló központokba, hogy mondjuk éppen csak egy apróságot akart venni magának, mégis megpakolt kosarakkal lépnek aztán oda hozzánk, és bevásárolnak a rászoruló gyerekeknek. Én úgy gondolom, és ez a tapasztalatunk is az elmúlt évekből, évtizedekből, hogy az, hogy a gyermekeket segítsük, az mindig prioritást élvez szinte minden vásárló és minden adományozó számára, hiszen ők valóban a nehézségeikről nem tehetnek, és éppen ezért mindig ez a megélésünk, hogy nagyon sokan összefognak és melléjük állnak annak érdekében, hogyha ennyivel is hozzájárulhatunk, hogy egy kicsit jobb kedvel lépjenek be mondjuk az osztályterembe, az iskolába, akkor azt bizony tegyük meg. Mert nekünk mondjuk megvenni egy toltartót vagy pár füzetet, az csak pár ezer forint plusz ráfordítást igényel, de annak a gyereknek már is teljesebbé válhat az iskola kezdése, és az aztán elindíthat, és sok esetben el is indított már a visszajelzések alapján egy olyan folyamatot, hogy ez a kezdeti öröm adott aztán kitartást és lelkesedést ahhoz, hogy szorgalmasan tanuljon, jól teljesítsen ez az adott gyerek, és bizony az iskola, az oktatás lehet az ő életükben az a kiugrási lehetőség, amivel aztán új alapokra helyezhetik a jövőjüket.
2: Éppen a percekben zajlik a Kárpát-medencei református össztanév nyitó ünnepség, ahol sok iskolatáska kikerülésre kerül, kiosztásra kerül, viszont ezen a héten a határon túli, azaz a kárpátaljai közösség is részesül ebből. Hogyan zajlik ez a hét?
3: Most az mögöttünk álló hét az igen aktívan és sok kilométerrel mögöttünk telt. Múlt héten augusztus 25-én indítottuk el az anyaországban országszerte az adomány átadásainkat, és Magyarországon összesen kereken 100 településre fognak megérkezni a iskolatáskák és tanszercsomagok, és most egy különlegesség az idei évnek, hogy augusztus 25-én Debrecenben indult, és a mai napon pedig valóban Debrecenben ér véget a hazai tanszerátadásoknak sora, hiszen most 10 órától a Kárpát-medencei református tanévnyitó itt lesz a nagy templomban. Ez már egy hagyománnyá vált, hogy minden évben az az egyház kerület, amely otthont ad a Kárpát-medencei tanévnyitó hálaadó istentiszteletnek, mindig az az egyház kerület kijelölhet a saját területéről egy iskolát, amelyet támogat szeretett szolgálatunk. Ez most idén tiszántúli egyházkerület döntése alapján a Csongrád-Csanád megyében található Magyar Csanádi iskola lesz. Ez ott a különböző felmérések szerint a megyének az egyik legszegényebb települése, és ott bizony van egy református általános iskola, oda összesen 71 gazdagon megtöltött iskolatáskát fogunk eljutatni. Ez szinte a teljes tanulói létszáma a magyar csanádi iskolának. De nagyon is fontosnak érezzük, hogy az adományainkat ne csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településekre, vagy akár szorványgyülekezetekhez, vagy kisközségekben működő református iskolákhoz is eljuttassuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezek a református iskolák, oktatási intézmények, ezek nélkülözhetetlen szolgálatot látnak el az adott településen, hiszen nem csak azt a könnyebbséget hozzák meg, hogy a gyerekeknek nem kell elutazni, elbuszozni egy másik városba vagy faluba, tehát nem csak ez a nagy előnyük, hogy helyben van az iskola, hanem hiszem azt, hogy keresztény lelkülettel az ott dolgozó pedagógusok, ők valóban az évek alatt ezt is megtanítják és megmutatják a gyerekeknek, hogy Isten szemében mindannyian egyaránt értékesek vagyunk, és ezek azok az útravalók, amelyek aztán az életükben elkísérik a gyerekeket, és ezeket a legfontosabb, hogy ilyenkor, kicsikorban ezek a magok el legyenek ültetve. És valóban most itt akkor Debrecenben zárul tehát a hazai adományosztásoknak a sora, és most pedig ráfordulunk a határon túli adományátadásokra, ahogy említetted, ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Párciumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akár csak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az országhatárnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
1: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, az MRS kommunikációs vezetőjét kérdeztük.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott. Pénteken a Belül minden összefügg női egészség egyszerűen című beszélgetésen dr. Virág Tímea Helga, plasztikai sebész, rezidens kérdezte dr. Örvösi Ildikó, szülésznőgyógyászt, dr. Varró Bodoci Enikő, endokrinológust és dr. Zalányi Péntek Tímea, nefrológust. A beszélgetés során egy egészséges nő életciklusát járták körbe, az első menstruációtól a menopóza megjelenéséig. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikő egy egységes női életciklust egy endokrinológus szemszögéből mutatott be, a riporter Pilbák Kincső.
2: Tárt kapukkal várta az érdeklődőket a Refo udvar a kolozsvári Magyar Napokon. Programkínálatukban a női egészség kérdéskörét is tárgyalták. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikővel beszélgettünk, aki az egészséges nő életciklusait egy endokrinológus szemszögéből mutatta be. Elhangzott az első kérdés az előadás során, hogy milyen egy egészséges fiatal nő.
3: Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
2: És mire figyeljen egy nő, hogy egészséges legyen az életében, vagy mire figyeljen mondjuk ilyen kivizsgálások terén, hová menjen el?
3: Nem csak nőnek, egy bármilyen személynek fontos az, hogy egészség megőrzése érdekében figyeljen oda a testére is, és a testre odafigyelni úgy lehet, hogy figyelünk az életmódunkra, figyelünk arra, hogy mit eszünk, mennyit eszünk, mikor eszünk, mivel eszünk, és figyelünk arra, hogy mennyit mozgunk, és figyelünk arra, hogy mennyit alszunk, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, és amikor valami olyan tünetet észlelünk, ami valamiért nem tartozik bele a normálisba, valami úgy tűnik, hogy ez mégsem így kéne működjön, akkor azt kivizsgáltatjuk.
2: Az előadásba átterelődött ugye a szó az idősebb, tehát a kor előre haladtával, hogy mire figyeljen olyankor egy nő esetleg, ha betegségek jelennek meg, vagy ha gyermekvállalásra készül.
3: Egy fiatal nő esetében, aki gyerekvállalásra készül, fontos, szerintem, mint endokrinológus, fontos a pajzsmirigy funkció is. Persze előtte nagyon fontos, hogy a menstruációs ciklus az rendszeres legyen, és hogy ebben a nagy változásokat mindig kivizsgáljuk, de ami endokrinológusként még emellett fontos és érdekel, az a pajzsmirigy funkció. És a szakirodalom nem javasolja minden nőnek és mindenkinek az általános világszintű szűrését pajzsmirigy zavarokra, viszont hogyha vannak bármilyen erre utaló tünetek, vagy van a családban autoimmunbetegség, vagy esetleg ennek a nőnek, aki gyerekvállalásra készül, van már egy ismert autoimmunbetegsége, akkor mindenképp gyerekvállalás előtt javasolt egy pajzsmirigy hormonvizsgálat, mert az első trimeszterben, amikor sokszor még nem is tudja a nő, hogy gyereket vár, akkor a legfontosabb az, hogy megfelelő pajzsmirigy hormon legyen a vérben, mert a magzat, az embrió, az csak ebből a pajzsmirigy hormonból tud épülni. Neki a saját pajzsmirigye az olyan 13 hetes korára fejlődik ki, és addig viszont az idegrendszer fejlődéséhez nagyon nagy szüksége van a pajzsmirigy hormonokra. És hogyha ez a pajzsmirigy hormon mennyiség megfelelő a vérben, akkor egészségesen fog fejlődni a pajzsmirigy hormon szempontjából a baba, és az idegrendszeri fejlődésnek sokkal nagyobb esélye van arra, hogy minden normálisan menjen.
2: És az érem másik oldala, a fogamzásgátlás, ilyenkor mire figyeljen egy nő?
3: Elmondta ezt Örvösi Ildikó nőgyógyász kollega is, és annyira egyénre szabott a fogamzásgátlás kérdése, hogy igazából nem szeretnék általános tanácsokat adni ebben, mert nagyon fontos az, hogy milyen társbetegségek vannak, milyen hajlamosító tényezők esetleg családban, milyen előzmény, kórelőzmény van, úgyhogy nagyon fontos az, hogy a fogamzásgátlás az megfelelő legyen. A 100% és a 0% az olyan két véglet, ami nem létezik az orvostudományban, tehát fontos tudni arról, hogy melyiknek mennyire közelíti meg a 100%-ot a hatékonysága, úgyhogy ezek mind olyan kérdések, amire fontos, hogy egy megfelelő konzultáció keretében sort kerítsenek és megbeszéljék. Ezt nem javasolnám így nagy általánosságban mindenkinek egyik módszert sem.
2: És szülés után mi történik az anya szervezetében?
3: Szülés után van egy hatalmas nagy hormonális változás, mert amikor a placenta méhlepény szülés után eltávozik, akkor egy nagyon nagy hormon termelő szerv igazából eltűnik a szervezetből. Tehát az ösztrogén és progeszteron szint, ami eddig az egekben volt, hirtelen lezuhan, és ez egy hatalmas változást indít be úgy a testben, mint a test és a lélek reakciójában erre a nagy változásra. Úgyhogy a szülés utáni baby blues nevű állapot az elég gyakori, és az ezzel még magyarázható, és ez átmehet egy szülés utáni depresszióba, amire nagyon fontos odafigyelni, mert a szülés utáni depressziót azt nagyon sokszor nem diagnosztizálják, és attól, ezt ahogy elmondta a nőgyógyász kolléganő, attól, hogy az ember és az anya nagyon szereti a gyerekét, még lehet, hogy neki vannak nehéz és rossz gondolatai, vannak olyan fájdalmai, amiken nem tud túllépni, és ez nem egy kudarc, nem egy anyaságbeli elégtelenség, tehát nem arról van szó, hogy valaki valamit rosszul csinál, hanem ez egy fiziológiai reakció bizonyos változásokra, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Amit én endokrinológusként még szeretek szülés után figyelni, az a pajzsmirigy működés, mert a pajzsmirigy az egy olyan szerv, ami nagyon kitett autoimmun folyamatoknak, és a szülés után, amikor a terhességbeli immunszupresszált állapot megszűnik, akkor gyakran fellángolhatnak bizonyos autoimmun betegségek, és ezért fontos odafigyelni a szülés utáni pajzsmirigy gyulladásra. Hogyha vannak olyan tünetek, amik erre utalhatnak, akkor érdemes ezt kivizsgálni, és ilyen tünetek alatt értek ilyet, hogy palpitáció, vagyis szívdobogás, érzés, nagyon fokozott izzadás, inszomnia, tehát amikor még ideje lenne a kismamának, friss anyukának aludni, még akkor sem tud, remegés, félelem, akár ilyen gondolatrohamok, tehát nem állnak le a gondolatok, ilyen tünetek esetén fogyás esetén fontos oda figyelni és esetleg egy pajzsmirigy irányba is kivizsgálni.
2: A következő lépés a menopauza beállta volt, erről a folyamatról hogy ilyenkor mire figyeljünk?
3: A menopauza az nem egy pont az életben. Ezt nagyon nehéz meghatározni, mert igazából a menopauza diagnózis azt nem is állíthatjuk fel csak egy évvel azután, hogy megvan, mert akkor állítjuk fel a menopauza diagnózis, mikor legalább 12 hónapig nem volt menstruáció. De ez a folyamat nem egy kapcsoló, és eddig volt, és innen nincs, hanem ez egy hosszú évek alatt bekövetkező folyamat, ahogy a petefészek működése egyre gyengül, egyre öregszik a hormontermelő része a petefészeknek, és a petesejt érés is egyre inkább elmarad, egyszer csak kimaradnak az ovulációk, és utána pedig megjelenhetnek a hőhullámok is, de amikor kimaradozik egy-egy ovuláció, akkor változik a ciklusnak a hossza, a mennyisége, a minősége, úgyhogy ezek az első tünetek, és ez 40-50 éves kor között jelentkezik normális esetben. Ez eltarthat hosszú évekig, amíg tényleg eljut a menopauzába, amiről mindenki tud, és amiről mindenki beszél, és amire a legnagyobb hangsúlyt fekteti a szakirodalom is, az a hőhullámok, és a hőhullámok kezelésében is vannak nagyon jó lehetőségek, és nem muszáj attól, hogy nők vagyunk, nem kötelező mindenkinek szenvedni, úgyhogy erre oda lehet figyelni, hogy erre lehet kezelést kérni, és a mostani kezelések azok sokkal biztonságosabbak, mint voltak mondjuk ezelőtt 20 évvel, úgyhogy érdemes ebben is szakorvosi segítséget kérni. A menopauza beálltával nem csak a petefészek hormonok esnek le, és jelentkeznek ezek a specifikus tünetek, amik közül említettem a hőhullámokat, de ott van még a hüvelyszárasság, az alvászavar, és ilyen-olyan egyéb nem specifikus tünetek, hanem ez a menopauza állapot, és az, hogy a női nemi hormonok mennyisége leesik, ez a csontokra is nagyon nagy befolyással van. Úgyhogy a menopauzában szoktuk vizsgálni, és endokrinológusként külön szívügyen vizsgálni a csontritkulást, és erre oda kell figyelni, mert amikor egy nő reprodukciós korban van, és megfelelő mennyiségű ösztrogén van a testében, akkor a csontok azok állandó épülés és bomlás folyamat során egy egyensúly állapotban vannak, de amikor leesik az ösztrogén szint, akkor ez az egyensúly nagyon megborul a lebomlás irányába, és amikor a csont elkezd jobban lebomlani, akkor megváltozik az egész architektúrája, és kitett mindenféle kisebb behatásra bekövetkező töréseknek. A csontritkulás az nem fáj, tehát hogyha valakinek csípőfájdalma van, vagy ilyen hátfájása, az valószínűleg nem csontritkulásra utal. A csontritkulás az csak akkor okoz tünetet, amikor bekövetkezik egy csonttörés, ami bekövetkezhet spontánul, hogy egyszerűen áll a páciens és összeroppan a csigolya, vagy bekövetkezhet egy kisebb erőkifejtésre, megmozdítja a kanapét, hogy a karácsonyi nagy takarításra kitakarítson, vagy egy egyszerű kisebb esésre akár szomnyak törése is lehet, ami viszont nagyon veszélyes és nagy százalékban halálos szövődményekhez vezethet. Úgyhogy fontos megvizsgálni minden menopauzában lévő nőnek a csont háztartási állapotát. Erre vannak bizonyos szűrő alkalmazások, amivel megvizsgáljuk, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy itt valami legyen, de a legfontosabb vizsgálat és az, ami pontos diagnózist tud adni, az a csontsűrűségmérés.
2: És elhangzott a végén egy személyes kérdés, hogy mi a leggyakoribb hormonális tévhit, ugyanezt kérdezném én is.
3: Nagyon sok hormonális tévhit van, amiket próbálok napi szinten lebontani. A leges-leggyakoribbak az első, az szerintem az, hogy aki elhízik, az pajzsmirigy beteg. Sajnos vagy szerencsére nem tudom meg eldönteni, de leggyakrabban az elhízás hátterében nem pajzsmirigy betegség áll. Igen, a pajzsmirigy alulműködés vezethet testsúlygyarapodáshoz, de általában amit ráfoghatunk a pajzsmirigyre, az egy olyan 4-5 kg-os testsúlynövekedés, amikor súlyos alulműködésről van szó. Ami e fölött van, az általában nem magyarázható meg csak pajzsmirigy betegséggel. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig, amit szintén napi szinten próbálok lebontani, az az, hogy stressz helyzetben nyaki szorító érzés az nem függ össze a pajzsmirigyel. Amikor a nyaki szorító érzést pajzsmirigy okozza, akkor egy nagyon súlyosan megnagyobbodott pajzsmirigyről beszélünk, és az nem csak stressz helyzetben okoz tüneteket, hanem mindig, és nyelési zavarokkal, súlyos esetben még légzési zavarokkal is járhat, és általában ez egy látványos göbös golyva, nem feltétlenül olyan, amit az ember külső tünetek nélkül el tudna vinni. Úgyhogy az, ami nyaki szorító érzés, az általában egy idegi alapon, egy idegi reakció, egy külső stresszre, és ez nem magyarázható leggyakrabban pajzsmirigy betegséggel.
1: Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal ismerték el, Tóth László kárpátaljai esperes lelkipásztor a nagyberegi református liceum igazgatójának munkáját. Az augusztus 20-a alkalmából átadott kitüntetés a külhoni magyarságért, a közösségért és a magyar kultúra megőrzésért végzett tevékenységet ismeri el. Tóth Lászlóval az életútjáról, a lelkipásztori szolgálatáról, valamint a nagyberegi liceumban végzett munkájáról a következő percekben Birta Zoltán beszél.
4: 2026-ban két kárpátaljai református lelkész is megkapta a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat, ami a külhoni magyar közösségért végzett szolgálatról. Szóval engedje meg a Vesperesről, hogy itt az étteren keresztül gratuláljunk a díjhoz, és kicsit ennek apropóján engedje meg, hogy beszélgessünk az életére munkájáról, szolgálatáról. Nagyon sok alkalommal találkozunk itt az étteren keresztül. Ez azért visszakapcsolás, mert azt jelenti, rengeteg területen végzi a tevékenységét a szolgálatát itt Kárpátalján. Hogyan indult a lelkészi karrierje? És még volt a település, onnan származik.
5: Én Beregrákoson születtem, és igazából az első olyan dolog, ami a hivatás területén, amivel a hivatás területén találkoztam, az nem a lelkészi pálya volt, hanem az úr azt akarta, úgy látszik, mert nyilván ez az ő akarata lehetett, bár akkor még a kapcsolatom vele nem az volt, mint ami ma, hogy tanítói pályán induljon el a hivatásnak a keresése, és én a munkácsi tanítóképzőt fejeztem be, és aztán utána visszatértem abba az iskolába tanítani, ahonnan elindultam a tanítóképzőbe. Tehát először ez volt, és több éven keresztül dolgoztam, mint alsós tanító előtt, mint napközis szervezőpedagógus, és aztán egy osztályom is lett, és ezután jött az indítatás másoktól, hogy amikor már az óra jártam, hogy addig úgysem lesz teljes az életem, így volt ez körülbelül megfogalmazva, addig úgysem lesz teljes az életem, míg nem azt csinálom, amit az Isten szeretne, és a következő mondat az az volt, hogy nem szeretnék-e teológiára menni, és én már ott álltam úgy, hogy volt egy munka. A családom is úgy volt vele, hogy hát akkor most már ez egy révbeérés, tehát élete végig, nyugdíjas koráig alsós tanító lesz. És amikor én bejelentettem azt, hogy hát ez nem így lesz, és én el fogok jönni az iskolából, és szeretnék tovább tanulni még, ráadásul nem itthon, hanem ugye Magyarországon, és ugye későbbiekben ez Debrecen városában történt, akkor a család is egy kicsit furán nézett rám. Volt ilyen is, hogy azt mondták, hogy hát nagyon nagy fába vágtam a fejszémet, ilyenek, de valahol ez a bogár úgymond el volt ültetve a fülemben, és ez úgy folyamatosan ott volt utána, hogy hát ha Isten azt akarja, hogy más területen tudjam őt szolgálni, tudjam az embereket szolgálni, akkor ezt meg kell lépni, ezt a lépést, és akkor így én innen kerültem el Debrecenbe a Református Hittudományi Egyetemre.
6: Van az ember életében, hogy hiányérzet van? Megvan a diploma, megvan a munkahely, ott viszont látjuk a ranglétrát, előrébb vagyunk, elfogad a közösség, de mégis van egy olyan életérzés az emberben alaphangként, amely azt sugallja, hogy ha jön egy ilyen külső mondat, hogy csináld azt, amit igazán boldoggá tesz, akkor el kell gondolkozni, hogy tényleg valami hiányzik ebből?
5: Biztos, főleg azért, mert ugye az Istennel való kapcsolatunknak az elején, amikor ott megváltozik az embernek az élete, akkor azzal egyfajta életútváltozás is megtörténhet. Nyilván, hogy ez nem mindenkinél van az, hogy az Isten lelkészi szolgálatra hívja el, de amikor az embert az Isten szent lelke újjászül, akkor biztos, hogy lesz egy olyan szolgálat az életében, ami egy lelki területet is érint. Tehát ez nem feltétlenül lelkészi pálya, ez lehet, hogy valakinél tanárként ugyanez lezajlik, és az Isten azt mondja neki, hogy akkor te legyél egy hitoktató a gyülekezetben, vagy egy zenész, és akkor te legyél egy énekkarnok, egy gyülekezetnek a kántora. Tehát ezek a dolgok meg kell, hogy jelenjenek egy hívő embernek az életében, és kit mire hívott el az Úristen abban a közösségben, amiben ő van, vagy akár egy tágabb közösségben, akkor ez előbb vagy utóbb úgyis valahol meg fog jelenni. Akár egy hiányérzetben, én még szeretnék valamit tenni, még szeretnék valamit csinálni, az, amit most csinálok, az is nagyon jó, abban is jól érzem magam, nem véletlenül választottam ezt, de valami még hiányzik.
6: Lelkészként azért nagyon sok kérdés van, itthol vagy máshogy, pláne, hogy az ember teológián fejez, akkor azért rengeteg csábító hívás van, miért pont Kárpátalja a visszatérés? Ez egy fontos fordulópont szerintem egy fiatal lelkészéletében.
5: Amikor mi teológiára mentünk, akkor nem is nagyon volt kérdés az, hogy haza fogunk-e jönni. Tehát ez mindenkiben ott volt, illetve egy olyan támogatási rendszernek is a részeseivé lettünk, amelyikben volt egy ilyen kötelezettség, hogy ez az ösztöndi segítség volt, de amikor befejezzük a tanulmányainkat, ez nem csak teológiára vonatkozott, más egyébre is, aki Magyarországon tanult, az aláírt egy szerződést, hogy haza kell jönni. De nem ezért jöttünk haza, hanem mert volt egy hívás, és volt egy felülről való vezetés is, tehát minket néhai Gulácsi Lajos püspök úr szemelt ki magának, mint beosztott lelkészeket, és akkor feleségemmel együtt Munkácsra kerültünk először, és ott töltöttük el a beosztott lelkészi, vagyis én, mert ő már akkor a felszentelt lelkész volt, én ott töltöttem a beosztott lelkészi szolgálatomat, de nagyon nagyban befolyásolt bennünket az, hogy minket várnak itthon, és konkrétan volt egy hely, ahová hazajöttünk. Nyilván Lajos bácsi, mint lelkészem, mert Bereg Rákoson ő volt a lelkipásztor, mert Munkácson is ő volt akkor a lelkipásztor, volt egy ilyen közelebbi kapcsolatunk is.
6: Talán a nagyberegi református líciumnak az megjelenése az Esperes ületében az egy nagyon izgalmas szakasz lehet, mert ugye nagyon sokáig más volt a vezetőség, aztán Esperes úr lelkészként ezt a feladat átvett, és egy teljesen más szint is kapott az intézmény. Hogyan jelent meg a nagyberegi református líceum és Tóth László lelkész?
5: Ugye 2006-ot írunk, amikor ez megtörténik. Az egyházunkban volt egy sajnálatos esemény, ami miatt lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, szolgálattevők hagyták el az egyházat, és egy ilyen kritikus augusztusi hónapra tudok visszaemlékezni, amikor ott állt a liceum, úgyhogy nem volt igazgatója, és tanári karból is sokan hiányoztak, és akkor az egyházkeretünk főjegyzője, aki most az egyházkeretünk püspöke, Zán Fábián Sándor püspök úr igyekezett mindent megtenni azért, hogy a liceum szeptembertől el tudjon indulni, hiszen diákok voltak, akik felvételiztek, vagy akik éppen befejezni készültek a liceumot abban a tanévben, tehát nagyon-nagyon nagy érvágás lett volna nem csak az egyház számára, hanem ezeknek az embereknek a számára, a diákok számára is az, hogyha megszűnik az iskola, és ezért érkezett egy ilyen felkérés, ami nem csak a gyülekezeti lelkészi szolgálatra vonatkozott, bár minket úgy kerestek meg munkácson, hogy egy évre kell Nagyberegre menni, ez most pont 20 éve volt, és akkor menet közben derült az ki, hogy szükséges és fontos egy iskolában az, hogy legyen lelkész igazgatója is a liceumnak, a liceumoknak, ez pont a szakadás miatt is fontossá lett, és akkor így jött be az én életembe a liceum, és így értettem meg azt, hogy minek kellett még valamikor a lelkészi pálya előtt egy tanítói úton is elindulni, mert a pedagógia az akkor már ott volt. Tehát mi azt tanultuk, és valahol a lelkészi pályában is ez megjelenik így vagy úgy, mert hitoktatunk, mert foglalkozunk fiatalokkal, gyerekekkel, de itt most konkrétan egy iskola. Egy iskolának a lelki vezetése, és nem csak a lelki vezetése, hanem akár szakmai vezetése is képbe került. Tehát így érkeztünk meg Nagyberegre, és nyilván volt, amit átvettünk, mert működnie kellett folyamatában a dolgoknak, és volt, amit egy picit átgondolva, vagy nagyon átgondolva az évek során változva eljutottunk most oda, hogy más korszakot élünk, mások a fiatalok, mások a diákok, mások a lehetőségek.

0: mivel egy olyan magániskolai szektorban vagyunk, ahol sok mindenben szabad kezünk van, ezért igyekszünk megmaradni azon az úton, ami ki van próbálva. Tehát nagyon sokszor azt láthatjuk, hogy így valahonnan egy modellt előkap a világ, és azt mondja, na ez fog működni, úgyhogy ezt kell követni, és aztán x év múlva kiderül, hogy hát ez egy zsákutca volt, akkor térjünk vissza oda, amikor még működött valami. Tehát valahol olyan örökké való értékeket kell felmutatnunk, és ez szerint kell működnünk, amelyek minden korszakban adnak egy biztos támpontot, hogy mit is kell tegyünk, és mit is kell tegyünk. Hát meg kell tanítsuk a fiataloknak azt a tananyagot, amelyet egy könyvben, amelyet egy tantárgy keretein belül valaki összegyűjtött és jónak látott összefoglalni, és azt mondja, hogy ezt kell megtanulni mondjuk matekből, biológiából és egyébből. Emellé természetesen ott kell, hogy legyen az a fajta alap, amire ezt felépítjük, és ez nem feltétlenül az, hogy én most nagyon sokat akarok tudni, hanem az, hogy én tudni akarom azt, ahogyan az Isten megalkotta ezt a világot, és talán a keresztény oktatásban ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi nem csak tantárgyakat tanítunk, hanem azt mondjuk, hogy ez a tantárgy, ez azért fontos, mert valamikor az Isten ezt a törvényszerűségét a fizikának, a biológiának, a matematikának és sok minden másnak megalkotta. De amikor ezt tanulod, akkor azt tanulod meg, ahogyan Isten megteremtette ezt a világot. És ez pedig nyilván ad egy szűrés is számunkra, tehát vannak dolgok, amelyekről elmondjuk, hogy hát ez bizony egy elmélet. És az elmélet az lehet, hogy sok tekintetben igazol, de ez még mindig maga a világ is úgy van vele, hogy ez egy elmélete annak, hogy hogyan fejlődött ki az ember. A mi hitünk szerint, és meggyőződésünk szerint, a Szentírás tanítása szerint Isten alkotásai vagyunk, és ez ad egy olyan alapot az oktatásban is, ami egy egészen más szintet képvisel, mint mondjuk akkor, amikor hát nem feltétlenül keresztény alapokon működik egy rendszer.
1: A Nagybereg Református Líceumnak a munkája az egy óriási szelete a lelkész életében, de a gyülekezet, amelyik ennek otthont ad és bázist ad, is egy nagyon fontos szolgálati terület.
0: Igen, a gyülekezetbe megérkezve, annak idején, amire visszatekintek, akkor egy nagyon nehéz állapot volt, mert fel volt minden kavarva, egy felzilált, vagy összezilált, inkább így lenne jó megfogalmazni. Közösség volt, amelyik nagyon sok mindenen keresztül ment, jó dolgokon is, áldásokon is, és ott voltak a nagy kérdőjelek, hogy de miért történt akkor ez velünk, amikor mi Isten igére figyeltünk, amikor sokan voltunk a gyülekezetben, amikor nagyon jó lelki alkalmak voltak. Tehát ezt az elején nagyon nehéz volt egyáltalán így látni, hogy azok a hívő emberek, akik komoly szolgálatot végeztek, azok meg vannak egy kicsit rekedve ebben, hogy akkor most ez miért történt, és a másik az miért van most ellenem, mikor mi testvérek vagyunk. És az első dolog az ez volt, hogy valahogyan ezt a helyzetet csillapítani. Tehát, hogy ne az indulatok vezéreljenek bennünket, hanem próbáljuk meg higgadtan az igére figyelve, elfogadva azt, hogyha ez megtörtént, akkor ez valahol ott van az Isten tervében, tehát ez nem az ő háta mögött történt, és ha ez megtörtént, akkor csak ő fog ebben bennünket továbbra is vezetni. És ez ma is egy nagyon fontos dolog, hogy ne a mi emberi indulatainkra, gondolatainkra, vagy a körülöttünk lévő körülményekre figyeljünk oda kell ezekre is figyelni, de ha ezek erősebbek, mint az Istennek az igéje és annak a tekintélye számunkra, akkor el fogunk tévedni, akkor bizonytalanság lesz, akkor félelmek lesznek, akkor reménytelenség lesz. Tehát per pillanat én azt látom, hogy a gyülekezet életének a legfontosabb része az, hogy az Isten népe az mindig kapjon egy útmutatást az igéből, és ez a célunk folyamatosan, hogy az igei útmutatás ott legyen az emberek számára, ez megjelenjen az Isten tiszteleten, a házi bibliórán, vagy éppen a gyerekek között végzett szolgálatban, vagy a fiatalok között. Tehát én ezt látom a legfontosabbnak, hogy ez az igei szolgálat, az Isten igének igazságai ott legyenek az emberek erőt, és ők azzal a hittel, amit az Isten adott nekik, ebbe bele tudjanak kapaszkodni, tudjanak szolgálni, és én elmondhatom azt nem érdemként felsorolva, hanem nagyon nagy kegyelemként megélve, hogy a gyülekezetben nagyon sok olyan ember van, aki ténylegesen, ha kell, akkor odaszánja az idejét, az erejét, az anyagi

0: a tehetségét arra, hogy a gyülekezetben az Istennek való szolgálat megvalósuljon.
1: Az elmúlt percekben Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével, a Nagyberegi Református Liceum lelkészigazgatójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Emelik a megváltozott munkaképességű emberek ellátását és a szociális ágazatban dolgozók, illetve a nevelést és oktatást segítők bérét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, januártól 10%-kal nő a megváltozott munkaképességű emberek ellátása, azoknál pedig, akik már betöltötték a 65. évüket, a juttatás nem lehet alacsonyabb 12.000 forintnál. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Az első részletre már októbertől. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget nyújtson az autósoknak, közölte Magyar Péter szombaton közösségi oldalán. A miniszterelnök kiemelte, olyan megoldásra van szükség, amely a védettárral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem terheli meg havonta több 10 milliárd forinttal a költségvetést. A kormányfő posztjában arról is beszámolt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a bel- és külgazdaság irányait, valamint a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokat. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 26-27-es tanévre. Hozzátette, a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata. Növelni a kormány a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosságarányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Különleges 168 órás megszakítás nélküli imaláncra hívja a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálata az egyház minden gyülekezetét 2026. október 5-e és 11-e között a tisztújító választásokhoz közeledve. Az imádság évében szervezett kezdeményezés célja, hogy a lelki megújulás és az egység jegyében közösen kérjék Isten vezetését az egyház jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. A hívőket arra buzdítják, hogy vállaljanak egy-egy órát, és kis csoportban, családi körben vagy egész gyülekezetként kapcsolódjanak be a folyamatos könyörgésbe. A lelkipásztorokat arra ösztönzik, hogy szervezzenek helyi imacsoportokat és bátorítsák a presbitereket, illetve a gyülekezeti tagokat a részvételre. Az elinduláshoz szükséges útmutatók, inspirációs anyagok, valamint a jelentkezési és időpontfoglalási felület a hivatalos honlapon érhetők el. 5. alkalommal rendezik meg október 1-e és 3-a között a Dunamelléki Reformátusok legnagyobb találkozóját, a Rádai Napokat, amelynek idén a Bács-Kiskunsági és a Baranyai Egyházmegyék adnak otthont. A csütörtöki tanulmányi napnak Mohács ad otthont, ahol a Mohácsi Vész 500. évfordulójához és a hercegszőlősi kánonokhoz kapcsolódóan az egyház sorsfordulók alatti jelenlétéről tanácskoznak. Pénteken felfelé hangolva jelmondattal ifjúsági napot tartanak budapesti és vidéki helyszíneken, amely egyszerre nyújt lelki feltöltődést, közösségi élményt és pályaorientációt a diákoknak. A háromnapos rendezvénysorozat szombati gyülekezeti napját Kecskeméten rendezik meg, ahol istentisztelettel, koncertekkel, kiállításokkal és családi programmal várják az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a különböző programokra szeptember 20-áig, illetve 25-éig lehet regisztrálni az esemény hivatalos felületein. Új Borsodabolcs-Zemplén megyei regionális villamos vasúti rendszer előkészítése kezdődik meg a közeljövőben, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A cél egy olyan, a meglévő infrastruktúrára épülő hálózat kialakítása, amely Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és Ózd térségét is összekapcsolhatná. A tramtrain lényege, hogy a vasútvonalat összekapcsolja a villamos vonallal, így a megállók sokkal több ember számára lesznek könnyen elérhetőek. Hasonló rendszer már sikeresen működik Szeged és Hódmezővásárhely között is. A tervezés most indul, a megvalósítás pedig hosszabb távú feladat lesz a térségben. A bejelentés aktualitását az adja, hogy a Miskolc és Tiszaújváros közötti vasútvonalat szeptember 1-én újra nyitották.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Hatékony gondolkodás. Első rész. Mert olyan az ember, ahogy a szívében gondolkodik. Példabeszédek könyve 23. fejezet 7. vers. Hatékony gondolkodókra mindig nagy szükség van. Hogy miért? Azért, mert megoldják a problémákat, építő ötleteik vannak és bizakodva tekintenek egy jobb jövő elébe. A hatékony gondolkodók ritkán kerülnek negatív gondolkodású emberek irányítása alá. Adolf Hitler egyszer így hencegett: micsoda szerencséje az uralkodóknak, hogy az emberek nem gondolkodnak. Akik kifejlesztik magukban a hatékony gondolkodás módszerét, azok képesek uralkodni önmagukon, még egy elnyomó diktátor alatt is, egyéb nehéz körülmények közepette is. Összességében elmondható, hogy a hatékony gondolkodók sikeresek. Dr. John Maxwell a következőket írja: 40 esztendeje tanulmányozom a sikeres embereket, s jó lehet, elképesztően sokfélének találtam őket, úgy vettem észre, hogy egy valamiben mindnyájan hasonlítanak a gondolkodás módjukban. Ez az egyetlen dolog különbözteti meg a sikeres embereket a sikertelen társaiktól. Most pedig következzen egy jó hír. A sikeres emberek gondolkodásmódja elsajátítható. Ha pedig megváltoztatod a gondolkodásmódodat, az életed is megváltozik. A Biblia ezt igen tömören fogalmazza meg. Mert olyan az ember, ahogy a szívében gondolkodik. Sosem fogsz magasabbra jutni, amíg nem vagy kész megváltoztatni a gondolkodásodat, ám ha ez megtörténik, azzal az egész életed megváltozhat. A hatékony gondolkodás sok mindent adhat neked, például lehetőséget teremthet, megoldhatja a problémáidat és bevételhez is juttathat. Ezáltal mind szakmailag, mind a személyes életedben merőben új szintre léphetsz. Pál apostol azt írja, hogy irányuljanak gondolataink arra, ami dicséretre méltó és magasztos, s velünk lesz a béke Istene. Szeretnéd, hogy megváltozzon az életed? Akkor változtass először a gondolkodásmódodon. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, 2026. szeptember 6-a vasárnap van, ez a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallják. A meteorológusok szerint túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északnyugati, északi szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet még 10 és 18 fok között alakult, a szélvétett helyeken kevéssel 10 fok alatt volt, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 24 és 29 fok között valószínű. Hétfőn, azaz holnap többnyire derült, gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul majd, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 25 és 30 fok között várható. Most pedig következzen a mai svéd asztal kínálata. Lelkesítő családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség. A Miskolchoz közeli Abaúj egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot nyáron, melyre több mint 1000-en regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is a nyár elejé rendezvényre. Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora kalauzolt az alkalmon.
2: Nagyon kevés a fiatal, nincs is fiatal, már minimális a fiatal. A fiatalokról beszélünk, az 50 éves korosztály, mint én vagyok. Úgyhogy így nehéz itt megélni azt, hogy szeretnénk mit tenni, de pont ez volt, ami bennünket arra sarkat, hogy kifelé kezdjünk el szolgálni. Ezért hoztunk létre például egy báb csoportot, egy báb missziót is. Báb darabokkal megyünk, evangelizálunk iskolákban, óvodákban, tehát van ilyen szolgálatunk. Ezért hoztunk itt egy keresztény manufaktúrát, ahol kis kézműves termékeket árunk, saját weboldalunk van, tehát próbálunk olyan életet élni, hogy magunknak is bizonyítsunk, és kifele pedig ezzel mutassuk, hogy Abaújvár él és élni akar.
1: És hallhatnak arról is, hogy nagy a szárazság Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat. Ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében persze mindenki bográcsozhat, grilleszhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét hallják.
3: Ami miatt egyre gyakrabban hívják nyáron a tűzoltókat, az a szénmonoxid mérgezéseknek a megugró száma. Kevesen gondolnák, hogy a szénmonoxid az nyáron is elő szokott fordulni. Mindenki a téli fűtési szezonhoz köti ezt a fajta veszélyt. Nyáron ugyanúgy használunk melegvizet, nagyon sok helyen pedig nyílt égésterű vízmelegítő eszközzel melegítik a vizet. Nyilván van, aki a nagy nyári hőségben sem jéghideg vízzel szeretne lezuhanyozni, hanem langyossal, ehhez nyilván neki meg kell nyitni a melegvizet. Vagy mosogatáshoz például ugyanúgy melegvizet kell engedni. Tehát ilyenkor nyáron is használunk melegvizet. Most, hogyha egész nap tűzi a nap a háznak a kéményét, akkor a kéménynek az épületen kívüli része az nagyon fel tud forrósodni. Viszont az épületen belüli alsó része a kéménynek az hideg marad. Mi szeretnénk mosogatni, kinyitjuk a melegvizet, és a nyílt égésterű vízmelegítőből a füstgáz az nem tud távozni a kéményen keresztül.
1: Ez a mai svéd asztal első órájának a kínálata. Tartsanak velünk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, lelkesítő családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség. A Miskolchoz közeli Abaúji Egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000-en regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is. Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora kalauzolt az alkalmon.
2: Na hát itt vagyunk Abaújváron. Hanyadszor is van ez a családi nap? Mert családi napról van szó.
3: Ez a 7. családi napunk itt Abaújváron, így július elején.
2: Honnan jött annak idején az ötlet, hogy egyáltalán elindítsanak egy ilyen alkalmat?
3: 7-8 évvel ezelőtt voltunk kint Kárpátalján egy családi napon, amin meghívták a gyülekezetünket, mert a gyülekezetünknek van egy bábcsoportja, hogy menjünk ki bábozni, és amikor kimentünk, akkor nagyon megdöbbentett bennünket, hogy egy Kárpátalján egy családi napon 4-5 ezer ember van. És akkor volt nyertes pályázatunk, és elgondolkoztunk azon, hogy mit csináljunk, és hogy úgy döntöttünk, hogy ezt a nyertes pályázatot nem elkótyabetjéni kellene valamire, hanem hogy csinálunk egy ilyen rendezvényt, megkerestük az akkori Espeles asszonyt, hogy mi szeretnénk így ilyen rendezvényt csinálni, mi adjuk hozzá a pénzt, csak engedjék meg, adják rá az áldásukat itt az egyház megyében, és akkor így indult ki ez a lelkesítő, ami azóta egyre több embert vonz ide, az elején 300-an voltak, most 1100-an regisztráltak be.
2: 1100, ez több, mint mondjuk a tavalyi, vagy a legnagyobb rendezvény volt?
3: Folyamatosan nő. Az látszik, a Covid elején felment 600-ig, utána, amikor jött a Covid, akkor utána kicsit kevesebbről indult, mikor újra tudtuk indítani ezt a rendezvényt, de tavaly 950-en regisztráltak, és körülbelül 1000-en voltak itt, most 1100-an regisztráltak, és nem tudjuk, hogy mennyi leszek itt a végén. Van karszalag, amiről le tudjuk mérni, hogy mennyien vannak, és akkor este folyamán kiderül, hogy valójában mennyien is voltunk.
2: Azt lehet tudni, hogy honnan, merről, mely gyülekezetekből jönnek, mely településekről?
3: A regisztrációnál lehet látni, de maga a rendezvény az kinőtte a megyei szintet, kinőtt az országos szintet, és vannak Kárpátaljáról. Az előbb találkoztam Géresi püspök úrral a Felvidékről, aki a gyülekezetét hozta, de jöttek Hollandiából is, tehát nagyon sok helyről jönnek. Zömében természetesen Borsod-Abaújvári megye, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is regisztráltak több mint 100-an, tehát onnan két gyülekezetből is busszal érkeznek, tehát nem is ez az egyház kerület, hanem teljesen más egyház kerületből, teljesen más egyház megyékből jönnek és érkeznek ide.
2: Mi lesz a mai nap programja? Több helyszínen mennek a programok.
3: Évek óta úgy próbáljuk megcsinálni a rendezvényünket, hogy ilyen különböző helyszíneket alakítunk ki. Van egy nagy színpad, ahol bizonságtételek, zenés dicsőítések lesznek. A nap központjában egyébként az anya, mint az anyaság szerepe. Van is ilyen előadókat, bizonságtevőket próbáltunk meghívni, és akkor emellett vannak különböző helyszínek. A templomban a gyerekeknek van egész nap foglalkozás, a templom udvarán egy hatalmas játszótér van kialakítva. Van egy missziós udvarunk, ahol jelenleg 24 különböző könyves, könyvárus, vagy éppen a saját gyülekezetünk keresztény manufaktúrája árulja a termékeit, illetve van egy eldugott részen egy elcsendesedéses, lelki gondozásos lehetőség, ahol imádkozni lehet, illetve vannak olyan személyek, akiknél akár valakinek lelki problémája van, a lelki problémája is kaphat egy kis beszélgetést. Két ígéretés van a nap folyamán. Délelőtt a nyitó áhítatot az Barna Sándor püspök úr fogja tartani. Van egy záró evangelizáció, amivel záródik az egész Isten tisztelet. Ezen a záró evangelizációra olyan 600-an szóltak itt maradni, és Szanyi György Hajdus Ámsoni lelkipásztor fogja tartani.
2: Ugye amikor elkezdték, akkor biztos volt egy bizonyos cél, hogy miért. Azóta változott-e a cél, és egyáltalán mi manapság ez?
3: Tehát a cél Isten országának az építése, minél nagyobb missziót csinálni, illetve van egy olyan célunk is, megmondom őszintén belsőleg, hogy tehát mi egy nagyon kis gyülekezet vagyunk. Az abóivári gyülekezet egyházfenntartó járőköt fizető létszáma az 50 fő. Templomba 15-en járunk, és van bennünk egy olyan, hogy szeretnénk megmutatni, úgymond a magyar reformátusságnak, hogy egy ilyen kis gyülekezet tud egy ilyen hatalmas rendezvényt megcsinálni, mert mi élni akarunk, és Isten dicsőségére akarunk szolgálni. Tehát a mi célunk az, hogy minél nagyobb missziót csináljunk, és lehetőleg már ne csak a gyülekezetünkben, mert itt már nincs kinek, hanem úgy kifelé másoknak szolgáljunk a missziónkkal.
2: Mennyire nehéz itt a végeken? Mondhatom azt, hogy a végeken, de hát, hogyha a hitet nézzük, a reformátusságot, akkor erről nem lehet beszélni. Mennyire nehéz itt érvényesülni és az igét hirdetni, mint mondjuk közelebb a központhoz?
3: Tehát szerintem azért azt elmondom, hogy Abovivár egy 200 fős település, ebből a 200 főből több mint 100 már szlovák. De ők nem szlovákiai magyarok, hanem tényleg szlovákok, akik jöttek és a határ közelsége miatt itt házat vásároltak. Pünköskor konfirmált le az utolsó megkeresztelt lány gyermek. Az utolsó konfirmandus az 4 év múlva lesz, majd az ő öccse az utolsó megkeresztelt fiú gyermek. Tehát általános iskolás fehér gyermek, mondhatjuk így, az ketten vannak. Cigány srácok, gyerekek, ők 8-an vannak. Ők is járnak hozzánk csütörtökként játszóházat tartani. Tehát úgymond az, akinek tudunk tartani bármit, az nagyon kevés. Mert hiszen el lehet gondolkodni, hogyha két gyerek van, akinek testvérek, akkor nagyon kevés a fiatal. Nincs is fiatal, már minimális a fiatal. A fiatalokról beszélünk, az 50 éves korosztály, mint én vagyok. Úgyhogy így nehéz itt megélni azt, hogy szeretnénk mit tenni, de pont ez volt, ami bennünket arra sarkat, hogy kifelé kezdjünk el szolgálni. Ezért hoztunk létre például egy báb csoportot, egy báb missziót is. Báb darabokkal megyünk, evangelizálunk iskolákban, óvodákban, tehát van ilyen szolgáltunk. Ezért hoztunk itt egy keresztény manufaktúrát, ahol kis kézműves termékeket árunk, saját weboldalunk van, tehát próbálunk olyan életet élni, hogy magunknak is bizonyítsunk, és kifele pedig ezzel mutassuk, hogy Abóújvár él és élni akar.
2: Ugye ez a kézműves manufaktúra, ez egy sikertörténet. Lehet még fejlődni ebben?
3: Új termékekkel. Tehát kitaláltunk egy nagyon különleges terméket, ami szerintem teljesen egyedi. Az, hogy réteget lemezből készítünk olyan kis dobozkákat, amiben feltekert áhítatok vannak. Ilyet mi sehol nem láttunk, és például adventi időszakban, böjti időszakban pont úgy van kialakítva, hogy mondjuk adventi időszakban karácsonyra, böjti időszakra pedig eljutva húsvétre, minden napra van egy-egy áhítat, amit az ember, ha belehúz, nem tudja, melyiket húzza ki. A nagypénteki például, vagy a húsvéti, az más színű, hogy az pont arra essen, és akkor így naponta lehet készülni, hogy tényleg eljutni úgy a húsvéthoz, és ezek a dobozkáink, ezek nagyon kelendőek. Az egyiknek adventi ládikó neve, a nevéből adadó, a másiknak böjti, és ebből kifolyólag jöttek ötletek, hogy van nefél ládikónk, van lelkesítő ládikónk, van női lelkesítő ládikónk, és most pedig megjelent egy olyan, amiben gyerek imádságok vannak kimondottan gyerekeknek. És ezek, hogy ilyen új termékeket találjunk ki, ezek sarkanak bennünk, és van hova fejlődni természetesen.
2: Nagy tiszteletű úr, hogyha holnap vagy a jövő hét közepén beszélgetnénk, akkor mikor, mivel lenne elégedett a mai napot tekintve?
3: Ha egy ember is azt mondja, hogy ezen a napon átadta az életét Istennek, én azzal is elégedett vagyok.
1: Nagy tiszteletű Tóth Istvánnal az egyhektáros területen is nézelődtünk.
2: Nagyon szép minden itt a templom körül, most is egy veteményes mellett állunk, ami hát egy gazd nem látni benne. Ki tartja ezt rendben?
3: Tehát a gyülekezetünknek van 11 főállású munkatársa, és van 4 közmunka által alkalmazott testvérünk itt, és akkor a kert meg fel van osztva. Úgymond nem feladati körökre, de nem az a nev, hogy feladatom, hanem szívügyem. És akkor be van osztva, hogy még néz kinek a szívügy, és pont amiket látjuk, ez a terület, ez annak a hölgynek a szívügy, aki a keresztény manufaktúrában festi a termékeket, és amikor úgymond a festés közben elfárad, kijön, megkapál egy sort, és akkor bemegy, és akkor így az egész területen tényleg egy gaz nincs, és akkor így be van osztva az egész terület, kinek mi a feladata. Nekem is a feladatom az enyém a locsolás, köbméteres tartályokban kútból szívjuk a vizet, az egyik kárpátaljai testőrük, aki ide költözött hozzánk, csinált mindenhova ilyen locsoló berendezést, és akkor csöpögtető rendszerre van csöpögtetve az egész kertünk, ahol összesen három nagyobb hely van, ami be van vetve paprikával, paradicsommal, uborkával, meg különböző zöldségfélékkel.
2: A hasznosítás az önök fogyasztják el, vagy ebből készül is valami?
3: Ebből lecsó, a paprika paradicsomban általában lecsót készítünk, az uborkát berakjuk, és utána odaadjuk különböző szeretetintézményeknek. Régen Kárpátaljára vittük ki, még ki tudtuk vinni Kárpátaljára, de az idén például Sajósenyére jutottunk el lecsót és uborka salátaadományt.
2: Nagyon szép környék, ugye maga ez is, hogy az autópályáról lejövünk, de itt is, különösen Abaújváron és a templom környékén is, azért ezt nagy munkarendben tartani. Itt van egy ima ösvény is, ha jól.
3: Igen, egy hektáros területünk, valamikor kaszáló volt ez a kert, és kialakítottunk belőle egy, hát én azt mondom, nem is ima ösvényt mondok, imádságos kertet, 17 imádságos táblával és egy hatalmas ima körrel, ami szintén az egyik hölgynek, a gondnokunknak a szívügye, tele van virággal, és akkor oda szépen le lehet ülni, körben imádságos táblák vannak, és el lehet csendesedni.
2: Nagy tisztelet úr, említett, hogy sokan önkéntesek ugye itt vannak és segítenek, és nem csak anyaországiak.
3: Általában ezeket a rendezvényeket már az utóbbi években úgy tudjuk megtartani, hogy 120-150 kékpólós, tehát kékpólót viselünk, ugyanez a rádióban nem látszik, de mindenki, aki segítő egy kékpólóban van, általában azt szoktam mondani, ők az ember kék, így poénosan mondva, lelkesítők egyébként a nevük, és nem csak Magyarországon, igen, Kárpátaljáról érkeznek nagyon sokan. Az idén is kb. 100-an regisztráltak Kárpátaljára, mondhatjuk, ez egy kárpátaljai találkozó is ez a rendezvény.
2: Szabó Pászik Szúj lelkipásztorral futottunk itt össze, ugye a héten másodszor találkozunk, mert a tábort is vezették, és most itt Abaújváron találkozunk. Hogy jött a gyülekezet?
4: A gyülekezetből jöttünk, egy kis csapattal. Tavaly is voltunk, meg ők már voltak korábban is. Jó volt, feltöltődve érkeztünk haza, úgyhogy nem volt kérés, hogy ide is jövünk.
2: Mire készülnek az idei programon?
4: Mi részfevőként érkeztünk, tehát töltődni jöttünk, és az, hogy ilyen testvéri szeretett közösség van, az egy nagy szó szerintem, hogy ezt meg lehet élni, hogy az emberek egymáshoz viszonyulnak. Ami elhangzik a színpadon, akár ige magyarázat, ige hirdetés, bizonyságtétel, éneklés, az is mind a töltődésnek a része, úgyhogy ezek mind így jól kiegészítik egymást.
2: Miért tartja fontosnak azt, hogy egy ilyen helyre eljöjjön? Nem csak ön, mint lelkipásztor, hanem a gyülekezetből is jöjjenek.
4: Hát szerintem jó, mert látjuk egymást, hogy a Kárpát-medence, meg talán messzebbről is jönnek, meg szomszédos településekről is jönnek, hogy összetartozunk, hogy Istent keressük, ez egy jó érzés. Jó, nekünk most mi pont táborból jövünk, kiszakadni mindabból, amiben benne voltunk, és itt a tavalyi napon mi egy tavaly hasonlóan érkeztünk táborból a szombati napra, és mintha burokba lenne az ember, így fogalmaznám meg. Tudom, hogy sokat imádkoznak ezért a imádságnak a megtartása az érződik.
2: Családi nap ugye lehet ilyen is, meg lehet sokkal kisebb volumenű is. Akár Nyírségben, akár Debrecenben milyen szokott egy családi nap lenni? Ott is változó?
4: Igen, változó, különböző, hát valahol egy gyülekezet tart egy családi napot, valahol egy egyházmegye tart. Itt egy gyülekezet és önkéntesei tartanak egy családi napot, de mindenkinek, tehát ez más típusú. Az a szép ebben, hogy ugye egy bizonyos létszám felett sokkal frontálisabb tud lenni mindenféle családi nap, tehát ülünk és nézünk valakit, meg hallgatunk, ami jó dolog, de itt van lehetőség arra is, hogy az ima sátorok meg más programokon keresztül, hogy egymással beszélgessünk és találkozunk, kapcsolatok épüljenek.
2: Ugye a központi téma az anyaság.
4: Egy édesanyával élek együtt, aki a feleség, úgyhogy mindig téma, szerintem. Igen, újra meg újra kérdés az anyaság. Tehát egy anyának is minden életkorban újra meg újra kérdés. Aki még nem anya, annak is a készülésben. A férfiaknak is fontos ez, hogy a társuk, vagy a gyermekük hogyan éli ezt meg, meg hogy találja meg a helyét, mindig kihívás. De van segítség is, mert a Szentírásban Istennek vannak útmutatásai, hogy hogyan lehet ezt jól megélni.

0: a Nyitóán hitatott, a Tiszánéneni Református Egyház kerület püspöke, főtiszteletű Barna Sándor tartotta.
1: Lehet Istennel építeni házat, hazát, lehet vele őrizni értékeinket, örökségünket, lehet ráhagyatkozva tervezni jövőnket, családunkat, nemzetünket, egyházunk jövőjét. És miért fontos ez ma, amikor az anyaság a téma, a szülőség? Azért, mert nincs talán olyan életterület, ami jobban megmutatná azt, hogy milyen felelősséget ró reánk az Isten, amikor bevon az életadást csodájába, és aztán felelősséget bíz reánk, ajándékot bíz, de egyen felelősséggel, és egy anya tudja, hogy mit jelent korán kell, nem, amiről Zsoltáros szól, mert a kicsi éhes, tudja, hogy mit jelent késő feküdni, mert talán lázas, mert még kamasz, és még nem jött haza, és így várjuk, folyamatos éberség, hogy kikkel van, mit eszik, eszik? Mit néz a képernyőn? És az a gondoskodás könnyen keltheti bennünk azt az érzést, hogy rajta múlik minden. És ezt a terhet akarja levenni. Szeliden ez a Zsoltár. Odalép, hogy lehet tudod ezt Istennel is csinálni.
0: A Nyitó áhítat fő gondolata ugye az anyaság volt, és célratartás, elengedés. Ez volt a három főpontból kettő.
2: Igen, az anyai hivatás. Főpontja az első a formálás, ugye ebből ez a Zsoltár szólított meg minket ma, és mindig hálás a szívem, amikor a kinyilatkoztatásnak ez a csodája tud érvényesülni az életemben, hogy van egy téma, amire föl kell készülnöm, és kalauz szerint kinyitom Isten igéjét, és akkor nem kell a textus választásban örlődni, hanem Isten adja azt a mondani valót. Nyilván azt a mondani valót tudja ő majd megáldani, mert a, nem csak az ifjak, hanem a szó is olyan, mint egy nyílvessző, amit kilövünk, és Istenre bízzuk, hogy mit végez el az emberi szívekben. Hát valahogy ilyesmit mond el a Zsoltáros a gyermekről, hogy tudjuk azt, hogy bele lehet építeni hazát, családot, nemzetet, és ajándékú ránk bízza, hogy ezt a két szót használja, örökség és ajándék, jutalom, és ez azt jelenti, hogy nem tudom csak azt mondani, hogy az én gyermekem, hanem nem birtok, hanem örökség. És igen, említette ezt a hármas szülői feladatot, ami az első a formálás, mert a nyílvesszőt meg kell formálni, ez a mi nevelésünk, ebben van nagy feladatunk, ehhez kapcsolódik a célra tartás is, egyfajta kezdedő lendületet és célt adni. Sokféle cél lehet az ember életében. Mi a legmagasabbra emeljük a gyerekeink tekintetét, hogyha a leginkább életpéldánkkal azt mutatjuk, hogy van fontosabb a karriertől, a külső megjelenéstől, hogy van valaki, akinek nem csak erre a föld életre van gondja, hanem a mi örök életünkre is. Mert hát végül is ő adta Krisztust is, aki sok mindenre megtanít. És itt az elengedés kapcsán, ami a harmadik szülői feladatkör, ami tulajdonképpen végigkíséri a gyermek élet. Akkor, amikor vállaljuk, amikor elfogadjuk Istentől, és lemondunk a magunk kényelméről, és elengedjük, elengedjük azt a tökéletesség illúzióját, amit talán előtte tápláltunk, hogy minden otthon mindennek ragyognia kell, megtanulunk foltokat eltakarítani, megtanulunk megbocsátani és elengedni. Azt, hogy mi tökéletes szülők vagyunk, annak a képét is szép lassan elengedheti velünk az Úristen, alázatra tanít ez minket is. És végül a legnagyobb persze, amikor a felnőtt élet útjára kell őket bocsájtani, és akkor is kiderül, hogy ott, ahol mi már nem tudjuk őrizni, ott az Isten meg tudja őrizni, hiszen a legnagyobb építőmester, a legnagyobb őriző az az Úristen.
0: Életünk egyik legnagyobb kihívása mindez egyébként?
2: Hát, nyilván, én legalábbis így tapasztaltam meg, hogy egészen megváltoztatta az életemet. Sőt, még a házas kapcsolatunk életét is megváltoztatja, az addig irányét, a gyermek áldás, igen.
0: És akkor jól látom, hogy egy kicsit elérzékenyült a téma kapcsán?
2: Na, természetesen, főleg ott, ahol a hibáról és mulasztásról van szó, mert nyilván én is érzem, hogy nem tudtam mindig tökéletes szülő lenni, és abban csak reménykedhetem, hogy Isten mindennek ellenére, aki rajt nála van a növekedés, tőle van, és ő meg tudja mutatni, hogy, hogy talán mégiscsak, amikor olyan visszajelzések vannak a gyerekeinkről, hogy mégsem volt hiába való, mégiscsak valami jóra tudtuk őket nevelni, igen.
0: Itt vagyunk a Bahui Egyház megyének az egyik legnagyobb rendezvénye, lehet ezt mondani. Hogyan értékeljük ezt, hogyha eljön ide valaki messziről?
2: Úgy tűnik, hogy ma már nem csak a kerületnek ez egy ilyen gyűjtőpontja, ilyenkor július első szombatján, hanem most is érkeztek határon túlról is, tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb fesztivál jellegű ünnepsége, vagy együttléte a kerületnek, amit elkezdtek előttünk már itt a Bahuiváron, és ez sikerült az egyházkerületnek is bekapcsolódnia, és együtt munkálkodni, és reménykedni abban, hogy minden ilyen együtt létet az Isten meg tud áldani azzal, hogy egy magasabb szintre emeli ez a 127. Zsoltár, a Grádicsok éneke is. Persze, ahol nem csak azt üzeni, hogy fölfelé tartanak, hanem aki a templom felé megy, azt az Isten fölemeli magához. És kívánom, hogy ezt éljük meg itt is.
3: A 7. lelkesítő családi napon jártunk a Bahuiváron.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: A tűzgyújtási tilalom elrendelése az mindig attól függ, hogy erdőkben a biomassa, vagyis a földön lévő növényi részeknek a nedvesség tartalma az mekkora. Tehát lehet, hogy leesik egy nagyobb zuhé, és úgy érezzük, hogy na, volt eső, minden nedves, nincs már szükség tűzgyújtási tilalomra, de ez mindig attól függ, hogy az erdőben ott a talajnedvesség tartalma az milyen szinten van. Ettől függetlenül lehet, hogy érvényben kell tartani. Ha komolyabb eső hullik, most az elkövetkező napokban viharokra lehet számítani, lehetséges, hogy meg lehet szüntetni a tűzgyújtási tilalmat, de nem kizárt, hogy 2-3 nap múlva újra el kell rendelni. Ez egy dinamikusan változó folyamat, ezért érdemes mindig megnézni a katasztrófavédelem weboldalán, mindjárt a főoldalon, egy Magyarország térképen jelöljük, hogy éppen aktuálisan hol van elrendelve tűzgyújtási tilalom. Egyébként a tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy ahol el van rendelve, ott erdőben és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Tehát az elsősorban az erdőben kirándulókra vonatkozik. Ha valaki a saját kertjében szeretne tüzet gyújtani, akkor egészen más szabályok vonatkoznak rá. Ha például valaki hulladékot szeretne égetni, na ott nagyon egyszerű a szabályozás, mert tilos. Hulladékot égetni, ingatlanon belül, ingatlanon kívül tilos. Az ilyet ne csináljuk, kommunális hulladékot, az más módon kell, hogy megszabaduljunk tőle. Zöld hulladék elégetésére van lehetőség, ott, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Nézzük meg viszont az önkormányzati rendeletet, mert önkormányzat válogatja, van, amelyik azt mondja, hogy péntekenként, van, amelyik azt mondja, hogy szombatonként, van, amelyik megjelöl egy idősávot, hogy délután 2 és 4 között. Egyébként a vármegyei települések 80%-a lehetővé teszi a kerti zöld hulladék égetést. Nézzük meg mindenképp a rendeletet. De én tűzoltóként azt javasolom, hogy ha éppen hőségriasztás van érvényben, szárazság van, nagy meleg van, akkor annak ellenére, hogy engedélyezi az önkormányzat, tekintsünk el a kerti zöld hulladék égetéstől, várjuk meg azt az időpontot, amikor nem lesz ekkora hőség, nem lesz ilyen meleg, inkább akkor égessük el, ha mindenképpen égetéssel akarunk megszabadulni a kerti zöld hulladéktól. Hogy az önkormányzatnak nincsen kerti zöld hulladék égetésére vonatkozó rendelet, akkor egyértelműen tilos. Akkor a zöld hulladékot lehet komposztálni, elszállítatni, bármilyen más megoldással élhetünk, de az elégetéssel nem. Kérek mindenkit, hogy ezeket a minimális tűzvédelmi szabályokat tartsák be, mert naponta hatalmas szabadtéri tüzek keletkeznek tűzoltóknak. 40 fokos nyári hőségben a 100-150 fokos tűz környezetében állni, több hektáros, több 10 hektáros szabadtéri tüzeket oldani, az rendkívül megterhelő munka, és nagyon komoly negatív hatása van a gazdaságra is, úgyhogy vigyázzunk, mert egy-egy apró szikrából, pici kis tűzből lesz mindig a nagy tűz.
3: És ha már a kerti égetésnél tartunk, akkor még maradnék a családi házak, vagy bármilyen kertes övezet területén belül. Ugye ilyenkor nyáron előszeretettel bográcsozunk, szalonnát sütünk. Miskolciaknak mit tud tanácsolni ez esetben, hogyha kimegyünk grillezni, bográcsozni, szalonnát sütni? Ilyenkor hogyan készüljünk fel, mire figyeljünk oda?
2: Ha van saját kertünk, akkor bármikor bográcsozhatunk, grillezhetünk, ennek semmi akadálya nincsen, de itt is az alapvető tűzvédelmi szabályokat tartsuk meg. Tehát előtte a tűzrakóhely környezetét tisztítsuk meg, hogy ne tudjon a tűz tovább terjedni. Tehát, hogyha sűrű, lekaszálatlan, magas, száraz növényzet van körülötte, akkor számíthatunk rá, hogyha éppen bedurrantunk a bogrács alá, akkor ez el fog terjedni, és égni fog a félkert, átterjed a garázsra, a házra, bármire. Tehát tisztítsuk meg a tűzrakóhelynek a környezetét. Legyen mindig a kezünk ügyében valamilyen szerszám, lapát, gerebje, amivel a tüzet kordában tudjuk tartani. Nem baj, hogyha van a kezünk ügyében egy-két vödör víz, vagy egy nyomás alatt lévő kerti tömlő, amivel azonnal, hogyha tűz kezdene elharapózni, elszabadulni, el tudjuk oltani. Hogyha feltámadna a szél, mindenképpen oltsuk el a tüzet, majd amikor újra szélcsendes lesz az időjárás, akkor újra begyújtjuk, folytatjuk a kerti bográcsozást, sütögetést, főzőcskézést. Egy percre se hagyjuk magára a tüzet, tehát oké, hogy megy a meccs, nézzük a VB meccset közben, de ha éppen gól van, akkor se hagyjuk ott a grillt és szaladjunk be. De volt egy eset, nem is olyan régen, hogy valaki a kerti kiülőben begyújtotta a kerti grillt, és bement egy sörért a házba. Na most ez alatt a 30 másodperc alatt, amíg bement a hűtőhöz, kiment újra a kertbe, kigyulladt a fakerti kiülő, a tűz átterjedt a házra, a háznak égett a szigetelése, 10 milliós kár keletkezett azért, mert 30 másodperc valaki magára hagyta a parázsló grillt. Tehát tényleg figyeljünk oda erre, ha közben sörülni szeretnénk, vigyük ki előre, tüzet ne hagyjuk magára, valaki mindig legyen a tűz közelében, mindig akkor van probléma, hogyha magára hagyjuk a tüzet. Hogyha valaki társasház erkélyén szeretne grillezni, az sem megoldhatatlan, viszont nem mindegy, hogy milyen módszerrel teszi ezt meg. Például gázpalackon működő grillt az társasház erkélyén tilos működtetni. Szintén nem lehet fával, szénnel, brikettel grillezni társasháznak az erkélyén. Hogyha nincs más lehetőségünk, csak társasházi erkélyen grillezni, akkor elektromos grillt válasszunk, de előtte nézzük meg a társasháznak a szabályzatát, hogy nem tiltja-e az erkélyen főzőcskézést, mert ha igen, akkor ezt értelmszerűen nem szabad megtenni, de tűzvédelmi szempontból nem tilos elektromos grillt használni az erkélyen.
3: Hadva a mezőgazdasági tüzeknél, csak hogy értsük az elővigyázatosságot, a katasztrófa védelemnek ez mekkora munkát ad, hiszen itt gondolom nagy táblákról beszélünk, ha ne adj Isten, gond történik. Ilyenkor a katasztrófa védelem mikkel készül, mekkora gépjármű állománnyal, emberállománnyal, gondolom ilyenkor sok mindenkit kell riasztani.
2: Minden nagy tűz kis tűzként kezdi a pályafutását. Nyilván a legjobb, ha ki sem alakul. Ha kialakult, akkor igyekezünk minél hamarabb megfékezni, megakadályozni, ami eszközzel ez lehetséges. Hívjuk azonnal a tűzoltókat a 112-es segélyhívó számon. Pontosan mondjuk meg, hogy hol történt, milyen számon lehet bennünket utolérni. Néhány lelketlen statisztikai adat, tavalyi évben 11 pótkocsi, 15 traktor, 40 bálázó és 38 kombájn gyulladt ki. Tehát több mint 100 mezőgazdasági munkagép égett. Holott évente átlagosan ez a szám, ez ilyen 60-70 körül szokott mozogni, tavaly pedig a 100-at is meghaladta. Egy kis odafigyeléssel meg tudjuk előzni, hogy ilyen rossz statisztikai adatok legyenek idén, mint tavaly. Tűzoltóknak nagyon nagy és nehéz feladatot ad a szabadtéri tüzeknek az oltása, mert amíg városi környezetben kiépített tűzivíz hálózat van, addig természetes környezetben, a gabonatábla közepén, az erdőben nincsenek tűzcsapok. A tűzoltóknak magukkal kell odavinni a vizet. Nyilván minden tűzoltójárműben van valamennyi mennyiségű víz. Ez lehet 1000 liter, 2000 liter, ez arra elég, hogy a tűzoltók megkezdjék az oltást, azonban a tűzoltójárművek táplálását, a folyamatos vízellátását azt meg kell oldani szabad területen is. Ezért ilyenkor mindig vízszállító járműveket kell a helyszínre riasztani, amelyek aztán ingáznak a víznyerő hely és a beavatkozás helyszíne között.
3: Hogyan látja a mostani nagy hőség, ugye hőkupolákról beszélünk, ez mekkora plusz munkát ad esetleg a katasztrófa védelemnek, milyen plusz munkákat adhat az, hogy akár 42 fokos hőség is kialakul Magyarországon, ne adj Isten, itt Borsodabuj-Zemplén vármegye Miskolc környékén is.
2: Sajnos ilyen száraz időben nagyon könnyen terjed a tűz, így az apró kis szikrából, apró pici tűzből óriási tüzek alakulhatnak ki. De nem csak a tüzek adnak plusz munkát a hőségben a tűzoltó, Nagyon sokszor riasztják a tűzoltókat egyedül élő idős emberekhez, akik már napok óta nem adtak magukról életjelet. Mindenkinek azt mondom, hogy ilyenkor, amikor ilyen meleg van, és figyeljünk jobban egymásra. Lehet, hogy egyetlen hogy vagy telefonhívással is életet lehet megmenteni.

0: másik riasztás, ami miatt egyre gyakrabban hívják nyáron a tűzoltókat, az a szénmonoxid mérgezéseknek a megugró száma. Kevesen gondolnák, hogy a szénmonoxid az nyáron is elő szokott fordulni. Mindenki a téli fűtési szezonhoz köti ezt a fajta veszélyt. Nyáron ugyanúgy használunk meleg vizet, nagyon sok helyen pedig nyílt égésterű vízmelegítő eszközzel melegítik a vizet. Nyilván van, aki a nagy nyári hőségben sem jéghideg vízzel szeretne lezuhanyozni, hanem langyossal, ehhez nyilván neki meg kell nyitni a meleg vizet. Vagy mosogatáshoz például ugyanúgy meleg vizet kell engedni. Tehát ilyenkor nyáron is használunk meleg vizet. Most, hogyha egész nap tűzi a nap a háznak a kéményét, akkor a kéménynek az épületen kívüli része az nagyon fel tud forrósodni. Viszont az épületen belüli alsó része a kéménynek az hideg marad. Mi szeretnénk mosogatni, kinyitjuk a melegvizet, és a nyílt égésterű vízmelegítőből a füstgáz az nem tud távozni a kéményen keresztül, mert ezt a beszorult hideg levegőt, ezt a légdugót a füstgáz nem tudja kilökni, hanem visszaáramlik. Na most, hogyha a nyílt égésterű vízmelegítőben nem földgáz és oxigén ég, hanem földgáz és a visszaáramlott égéstermék, akkor van tökéletlen égés, akkor keletkezik szénmonoxid. Amíg egy átlagos téli napon, naponta országszerte 3-4 alkalommal hívják a tűzoltókat szénmonoxid miatt, addig a nyári melegben ez naponta 10-15 alkalom. Úgyhogy ha valahol nyáron rendszeresen megszólal a szénmonoxid érzékelő, mondanom se kell, tehát hogy minden nyílt égésterű vízmelegítő mellé szerezzünk be szénmonoxid érzékelőt. És hogyha ez a szénmonoxid érzékelő a nyári melegben rendszeresen megszólal, akkor hívjunk kéményseprőt, mert lehet, hogy a kéményt kívülről le kell szigetelni, vagy lehet, hogy egy húzatfokozót kell rátenni. Nyilván ezt mindig a helyszíne válogatja, nincsen két egyforma kémény, hívjunk egy kéményseprőt, pontosan meg fogja mondani, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy nyáron szénmonoxid mérgezés áldozatai legyünk, csak azért, mert meleg van, és légdugó alakult ki a kéményünkben.
1: Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsodaba Új-Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is. Hamarosan jönnek a hírek, majd ismét várom vissza önöket a Svéd Asztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormánynak azt javasolta, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. Mint ismert, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett több ezer köbméter követ szórni a folyóba, hogy egy fenékküszöbbel megemeljék a vízszintet a paksi atomerőmű hűtése miatt. Ennek segítségével egy reaktor végig üzemelhetett, ami kulcsfontosságú volt az ország energiaellátása miatt. November 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatást indít a kormány a nehéz helyzetbe került családok támogatására. A cél, hogy a segítség még a végrehajtás megindulása előtt az átmeneti pénzügyi nehézségek idején elérhető legyen. Az érintettek személyesen a kormány ablakokban, valamint online is jelentkezhetnek majd a tanácsadásra. A digitális felületen kérdőív és háztartási költségkalkulátor is segíti majd a saját pénzügyi helyzet átlátását. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 7-i hatállyal kinevezett 4 helyettes államtitkárt. A magyar közlöny szerint hétfőtől Borbély Pece Tibor Bors, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, Budai Miklós és Markovszky Szabolcs a Gazdaság és Energetikai Minisztériumban, Tóth Maros Dániel pedig a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban tevékenykedik majd. Nemrég egyébként személyes okokra hivatkozva lemondott a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára, írta meg a Telex. Újra megnyithatják a Népligetben található planetáriumot a fővárosban, miután a minisztérium törvényjavaslatot nyújtott be a vagyonkezelői jog átruházásáról. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a TIT lepusztult épületének fenntartására eddig nem volt megfelelő forrás. A javaslat elfogadása esetén a vagyonkezelői jog a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülhet. A tervek szerint a planetárium megújult formában, de a tudományos ismeretterjesztést szolgálva nyithat újra, megőrizve a klasszikus Zeiss vetítőt is. Ünnepélyesen megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák a nagyberegi református templomban. Kollai István magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány támogatja a helyi kezdeményezéseket és az oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig. Emlékeztetett arra is, hogy a háborús körülmények ellenére már 5. éve kinyitnak az iskolák, ami a pedagógusok és a szülők helytállásának köszönhető. Magyarország 115 millió forinttal járul hozzá a júliusi viharban megrongálódott kárpátaljai oktatási intézmények helyreállításához. Orosz Ildikó, a KMPS elnöke elmondta, hogy a nehézségek ellenére közel 1000 kisdiák kezdte meg tanulmányait az idén. A rendezvényen kiemelték, hogy a kárpátaljai magyar közösség jövője érdekében alapvető fontosságú, hogy a gyerekek szabadon tanulhassanak magyarul. Törpefákat mutatott be a Miskolci Bonsai Klub és vendégei a Diósgyőri Kézműves Alkotóházban megrendezett hagyományos ingyenes kiállításon. A szombaton megnyílt kaktusz kiállítással is kiegészült unikális tárlaton a bonsai kultúra bemutatása mellett interaktív előadásokat hallgathattak a növények neveléséről az érdeklődők, valamint tanácsadást is kaphattak. A programot mesterségbemutatók, kézműves vásár, valamint az Istráng népzenei kettős és a miskolci Tambura Banda koncertje színesítette. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. A MÁV csoport vezérigazgatójának tájékoztatása szerint a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett. A növekvő érdeklődés miatt az utószezonban is folyamatosan járnak majd a háló és fekvőhelyes kocsik. Hegyi Zsolt kiemelte, hogy az éjszakai vonatozás és maga az utazás is különleges élményt nyújt az utasoknak.
0: az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, 2026. szeptember 6-a, vasárnap van, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A szerkesztőt Hornyák Zoltánt hallják. Hamarosan a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd az útra való hitéleti gondolatokat hallhatják. Fél ötkor regionális hír összefoglalunk, a régió krónika jelentkezik. Ezután Nyíri Péterrel, Sátoraljaújhely alpolgármesteri beszélgetünk. Az önkormányzat kezdeményezéseiről hallhatnak majd részletesen.
2: Amikor a vízműhöz kell fordulni, lehet persze tájékozódni a polgármesteri hivatalnál, meg is adjuk a tájékoztatást, csak hát akkor telik az idő, néha közvetlenebb a hangkapcsolat, úgyhogy ezért akarunk segíteni az állampolgárnak. Továbbra is lehet fordulni a hivatalhoz, az önkormányzathoz, de valamikor gyorsabb az ügyintézés, és valóban nem minket illet, mert mi is csak azt tudjuk megmondani, hogy kérem szépen, van egy ilyen telefonszám, vagy egy személy, kell keresni, vagy éppen segítünk.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Szeptember 6-a van a Zakariások neve napja, nevük Héber eredetű jelentése, Jáve ismét megemlékezett. 1442-ben e napon volt a Zajkányi csata Hunyad vármegyében. Hunyadi János 15 ezer emberével a Vaskapu hágóban szétverte Sehabeddin Begler bég 80 ezer főnyi Erdélybe benyomult török seregét. 1522-ben a Victoria Magellán expedíciójának egyik hajója visszatért Spanyolországba, ez az első hajó, amely körbehajózta a földet. 1658-ban volt a Szárhegyi csata, melyben a 300 fős székely sereg legyőzte a 10 000-es túlerőben lévő tatár és moldvai betolakodókat. 1848-ban Kossuth Lajos pénzügyminiszter elrendelte az 5 forintos bankjegyek kibocsátását. 1896-ban az 1442-es csata 454. évfordulóján Hunyad vármegye 4 méteres buzogányos hunyadi emlékművet állítatott a dél-erdélyi Vaskapu hágóban. Ezt a románok 1992-ben ledöntötték. 1766-ban született John Dalton, brit kémikus, fizikus, a színvakság leírója, az atomelmélet kidolgozója. 1781-ben Anton Diabelli, osztrák zeneszerző született. 1876-ban John James Richard MacLeod, Nobel-díjas skót fiziológus, az inzulin felfedezője született. 1901-ben született és 1981-ben hunyt el Bilicsi Tivadar, színész, érdemes és kiváló művész. 1903-ban Kadosa Pál, kétszeres Kossuth-díja zeneszerző, zongora művész, zenepedagógus született, 83-ban hunyt el. 1904-ben Keresztúri Dezső Széchenyi díjas író, költő született, tőle 96-ban búcsúzhattunk. 1921-ben született, 87-ben hunyt el Tamási Zdenko, Erkel díjas zeneszerző. 1948-as születésű Hegedűs Csaba, olimpiai bajnok, birkózó. 1868-ban hunyt el Szendrei Júlia költőnő, Petőfi Sándor felesége. 1922-ben Mihalik Kálmán zeneszerző, a székely himnusz komponistája hunyt el. 1997-ben Zsuzs Éva, Kossuth-díjas filmrendezőtől búcsúztunk. 2007-ben pedig Luciano Pavarotti, olasz operaénekes, tenorista, a 3 tenor egyike hunyt el. Kedves hallgatóink, a szeptember 6-ai nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit nem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. A szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virága lehullik, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott ígét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az ígének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az ígének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozók szakszervezetei. Új honlapok segítik a református oktatás és hittanoktatás szereplőit. Kegyelem lélektől lélekig. Harmadik alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református nők konferenciáját. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régiókronikáját hallják 2026. szeptember 6-án, vasárnap 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget nyújtson az autósoknak, közölte Magyar Péter szombaton közösségi oldalán. A miniszterelnök kiemelte, olyan megoldásra van szükség, amely a védett tárral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem terheli meg havonta több 10 milliárd forinttal a költségvetést. A kormányfő posztjában arról is beszámolt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a bel- és külgazdaság irányait, valamint a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokat. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A konstrukció 5 millió forint kedvezményes hitelből és 5 millió forint visszanemtérítendő támogatásból áll. A támogatott cégek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek döntő többsége pedig vidéki, turisztikai szereplőktől érkezett. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára a miniszterelnökség épülete elé meghirdetett demonstráció előkészítését. A szervezetek képviselői hangsúlyozták, hogy a béremelés részleteiről egyelőre nem kaptak tájékoztatást. A dolgozók a kampányban is megígért azonnali 25%-os béremelést várják, a két lépcsőben történő emelést nem tudják elfogadni. Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormánynak azt javasolta, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. Mint ismert, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett több ezer köbméter követ szórni a folyóba, hogy egy fenékküszöbbel megemeljék a vízszintet a paksi atomerőmű hűtése miatt. Ennek segítségével egy reaktor végig üzemelhetett, ami kulcsfontosságú volt az ország energiaellátása miatt. Kegyelem lélektől lélekig harmadik alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református nők konferenciáját, a KEL konferenciát szeptember 12-én szombaton a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség templomában 9 és 14 óra között. Az alkalmon Uzsainé Pécsi Rita és Pocsainé dr. Eperjesi Eszter előadását is meghallgathatják a résztvevők. Jelentkezni szeptember 9-ig lehet e-mailben. Benke Kingát, a Tirek Nőszövetségének elnökét, a Magyarországi Református Nőszövetség alelnökét, Szendrői és Szendrőládi református lelkipásztort hallják.
2: Igazán két fő előadónk lesz, azt gondolom, bár emellett többen lesznek, akik szót fognak kapni, de az egyik fő előadónk az Uzsainé dr. Pécsi Rita tanárnő lesz, akinek az előadásának a címe a felnőtt kor szakaszainak életfeladatai, krízisek és lehetőségek, mert különböző életszakaszokat mutat be, így különböző korú nők is egyaránt az előadásnak aktív tagjai lehetnek, és így mindenki kaphat ebből az előadásból bármilyen életkorúan is érkezik közénk. A másik előadónk pedig Pocsainé dr. Eperjesi Eszter lesz, aki egy imádságos könyvet mutat be, Tompa Mihály, Olajága, ez a könyv címe, amit bemutat számunkra, hiszen az imádság évében vagyunk, és szerettünk volna különösen is így az imádságok köré csoportosítani gondolatokat, előadásokat és megbeszéléseket. Meg a lehetőségét is, hiszen ugyanígy, mint ahogy ez szokott lenni nálunk, egy csoportos megbeszéléssel zárul a konferencia. Szeptember 9-ig várjuk a jelentkezéseket. A plakáton is megadott e-mail címre tiszáninnenirefnök@gmail.com, és Balázs Győző tér 1 alatt leszünk Miskolcon a Felsővárosi Gyülekezet templomában. Mindenkit szeretettel várunk.
1: Új honlapok segítik a református oktatás és hittanoktatás szereplőit. A refoktatás.hu az oktatási szolgálat általános honlapjaként működik, míg a refhittan.hu kifejezetten a hittan oktatási tartalmaknak ad otthont. Bruckner László, a Református Egyház oktatási szolgálatának főigazgatója elmondta, hogy a felületek célja a megbízható tájékoztatás és a református értékek közvetítése. Az oldalakon hírek, események, dokumentumok, valamint szakmai háttéranyagok és jó gyakorlatok is elérhetők. Lenkeiné Teleki Mária osztályvezető kiemelte, hogy a hittan nem csupán tantárgy, hanem lehetőség a közösséghez kapcsolódásra és a keresztény értékek felfedezésére. A felületek személyesen a pedagógusoknak, szülőknek, intézményeknek és a református közösségek érdeklődőinek nyújtanak segítséget. Az online oldalak folyamatosan bővülnek, új dokumentumokkal, hírekkel és szakmai anyagokkal frissülve a jövőben is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és egy helyen megtalálható információkkal támogassa a református oktatási közösség mindennapjait. Először találkozhattak egyetemista mentoraikkal a Miskolc környéki kis településeken élő 7.-8. osztályos diákok a Miskolci Egyetemen rendezett tanévnyitó élménynapon. A Tanítsunk Magyarországért program idén 142 miskolci egyetemista mentort vonultat fel, akik 642 általános iskolás tanulót támogatnak szerte a megyéből. A pénteki rendezvényen a gyerekek látványos fizikai kísérletekben és tudományos ismeretterjesztő foglalkozásokon vehettek részt, amelyeken keresztül kinyílhat számukra a világ. A program célja, hogy a kistelepülésen élő fiatalok személyes kapcsolat révén olyan kompetenciákra és élményekre tegyenek szert, amelyek segítenek a tovább tanulásukban. Az egyetemisták szeptember 11-ig még jelentkezhetnek mentornak, amiért havi 60-65 ezer forintos ösztöndíjat kapnak, aminek egy részét a diákokkal közös programokra kell fordítaniuk. 35. születésnapját ünnepelte a daganatos betegeket és hozzátartozóikat segítő miskolci székhelyű, az Életért a Rák ellen Egyesület. A közhasznú civil szervezet pénteken a Megyeháza éttermében tartotta meg a jubileumi ünnepségét, amelyen a város képviseletében Matiscsák Éva alpolgármester is részt vett. Az Egyesület fő céljai közé tartozik a rákbetegek testi, lelki és szociális támogatása, valamint a társadalmi reintegrációjuk segítése. A szervezet a megelőzésre és a korai felismerésre fókuszáló felvilágosító előadások mellett szabadidős programokkal és klubfoglalkozásokkal is szervezi a közösségi életet. Állami gondozásba került, kórházban lévő kisbabák mellett önkénteskednek a Miskolci Mosolyműhely Egyesület tagjai, hogy a csecsemők ne maradjanak emberi érintés és figyelem nélkül. A szervezet célja, hogy az átmeneti időszakban, amíg a babák örökbefogadó családhoz vagy nevelőszülőhöz nem kerülnek, támogassák a lelki és szellemi fejlődésüket. Az önkéntesek nem egészségügyi feladatokat látnak el, hanem ringatják, ölbeveszik, szeretgetik a csöpségeket és szemkontaktust teremtenek velük. A januárban indult jelenleg 45 fős miskolci csapat szigorúan szervezett keretek között, szűrővizsgálatok és felkészítés után szinte minden nap jelen van a kórházi osztályokon. Debreceni Csilla egyesületi vezető hangsúlyozza, hogy bár a legjobb az lenne, ha ezek a babák nem kórházban lennének, a heti néhány óra odafigyelés is sokat jelent a fejlődésük szempontjából. Új Borsodabolyi-Zemplén megyei regionális villamos vasúti rendszer előkészítése kezdődik meg a közeljövőben, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A cél egy olyan, a meglévő infrastruktúrára épülő hálózat kialakítása, amely Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és Ózd térségét is összekapcsolhatná. A tramtrain lényege, hogy a vasútvonalat összekapcsolja a villamos vonallal, így a megállók sokkal több ember számára lesznek könnyen elérhetőek. Hasonló rendszer már sikeresen működik Szeged és Hódmezővásárhely között is. A tervezés most indul, a megvalósítás pedig hosszabb távú feladat lesz a térségben. A bejelentés aktualitását az adja, hogy a Miskolc és Tiszaújváros közötti vasútvonalat szeptember 1-én újra nyitották. Törpefákat mutatott be a Miskolci Bonsai Klub és vendégei a Diósgyőri Kézműves Alkotóházban megrendezett hagyományos ingyenes kiállításon. A szombaton megnyílt kaktusz kiállítással is kiegészült unikális tárlaton a bonsai kultúra bemutatása mellett interaktív előadásokat hallgathattak a növények neveléséről az érdeklődők, valamint tanácsadást is kaphattak. A programot mesterségbemutatók, kézműves vásár, valamint az Istráng népzenei kettős és a miskolci Tambura Banda koncertje színesítette. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Nyíri Péterrel, Sátoraljaújhely alpolgármesterével beszélgetünk. Az önkormányzat kezdeményezéseiről hallhatnak, kedves hallgatóink, a riporter Bódis Attila.
2: Az önkormányzat a honlapján létrehozott egy úgynevezett állampolgári kisokos fület vagy részt. Ezzel mi volt a céljuk, és mit lehet ezen keresztül elérni?
3: Egész egyszerűen a ügyintézés hatékonyságát akartuk növelni. Jó néhány éve volt már egy ilyen kis kiadvány, akkor ezt kinyomtattuk, papíralapon jelent meg, bedobtuk a postaládába. Azt nem állítom, hogy használták is az állampolgárok. Nem, itt az a helyzet, hogy nagyon sok olyan üggyel keresik meg az önkormányzatot, polgármesteri titkárságot vagy a polgármesteri hivatalt, amely ügynek az elintézése nem a polgármesteri hivatal feladata. És ez nem felelősség áthárítás, nem a munka lerázása a magunkról, hanem egész egyszerűen hatékonyabb, hogyha közvetlenül az illetékes szervhez fordul az állampolgár, mert egész egyszerűen időt veszít. És nagyon sok ilyen ügy van, a polgármesteri hivatal osztályvezetői a munkatársaikkal megpróbáltuk gyakorlatilag mindent összeírni, hogyha valaki darázsfészket talál, hogyha van egy letörött ág, hogyha megrongálódott az autó, rossz helyen parkolnak, bármilyen egészségügyi probléma, nagyon mozog veszélyes az aknafedél, van egy kátyú, tehát lehető legaprólékosabban összegyűjtötték azt, hogy az ember életében milyen probléma van, elment az áram. Nagyon gyakran telefonálnak a polgármesteri hivatalba, hogy keresik polgármesterről, hogy elment az áram, arra azt tudjam mondani, hát akár kicsit tréfásan is, hogy ezt ő is tapasztalta, még nem indult el javítani, tehát nyilván annak megvan az illetékes szerve, amikor a vízműhöz kell fordulni, lehet persze tájékozódni a polgármesteri hivatalnál, meg is adjuk a tájékoztatást, csak hát akkor telik az idő, néha közvetlenebb a kapcsolat, úgyhogy ezért akarunk segíteni az állampolgárnak, továbbra is lehet fordulni a hivatalhoz, az önkormányzathoz, de van, amikor gyorsabb az ügyintézés, és valóban nem minket illet, mert mi is csak azt tudjuk megmondani, hogy kérem szépen, van egy ilyen telefonszám, vagy egy személy, őt kell keresni, vagy éppen segítünk. De volt egyszer egy tréfás eset önmagában, az egészségügyi probléma nagyon fájdalmas, de telefonáltak a polgármesteri titkárságra, hogy nekik nem sikerült bejelentkezniük valamilyen szakrendelésre, és akkor segítsünk már, hát mondjuk, hogy segítünk, de hát csak telefonszámot tudunk adni, nem tudunk helyettük be jelentkezni. Ez nyilván egy szélsőséges példa, de nem annyira, tehát, hogy egyszerűen jó, hogyha tudatosítjuk a hatékonyság miatt. Ez egy több oldalas dokumentum, nagyon részletes, szerintem kiváló munkát végeztek a kollégák, tehát, hogyha valakinek felmerül valamilyen problémája, olyan is, amire most hirtelen nem gondolunk, akkor én azt hiszem, hogy mondhatom, hogy meg fogja találni a választ, azt, hogy hová kell fordulnia. És van még egy fejlesztés a honlapon, ez egy kis eseménynaptár, amelynek a sikere persze azon múlik, hogy az intézmények a városban függetlenül a fenntartótól hogy tudnak együttműködni. Az eseménynaptár lényege, hogy a kulturális programokat, sportrendezvényeket, általában a rendezvényeket ott feltüntetjük, és tud tájékozódni a újhelyi lakos arról, hogy milyen programok lesznek, de mondom, ez azért arra is ösztönzi az intézményeket, hogy együttműködjenek, hiszen az intézmények tudják, hogy milyen programok vannak, ők küldik el nekünk ezeket a programokat, amelyeket feltöltünk, és hogyha ebben van hiány, akkor nem tud teljes lenni ez a munka, de eddig jól megy, úgyhogy lehet nyugodtan tájékozódni. Nagyon sok program van, de ez abban is segít, hogy az intézmények rendszeresen együttműködjenek, és ezért az időpont ütközéseket elkerüljék, tehát tudják a másikról is, hogy milyen rendezvényeket szervez, és nyilván van olyan rendezvény, amelyből akár mondjuk kettőt is elbír egy azonos idősávban a város, de van, amelyemből egyáltalán nem. Mert mondjuk egy időben két könyv bemutatót nem jó tartani, de vannak esetleg olyan rendezvények, amelyekből van egy adott időpontban, és ugyanakkor egy másik, mert tudjuk, hogy más a célközönség. A lényeg tehát az állampolgár tájékoztatása és az intézmények együttműködésének ösztönzése. Én figyeljünk a gyerekekre a mindennapokban, és ez vonatkozik az állampolgárokra is, erről már beszéltünk itt a rádióban is, hogy megy az állampolgár az újhelyi lakos, és hogyha mondjuk olyan gyereket lát, aki esetleg egyedül mozog, vagy csapatban, nem tudom, bandában mennek, akkor nyugodtan lehet figyelni őket, vagy ha valami problémát lát, akkor az illetékes szerveknek lehet szólni. Nem beszélve a közlekedésről, ez egy másik téma, de hát azért talán továbbra is érdemes megfigyelni a jogszabályokat, megkövetni, hogy mondjuk 14 éven aluliak sisak nélkül kerékpározhatnak-e a városban. Azt nyilvánvalóan a szülő felelőssége, mondhatja valaki, hogy hát de nem tudok mindig ott lenni vele és kísérni. kísérni, akkor esetleg ne induljon útnak, mert hogy aztán valamilyen baleset történik, akkor az nagyon fájdalmas vagy tragikus is lehet az érintett családnak is, vagy annak, aki esetleg véletlenül autóval közlekedőként beleszalad egy ilyen balesetbe, úgyhogy nagyon sok terület van, de a gyermekétkeztetést mi a lehetőségeinkhez mérten biztosítjuk.
2: Sátoraljaújhelynek építészeti szempontból kiváló adottságai vannak, amit még szebbé lehet tenni azzal, hogy a közterületek, erkélyek, balkonok szépen virágba borulnak, és hát ugye, mint a legtöbb településen itt is működik a Virágos Város program. Itt azért valami különlegesebb, mert ha jól tudom, akkor több szelete is van ennek, tehát több virágos kategória is létezik a versenyben, amit megkérdett az önkormányzat. Idén is megkérdették ezt, mi a cél ezzel?
3: Ez a Virágos Város program, Sátoraljaújhely, tiszta Sátoraljaújhelyért program. A kettő olyan mértékben vagy módon nem teljesen azonos, hogy itt a köztársasági feladatok mindenkit illetnek, erről is beszéltünk már, tehát az állampolgára lát, ha valamit az utcán nem nagyon koszos, nem tudom, akkor éppen vegye fel és akkor dobja bele a kukába. A Virágos Város programnak az a célja, hogy bemutassuk, milyen szép virágos kertek, ablakok, erkélyek, tornácok vannak, vagy előkertek a városban, és a példamutatás is, tehát ösztönözzünk mindenkit arra, hogy lám, milyen szépen rendben lehet tartani a saját lakókörnyezetét az embernek, mert hát mozaikszerűen mégiscsak így épül fel a város, mindig elmondjuk, a városellátó szervezet végzi a feladatát, van hulladékszállítás, tehát akkor lesz igazán szép a város, hogyha a saját lakókörnyezetét mindenki rendben tartja, amely egyébként kötelessége is. Több kategóriánk van, van a legszebb ablak, legszebb tornác, előkert, erkély, és a város legszebb kertje címet is oda adjuk egy győztesnek, és még a legszebb utca díjat is megkapja. Egy utca, amely aztán jókora kedvezményt kap a hulladékszállítási díjból az adott esztendőben. Hát a kertek meg az ablakok kirakják a virágokat, és egyrészt a közterület felügyelet járja a várost, és fényképeket készítenek, de arra is lehetőséget adunk, hogy az állampolgár maga nyújtson be pályamunkát, vagy éppen a szomszéd azt mondja, hogy hát most neki milyen szép a kertje, és akkor elküld egy fotót, ezt majd egy szakmai zsűri értékeli, és aztán decemberben mindig van egy közmeghallgatásunk, akkor adjuk át ezeket a díjakat, tehát ez időben elválik érdekes, de hát szeptember 30-áig lehet benyújtani a pályázatot, mert most van ennek a szezonja, aztán az értékelés megtörténik, és akkor majd megkapják a díjakat. Maga a díjátadás is egy szép ünnepi alkalom egyébként, mert vannak a szakmai zsűri által kiosztott díjak, és aztán minden választókerületben a megválasztott önkormányzati képviselő pedig saját külön díjakat szokott átadni. Úgyhogy ez egy szép gesztus. Évről évre sokan jelentkeznek. Mindig vannak, akik azt mondják, hogy hú, hát ők miért nem kerültek be a legjobbak között, akkor jövőre is indulnak, vagy éppen felismerik, hogy ez milyen jó kis lehetőség a bemutatkozásra, és akkor elindulnak, tehát mindig szép számú pályamunka érkezik, de mondom, az is nagyon fontos, hogy ösztönözzünk másokat, hogy bemutassuk, hogy lám, milyen szépen lehet gondoskodni a kertekről. Társasházak is jelentkezhetnek, mert mindig vannak olyan idős hölgyek, vagy éppen úri emberek, akik mondjuk egy lakótömb melletti kertet gondoznak. A lakók örömére azt mindig valaki magát

0: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Hornyák Zoltánt hallották. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Viszont hallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét János evangéliuma 3. fejezetének 16. és azt követő verseiből hallgassuk meg. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az Isten nem az az ős szakállas apóka, aki régóta a felhők fölül nézi a világot, amit megteremtett. Jézus nem az a különös ember, aki egyszer régen élt és valami rendkívüli módon az emberek elé élte azt a távoli és láthatatlan apukát. És a lélek nem valami nagy erő, amire állandóan vágyunk és várunk. Mintha az emberi háromdimenziós elképzelés Istenről az időben mindig hátra vagy előre szaladna. Amikor hátra nézünk a múltba, azt vesszük észre, amit az Isten tett, de már nincs ott, elmúlt, megszűnni, elfogyatkozni látszik. Ha pedig előre nézünk, akkor szó szerint az eljövőt látjuk. Olyan dolgot, ami felénk halad. Amikor azonban azt mondjuk, hogy Isten hármas egység, akkor azt az Istent látjuk, akiben egyesül a három részre szakadt idő. Ő az, akiben nem múlik el semmi, és ami eljövendő, az is itt van már. Eszembe jutott a rendező Tarkovszky mondata: etikai értelemben visszafordítható az idő. Valamely következmény ismeretében minduntalan az okhoz fordulunk, látszólag lelki ismeretünk segítségével visszaforgatjuk az idő kerekét. Morális értelemben fordított viszonyban áll az ok és a következmény, és az ember szinte visszatérhet a múltba. Valóban, Tarkovszky filmjei erre tesznek kísérletet, hogy a lelki ismeretünk utazását tegyük meg, és menjünk vissza múltunkba. Azt mondja, a film éppen az idő megjelenítésének a művészi eszköze. A pörgő kockákkal azt fejezi ki, hogy valami elmúlik, mégis visszaforgatható. Ez is egyfajta isteni időutazás. Ha pedig Isten szent háromság, akkor Isten jövője felől nézhetjük a múltat és a jelent. Meg lehet fordulni, és a felénk érkező időt megtapasztalni. Ha Krisztus jön felénk, aki már itt is volt, akkor a jövő nem valami rémkép, hanem az időhullámok egyesülése a három egy Istenben. A mai igemagyarázat Fekete Ágnes nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A konstrukció 5 millió forint kedvezményes hitelből és 5 millió forint visszanemtérítendő támogatásból áll. A támogatott cégek 95%-a mikro- vagy kisvállalkozás, a kérelmek döntő többsége pedig vidéki, turisztikai szereplőktől érkezett. Az országos közúthálózat felújítására fordítják a Mohácsi híd beruházásánál megtakarított mintegy 76 milliárd forintot, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a Mohácsi Duna híd beruházásának folytatásáról. Maga a híd megépül a tervek szerint, de az alföldi oldalon kapcsolódó út 2x2 helyett csak 2x1 sávos lesz. Újabb egyeztetéseket tartott az államfő a legfőbb ügyészi jelölt állítás ügyében. Bak András Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével Matécsa Artemonnal tárgyalt a Sándor palotában. Az államfő hivatala közölte, a köztársasági elnök az igazságszolgáltatási szervezetek és jogászi hivatásrendek sorában az ügyvédek és maguk az ügyészek véleményére is számít. A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a 300 milliárdos zuglói irodaház projekt két cégének csődeljárását. A Bayer csoporthoz és a ZVK Development Kft.-hez az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelik ki vagyonfelügyelőként, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a két cég nem csak a bosnyák-téri beruházás miatt fontos, a Magyar Fejlesztési Bank kitettsége a Bayer csoporttal szemben mintegy 207 milliárd forint közpénz, hitelek, kötvények és állami garanciák formájában. Júliusban majdnem 5%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos hónapjához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés jelentősen meghaladta a júniusi 3%-ot és megközelítette a májusi 4,8%-ot. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint júniushoz képest 1%-kal bővült a forgalom. Különleges 168 órás megszakítás nélküli imaláncra hívja a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálata az egyház minden gyülekezetét 2026. október 5-e és 11-e között a tisztújító választásokhoz közeledve. Az imádság évében szervezett kezdeményezés célja, hogy a lelki megújulás és az egység jegyében közösen kérjék Isten vezetését az egyház jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. A hívőket arra buzdítják, hogy vállaljanak egy-egy órát, és kis csoportban, családi körben vagy egész gyülekezetként kapcsolódjanak be a folyamatos könyörgésbe. A lelkipásztorokat arra ösztönzik, hogy szervezzenek helyi imacsoportokat és bátorítsák a presbitereket, illetve a gyülekezeti tagokat a részvételre. Az elinduláshoz szükséges útmutatók, inspirációs anyagok, valamint a jelentkezési és időpontfoglalási felület a hivatalos honlapon érhetők el. Harmadik alkalommal rendezik meg szeptember 12-én a Mindenki Születésnapja életvédő sétát Budapesten, amelynek célja a szemléletformálás és a segítségnyújtási lehetőségek bemutatása. A Széchenyi István tértől a Tabánig tartó eseményen a szervezők a várt és váratlan gyermekek elfogadására, valamint a krízis helyzetbe került édesanyák támogatására hívják fel a figyelmet. Szemkő Gábor alapító hangsúlyozta, hogy pártpolitikától független pozitív üzenettel, harag helyett féltő szeretettel szeretnének kiállni a magzatok életéért és jogaiért. A rendezvényen színpadi beszédek, családi programok, valamint ismert művészek és előadók fellépése mellett a nehéz helyzetben lévőket segítő alapítványok standjai is várják az érdeklődőket. A szervezők kiemelt célja, hogy a válsághelyzetbe került kismamák lássák, van kiút és széles körű mentális, valamint anyagi segítség áll a rendelkezésükre.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Kalocsai Richárd fotóriporter lesz, akit arra kértem, hogy segítsen a zsebünkben lapuló telefonunkkal jobb fotókat csinálni, mint amiket egy átlagember szokott.
2: Pont az elmosástól a kicsi fénypontok, mint este a lámpák, vagy egy karácsonyi megvilágítás háttér, ott viszont lehet, hogy megint jó. Ott szépen elmossa, és attól kap egy pluszt még a kép.
1: Ma tehát tippeket, tanácsokat, jó szándékú ötleteket kapunk egy profi fotóstól.
3: Hogyha vízatlan és porálló a telefonod, akkor szerintem nyugodtan kenthetsz rá például ketchupot is.
1: Megéri velünk tartani.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kalocsai Richárd fotóriportert, a Reformátusok lapja egykori fotósát arra kértem, hogy segítsen ma nekünk abban, hogy hogyan lehet egy kis odafigyeléssel, némi tudatossággal és egy csipetnyi játékossággal sokkal jobb fotókat készíteni a zsebünkben lapuló okostelefonokkal. Tisztázunk alapfogalmakat, mit jelent a halszemoptika, hogy miért jó, ha elmossa a telefonunk egy portréképnél a hátteret. Beszélünk arról, hogy van-e értelme az éjszakai mód használatának, de szó lesz arról is, hogy hogyan állítsuk be a témát egy képen, megtudhatják, hogy miért jó, ha néha a telefonunk lencséjét az ujjunkkal, vagy akár ketchuppal összemaszatoljuk, és beszélünk arról is, hogy tudunk-e egyszerűen utólag szerkeszteni a fotóinkon is, hogy van-e ennek értelme. És az igazán kíváncsi hallgatók műsorunk második felében még a telefonjukon, számítógépükön, táblagépükön megnyithatnak egy honlapot is, amelyen Ricsi képeit nézhetik, miközben beszélgetünk a fotózásról. Mai vendégünk tehát Kalocsai Richárd fotóriporter.
4: Egy profi fotós mit tud javasolni egy egyszerű embernek, akinek ott van a zsebében egy egyszerű okostelefon, tehát nem a legdrágább, legújabb szuperkamerás, hanem mondjuk egy nagyszülő, aki kapott az unokáktól egy okostelefont, néhány tízezer forintos, tudjanak telefonálni, de szeretne néha képeket is készíteni vele, de nem tudja, hogy hogy lehet. Mit lehet kihozni egy ilyen átlagos telefonból? Mit érdemes tudni előzetesen?
2: Rengeteg dolgot ki lehet hozni egy ilyenből, de hogy ha az alapfelhasználást vesszük, hogy mire jó egy ilyen telefonnak a kamerája. Saját nagymamám például virágos kertét szokta lefényképezni, azt szokta tovább küldeni, azt szokta kiposztolni. Bármit vesz, vagy bármi, amiről csak egy képet akar elküldeni, vagy elmegyünk kirándulni vele, akkor ő is fényképező, is megosztja ezeket a képeket. De nem viszi túlzásba, tehát nem arra kell gondolni, hogy most ő fogja és egy high pro professzionális felhasználóként fogja és ilyen-olyan-amolyan beállításban. Csupán annyi, hogy elindítja a fényképezőgép funkciót, kiválasztja azt, hogy ez videó legyen, vagy kiválasztja azt, hogy ez fénykép legyen, mert nagyon jó automatikák vannak már mindegyik kategóriában.
4: Nagymamádat tanítottad fotózni?
2: Nem.
4: És az okostelefonját használni?
2: Keresztapám, unokahúgom, ők töltöttek bele nagyon sok időt, tehát nagymamámnak van okostelefonja, laptopja van, abszolút aktív ilyen téren, tehát így a Facebookos aktív nagymama.
4: És akkor az ő képeire, ha gondolsz, és tényleg nem megbántva őt, inkább csak a példát tovább viszem, mi az a két tanács, amit az ő képeit látva mondhatná, hogy még jobbak legyenek azok a virágfotók, vagy amiket szeretne megosztani a szeretteivel?
2: Hát, hogyha őt jobban érdekelné maga a fényképezés dolog, akkor lehetne egy csomó minden trükköt mondani neki, hogy mit csináljon még. De hogy tényleg itt a cél az az, hogy meg tudja mutatni. De hogy itt ugye ebben a stílus irányzatban ez olyan, mint a dokumentalista fotográfia. Ott pont nem a plusz trükkökről van szó, hanem arról, hogy a valóságot mutasd meg, picit valamilyen szinten kihúzva a technikai adottságokat. Értsd úgy, hogy nagymamámnak nem fogom azt mondani, hogy a kertről folyamatosan csak a hajszem optikát használja, hanem ami benne van teljesen random, ami a sima alap optika, ami van a telefonjában, azt használja hozzá inkább. Mert itt a cél mi vele. És ha szeretne vele művészkedni, ha szeretne vele valami extra dolgot csinálni, akkor nyilván olyan irányba is elmenne, meg akkor kérne benne segítséget, vagy mi mondanánk neki. Viszont itt az a lényeg benne, hogy közvetíteni tudja ezeket felénk. Tehát ebben ez a speciális, hogy ezeket az alapfunkcióit pedig jól használja. Tehát azt kiaknázza teljesen. És ezért nem tudsz neki többet mondani annál, ami a célt el kell, hogy érjen veled. Tehát, hogy ott van mondjuk, vegyünk alapul egy darab cserepes virágot. Szeretné megmutatni azt az egy darab cserepes virágot, hogy még kinőtt egy hajtásra, de a többihez viszonyítva, hogy akkor az hol van, hol nőtt, hogy süti a nap, és így tovább. Ott viszont tényleg csak annyi, hogy fogod szemből, szépen a vízszintest beállítva, hogy rálát, nem egy bokor mögül, hanem oda sétálsz hozzá, lefényképezed, hogy a cserép aljától, a virág tetejéig, jobb szélétől, bal széléig az egész benne legyen. Azt meg tök jól csinálja. De hogyha meg művészképeket, vagy szeretne nagyon izgalmas makróképeket csinálni, akkor választhatná ezt is, de ő szerintem érdekli a fényképezés, de nem annyira, hogy ez egy mindennapos dolog legyen számára.
4: Oké, akkor néhány szót, fogalmat magyarázz meg, légy szíves nekünk. Egyrészt mondtad ezt, hogy halszem optika például, az mit jelent, meg mondtad az előbb még azt, hogy makró. Ezek mit jelentenek a fotózásban?
2: Vannak ezek a telefonok, amik hátlapján többféle. Most nem feltétlenül a 10.000 forintos telefonról van szó. Vannak olyan telefonok, amiknek többféle optika van a hátlapján. Például a halszem az azt jelenti, ez egyszerűen jól hangzik, hát hogy lát a hal. A halszem optika az egy átlagban ilyen 160-180 fokos szöget zár be. Ennek azért lehetnek torzításai, amik igazán effektként is felhasználhatóak. A nagyobb terekhez, mint például, vagy kisebb terekhez, pontosabban kisebb terekhez, ha egy szobát szeretnél lefényképezni visszatérve nagymamámhoz, ki van mondjuk tapétázva nála újra, és szeretném megmutatni a szobát, akkor át fog váltani nagy valószínűséggel a halszemre. Mert akkor a négy sarokból legalább három sarkot egyszerűen be tud mutatni, egy fénykép átmegy a másik oldalon, onnan még egy fénykép. Volt szó a makróról. A makró az mire jó? Hogyha a virágok voltak eddig a példáink, akkor folytatva a virágos példát, jön egy új hajtás. És ő azt szeretné megmutatni, hogy ez az új hajtás milyen. Nem az egész virágot szeretné megmutatni, nem azt, hogy milyen jól volt öntözve, és mekkorát nőtt itt az utóbbi nyáron, hanem csak azt az egyetlen egy darab új hajtást szeretném megmutatni. Ilyenkor át lehet váltani a telefonon, lehet választani nagylátószögűt, alap, illetve makrót. Ez a három ilyen átlagos, hogy ezt a három funkciót tudod választani belőle. Átváltunk a makró funkcióra. Ilyenkor 4 centi, 2 centi, 1 centi attól függ, hogy milyen az adott telefonnak a makró optikája. És ilyen közel helyezzük hozzá a telefonunkat ahhoz a virághoz, amit szeretnénk nagyon közelről megmutatni. Gyártónként eltérő, hogy milyen közelségből tudjuk fényképezni makróval. 3-4 centi, 1 centi, akár valami nagyon szuper makróval lehetnek milliméterek is, amilyen távolságba, közelségbe lehet vinni a optikát, a telefont attól a tártól, virágtól. És így egy teljesen más perspektívában tudjuk megmutatni azt a növényt.
4: Oké, mi az, ami még az szerinted a legtöbb átlagos középkategóriás, alsó középkategóriás telefonban ott van, mint akár optika, akár beállítás, amit jó, ha ismer egy felhasználó?
2: Kérdésedre az a válaszom, hogy nem tudom, mert nagyon sok árkategória van, nagyon sok mindent lehet már vásárolni. Hogyha a használt piacot is hozzáteszünk, akkor még nagyobb lesz a paletta. Megvásárolsz egy bármilyen készüléket, csinálj egy háromnapos tanfolyamot magadnak, és az első nap, az első 20 percedben csupán foglalkozz azzal, hogy megnézd, hogy az okos telefonnak a fényképezőgép funkciója milyen beállításokat nyújt neked. Következő nap, tehát így első nap tényleg csak járd végig, nyomogasd végig a gombokat, nézd meg rajta, hogy milyen ilyen kis opciók vannak, mi az, ami változik, figyeld meg, legyen egy ilyen 10-20 perces, csak nyomod a gombokat, választod ki a menüből, megnézed, hogy hogyan működik. A következő nap pedig szimplán annyi, hogy kiülsz a teraszra a virágok közé, hogyha a virágos példánál maradunk, és elkezded ugyanazt, csak egyetlen egy témát válasz ki, próbálj meg nem elmozdulni onnan, próbálj meg nem úgy kezdeni, hogy azonnal körbe rohanjuk a témát, hanem egy álltó helyedbe, vagy egy ültő helyedbe. Minden egyes funkciót kipróbálsz rajta, amit előző nap már begyakoroltál, hogy azt hogy lehet előhozni. Harmadik nap pedig elkezdheted ezeket kombinálni, és innentől jön az, amikor már kezd nagyon izgi lenni, bár szerintem már ideig is nagyon izgi volt, és innentől kezdődik az, hogy kimész, megnézed a templomot a kertedből például, ha éppen templom mellett laksz, végig próbálkozol megint vele a következő témát, válasz a szobában valamit, leteszed a telefont egy adott pontra az asztalon, bizonyos távolságra kiteszel egy általad választott tárgyat, és azokon is ugyanezt végig csinálod. Ami után ezzel megvagy, sokkal magabiztosabb leszel, amikor megjönnek a rokonok, vagy te mész el kirándulni, vagy szeretnél csak használni. Magabiztos leszel már, nem fog megijeszteni az a sok funkció. Zárulban megjegyezném, hogy én nagyon kevés funkciót használok, pedig esetenként munkára jobb a telefon, mint egy fényképezőgép. Ez abból adódik, ha megnézed a telefonodon az optika méretét, az egy nagyon picike, pár milliméteres, picike, úgymond objektív, de ugye ez nem objektív, de maradjunk meg jelen pillanatnál, hogy egy objektív, ami ott van a hátlapon. A méreténél fogva, azzal át tudsz fényképezni egy kulcsukon például. Egy klasszik kulcsukon. Ha én szeretnék egy ilyen fényképet, akkor nekem egy másik típusú objektívet kéne venni, ami nem csak annyi, hogy egy makroobjektív, hanem maga a frontlencse, a legelső lencse, az olyan picike, jobb esetben, mint a telefoné. Tehát, ha például Debrecenben a nagy templomnál jár valaki, és hogyha benéz a kulcsukon, a nagy ajtónál középen, akkor menjen szépen oda, és te nem biztos, hogy mai nap még így van, tehát hogy Debrecenben jár valaki, akkor szépen menjen oda a főbejárathoz, és kulcsukon nézzen át a telefonjában. Azzal lehet látni a szószéket, viszont hogyha én oda megyek a sima fényképezőgépemmel, én a kulcsukat fogom látni, de a szószéket viszont nem. De ezt meg lehet csinálni telefonnal. Ilyen különbségek vannak benne.
4: Néhány általános dolog, ami a legtöbb telefonban szerintem van, mondok egyet-kettőt, mondd el, légy szíves, hogy mire és hogy érdemes használni. A telefonban lévő fényképezőt, ha megnyitom, akkor ha csúszkát pörgetem, akkor találok ilyet, hogy portré, az mire jó?
2: Ez egy olyan funkció benne általában, ami portrézáshoz való eszközöket gyűjti neked össze. Ha te a fotófunkciót választod ki, neked esetenként, tehát itt a gyártóknál nem tudom pontosan megmondani, hogy ki mit gyárt pontosan, de inkább nézzük úgy, hogy a portré funkció az a felhasználónak előre összegyűjtött olyan szoftveresen megír dolgok, amikkel sokkal egyszerűbben tud készíteni egy portrét. Ezt értsd úgy, hogy a színkezelése, a felbontása, akkor a képnek a szemcsézettsége ideálisabb lesz ahhoz, amivel egy portrét el lehet készíteni. Sok esetben ez a portré funkció még azt is jelenti, hogy egy olyan csomagot is, egy olyan szoftvercsomagot kap még, amivel simább lesz a bőr például, világosabbak lesznek a szemek. Tehát ha már van hozzá egy kis AI, akkor ezeket már megcsinálja, bár már elég régóta csinálnak ilyeneket. Tehát amivel nem neked kell elbíbelődni még, ezért jó ez a portréra. Mert össze van gyűjtve egy ilyen csomagban, olyan, mint a idézőjelbe csomagban, olyan, mint a fotó, akkor az egy általánosságban mindenfélét tudsz vele fényképezni, de ha azzal készítesz egy portrét, ott utána neked kell általában ezeket kijavítani esetleg, vagy feljavítani. Igen, itt van az a probléma, hogy milyen kategóriájú telefon. Mert van olyan is, amikor ez teljesen automatán működik, a telefonod választja ki téma függően azt, hogy mit használjon. De hogyha csak az alapesetről beszélünk, mint az én telefonomnál is, nekem ilyet nem tud, és nekem is ki kell választanom a portré funkciót, ha portrét szeretnék fényképezni.
4: Az én telefonom például elmossa a hátteret a portrénél, az jó?
2: Az nagyon jó, ha szépen csinálja, akkor az nagyon jó tud lenni. De hogyha pont a Niagara vízesésnél vagy, ahol még nem voltunk, akkor az jó neked.
4: Hát nem, hát azért akarom lefotózni a valakimet a Niagara-nál, hogy szépen látszódjon, hogy hova menőztünk el.
2: Oké, mi van akkor, hogyha egy éjszakai utcakétnél vagyunk? Akkor ott jó neked.
4: Oké, tehát hogy amennyiben a háttér is fontos a portrénél, akkor nem a portré módot kell választani, ha meg az arc a lényeg, és akárhol készülhetett a kép, akkor jól néz ki, ha elmossuk a hátteret.
2: Egyrészt, másrészt pedig, hogy pont az elmosástól a kicsi fénypontok, mint este a lámpák, vagy egy karácsonyi megvilágítás háttér, ott viszont lehet, hogy megint jó. Ott szépen elmossa, és attól kap egy pluszt még a kép. Tehát lehet, hogy a Niagaránál vagy, de ott sok kicsi fénypont van, mert karácsony volt, akkor használd. próbáld ki. Ne az egész effektet old rend, nyilván. Használd, próbáld ki. De nyilván mellette készíts egy olyat is, amin nincs rajta ez az effekt.
4: És majd otthon ki lehet válogatni.
2: Pontosan. Ott pedig élvezd a látványt.
4: Oké, a következő, ami nagyon adja magát, hogy éjszakai mód, de itt inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ezt tényleg érdemes-e használni, vagy mikor, milyen tényező az, amikor érdemes átkattintani az éjszakaira?
2: Itt megint különbséget kell tenni sajnos a között, hogy milyen kategóriájú telefon. Nem az árra gondolok, hanem hogy milyen tudású inkább. Nagyon sokféle opció van, de az alapopció az szokott lenni, hogy nem mozgó tárgyakat lehet vele egész jól fényképezni. Ha fixen tudod tartani a telefonodat, akkor ő több képet készít, ezt a több képet ő pedig összemossa egy darab képé. Így nem lesz annyira zajos, sokkal te részletgazdagabb képet fogsz kapni, és sokkal világosabb képet. Nagyon modern és nagyon drága telefonoknál, szoftveresen, ezek már alapból működhetnek, automatán kiválasztja. Szerintem a legfontosabb benne a részletgazdagság, mert egy sima fényképezés opciónál esti fényekben, gyenge esti fényekben, ott nem fogod megkapni azt a várt eredményt, amit szeretnél. Lesz egy szép képed, de hogyha belenagyítasz, akkor ott már érzed egy idő után a hiányosságait. Amennyiben használod a éjszakai módot, ugye ahhoz mozdulatlanul kell tartani, jobb esetben mozdulatlanul kell tartani a fényképezőgépet, sokkal színtelítettebbet, sokkal részletgazdagabb képet fogsz kapni. Nyilván, hogyha olyan kategóriájú telefonról van szó, mint az enyém, akkor ezt abban az esetben tudom valóságban kiaknázni, mikor mozdulatlan témákról van szó. Egy városképet szeretnék mondjuk egy születésnapon készíteni éjszakai felvételt, mert kevés fény van, csak a gyertyafényei látszódnak. Ott nem arra fogok készülni, hogy a gyertya elfújását szeretném lefényképezni vele, hanem arra fogok készülni, hogy ott van a család az asztalnál, világítanak a gyertyák, némi háttérfénnyel, és relatív mozdulatlan mindenki. Arra nagyon jól tudom használni. Tehát ilyen esetekben ez jó.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Richárd fotóriporterrel. Most jöjjenek a hírek, maradjanak velünk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget nyújtson az autósoknak, közölte Magyar Péter szombaton közösségi oldalán. A miniszterelnök kiemelte, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem terheli meg havonta több 10 milliárd forinttal a költségvetést. A kormányfő posztjában arról is beszámolt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a bel- és külgazdaság irányait, valamint a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokat. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött egy nap alatt a kereszténydemokrata néppárt Lannert Judit oktatási miniszter korábbi tanárokat sértő kijelentései miatt. Rétvári Bence frakcióvezető közölte, hogy nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, közös kiállást kérve a miniszter szavai ellen. A vitatott interjúban és parlamenti felszólalásban az oktatási miniszter a pedagógusok képességeit, az iskola észszerűsítést és a vezetők alkalmasságát is bírálta. A KDNP politikusa emiatt kettős mérce nélkül közös fellépésre szólította fel az érdekképviseleteket a tanárok tiszteletéért. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy Rétvári Bence vagy más politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Nagy Erzsébet elnök válaszlevelében hangsúlyozta, hogy a szakszervezet nem lesz senki kommunikációs szócsöve, és nem folytat politikai kampányt. Bár Lannert Judit oktatási miniszter vitatott kijelentéseit ők sem hagyják szó nélkül, visszautasítják, hogy Rétvári saját listájával nyomást gyakoroljon rájuk. Emlékeztetett, hogy a PDS korábban is a tanárok mellett állt, miközben a kormánypolitika sokszor nehezítette a pedagógusok helyzetét. A szakszervezet nem játssza el az ellenzéki vagy a kormánypárti szerepet, hanem kizárólag a tanárok érdekeit képviseli, akiket nem szabad politikai célokra felhasználni. 5. alkalommal rendezik meg október 1-e és 3-a között a Dunamelléki Reformátusok legnagyobb találkozóját, a Rádai Napokat, amelynek idén a Bács-Kiskunsági és a Baranyai Egyházmegyék adnak otthont. A csütörtöki tanulmányi napnak Mohács ad otthont, ahol a Mohácsi Vész 500. évfordulójához és a hercegszőlősi kánonokhoz kapcsolódóan az egyház sorsfordulók alatti jelenlétéről tanácskoznak. Pénteken felfelé hangolva jelmondattal ifjúsági napot tartanak budapesti és vidéki helyszíneken, amely egyszerre nyújt lelki feltöltődést, közösségi élményt és pályaorientációt a diákoknak. A 3 napos rendezvénysorozat szombati gyülekezeti napját Kecskeméten rendezik meg, ahol istentisztelettel, koncertekkel, kiállításokkal és családi programmal várják az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a különböző programokra szeptember 20-áig, illetve 25-éig lehet regisztrálni az esemény hivatalos felületein. Szombat délutánig az erős szél miatt több vármegye tűzoltóit riasztották kidőlt fákhoz és leszakadt ágakhoz. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyében, valamint a fővárosban adtak munkát a viharos károk. Szilágyon lakóház udvaráról távközlési vezetékre dőlt egy nyárfa, amelyet motoros láncfűrésszel távolítottak el. Kiskunhalason elektromos vezetékre, Kiskunmajsán távközlési vezetékre szakadt faág, Ordason pedig egy nagy fa dőlt az útra. Geszten egy 5 méter hosszú faág veszélyeztette egy ház tetejét, Mezőkovácsházán pedig az iskola előtt dőlt ki fa. Nagymágocson egy kiszáradt fenyőfa dőlt egy épület tetejére, a katasztrófavédelem közlése szerint. A fővárosban is több feladat adódott, többek között a 3. kerületben autókra dőlt egy fa, elzárva a Kadosa utcát.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Richárd fotóriporterrel, aki abban segít van nekünk, hogy hogyan lehet néhány egyszerű trükkel, némi odafigyeléssel és egy csipetnyi játékossággal sokkal jobb fotókat készíteni az okostelefonjainkkal, mint amiket eddig készítettünk. Vendégünk tehát Kalocsai Richárd fotóriporter. És hogy mit lehet ezekből a képekből kihozni, arra pedig Ricsi kifejezetten az Európa Rádió hallgatói kedvéért létrehozott egy galériát tulajdonképpen a honlapján, úgyhogy most mondani fogok egy webcímet, hogyha ezt van éppen türelmük idejük, akkor nyissák meg akár a telefonjukon, és úgy lesz teljes kerek a beszélgetés, hogyha a képeket is meg tudják hozzá nézni. Ez a minitrükkök.visualjournalist.pro oldal, tehát nem .hu, hanem .pro a vége. Mondom még egyszer, minitrükkök.visualjournalist.pro, és ha itt megnyitják, akkor a különböző kategóriákat fogják hallani, amiről beszélgetni fogunk. Tehát Ricsi, megyünk a te kategóriád szerint. Mit jelent az, hogy dolgozd fel kategória, és akkor a kategórián belüli képekkel tedd meg, hogy elmondod mindezt. Tehát itt például a szembetűnő az egyik kép, amin egy szerintem egy stewardess húzza a bőröngyét, és nagyon erős piros a háttér. De látunk több változatot a képekből. Melyik az eredeti, melyik az, ami a végleges? Kicsit pimaszkodjak veled, mert szerinted ez egyértelmű, és miért az a végleges?
2: Ebből kettő darab végleges kép lett, egy a telefonon feldolgozva, egy a számítógépen feldolgozva. Azért szerettem volna ezt a különbséget megmutatni. Mind a kettőn fel lehet dolgozni, viszont a részlet gazdagsága, ott már van benne különbség, illetve a minősége, tehát hogy milyen színek vannak benne. A pirosnak is nagyon sok árnyalata van, ez a nyomtatásnál látszik a legjobban. Tehát melyik az eredeti kép? Az eredeti kép, amelyik a legnagyobb kivágás van, jobb fent látszik rajta egy kicsi csücsök, ott az ég van, az egy kis kékes csücsök, az volt igen az eredeti kép, illetve a másik kettő kép két különböző féleképpen lett feldolgozva. A nagyobb felbontású, amire rá lehet nagyítani rendesen, az számítógépen lett feldolgozva egy fotófeldolgozó szoftverrel, a másik pedig egy teljesen általános, bármelyik telefonon megtalálható fotófeldolgozóval készült el. A végeredménye nagyobb felbontás, részletgazdagság, mint a színekben, mint a témában. Az egyiket pontosabban lehet feldolgozni, mint a másikkal. Én csak egy kontrasztot akartam mutatni ezzel, hogy melyikkel mit lehet kihozni. Persze nagyon szép effektet lehet csinálni a telefonnal is, de az már olyan, mint hogyha egy plusz effektet kapott volna.
1: Ebben a kategórián belül még szeretnél-e valamelyik képről beszélni?
2: Tehát a telefonunk általában véve egy nagyon jó és nagyon szép színes képet készít. Ezeket alapvetően úgy tervezik, hogy az adott készüléken, az adott márkán nagyon jól vissza tudja adni a színeket, nagyon jól vissza tudja adni a részletgazdagságot. Viszont, hogyha te ezt elvisz egy nyomtatásba, vagy monitoron megnézed, akkor már ott nem feltétlenül pont ugyanazt az élményt kapod vissza, amit az adott készüléked tudott produkálni. Ezért is, illetve azért is, mert ha elmész egy olyan üzletbe, ahol lehet nyomtatni egy ilyen kis nyomtató masinán keresztül, ez nagyon egyszerű, ott mindenféle segítséget kapsz hozzá, és hogyha feldolgoztad a képet, akkor tényleg egy részlet, illetve színtelítettséggel megáldott képet fogsz kapni. Míg egy alapkép is lehet nagyon jó, nagyon szép, nyomtatásban is, csak azt a pici pluszt ezzel tudod hozzátenni, hogyha a telefonodon vagy esetleg számítógépen egy speciális szoftverrel feldolgozod. Tehát itt csak ajánlani tudnám. Amit láttunk még itt ebben a mappában, ott van egy repülős példa, az alapképünk az a sötétebb, a világosabb az pedig a feldolgozott kép. Vannak olyan esetek, amikor lehet, hogy szemre sokkal jobban néz ki a feldolgozott kép, de az alapkép igazániból hozzá se kellett volna nyúlni, mert az is úgy nagyon jó, mert az adja vissza a valóságot. A világosabb kép, annak már túlzottan sok köze nem volt a valósághoz, de itt a szabadságunkat meg tudjuk élni benne. Nem feltétlenül arra kell törekedni, hogy egy tökéletes és professzionális képünk legyen, hanem a saját kedvünk szerint tudjuk módosítani ezeket a képeket. Ez a játék szerintem benne maradhat, és ez egy tök jó dolog, hogyha megengeded magadnak, hogy olyat csinálj vele, hogy természetesen ez már nem úgy néz ki, mint egy eredeti kép, hanem ez egy picit túl van tolva például a minden is. Szóval, hogy engedd meg magadnak azt, hogy játsz a képekkel.
1: És van egy harmadik képpár ebben az összeállításban, ami olyan értelemben szintén repülős, hogy egy repülőből fényképeztél ki, és szerintem itt egészen drámai a különbség. Tehát az egyik kép az olyan, amit tényleg bármelyikünk elkészíthet, és valószínűleg rengeteg ilyen képet elkészített már, aki repül, mert én nem repülök, zárójel, hogy kifényképez az ablakból, milyen szép, aztán szerintem soha az életben meg nem nézi, elküldi a szeretteinek, vagy éppen a kikötő fölött repül, de ennyi, és az a kép, amit ebből utána csináltál, az meg olyan, hogy kitenném a falamra. Szépek a színei, tengerpart, és annak ellenére, hogy ilyen ipari, nem tudom, dolgok látszanak rajta nagy darukkal, ennek ellenére szerintem gyönyörű és életvidám. Itt ugyan mi történt ezzel a képpel, és ebben milyen munka van?
2: Ez a kép is telefonon került feldolgozásra. Itt azt szerettem volna megmutatni, hogy ez nem egy radikális vágás még, de ilyen vágásokat simán meg lehet engedni magunknak, hogy egy fekvőképből álló képet vágunk.
1: Mondod a fekvőállót, tehát ez föl se tűnt elsőre. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye próbálom azoknak a hallgatóknak is közelhozni a képeket, akik mondjuk most valahol autóznak és fogják a fejüket, hogy két ember képekről beszélget a rádióba, elnézést kérünk. Tehát, hogy a fekvő képnek az oldaláról az a repülő belógó ablak részeit vágtad le tulajdonképpen, és így ránézésre föl se tűnik, hogy ez egy repülővel van fényképezve. Gondolhatnánk, hogy egy drónból van, vagy ejtőernyőről fotóztad, vagy sárkányrepülőről, vagy te magad vagy a madár, mert nem látszik a maga a keret. Ezt gondolom, ezt a célt szolgálta ez a fajta vágás.
2: Igen, csak azt szerettem volna még mondani, ehhez az interjúhoz készültek ezek a képek, és itt direkt szerettem volna, hogyha a repülőgépnek az ablak kerete benne marad. Így ezzel meg tudtam mutatni, hogy nyugodtan lehet vágásokat. Igazándiból, hogyha ránézel a képre, akkor már látod a képben úgymond a képet. Csak le kell róla venni a felesleget. A színekről csak annyit, hogy eredeti képen jobb oldali részen látszik egy ilyen szivárványosodás. Repülőgép ablaka az több réteg átlátszó plexiből, üvegből, nem üvegből, átlátszó ilyen anyagokból van, és esetenként ezt tudja úgy módosítani a fényt, hogy szivárványokat lehet benne látni. Tehát picit polarizálja egyes esetekben. Vagy hogyha használsz polárszűrőt, akkor nagyon szép szivárványos képeket lehet készíteni belőle. És ami még szerintem benne a speciális, hogy a fénynek a szín spektrumát nem az egészet engedi át, többek között emiatt lehet részeit felerősíteni. Tehát, hogy ezek nem valódi színek már az eredeti képen sem valódi, csak nagyon-nagyon hasonlít rá. És pont ezt lehet kiaknázni ezzel, hogy rátolod az összes szint, túl szaturált lesz az egész, túl sok túlzásba lehet vele esni. És itt visszatérve arra, hogy ez például egy játék. Tehát nem kell véresen komolyan venni, hanem lehet direkt ilyeneket is csinálni, mert a nyomtatásban akár jól is nézhet ki.
1: Emlékeztetem a hallgatókat, hogy van egy honlap, ami megnézhetik ezeket a képeket. Mondom a címet, minitrükkök.visualjournalist.pro, és itt láthatják ezeket a fotókat. A következő kategória az egy-egy lépés. Mire utal a kategória neve? És itt tulajdonképpen két képcsoportot látunk benne. Az egyik az egy épület, fotó, és ha jól látom, az a logika benne, hogy nem mindegy, hogy milyen távolságból és milyen irányból fotózzuk azt az épületet, de te mondd kérlek, tehát mit jelent az egy-egy lépés?
2: Az egy-egy lépés kategória az azt jelenti, amikor készítesz valamiről egy fényképet, akkor gondolj vissza majd erre az interjúra, és lépj egyet jobbra, lépj egyet balra, menjél hozzá közelebb, menjél távolabb, változtass a pozíciódon. Mert akkor picit másabb képeket tudsz, más szemszögből tudod meglátni ugyanazt a témát. Itt van ez az épület például. Itt nem pont egy-egy lépés volt, de mondjuk azt, hogy néhány egy-egy lépéssel többféle szögből le tudod fényképezni, így egy picit másképpen tudod, vagy másképp tudod bemutatni. Amikor egy példának okáért egy épületet fényképezek, mindig megkeresem körülbelül a tengelyét, ahonnan készítek egy normál átlószöggel egy standard fényképet. Ezután próbálkozom mindig azzal, hogy egy kicsit arrébb, egy-egy lépéssel menjek arrébb, és onnan is készítsek egyet. Azután megpróbálkozom azzal, hogy valamilyen tereptárgyat tegyek be a fénykép előterében, hátterébe, esetleg egy nagy hegyet. Ez is igazániból csak egy ilyen próbálkozás, tanulás, hogy mi az, amit ki lehet belehozni. Ha innen nézed, onnan nézed, amonnan nézed, mindig változik a környezete, változik a háttere. De inkább lépjünk át a lisszabonos témára. Van ez a másik fénykép, ami között nagyjából egy lépés volt. Annyi történt, hogy váltottam a fényképezőgép kamerái között. Van benne nagy látószögű, van benne egy halszemoptika, és ezzel pedig teljesen más perspektívát tudtunk adni a képnek. Ez egy nagyon érdekes és nagyon jó játék. Próbáld ki azt valamikor, hogy próbáld ki azt, hogy először készítesz a telefonod normál lencséjével egy fényképet, majd átváltasz a halszemoptikára, és utána nyilván közelebb kell, hogy menj ahhoz a tárgyhoz, nézd meg, hogy mi volt a kép bal meg a jobb oldala, sétálj annyival közelebb, és utána pedig meg tudod nézni, mi volt a különbség a telefonon. Megnézed az A képet, megnézed a B képet, a tárgyak pedig egy kicsit távolabb, illetve kicsit közelebb lesznek az egyik képen. Itt a perspektíva állandó címszó alatt, hogy megtaláljátok ennek a leírását, hogy mit jelent ez, ott ki lesz fejtve bővebben. De ez egy nagyon mókás játék, viszont időigényes, és inkább a közeli tereptárgyaknál, mint például egy ilyen lezárt résznél a repülőtéren tök jól lehet ezzel játszani. Pont a Delgádában készítettem egy olyan fényképet, amikor egy kicsit arrébb mentem, és nem onnan fényképeztem, mint a turisták nyilván. Lentről a föld szintjéről fényképeztem, hátra volt döntve egy kicsit a telefon. Így a nagyon klasszikus, ugyanaz a szög, ugyanonnan fényképezett templom, teljesen más képet kaptunk róla, mivel így erről került egy plusz képalkotó elem, macskakő olyan, mint hogyha egy női arcot ábrázolna, így egy női arcot lehet látni a kép előterében, a hátterében pedig a templomot lehet megfigyelni. A kép alá betettem a linket, ahol ezt utol tudod érni a térképen.
1: Következő kategória esti nappali. Szerintem ezt nem kell nagyon túl magyaráznunk, mert az interjú korábbi részében beszéltünk róla, hogy van éjszakai mód általában a telefonokban, de ha akarsz ehhez hozzátenni valamit, akkor tegyünk hozzá, amíg átgondolod, hogy mit mondanál. Én annyit mondok, hogy a képeken az látszik, hogy az éjszakai, vagy egyértelmű, hogy melyik az éjszakai módos, ami élesebb, világosabb és szebb. Van ehhez hozzáfűzni valód?
2: Az én telefonom, amivel ezt a képet készítettem, vagy ezeket a képeket készítettem neked, nem drága telefon, ebben is benne van ez az éjszakai üzemmód, és egy ilyen olcsó készüléknél is már hatalmas differenciát lehet észrevenni egy-egy ilyen képnél. Annyi, hogy ezek a képek nincsenek feldolgozva, se az éjszakai, se a normál üzemmóddal készült fénykép egyik sincs feldolgozva, így estek ki a telefonból.
1: Következő kategória az első hallásra nagyon érdekes, ez a koszold össze. Hát ugyan mit koszoljunk össze, Ricsi, és ebből milyen képek születnek. Azok kedvéért, akik nem tudnak most bennünket képekben is követni, hogy megnyissák, mondom újra a címet, ahol láthatják a képeket a kedves hallgatók, akik nem tudják megnyitni a minitrükkök.visualjournalist.pro oldalt, ahol Kalocsai Richard képeit láthatják azoknak, hogy itt repülőgépet látunk, pálmafát látunk, fényeket látunk, és minden olyan, mintha tűzijáték lenne, a képen pedig nincs. Szóval mit koszolunk össze, mivel?
2: Minden ember keze zsíros, jobb esetben, és azt szoktuk csinálni, hogy a telefonunkat törölgetjük, jaj, most akkor koszos lehet, jaj, most akkor összetapisztam, akkor ilyen érdekes fényfoltokat csinál. Ez viszont egyes esetekben nagyon jól tud jönni, mint például az éjszakai képeknél, hogyha az éjszakai funkciót használjuk a telefonon, ezek a fények hozzá tudnak tenni. Amikor én ezeket készítettem, annyi volt benne még a plusz dolog, hogy mindig az ujjamat végighúztam a lencse előtt, így mindig máshogy masszatoltam össze a lencsét, és ezért mindig máshogy álltak ezek a fénysugarak. És addig masszatolgattam, hogy pont ezek megtetszettek, és így készültek el ezek a képek.
1: Technikai kérdés, hogy van valami nagyon egyszerű tipped rá, hogy miután összekentük a lencsét, akkor mivel takarítsuk le, meg hogy a zsíros kezünkön kívül mennyire próbálkozunk mással, tehát mondjuk tejfölt kenjünk-e rá, vagy ketchupot, hogy piros legyen, vagy azért vigyázzunk a lencsére.
2: Hogyha vízatlan és porálló a telefonod, akkor szerintem nyugodtan kenthetsz rá például ketchupot is. Ezek tök jó ötletek voltak, úgy gondolom, hogy ezek megszíneznék. Ezek jók. Szerintem maszatoljuk össze őket rendesen. De tényleg jó ötletnek tartom egyébként, ezt ki fogom próbálni. Legközelebb, amikor megyek utazni, akkor ezt megcsinálom, és majd feltöltöm ide ehhez a sorhoz. A ketchupos képek kategóriában fogjátok megtalálni február elejétől. És visszatérve, olyan ruhát kell tisztítani. Általában érdemes olyan ruhát felvenni, ami már mikroszálos, tehát azzal elég egyszerű tisztítani, csak hülyén fog kinézni egy idő után, hogy ketchupos az egész ruhád. Amit nagyon szeretek használni, az például pohár. Vannak átlátszó poharak, nyilván üvegpohár, vannak színes mintás poharak, azzal is nagyon jó kis effekteket lehet készíteni. Az üvegfelületen valamennyire tükröződik is még egy-két téma. Ezer meg egy variáció van, hogyha egy CD lemezzel rohangálsz, azzal is nagyon jókat lehet, hogyha mindenki által közismert oldalról bármilyen ilyen kis gagyi akármit vásárol az ember, a telefonja elé, jó, és apám például vásárolt egy ilyen tükröződő felületű, pici, nem is tudom micsodát, amit rá lehet csatlakoztatni a telefon hátuljára, és ezért úgy tudja elkészíteni a képeket, hogy egy tükörképet kap az alsó felére, a felső felén pedig az eredeti kép van, de ezt lehet mozgatni jobbra-balra, tényleg nagyon sok játék lehetőséget ad. Lehetne azt kérdezni, hogy miért nem csinálod meg utána szoftveresen? Azért nem csinálod meg szoftveresen, mert egyrészt így készül a fénykép, hogy te találod ki fizikailag, hogy hogyan hozd létre. Nyilván lehet szoftveresen is nagyon jókat agyalni ezen, hogyan és mi legyen vele, viszont ott úgy gondolom, hogy ez az egész arról szól, hogy egy ilyen barátságos dolog ez a fényképezés a telefonunkkal, miért ne lehetne vele játszani, miért ne lehetne akkor hozzávenni egyéb ilyen kis kiegészítőket, miért ne lehetne összemaszatolni, miért ne lehetne mondjuk egy lehetetlen helyzetekben fényképezni, miért ne lehetne. Tehát ez csak erről szól, hogy játék.
1: Az utolsó kategóriánk a várd meg a témát. Itt azoknak mondom, akik még mindig velünk vannak, mert annyira jó fej hallgatók, hogy nem kapcsolták ki a rádiót, pedig nem tudják nézni a képeket, hogy mit láthatnának, ha megnyitnák a minitrükkök.visualjournalist.pro oldalt, hogy egy szép utcaképet látunk, érdekes mozaikok vannak a földön, ami már szerintem önmagában jól néz ki. Egyébként olyan, mint egy ilyen Nagy-Britanniában lévő konnektor, nekem arra hasonlítanak ezek a mozaikok,
2: és hogy tényleg
1: téve a földre. És mi a különbség a két kép között, hogy megvárta a fotós Kalocsai Rihárd, hogy egy szép piros autó az bekanyarodjon a képnek így a egyharmad-kétharmados elosztásába, és ne csak úgy a messzi távolban kicsit életlenül jöjjön, és hát tényleg sokkal jobban néz ki rajta. De kérlek, te mondd el, hogy akkor itt mit értesz ez alatt, hogy várd meg a témát? Az autót kellett megvárni?
2: Ez alatt azt értem, hogy adjál magadnak időt hozzá. Ne csak az legyen, hogy odamész, puff, gyorsan egyet kattintasz és rohansz tovább, hanem ennek az is a lényege, hogy egy picit kielvezd azt, hogy ott vagy, látod ezt élőben, egy kicsit bele tud magad élni abba a környezetbe. És nem csak arról szól, hogy fú, rohanjunk végig, mindenen csináljunk egy-egy-egy-egy-egy képet, jó lesz az, majd kiválogatjuk az ezerből azt a tizet, aztán majd mutogatjuk az ismerősöknek, rokonoknak, feltesszük Instaposztnak, és így tovább. Tudom, hogy ez is

0: Nagy, várd meg a témát, ez a várd meg a témát variáció 1, variáció 2, és még ott vagyok mondjuk még 10 percet, akkor ki tudja még milyen érdekes dolgokat lehet ott látni. Ezzel csak arra szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy ha kimész az utcára, vagy a legközelebb a buszmegállóban átcsapsz, és nézed, hogy milyen autók mennek el, nézed, hogy fú, ebből lehetett volna jó kép, fú, abból lehetett volna jó kép, és várjad, míg telítődsz egy idő után azzal, hogy hát igen, ilyen már volt, de lehet, hogy majd a holnapi nap, vagy a holnap után, amikor megyek dolgozni, és meg tudom megint nézni, hogy milyen járművek jönnek, mennek, akkor egy idő után biztosan fog jönni mondjuk egy sárga autó, amit mindenhol látunk, és ne vegye el a figyelmedet az, és tényleg oldódj fel nyugodtan, hogy ha jól sikerül, ha nem sikerül jól, próbálkozzunk, nézzük meg, hogy mit lehet az adott helyzetből kihozni. De a figyelmünket egy pillanatig is, jó, helyezzük oda, hogy milyen fényképet fogunk készíteni, de tényleg csak egy pillanatig. A többi részét pedig próbáljuk megélni, amikor ott vagyunk, bármilyen helyzetről is legyen szó.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kalocsai Rihárd fotóriportert hallották.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Új honlapok segítik a református oktatás és hittanoktatás szereplőit. A refoktatás.hu az oktatási szolgálat általános honlapjaként működik, míg a refhittan.hu kifejezetten a hittan oktatási tartalmaknak ad otthont. Bruckner László, a Református Egyház oktatási szolgálatának főigazgatója elmondta, hogy a felületek célja a megbízható tájékoztatás és a református értékek közvetítése. Az oldalakon hírek, események, dokumentumok, valamint szakmai háttéranyagok és jó gyakorlatok is elérhetők. Lenkeiné Teleki Mária osztályvezető kiemelte, hogy a hittan nem csupán tantárgy, hanem lehetőség a közösséghez kapcsolódásra és a keresztény értékek felfedezésére. A felületek személyesen a pedagógusoknak, szülőknek, intézményeknek és a református közösségek érdeklődőinek nyújtanak segítséget. Az online oldalak folyamatosan bővülnek, új dokumentumokkal, hírekkel és szakmai anyagokkal frissülve a jövőben is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és egy helyen megtalálható információkkal támogassa a református oktatási közösség mindennapjait. Több mint 100 000 új hallgató kezdi meg tanulmányait idén ősszel, ami a Mind Diák Szövetkezet szerint jelentősen átalakíthatja a diák munkaerőpiacot. A tanévkezdéssel a fiatalok a nyári időszaknál kevesebb órát vállalnak, de a hosszú távú gyakornoki programok többsége változatlanul működik tovább. Göbl Róbert vezető tájékoztatása szerint szeptember közepétől a diákok az iskolai elfoglaltságaikhoz igazítva keresnek munkát, mint egy svéd asztalról válogatva a lehetőségek között. A szezonális nyári munkák kifutásával össze a pénzügyi, az IT, a mérnöki, a HR, a marketing, a jogi és az adminisztratív gyakornoki pozíciók kerülnek előtérbe. A hallgatók körében határozottan a fehér galléros foglalkoztatás viszi a prímet, kiemeltek az irodai tevékenységek és a szolgáltató központokban végzett nyelvi munkák. Először találkozhattak egyetemista mentoraikkal a Miskolc környéki kis településeken élő 7.-8. osztályos diákok a Miskolci Egyetemen rendezett tanévnyitó élménynapon. A Tanítsunk Magyarországért program idén 142 miskolci egyetemista mentort vonultat fel, akik 642 általános iskolás tanulót támogatnak szerte a megyéből. A pénteki rendezvényen a gyerekek látványos fizikai kísérletekben és tudományos ismeretterjesztő foglalkozásokon vehettek részt, amelyeken keresztül kinyílhat számukra a világ. A program célja, hogy a kistelepülésen élő fiatalok személyes kapcsolat révén olyan kompetenciákra és élményekre tegyenek szert, amelyek segítenek a továbbtanulásukban. Az egyetemisták szeptember 11-éig még jelentkezhetnek mentornak, amiért havi 60-65 ezer forintos ösztöndíjat kapnak, aminek egy részét a diákokkal közös programokra kell fordítaniuk. 35. születésnapját ünnepelte a daganatos betegeket és hozzátartozóikat segítő miskolci székhelyű, az Életért a Rák ellen Egyesület. A közhasznú civil szervezet pénteken a Megyeháza éttermében tartotta meg a jubileumi ünnepségét, amelyen a város képviseletében Matiscsák Éva alpolgármester is részt vett. Az Egyesület fő céljai közé tartozik a rákbetegek testi, lelki és szociális támogatása, valamint a társadalmi reintegrációjuk segítése. A szervezet a megelőzésre és a korai felismerésre fókuszáló felvilágosító előadások mellett szabadidős programokkal és klubfoglalkozásokkal is szervezi a közösségi életet. Állami gondozásba került, kórházban lévő kisbabák mellett önkénteskednek a Miskolci Mosoly Műhely Egyesület tagjai, hogy a csecsemők ne maradjanak emberi érintés és figyelem nélkül. A szervezet célja, hogy az átmeneti időszakban, amíg a babák örökbefogadó családhoz vagy nevelőszülőhöz nem kerülnek, támogassák a lelki és szellemi fejlődésüket. Az önkéntesek nem egészségügyi feladatokat látnak el, hanem ringatják, ölbeveszik, szeretgetik a csöpségeket és szemkontaktust teremtenek velük. A januárban indult jelenleg 45 fős miskolci csapat szigorúan szervezett keretek között szűrővizsgálatok és felkészítés után szinte minden nap jelen van a kórházi osztályokon. Debreceni Csilla egyesületi vezető hangsúlyozza, hogy bár a legjobb az lenne, ha ezek a babák nem kórházban lennének, a heti néhány óra odafigyelés is sokat jelent a fejlődésük szempontjából.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Linárt Vanda köszönti Önöket. Élményszobrászatot tartott a II. Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpás Zsolt Zsilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Zsilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpán Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reimann Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült. Nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek.
2: Hát az élményszobrászat azt jelenti, hogy egyfajta plusz élmény. Tudjuk, hogy vannak ilyen élményfestések. Ezt az egész történetet durván 3 évvel ezelőtt álmodtam meg. Elsősorban felnőtteknek indítottam el. Az azt jelenti, hogy ilyen 1-2 napos ilyen nevezzük workshopnak, tudnak részt venni, ott bármit tudnak csinálni. Mindig van egy kijelölt téma, de sosem azt csinálják, hanem mindenki szabadon alkot. És nem akartam én gyerekekkel foglalkozni, megmondom őszintén, hanem egyszerűen tavaly úgy dobta az élet, hogy felkértek arra, hogy csináljak már gyerekeknek. Akkor kitaláltam egy klassz dolgot, hogy ilyen pici méretű habkövekből elkezdenek faragni, mégpedig oly módon, hogy mindenki lerajzolja először egy ugyanakkora lapra, amit szeretne. A szívecskét, mindenféle állat, autó volt, az anyukáját lerajzolta, de mondtam, hogy azt inkább ne faragd ki, mert megsértődik, és ő körbevágja ezeket a rajzokat, felrajzolja a kőre, és megmutatom nekik lépésről lépésre, hogy a végén hogyan lesz belőle egy 3D-s történet, úgyhogy ezt jelenti az élményszobrászat. Hihetetlen milyen pörgős volt, nem is gondoltam. Szinte majdnem, hogy alulméreteztem a szükséges alapanyagokat. Durván ilyen 150 gyerek volt. Abból tudom lemérni, hogy mennyi kő fogyott el. 150 gyerek voltak. Nagyon ügyesek. Voltak, akik még fejlesztésre szorulnak, de tényleg pörgős volt, poros volt, készültem nekik, vittem nekik pici kesztyűt, direkt vettem ilyen pici méretű, ilyen pamut kesztyűket, ilyen netéli kesztyűt kell elképzelni, köténykéket, mindent, senki nem vette igénybe, senkit nem érdekelt az, hogy ott csúvolja a követ, mindenki poros, az anyukák, azok jobban porolták saját magukat, tetszett nekik egyébként, élvezték, és az az egészben nagyon furcsa, hogy azt gondolnánk, hogy a mostani gyerekek meg generáció az már úgy született, hogy telefon van a kezében, és állandóan a kütyűt nyomja. Ilyenkor, amikor néztem ott a hagyományos térben, rengeteg gyerek alkotott, mindenféle dolgot csinált, gyöngyfűzéstől kezdve minden, egyszerűen le lehet őket kötni. Volt olyan gyerek, amelyik több mint 3 órát ült ott.
3: Ennek az egyesületnek ugye én alapító tagja voltam annak idején, úgyhogy ismerem pontosan a tevékenységüket, amikor megalakultunk, nagyon sokan mondták, hogy minek még egy egyesület, miért pont ez és hogyan, de hát azóta szerintem a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület bebizonyította azt, hogy szükség van rá, mert rengeteg értékes dolgot csinált az elmúlt 7 évben már, azt hiszem 7 évben, úgyhogy innen a kapcsolat, és hát mind közelről figyelem a tevékenységüket. Hát 2019-ben alakultunk meg, talán emlékeznek még egy páran, akkor még nem is alakult meg hivatalosan maga az egyesület, hogy itt volt az egyik kocsonya, Farsang volt akkor a neve, egy ilyen, itt a Városház téren egy ilyen fotókeret, ami félig be volt sűjesztve a betonba, legalábbis úgy tűnt, és abban lehetett fotózkodni, az volt az első projektünk, de ugye az ötletgazda, az Zsilbert volt, és ő már valamikor 2006 környékén, 9 környékén már ő ezt kitalálta, ezt az egyesületet és ennek az egyesületnek a profilját, de aztán ugye akkor adta az élete lehetőséget, hogy akkor állt össze egy olyan csapat, amivel ezt meg tudtuk alapítani. És hát ezzel a céllel jött létre, hogy mindig az aktuális városvezetéssel együttműködve Miskolc érdekében dolgozni, értéket menteni, értéket teremteni.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Újpán Zsolt, Zsilbert, kőszobrász, díszítő szobrász és Neumann Zoltán, az önkormányzat civil referense.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Élményszobrászatot tartott a II. Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpál Zsolt Zsilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Zsilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpál Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reiman Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült, nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek. Az Európa Szalon mai vendégei Újpál Zsolt Zsilbert, kőszobrász, díszítőszobrász és Reiman Zoltán az önkormányzat civil referense.
2: Egy nagyon kedves vendég, számomra nagyon kedves, jó barátom, Újpál Zsoltnak hívják, de mindenki Zsilbertként ismeri, és a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesületnek az elnöke. A hétvégén egy nagy kalandban volt része, hiszen a II. Játszótér Fesztiválon élményszobrászatot tartott gyerkőcöknek, illetve van még egy hír, amiről beszélni fogunk. Nemrégiben nyílt a Baraka adománybolt, amelyet szintén az Egyesület üzemeltet a Vejlik Palotában.
1: Zsilbert, mit jelent tulajdonképpen az élményszobrászat?
3: Hát először is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Hát az élményszobrászat azt jelenti, hogy egyfajta plusz élmény. Tudjuk, hogy vannak ilyen élményfestések. Ezt az egész történetet durván 3 évvel ezelőtt álmodtam meg. Elsősorban felnőtteknek indítottam el. Az azt jelenti, hogy ilyen 1-2 napos ilyen, hát nevezzük workshopnak, tudnak részt venni, bármit tudnak csinálni. Mindig van egy kijelölt téma, de sosem azt csinálják, hanem mindenki szabadon alkot, és nem akartam én gyerekekkel foglalkozni, megmondom őszintén, hanem egyszerűen tavaly úgy dobta az élet, hogy felkértek arra, hogy csináljak már gyerekeknek, akkor kitaláltam egy klassz dolgot, hogy ilyen pici méretű habkövekből, habköveket onnan ismerik nagyon sokan, hogy ezekkel reszelik nagyon sokan a sarkukat, és ezekből elkezdenek faragni, mégpedig oly módon, hogy mindenki lerajzolja először egy ugyanakkora lapra, amit szeretne, a szívecskétől mindenféle állat, autó volt, aki az anyukáját lerajzolta, de mondtam, hogy azt inkább ne faragd ki, mert megsértődik, és ő körbevágja ezeket a rajzokat, felrajzolja a kőre, és megmutatom nekik lépésről lépésre, hogy a végén hogyan lesz belőle egy 3D-s történet, úgyhogy ezt jelenti az élményszobrászat.
1: Hétvégén ez hogyan zajlott?
3: Meleg volt, nagyon meleg volt, pörgős, hihetetlen milyen pörgős volt, nem is gondoltam. Szinte majdnem, hogy alulméreteztem a szükséges alapanyagokat. Durván ilyen 150 gyerek volt. Abból tudom lemérni, hogy mennyi kő fogyott el. 150 gyerek voltak. Nagyon ügyesek voltak, akik még fejlesztésre szorulnak, de tényleg pörgős volt, poros volt, készültem nekik, vittem nekik pici kesztyűt, direkt vettem ilyen pici méretű, ilyen pamut kesztyűket, ilyen netéli kesztyűt kell elképzelni, köténykéket, mindent, senki nem vette igénybe, senkit nem érdekelt az, hogy ott csúvolja a követ, mindenki poros, az anyukák, azok jobban porolták saját magukat, tetszett nekik egyébként, élvezték, és az egészben nagyon furcsa, hogy azt gondolnánk, hogy a mostani gyerekek meg generáció az már úgy született, hogy telefon van a kezében, és állandóan a kütyűt nyomja. Ilyenkor, amikor néztem ott a hagyományos térben, rengeteg gyerek alkotott, mindenféle dolgot csinált, gyöngyfűzéstől kezdve minden, egyszerűen le lehet őket kötni. Volt olyan gyerek, amelyik több mint 3 órát ült ott. Addig elmentek, a szülők sétáltak, ott hagyták, tudták, jó helyen van, és ott csinálta, molyolta, faragta, úgyhogy tényleg születtek nagyon jó alkotások.
1: Szívesen csatlakoztak a gyerekek?
3: Igen, igen. Egyszerűen sorbálás volt. Az volt, hogy kiraktunk 9 széket, plusz az enyémet, és egyszerűen már sorbáltak, hogy mikor szabadul már fel valaki. Biztos olyan érzés lehet ez, mint amikor sorbáltunk banánért, hogy nem menjen már gyorsabban, és akkor én is hadd jussak már oda, meg még maradjon is nekem is kő, vagy banán, mint régen, de igen, szívesen csináltam.
1: Melyik korosztályt érdekelte a legjobban? Azt meg lehet-e határozni?
3: Inkább ez a 8-11, de voltak ott 6 alatt is. 6 alatt ott általában a szülők csinálták. Néha ott poénkodtam, hogy lehet, hogy ez nem is a gyerekeknek szólt, hanem a szülőknek, hogy ők faragták ott. Kicsit hasonlít ez a karácsony ajándékokhoz, hogy általában olyan ajándékot vesznek az apukák a gyerekeknek, amikkel ők akarnak játszani, kis távirányítós autó, meg hasonló. Gyereknek vesz, de Isten igazából ő az első, aki ott nyomkodja nappaliba. Úgyhogy ilyen 8-11, és tényleg nagyon hihetetlen dolgokat műveltek. Volt már egy visszatérő kisfiú is, ő volt a legérdekesebb számomra. Ő volt tavaly, és ő tavaly egy tankot csinált. A gyerek egy tankot készített, és nem hazudtam, ma önmagát mondta, hogy most egy tojásgránátot szeretne, és egy tojásgránátot faragott a gyerek. Nem tudom, hogy jövőre mi lesz, lehet, hogy még nem tudom.
1: Milyen alkotások születtek még?
3: Robottól kezdve a leggyakoribb azok a szívecskék volt. Általában azt a lányok csinálták egyébként. Rengetegen készítettek betűket. Hát valószínűleg a keresztnevüknek, vagy valaminek a betházakat, fákat, halacskát. Volt, aki egy ilyen jaguárt, de nem autót, hanem az állatot. Egy jaguárt készített, volt, akik masnik, pillangót. Ja, és nagyon sok volt a külföldi, ami számomra meglepő, hogy rengeteg külföldi volt, ahol valószínűleg ilyen vegyes házasságokból született gyerekek, mert volt olyan kis, aki spanyolul beszélt, volt, aki angolul, volt, aki valamilyen szláv nyelven nem tudtam megfejteni, hogy most orosz, ukrán, vagy valami. De nagyon sok külföldi gyerek volt. És akkor az anyukat mondta nekem, amikor beszéltem vele, az fordított nekem. Rengeteg külföldi volt egyébként fent. Ez egy számomra meglepő történet.
1: Zoltán, civil referensként milyen kapcsolat van közted és Gilbert között? Hogyan működik a munkakapcsolat?
2: Hát próbálom én is támogatni az egyesületet, amivel tudom. Igazából azzal tudom, hogy rádiókba megyünk, eseményeken ott vagyok, és hát próbálom reklámozni őket, mint a legtöbb egyesületet. Azzal a különbséggel, hogy ennek az egyesületnek ugye én alapító tagja voltam annak idején, úgyhogy ismerem pontosan a tevékenységüket. Amikor megalakultunk, nagyon sokan mondták, hogy minek még egy egyesület, miért pont ez és hogyan, de hát azóta szerintem a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület bebizonyította azt, hogy szükség van rá, mert rengeteg értékes dolgot csinált az elmúlt 7 évben már, azt hiszem 7 évben, úgyhogy innen a kapcsolat, és hát mind közelről figyelem a tevékenységüket. Gilbertnek is szenzációs ötletei vannak, beszélhetünk most például a Miskolc feliratos kis installációnak, lehet ezt
3: nevezni? Igen, most kicsit módosítottam a Miskolc feliratot, mert ránéztem, mennyire adja nekem az iskola szót, elveszem az M betűt, a végén kicserélem a C-t egy A betűre, és akkor iskola, úgyhogy hála jó Istennek, én kreatívnak születtem. Így rakott össze a jó Isten, vagy bármi is. Nekem mindegy, hogy mire nézek. Abból mindig jön egy-két jó ötlet, és abból törekszem arra, hogy profitáljon a város. Nem használom fel saját célra az ötleteimet, hanem mindig azt nézem előtérben, hogy a város ebből hogyan tud profitálni. Emlékszem, hogy amikor megalakultunk annó az egyesülettel, akkor ott már én prioritásnak tűztem ki, hogy minden egyes megmozdulása az egyesületnek az 3 szempont lesz, mármint az érdekeket nézem. Az első az, hogy mi jó a szervezetnek, mi viszi előrébb a szervezetet, a következő az, mi lesz jó a városnak ebből, és a önös érdeket az a 3. helyre tettük. Teljesen átfordítottuk, nem azt csináljuk, mint nagyon sokan sajnos, hogy az önös érdek van náluk első helyen, hanem nálunk ezt teljes mértékben háttérbe szorítottuk, ezért mondhatnám azt, hogy amióta megalakult az egyesület, az eredeti 10-ben már négy tagja van csak, mert folyamatosan cserélődtek, azért, mert valaki a tempót nem bírta tartani, valaki el akarta vinni teljesen más irányba. És hála jó Istennek, hogy én vagyok a kapitány, mert én nem kötök kompromisszumot, nem hajlok el, nincs az, hogy most még ez belefér, vagy ilyesmi, hanem én tényleg céltudatosan viszem a szervezetet. Ez pedig az, hogy az értékmentés, értékteremtés a városban.
1: Zoltán, mikor és milyen céllal alakult tulajdonképpen az egyesület?
2: Hát 2019-ben alakultunk meg, talán emlékeznek még egy páran, akkor még nem is alakult meg hivatalosan maga az egyesület, hogy itt volt az egyik kocsonya, Farsang volt akkor a neve, egy ilyen, itt a Városház téren egy ilyen fotókeret, ami félig be volt sülyeztve a betonba, legalábbis úgy tűnt, és abban lehetett fotózkodni, az volt az első projektünk, de ugye az ötletgazda, az Gilbert volt, és ő már valamikor 2006 környékén, 9 környékén már ő ezt kitalálta, ezt az egyesületet, és ennek az egyesületnek a profilját, de aztán ugye akkor adta az élet a lehetőséget, hogy akkor állt össze egy olyan csapat, amivel ezt meg tudtuk alapítani. És hát ezzel a céllel jött létre, hogy mindig az aktuális városvezetéssel együttműködve Miskolc érdekében dolgozni, értéket menteni, értéket teremteni.
1: Most hogyan működik az egyesület tulajdonképpen?
3: Nagyon jól, mindig vannak újabb gondolatok, újabb ötletek. Nemrég nyitottunk egy adományboltot, egy elég komoly minőség adományboltot, nem egy lepusztult, ez a Weilig udvarban található, Széchenyi 19, ahol azt csináljuk, hogy már mi nagyon régóta gyűjtünk különböző adományokat, meg régóta is csináljuk ezt, csak ez nem volt publikus, soha nem mutogattuk, hogy ennek adtunk, annak gyűjtöttünk, hanem tettük a dolgunkat szép csendben, és most csináltunk június 10 talán akkor nyílt egy adományboltot, a Barakát, Baraka névre hallgat, és az oda befolyt összegből pedig más civil szervezeteket segítünk, támogatjuk őket. Nem úgy támogatjuk őket, hogy pénzt adunk nekik, hanem amire mit tudom szükségük van, ahhoz, hogy tudjanak működni, akkor mi ezeket megvesszük. Nem adjuk oda pénzt, mert lehet, hogy nem oda kerül, elköltik, van más kiadások is, amit szeretnének fedezni. Hogyha mit tudom, kutyatáp kell valamelyik szervezetnek, akkor viszünk neki kutyatápot, vagy orvosságot, mert támogatunk állatvédő szervezetet. Nem akarok mondani direkt civil szervezeteket, hogy melyeket, hanem azért, mert hogy ne legyen sértődés, aki nincs ezen a listán rajta, de bárkit várunk egyébként nagyon szívesen. Úgyhogy tesszük a dolgunkat. Van egy élményszobrás stúdió az egyesületnek, ahol egyrészt a felnőtteknek, most már valószínűleg lesz gyerek, mert elég komoly igény lett arra, úgyhogy fogunk csinálni egy ilyen belvárosi kölyök klubot, ahol alkotni tudnak mindenféle dolgot a gyerkőcök. Lett egy felnőtt képzőszervezet is lett azóta az egyesület, elkezdődnek ilyen különböző egészségügyel kapcsolatos moduloknak a képzései, és mit mondjak még az egyesületre? Annyi mindent tudnék mondani.
1: Még akkor esetleg, ha az adományboltra visszatérnénk, hogyan működik tulajdonképpen?
3: Ja, úgy működik az adománybolt, hogy állandóan hívogatnak minket, meg ránk írnak, hogy ez van, meg az van, de nem akarják kidobni, és hogy örömmel fogadjuk-e, és akkor mondjuk mindig, hogy igen, és akkor jönnek be állandóan a dolgok, és mi ezt szétosztályozzuk, és amit úgy ítélünk, hogy betesszük a boltba, akkor azt ott berakjuk, ott beárazzuk, az abból befolyt összegekből támogatunk másfajta szervezeteket, ami pedig olyan, amit nem akarunk berakni, mert minőség az lentebb van, azokat odaadjuk más szervezeteknek, akik esetleg tudják hasznosítani, és akkor van még egy nagyon alsó rész, az pedig az, hogy amikor állatmenhelyeknél végzik a különböző textilek, plédek, paplanok, most is kapnunk szivacsokat, azok már mentek ki az önkormányzatnak, van egy kutyatelepe, és akkor oda mehet, azért nem lesz mindig nyár, lesz tél is. Úgyhogy így működik az adományból, mindent, tényleg mindent elfogadunk. Azonban az adományboltban nincsenek műszaki cikkek. Az azt jelenti, hogy nincs benne se tévés, se laptop, se hifi, semmi. Kapunk ilyeneket, de már mi ezeket továbbadjuk másoknak. Kifejezetten vannak bent ruhanemek, de leginkább ilyen lakberendezési tárgyak vannak. Tényleg úgy néz ki, mint amit Alice Csodaországból. Valaki bejön, akkor ott tájtja a száját, és hogy néz, hogy mi van. Durván ilyen 25-30 percet töltenek bent emberek hátlagban. Rengeteg fiatal jár be. Szinte megdöbbentő az, hogy jönnek be a fiatalok, ilyen 20 év alattiak, nézik, hogy mit lehetne venni. Tegnap meséltek, hogy az egyik srác vett egy ilyen másfél centis pici cicát, a barátai azokat szivatták, hogy na biztos a virtuális barátnődnek veszed. Tényleg van benne minden, úgyhogy így működik az adományból, hogy ránk írnak Facebookon, vagy pedig nyilvános a telefonszáma, felhívnak minket, és akkor és mi elmegyünk, érte behozzuk, vagy pedig ők behozzák. Úgyhogy ennyi. Mit mondjak még róla?
1: Azt mondjuk el, ha valaki szeretne érdeklődni, ha valaki keresi, hol találja meg a boltot.
3: Vejlik udvar, a Széchenyi 19 földszint. Látványos, látszik. Bejön az udvarba, egyből látja, hogy ott van. És 9 órától 18 óráig van nyitva.
1: És akkor Facebook oldala is van.
3: Facebook, így van, Barakashop, ez a Facebook oldala, és akkor hétfőtől péntekig van nyitva, 9-től 18-ig.
1: Szóval gyakori egyébként Miskolcon, hogy civilek így tudnak ilyen formában segíteni civileknek?
2: Hát együttműködés ugye azért van civil szervezetek között, de az, hogy konkrétan egy egyesület így támogasson másik egyesületet, azért az jóval ritkább. Úgyhogy hogy adományokkal, illetve hát közvetlen nem ugye pénzzel, hanem megvásárolják azokat a dolgokat, amik az adományokból bejöttek, és akkor azt viszik el mondjuk egy kutyákkal foglalkozó menhelynek, vagy akár, vagy például, hogy említette Zsilbert, hogy általuk nem felhasználható ruhaneműt azt elviszik, vagy szivacsokat elviszik a szintén ilyen olyan egyesületnek, amely szükség van rá. Mondom, az együttműködés az gyakori, de az, hogy konkrétan egymást támogassák, az viszont sokkal ritkább. Olyan van, hogy például van egy egyesület, aki mondjuk egy másik egyesületen keresztül támogatja az embereket, hogy leinformálható legyen, hogy ne olyan embereknek jusson, akik visszajelnek ezzel, és nem használják fel, hanem továbbadják, vagy kidobják azt az adományt, vagy egyebek. De ilyen együttműködés kevés van, hogy tovább tud támogatni másokat is.
1: Élményszobrászat, hozd, vidd, segíts, adománybolt és egy új könyv. A folytatásban ezek is témáink lesznek. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Újpál Zsolt Zsilbert kőszobrász díszítő szobrásszal, a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület elnökével és Reimann Zoltán íróval, helytörténetkutatóval, az önkormányzat civil referensével. Maradjanak velünk!

0: életre. Együtt én meg te.
1: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
2: Élményszobrászatot tartott a II. Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpál Zsolt Gilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Gilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpál Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reiman Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült, nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek. Most folytatjuk a beszélgetést Újpál Zsolt Gilberttel, kőszobrász, díszítő szobrásszal, a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület elnökével, és Reiman Zoltánnal, íróval, helytörténetkutatóval, az önkormányzat civil referensével.
3: Ennek van külön egy Facebookos oldal, ez az élményszobrászat Gilberttel. Ott folyamatosan mennek a témák, hogy mire lehet jelentkezni, oda felrakom, és akkor meghatározom azt, hogy mennyi személy tud rá jelentkezni, mert valamihez tud működni egy 10-es csoporta, de valami csak 5-össel. Azért, hogy a fókusz az, hogy lehessen mindenkivel foglalkozni, és de folyamatosan működik, és most fogjuk kiterjeszteni ősszel valamikor, már megvan az ötlet egyébként, mit fogunk csinálni, és akkor most fogjuk kiterjeszteni gyerekekre. És akkor egy rendszeresen lesznek ilyen kézműves foglalkozások kölköknek. Úgyhogy működik.
2: Kiknek ajánlja ez tulajdonképpen? Miért jó, miért hasznos?
3: Hát egyrészt fejleszti a kreativitását, de nem is ez a lényeg, hanem az alkotásnak van egy nagyon különleges mellékterméke, meg a tulajdonsága, az pedig az, hogy a jelenben tartja az embert. Tehát már egy kicsit egyébként átmegy filozófába, de amikor az ember elkezd alkotni, kreálni, elkezd teremteni, akkor nem nagyon van máshol. Nem foglalkozik a mindennapi nehézségeivel, meg hasonló, nem tényleg ott van, arra figyel, önmagával lehet egyébként az, hogy tényleg az hát alkot, és hogy önmagával lehet. Az élményszobrászatnál, a felnőtteknél ott elindítottam egy olyan vonalat, mert az egy komoly, nagyon komoly rendszer lesz ez. Nem csak arról szól, hogy bejön, és akkor kifaragja ezt a képet, vagy bármit megcsinál, hanem Isten igazából azt akarom elérni vele, hogy az a mondatom, hogy te is meg tudod csinálni, hogy Isten igazából egyfajta önbecsülést adjon az embernek, hogy képes, bármire képes egyébként, hogyha tényleg oda teszi magát, akkor azt mondom, hogy nincs előtte lehetetlen, és valahogy ezt a kis hitűséget törekszem, arra egy kicsit lefaragjuk, milyen jó. Kicsit lebontsuk ezt a kis hitűséget, ami van az emberekben, mert tudom, ránéznek az emberek egy szoborra, azért ott egy kicsit összerezzennek, hogy lesz ebből 3D, és teljesen más, mint mondjuk elmenni egy ilyen élményfestésre, vagy bármi, mert ott van egy sík lap, megtanul abban 2D-ben gondolkodni, egy kicsit ügyesebb, akkor elkezdi árnyékolni. De amikor valami háromdimenziós dolgot hoz létre a saját két kezével, az egy teljesen más szint.
2: Mik még a célok, tervek idénre?
3: Hát az van folyamatosan. Hát én teszem a dolgom, amit teszek. Ugyanakkor az van nálunk, hogy én improvizálok. Magyarán nem egy begyepesedett vonalat képviselek, hanem hogyha látom, hogy megváltozott a világ, akkor nagyon gyorsan reagálok rá egyébként. Nem az van, hogy akkor csak ez, meg az. Én gyorsan felismerem a lehetőséget, és abból meg törekszem arra, hogy a létező legtöbbet hozzunk ki. És pláne úgy, hogy a város profitálja. Rengeteg ötletem, gondolatom van, amit a városba itt meg lehet csinálni, és tényleg hozzátesz a városhoz, lebőle csinálni egyfajta ilyen látványosság sorozatot. Kaptam rá ígéreteket, és aztán, hogy majd ebből mi lesz, az majd kiderül. Azonban, ha nem lesz belőle semmi, az sem probléma, mert úgyis van egy másik gondolat, amit úgy szintén, mint az ötvös öcsi bácsi, vagy hogy hívták ezt a bócot, ez a van másik, akkor húzgáltak-e a köppely, vagy mi volt rajta, kabát, vagy valami hasonló. Úgyhogy mindig van egy olyan gondolat, amit hozzá lehet tenni egyébként. Úgyhogy nem csak így alkotásilag, hanem tényleg olyan gondolatok, amit most voltam egy ilyen egyeztetésen a napokban, ahol hozzá lehet tenni azt, hogy hogyan lehet, mit tudom, a belvárost még klasszabbá tenni, hogy még biztonságosabbá.
2: Zoltán, civil referensként, íróként, helytörténészként mik a célok, tervek? Itt a szeptember, az ősz elindult, a tanév. Hát mennyire más ilyenkor a munka?
4: Más, már a múlt héten elkezdődtek a nagyobb programok, nagyon sok helyen voltam. A szombati napon például 6 helyszínen voltam, tehát nagyon beindultak, a héten is nagyon sok minden volt, jövő héten lesz egy különleges sétánk, ugye volt még júliusban egy helyismereti belváros sétánk nagy sikerrel, a Mimi applikációhoz kötött sétánk, aminek most ugye lesz egy második része, egy templomos túra, úgyhogy most is egyeztettem a Meleg Attila református vezető lelkésszel, illetve majd most a Lukács Máté evangélikus lelkészhez megyek, ott is egyeztetek. Már a főrabival, Markovics Zsoltán már egyeztettem, tehát ez a három állomás lesz egyébként a belvárosban. Rengeteg érdekesség lesz, amit meg fogunk tudni nézni, és hát remélem, hogy nagyon sokan el fognak erre jönni. Úgyhogy rengeteg dolog van mostanában, és beindulnak, most már minden szinten lesznek rendezvények az egyesületeknél is, ugye most a nyári időszakban kicsit ilyen szempontból holt idő van, vagy volt, de most már minden elindul, ugye könyvem is lesz idén is, ebben az évben is, egy különleges kötettel készülök, aminek egyébként hosszú évek óta, 9 éve már minden évben a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület például a kiadója, tehát ilyen tevékenysége is van az egyesületnek, úgyhogy rengeteg munka vár ránk, és hát ugye az egyesületeknek kevés kicsi a költségvetése, és hát minden nem pénz, vagy nem anyagi dologgal próbálom támogatni őket, ahogy lehetséges.
2: Mit lehet tudnunk az új könyvről?
4: Hát ez nagyon különleges kiadvány lesz. Ugye nekem is vannak novelláim, legendáim, amelyek még nem kerültek kiadásra, és hát ez az év lesz, amikor kiadásra kerülnek, de különleges módon, tehát ez egy nagyon rendhagyó kiadvány lesz, hiszen arra, amikor meséltem a gyerkőcöknek otthon a Rémusz bácsi mesét, arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezeket a legendákat egy mesélő mesélné el, és egy titokzatos figura az avason az, aki ezt mesélni fogja, akit majd gondolom, vagy majd meglátjuk, hogy felismernek-e, mert nyilván egy ismert személy lesz az a régmúltból, hogy ő fogja mesélni ezeket a meséket, és a végén, amikor befejeződik ez a mesélés, utána lesz egy fejezet, amiben az foglalt taglalni, hogy az adott legendákban, mesékben, történetekben mi az, ami igaz, és mi az, ami fikció. Tehát ezért lesz rendhagyó a kiadvány, és még lesz egy plusz ezen túl is. A kisfiamnak volt egy ilyen országos novella pályázata a fenntarthatósági héten, és ilyen Kárpát-medencei pályázat volt alsósó kategóriában, ő másodikos, harmadik helyezést ért el. És egyírt egy ilyen Sherlock Süni meséje. Egy ilyen környezetvédelmi, vagy hogy mondjam, olyan környezetvédelme kapcsolatos mesét, ez egy csak egy ilyen pár oldalas, egy pár rajzzal, és hát ezt is majd hozzátűzzük ez a kiadványhoz, úgyhogy ez a terv a decemberre. Szerintem ez egy nagyon rendhagyó lesz, és nagyon különleges kiadvány lesz. Én úgy gondolom, hogy el fogja nyerni a miskolciak tetszését.
2: Élményszobrászatot tartott a második Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpál Zsolt Zsilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Gilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpán Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reimann Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült, nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Újpál Zsolt Gilbert, kőszobrász, díszítőszobrász és Reimann Zoltán az önkormányzat civil referense.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozók szakszervezetei. Új honlapok segítik a református oktatást.

0: és hittanoktatás szereplőit. Kegyelem lélektől lélekig. Harmadik alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református nők konferenciáját. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régiókronikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget nyújtson az autósoknak, közölte Magyar Péter szombaton közösségi oldalán. A miniszterelnök kiemelte, olyan megoldásra van szükség, amely a védettárral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem terheli meg havonta több 10 milliárd forinttal a költségvetést. A kormányfő posztjában arról is beszámolt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a bel- és külgazdaság irányait, valamint a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokat. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A konstrukció 5 millió forint kedvezményes hitelből és 5 millió forint visszanemtérítendő támogatásból áll. A támogatott cégek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek döntő többsége pedig vidéki, turisztikai szereplőktől érkezett. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára a miniszterelnökség épülete elé meghirdetett demonstráció előkészítését. A szervezetek képviselői hangsúlyozták, hogy a béremelés részleteiről egyelőre nem kaptak tájékoztatást. A dolgozók a kampányban is megígért azonnali 25%-os béremelést várják, a két lépcsőben történő emelést nem tudják elfogadni. Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormánynak azt javasolta, hogy minden résztvevő részesüljön kitüntetésben és jutalomban az október 23-ai nemzeti ünnepen. Mint ismert, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett több ezer köbméter követ szórni a folyóba, hogy egy fenékküszöbbel megemeljék a vízszintet a paksi atomerőmű hűtése miatt. Ennek segítségével egy reaktor végig üzemelhetett, ami kulcsfontosságú volt az ország energiaellátása miatt. Kegyelem lélektől lélekig harmadik alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református nők konferenciáját, a KEL konferenciát szeptember 12-én szombaton a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség templomában 9 és 14 óra között. Az alkalmon Uzsainé Pécsi Rita és Pocsainé dr. Eperjesi Eszter előadását is meghallgathatják a résztvevők. Jelentkezni szeptember 9-ig lehet e-mailben. Benke Kingát, a Tirek Nőszövetségének elnökét, a Magyarországi Református Nőszövetség alelnökét, Szendrői és Szendrőládi református lelkipásztort hallják.
1: Igazán két fő előadónk lesz, azt gondolom, bár emellett többen lesznek, akik szót fognak kapni, de az egyik fő előadónk az Uzsainé dr. Pécsi Rita tanárnő lesz, akinek az előadásának a címe a felnőtt kor szakaszainak életfeladatai, krízisek és lehetőségek, mert különböző életszakaszokat mutat be, így különböző korú nők is egyaránt az előadásnak aktív tagjai lehetnek, és így mindenki kaphat ebből az előadásból bármilyen életkorúan is érkezik közénk. A másik előadónk pedig Pocsainé dr. Eperjesi Eszter lesz, aki egy imádságos könyvet mutat be, Tompa Mihály, Olajága, ez a könyv címe, amit bemutat számunkra, hiszen az imádság évében vagyunk, és szerettünk volna különösen is így az imádságok köré csoportosítani gondolatokat, előadásokat és megbeszéléseket. Meg a lehetőségét is, hiszen ugyanígy, mint ahogy ez szokott lenni nálunk, egy csoportos megbeszéléssel zárul a konferencia. Szeptember 9-ig várjuk a jelentkezéseket. A plakáton is megadott e-mail címre tiszáninneni.refnok@gmail.com és Balázs Győző tér 1 alatt leszünk Miskolcon a Felsővárosi Gyülekezet templomában. Mindenkit szeretettel várunk.
0: Új honlapok segítik a református oktatás és hittanoktatás szereplőit. A refoktatás.hu az oktatási szolgálat általános honlapjaként működik, míg a refhittan.hu kifejezetten a hittan oktatási tartalmaknak ad otthont. Bruckner László, a Református Egyház oktatási szolgálatának főigazgatója elmondta, hogy a felületek célja a megbízható tájékoztatás és a református értékek közvetítése. Az oldalakon hírek, események, dokumentumok, valamint szakmai háttéranyagok és jó gyakorlatok is elérhetők. Lenkeiné Teleki Mária osztályvezető kiemelte, hogy a hittan nem csupán tantárgy, hanem lehetőség a közösséghez kapcsolódásra és a keresztény értékek felfedezésére. A felületek személyesen a pedagógusoknak, szülőknek, intézményeknek és a református közösségek érdeklődőinek nyújtanak segítséget. Az online oldalak folyamatosan bővülnek, új dokumentumokkal, hírekkel és szakmai anyagokkal frissülve a jövőben is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és egy helyen megtalálható információkkal támogassa a református oktatási közösség mindennapjait. Először találkozhattak egyetemista mentoraikkal a Miskolc környéki kis településeken élő 7.-8. osztályos diákok a Miskolci Egyetemen rendezett tanévnyitó élménynapon. A Tanítsunk Magyarországért program idén 142 miskolci egyetemista mentort vonultat fel, akik 642 általános iskolás tanulót támogatnak szerte a megyéből. A pénteki rendezvényen a gyerekek látványos fizikai kísérletekben és tudományos ismeretterjesztő foglalkozásokon vehettek részt, amelyeken keresztül kinyílhat számukra a világ. A program célja, hogy a kistelepülésen élő fiatalok személyes kapcsolat révén olyan kompetenciákra és élményekre tegyenek szert, amelyek segítenek a továbbtanulásukban. Az egyetemisták szeptember 11-ig még jelentkezhetnek mentornak, amiért havi 60-65 ezer forintos ösztöndíjat kapnak, aminek egy részét a diákokkal közös programokra kell fordítaniuk. 35. születésnapját ünnepelte a daganatos betegeket és hozzátartozóikat segítő miskolci székhelyű, az Életért a Rák ellen Egyesület. A közhasznú civil szervezet pénteken a Megyeháza éttermében tartotta meg a jubileumi ünnepségét, amelyen a város képviseletében Matiscsák Éva alpolgármester is részt vett. Az Egyesület fő céljai közé tartozik a rákbetegek testi, lelki és szociális támogatása, valamint a társadalmi reintegrációjuk segítése. A szervezet a megelőzésre és a korai felismerésre fókuszáló felvilágosító előadások mellett szabadidős programokkal és klubfoglalkozásokkal is szervezi a közösségi életet. Állami gondozásba került, kórházban lévő kisbabák mellett önkénteskednek a Miskolci Mosoly Műhely Egyesület tagjai, hogy a csecsemők ne maradjanak emberi érintés és figyelem nélkül. A szervezet célja, hogy az átmeneti időszakban, amíg a babák örökbefogadó családhoz vagy nevelőszülőhöz nem kerülnek, támogassák a lelki és szellemi fejlődésüket. Az önkéntesek nem egészségügyi feladatokat látnak el, hanem ringatják, ölbeveszik, szeretgetik a csöpségeket és szemkontaktust teremtenek velük. A januárban indult jelenleg 45 fős miskolci csapat szigorúan szervezett keretek között, szűrővizsgálatok és felkészítés után szinte minden nap jelen van a kórházi osztályokon. Debreceni Csilla egyesületi vezető hangsúlyozza, hogy bár a legjobb az lenne, ha ezek a babák nem kórházban lennének, a heti néhány óra odafigyelés is sokat jelent a fejlődésük szempontjából. Új Borsodabolyi-Zemplén megyei regionális villamos vasúti rendszer előkészítése kezdődik meg a közeljövőben, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A cél egy olyan, a meglévő infrastruktúrára épülő hálózat kialakítása, amely Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és Ózd térségét is összekapcsolhatná. A tramtrain lényege, hogy a vasútvonalat összekapcsolja a villamos vonallal, így a megállók sokkal több ember számára lesznek könnyen elérhetőek. Hasonló rendszer már sikeresen működik Szeged és Hódmezővásárhely között is. A tervezés most indul, a megvalósítás pedig hosszabb távú feladat lesz a térségben. A bejelentés aktualitását az adja, hogy a Miskolc és Tiszaújváros közötti vasútvonalat szeptember 1-én újra nyitották. Törpefákat mutatott be a Miskolci Bonsai Klub és vendégei a Diósgyőri Kézműves Alkotóházban megrendezett hagyományos ingyenes kiállításon. A szombaton megnyílt kaktusz kiállítással is kiegészült unikális tárlaton a bonsai kultúra bemutatása mellett interaktív előadásokat hallgathattak a növények neveléséről az érdeklődők, valamint tanácsadást is kaphattak. A programot mesterségbemutatók, kézműves vásár, valamint az Istráng népzenei kettős és a Miskolci Tambura Banda koncertje színesítette. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió Régió Krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten igéjét olvasom a Krónikák második könyvének 5. részéből, válogatott versekből. Amikor befejezték mindazt a munkát, bevitte Salamon azt az ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat, amelyeket apja Dávid szentelt oda ajándékul, és elhelyezte Isten házának a kincsei közé. Összegyülekeztek tehát a királyhoz az izraeli férfiak a 7. hónapban az ünnepen. Amikor Izrael vénei mind megérkeztek, a léviták fölemelték a ládát, és fölvitték a ládát meg a kijelentés sátrát, meg a szentély egész fölszerelését, amely a sátorban volt. Olyan sok juhot és marhát áldoztak, hogy sem megszámlálni, de még csak megbecsülni sem lehetett azokat. Azután bevitték a papok az Úr szövetség ládáját a helyére, a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe, a kérubok szárnyai alá. Nem volt a ládában más, csak a két tábla, amelyet Mózes adott át a Hóreben, amikor az Úr szövetséget kötött Izrael fiaival. Valamennyi énekes lévita, Ászáf, Hémán és Jedútun a fiaikkal és testvéreikkel együtt, fehér ruhába öltözve, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal dicsérték az Urat. A harsonásoknak, meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangolva zengjék az Úr dicséretét és magasztalását. Amikor felzendültek a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az Urat, mert ő jó, és örökké tart szeretete, akkor a házat, az Úr házát felhő töltötte be, az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. Salamon templom építése elérte csúcspontját. A szövetség ládáját ünnepi menetben felviszik a megépült templomba, a legbelső részbe, a szentek szentjébe, ahol végre méltó helyére került. A ládában nem volt más, mint a törvény két kőtáblája. A láda eddig a városban volt, de most nem csak topográfiailag, hanem lelki értelemben is a helyére kerül, oda, ahol Isten jelenléte ábrázolódik. Mit jelent ez ma a számunkra? Nos, azt, hogy Isten szava akkor tölti be az életünket, ha a helyére kerül. A szövetség lényege szerint Isten jó és örökké tartozó hűsége, ugyanakkor ő a törvényadó is, aki rendet, és akinek szavára figyelnünk kell. Ma a törvény nélküli ember korát éljük, aki azt hiszi, hogy következmények nélkül lehet élni, és minden szabad neki. Ám talán soha nem volt annyi szétesett élet, felbomlott házasság és családi közösség, és összekeveredett sors, mint ma, amikor az Isten törvényét inkább elvetik, mint sem követnék. Ezért kell komolyan venni a mai igeszakaszt. Isten népe akkor kezdett újra helyesen élni, amikor a törvényt a helyére tette. Nem csak építészetileg, hanem személyes és közösségi életükben egyaránt. Bennünk is akkor áll helyre a rend, amikor az Isten igéje a szívünk közepébe kerül. Amikor ez megtörténik, akkor az ember nem tehet mást, mint dicsérni és magasztalni kezdi Istenét énekszóval és zenével. Jó az Úr, és örökké tart szeretete. Az Isten dicséret nem pusztán ének, hanem hitvallás tehát. Isten jósága és hűsége az alapja egész életünknek. A zene és az ének itt nem lehet öncélú, hanem annak az Úrnak a dicsőségét szolgálja, aki szövetséget kötött velünk, és aki gondoskodik rólunk. Végül az Úrházát felhő töltötte be. A felhő Isten dicsőségének jele. A papok ekkor nem tudtak odaállni szolgálatukat végezni, mert az Úr dicsősége mindent elárasztott. A felhő egyszerre jelenti Isten ragyogó jelenlétét és mindenütt jelen valóságát. A dicsőség olyan erővel volt jelen, hogy az embernek helyt kellett adnia Istennek. Most nem én, hanem az Úr. Most csak az ő jelenléte a fontos. És itt minden emberi elnémul, minden szó és minden tett. Itt az Úr van jelen. Övé a dicsőség, övé minden. Calvin János szerint az élet értelmét Isten dicsőségének szolgálata adja, ezért méltó szívünket égő hála áldozatként neki ajánlani. A salamoni templomot betöltő felhő erre emlékeztet ma bennünket. Az Úr dicsősége a legfontosabb. Soli Deo Gloria. Amen. Imádkozzunk. Urunk, add, hogy igéd a helyére kerüljön a szívünkben, és töltsd be életünket a te dicsőségeddel. Taníts meg bennünket gyönyörködni a te jelenlétedben.

Tollas Tibor. Anyám Zsoltárt énekel. Szép, fehér hajú éjszaka, váratlan érkeztem haza. Hókucsmás házunk nem aludt, pislogva leste a kaput, mintha csak ő is várna rám, és aranyhidat vert alám. És aranyhídon mentem én, kertünknek fehér szőnyegén, amíg egy hang az éjbe kelt. Anyám benn Zsoltárt énekelt, üvegen szűrve szállt a dal, és átölelt, mint drága kar, és üvegen szűrve néztem őt, álltam, mint oltárkép előtt, arcát nem láttam így soha, földön túl fény lett mosolya. Leánykorában hajdanán lehetett ilyen szép talán, és még a szívem is félve vert, anyám Benn Zsoltárt énekelt. Körülállták a bútorok úrnőjüket, mint múltkorok hű cselédei, csendesen tűnődtek el a verseken. Nem lélegzett az óra se. A lámpa halkan szórta le fényét, mely mindent átitott, és a dal, mint drága áhítat, repült, repült. Hány év letelt azóta, hogy ő énekli, de mintha most is hallanám, az éjben énekel anyám, kották szövegével ver hidat, azon jön át, és így sirat. Így látogatja meg fiát, dalokból szőve Bibliát, míg Isten ott fenn valahol meghallja egyszer, lehajol, s karján viszi az égbe fel, amint épp Zsoltárt énekel.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Szegény Johnny és Árnika. Első fejezet, amelyben egy mese írására szövetkezünk, és a főszereplőket is megismerjük.
1: Írjál nekem egy mesét.
0: Miről?
1: A kacsa királyról, meg a kacsa király kisasszonyról.
0: Két kacsáról.
1: Igazából nem kacsák ám,
0: hanem
1: valódi király, meg valódi király kisasszony, csak a gonosz boszorkány elvarázsolta őket.
0: Miért varázsolta el őket?
1: Hát a szegény Johnny miatt.
0: Ez a szegény Johnny egy angol?
1: De úgy angol, a szegény Johnny az a szegény Johnny is kész. Nincsen neki semmije, vándorol a világban is, fütyörészik.
0: És miért kellett emiatt a szegény Johnny miatt elvarázsolni a királyt meg a király kisasszonyt?
1: Mert a gonosz boszorkány nem akarja, hogy szegény Johnny feleségül vegye Árnikát.
0: Ki az az Árnika?
1: Hát a király kisasszony, ki volna más?
0: Ja, tudom már, Árnika király kisasszony, aki olyan kedves volt, hogy a mosolyától megszelidültek a farkasok meg a medvék, és a szélvihar is elcsendesedett, ha Árnika elmosolyodott. Szerette is mindenki Östör király lányát.
1: Milyen király?
0: Östör. Nem úgy hívják Árnika apját?
1: Ja, dehogy nem. Persze, hogy Östör királynak hívják.
0: Hegyen innen, völgyön túl, völgyön innen, hegyen túl volt egy kerek tó. A kerek tó melletti királyi kastély 36 tornyú, 300 ablakos. Ebben a kastélyban lakott Östör király, meg a lánya, Árnika. Nagyon igazságos ember volt Östör király. Azt büntette, akit kellett, és azt jutalmazta, aki megérdemelte. De a legeslegvilágosabban abból látszik, hogy milyen jó király volt, hogy dühösen soha nem parancsolt senkinek semmit. Ha fölmérgesítették, és ez királyoknál is elég gyakran megesik, behúzódott a trónterembe, és azt mondta, most akármit mondok, ne törődjetek vele, haj, de mérges vagyok, legjobb, ha nem is kerültök a szemem elé, kutya teremtettem, mert hátra kötöm a sarkatokat, tűnjetek el, és számoljatok ezerig, és akkor nézzétek meg, hogy mérges vagyok-e még. Na, takarodott is mindenki a trónteremből, a lábuk se érte a kopott perzsa szőnyeget. Az udvari főszámolnok meg odakinn a várudvaron szép tempósan elszámolt ezerig. Akkor bekukkantottak Östör királyhoz, többnyire bátran tehették, mert addigra elpárolgott a mérge. Ha mégsem, akkor elordította magát, amikor meglátta, hogy kukkangatnak rá. Takarodjatok, kutyák! Ilyenkor aztán az udvari főszámolnok még ezerig elszámolt. A király legtöbbször már a 888-nál kijött a trónteremből, és azt mondta, ne haragudjatok, ha azt mondtam volna, hogy kutya teremtettem meg kutyák, de kutya mérges voltam. De az ilyen 2000-es, vagyis hogy 1888-as haragok fehér holló ritkák voltak, mert bölcs ember volt Östör király, hamar elszállt a haragja.
1: Hová szállt Östör király haragja?
0: Haragországba.
1: Ott laknak a haragok?
0: Ott, és leesik, hogy valakinek a szívébe szállhassanak. És ha már ott vannak, akkor reszkedhet, vörösödhet, puffadhat, ordíthat szegény ember, amíg meg nem pukkad.
1: Vagy amíg vissza nem száll a haragja haragországba.
0: Úgy is van, az a jó, ha idejében visszaszáll.
1: És ha valaki egyszer haragországba téved?
0: Hát annak ezer jaj és kín és keserv.
1: Miért? Jó harag nincs?
0: Dehogy is nem, de még mennyire hogy van?
1: Östör királynak jók voltak a haragjai, vagy rosszak?
0: Hát volt neki ilyen is, meg olyan is, de most éppen egy jó haragját akarom elmondani. Egyetlen egyszer történt csak meg, hogy szegény udvari főszámolnoknak kiszáradt a szája a sok számolástól. 5000-ig kellett számolnia, de ez igazán érthető. Ami akkor történt, azon más is fölmérgesedett volna, nem csak Östör király. Ugyanis egy szép napon beállított a várudvarra
1: két lovag. Csillogott, villogott a sisakjuk, zörgött, börgött az aranyozott páncéljuk, dobolt, kapált, prüszkölt alattuk a két paripa. A nagy csörömpölésre, dobolásra, nyihogásra a palota apraja nagyja kicsődült az udvarra, még Östör király is, meg Árnika is. Hát ti? Kérdezte a király. Üdvözöljük felségedet, a királyok legnagyobbikát, mondták a lovagok. És Árnika király kisasszonyt is üdvözöljük, a világ legeslegszebb leányát. Nem is vagyok a világon a legeslegszebb, suttogta az apjának Árnika. Nem baj, mondta a király. Egyszer majd lesz valaki, akinek a legeslegszebb leszel. Azzal a lovagokhoz fordult. Mit akartok? Felséges király, mondták a lovagok. A lányodat kérjük feleségül, de tudjuk, hogy csak egyikünk felesége lehet, ezért úgy határoztunk, hogy itt az udvaron életre halálra megvívunk, s amelyikünk élve marad, azé legyen Árnika. Örvendezett az udvari népség, na, egy jó kis csetepatét láthatunk. A két lovag már rántotta is a kardját. Na de korai volt az örvendezés, meg a kard ki kard. Áj, mondta a király. Nehogy összeverekedjetek itt nekem. Leeresztették a lovagok a kardjukat, néztek a királyra. Mi az? Talán nem akarod hozzánk adni a lányodat? Nem én döntöm azt el, mondta a király, hogy kihez megy a lányom feleségül. Hát ki? Hát a lányom. Ahhoz megy, akit megszeret, meg aki őt megszereti. Hiába kaszaboljátok halára egymást, ha a lányom nem szereti meg a győztest. Ha meg a vesztes szeretné meg, arra még rágondolni is rossz. Inkább hozzá se kezdjetek. Azt akarod mondani, hogy a lányodnak nem kell a győztes? Amit akartam, megmondtam, mondta a király. A lányom ahhoz megy feleségül, akit megszeret. És ha egy ötmentet szeret meg? Kérdezték a lovagok. Egy szegény földön futód, egy nincs szerent, egy senki házit? A király arcán már kezdtek gyűlni a piros foltok. Láthatta, aki ismerte, hogy azonnal dübegurul. Akkor egy jöttmenthez, egy szegény földön futóhoz, egy nincstelenhez, egy senki házihoz megy feleségül, mondta a szokásosnál kissé hangosabban a király. Ez nem királyi gondolkodás, mondták gőgösen a lovagok. A király most már ordított, nem királyi emberi, börtönbe velük lefejezni mind a kettőt. Az udvari főszámolnok már el is kezdte, 1, 2, 3. A király meg berontott a trónterembe, annak is a legeslegeldugottabb sarkába, ott dühöngött, dúlt, fúlt, bizony harag szállt a szívébe. A lovagok meg ijedten összenéztek. Minket most lefejeznek? Dehogy fejezünk, csak meneküljetek, ahogy a lovatok lába bírja, mondta a főudvarnagy. Az udvari főszámolnok már 333-nál tartott. A két lovag köd előtte, köd utána, a főszámolnok meg 1000-hez ért. Bekukkantottak a kukkantók, de a király még akkor is olyan mérges volt, hogy hozzájuk vágta a koronáját. Csak 5000-nél csillapodott le. Akkor aztán kijött a trónteremből, és azt mondta, mintha azt parancsoltam volna mérgemben, hogy fejezzék le őket, remélem. Persze, felséges királyom, mondta a főudvarnagy, egy ujjal sem nyúltunk hozzájuk, hadd fussanak, amerre látnak. Oh, na hála Istennek! Nyugodott meg a király. Két ilyen gőgös fajankót, majd épp ilyenekhez adom a lányomat. És a lányára nézett. Igaz, Árnika? Árnika az apjára mosolygott, és azt mondta, köszönöm, édesapám. Mert ugye Árnika a szegény Johnnyt fogja megszeretni.
2: Én is azt hiszem.
1: És mikor jön már a szegény Johnny?
2: Már jön, már itt van, egy közeli erdőben.
3: A nap lement, az éj beállt, álom jő a szememre, jó Istenem, viselt gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak, add csendesét szüleimnek, add csendesét mindenkinek, ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Döntés született az egészségügynek szánt 500 milliárd forintos plusz forrás sorsáról. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter siófoki bejelentése szerint a pénz legnagyobb hányadát az ágazatban dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására fordítják. A tárcavezető, a MESZK, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kongresszusán hangsúlyozta, hogy a pénzügyminisztériummal felgyorsultak az egyeztetések, és a folyamatban a szakdolgozói oldalt is érdemben bevonják. A hosszú távú stratégia célja egy olyan betegközpontú rendszer létrehozása, amely a pályakezdőktől az idősebb kollégákig mindenkit támogat.

0: Az államháztartás központi arrendszerének augusztus végi helyzetéről, a fogyasztói árak augusztusi alakulásáról és a júliusi ipari termelésről érkeznek fontos adatok az előttünk álló héten. Hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal az ipari termelés júliusi adatait teszi közzé az első becslés alapján. Kedden teszi közzé a pénzügyminisztérium a gyors tájékoztatót az államháztartás központi alrendszerének augusztus végi helyzetéről. Ugyancsak kedden hozza nyilvánosságra a hivatal az augusztusi fogyasztói árak alakulásának adatait. Július végéig az államháztartás központi alrendszere mintegy 2858 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az összeg a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél több mint 67%-a. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Nem drágább Európában külföldi egyetemre járni, mint Magyarországon. Egyre több magyar diák választja a külföldi továbbtanulást. A legnépszerűbb célpontok közé Hollandia, Belgium és a skandináv országok tartoznak, de Ázsia és az Egyesült Királyság felé is növekvő tendenciát lehet tapasztalni. Sziva Petra, a Baltic Council regionális menedzsere az Inforádióban elmondta, hogy a diákok tudatosabbak és értékelik a külföldi tapasztalat nyújtotta nemzetközi kapcsolatrendszert. A költségekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy számos ingyenes vagy tandíjmentes európai intézmény létezik. A digitális eszközöknek köszönhetően ma már sokkal könnyebb a kutató munka és a tájékozódás. Az érdeklődők szeptember 26-án a budapesti Crowne Plázában megrendezendő ingyenes nemzetközi oktatási kiállításon is személyesen tájékozódhatnak a lehetőségekről. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 26-27-es tanévre. Hozzátette, a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, az Agrár Közgazdasági Intézet összesítése alapján. A budapesti nagybani piacon a görög dinnye és a vilmos körte drágult, míg a sárga dinnye, a piros csemegeszőlő és az őszi barack ára csökkent. A zöldségek körében a paprikafélék ára vegyesen alakult, a kígyó uborka és a sárgarépa pedig drágult éves alapon. Ezzel szemben a burgonya ára csak nem 5%-kal csökkent, így 1 kg 200 forintba került. A közösségi összefogás és a jobboldal újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című demonstráción szombat este a budapesti Kossuth téren, ahol a becslések szerint néhány ezren gyűltek össze. A köztér által szervezett eseményen a felszólalók egyebek mellett a kormányzati döntéseket bírálták, és a polgári oldal önvizsgálatára, valamint határozottabb képviseletére buzdítottak. Renge Zsolt fideszes fővárosi képviselő a jogállamiságot érintő aggályos eseményeket említette, míg Huth Gergely újságíró a rendszerváltozás óta felépített világ lebontásáról beszélt. Ábrahám Róbert publicista szerint a hazánk szellemi megszállás alatt áll, ezért építkezésre és a fiatalok visszanyerésére van szükség. Kurucz Dániel, a rendezvény egyik szervezője pedig hangsúlyozta, a civil életnek vissza kell foglalnia a jobb oldalt, hogy hatékonyan tudja ellenőrizni a politikát.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet templomából. Igét hirdet Gál Sándor esperes lelkipásztor.
2: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, az elhangzott apostoli köszöntéssel és az Európa Rádió hallgatóit mai vasárnapi istentiszteletünkön. Fennállva a 125. Zsoltár első versét énekeljük.

A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Isten igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, a 11. fejezet 23. versétől a 29. verséig tartó igeszakaszából így. Hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent. Hitáltal rendelte el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket. Hitáltal keltek át a vörös tengeren, mint valami száraz földön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Amen. A mindenható Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Ezért imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel magasztalunk téged, hogy ezen a délelőttön is összegyűlhettünk a te szent házadba, azért, hogy téged dicsőítsünk, és hogy ígédet hallhassuk. Dicsőítünk, atyánk, azért, mert erre a napra is megtartottál minket. Köszönjük, hogy szüntelenül velünk vagy, és hogy nem hagysz el bennünket az életünk nehézségei során sem, hanem hűségeddel vezetsz és támogatsz naponként. Köszönjük neked, hogy ezt érezhettük meg az elmúlt hét során is, az új tanév első hetében. Atyánk, magasztalunk továbbá a hitnek az ajándékáért, azért a kegyelemért, hogy számunkra is adtál hitet, amely által téged megismerhetünk, és amely által benned szüntelenül reménykedhetünk. Köszönjük, hogy adtál számunkra példákat is a hitben, olyan bizonyságtévő életeket, mint amilyen a Mózesé is volt, akiről azt olvastuk, hogy a hite sokkal erősebb volt, mint a félelme. Te látod azt, Urunk, hogy mennyi félelem van bennünk, és hogy az mennyi szervez erőt rajtunk a hitünk ellenére. Kérünk, bocsáss meg ezt, atyánk, hiszen tudjuk, hogy te nem a félelem lelkét adtad nekünk. Szeretnénk a hitünkben erősödni, szeretnénk a benned való reménységben új erőre kapni. Arra kérünk azért, Urunk, hogy így áld meg e mostani Isten tiszteletünket is. Nyisd meg a szívünket, és lelked által vezess minket arra, hogy megérthessük és befogadhassuk a te ígéd üzenetét. Szent lelked által kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 231. dicséretünknek az első versét, majd az ige hirdetés után arra történő feleletként tegyünk majd ugyanígy a kivetített rend szerint.

Kedves gyülekezet, kedves rádióhallgató testvéreim! A mai napra kijelölt ünnepi Zsoltárból olvasom Isten igéjét, amellyel által keresi szívünket. Ez a 125. Zsoltár, ennek az első és második verseit olvasom, és Isten lelkének erejével hirdetem az ő üzenetét. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Amen. Kedves gyülekezet, sok-sok Isten tisztelet kezdetén kaptuk már ezt a bátorító, megerősítő üzenetet. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Ma eljött annak az alkalma, hogy még mélyebben megértsük, hogy a Sion hegyének és az Úrban bízó embernek a stabilitása bizony nem a természeti adottságában van, nem a Sion hegyének fizikai különlegességében és az emberek sajátos egyéni természetében rejlik, nem azért áll meg a Sion hegye örökké, mert a földrajzi vagy anyag összetételi adottsága olyan rendkívüli és különleges, hanem a hozzá fűződő Istentől származó ígéret miatt. Az ott felépült, a Móriá magaslatán letett templomi alapkő miatt, és a hozzá fűzött ígéret miatt, meg annak a tökéletes beteljesedése miatt, hiszen Isten nem csak ígérget, nem csak ígéretet ad, hanem mi keresztjének teljes bizonyossággal valljuk, hogy igaz lett. A Sion hegyének a stabilitása, a hozzáfűzött ígéret mind beteljesült Jézus Krisztus egyszeri tökéletes váltság áldozatában. Mert az igazság az, hogy Jeruzsálem a Szentváros földrajzi helyzete miatt olyan helyen van, ahol igenis sújthatja földrengés. A feljegyzések szerint az elmúlt 2000 év történelme során 18 nagyobb földmozgást jegyeztek, a legutóbbi 1927-ben volt. És ez a város bármennyire is szentnek nyilvánított város, bármennyire is a választott nép reménységének, szíve dobogásának a középpontjában van és általunk is tisztelten, csodálatra méltóan épült meg és emlegetett a mai napig menően, ez a város nem megtámadhatatlan, hiszen többször is elfoglalták és pusztították. Egyiptomiak, asszírok, babilonok, szírek, rómaiak és keresztesek. Olyan ez a város, mint az életünk. A stabilitása nem az erőnlétében, az emberi genetikai adottságban van a mi esetünkben, nem a lelki karakterünknek köszönhetően van meg a stabilitás, hanem abban a gyönyörű képben, amit a Zsoltáros használ, és amit kívülről is tudunk már, nem a fizikai valóság, és mégis a fizikai valósághoz kötött üzenet, hogy Jeruzsálemet hegyek fogják körül, aki ott jár, többen is közülünk, az emlékezik, hogy különlegesen szép látvány és biztonságot jelentő valóság. De ez csak annak a kifejezésére szolgál, ami a következő mondatban fogalmazódik meg Isten népét és annak a tagjait az Úr karolja át. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Isten népét, meg maga az Isten karolja át, úgy, mint a várost a hegyek.
most és mindörökké. A mindenkori pillanatnyi jelenben és az időkorlátain túlmutatóan is, túlnyúlóan is, és ez a lényeg. Az a lényeg, hogy az Isten körülvesz. Nem csak belénkarol, nem csak megtámogat, megtámoz bennünket, hanem a szó igazi, mély értelmében átkarol, átölel bennünket, és mindezt maradandóan teszi. Micsoda többlet és micsoda biztonság a piciny és egyre növekvő kisgyermekek számára, amikor a szülei karjában van. A csecsemőt az édesanyja, az édesapja karjaiban tartja, megható érzés és kifejezhetetlen, mással nem pótolható biztonság. Ennek mindig van egy többlet jelentése, és a gyermekét karjaiban tartó szülő kartartásának, ölelésének nem csak többlet jelentése van, hanem a gyermek számára, de még magának a szülőnek is többlet hatása van. Hányszor éljük át itt a gyülekezetben keresztelésekor, átkerül a szerető keresztanya kezéből az édesanya vagy az édesapa karjaiban a gyermek, és abba marad a sírás, a kétségbeesés, mert a gyermek ezekben a biztos szülői karokban megnyugszanak. És meg annyi élményünk van a bajba került gyermek, amikor felveszi az irányt, és a szülő karjaiban keres és talál oltalmat. Micsoda ereje van, amikor házaspárok házastársi fogadalmuk szerint egymás karjaiban élik le az életüket, nem pusztán csak megölelik egymást, hanem a szó fizikai, lelki, szellemi és szerelmi értelmében átkaroltan élik az életüket, ami azt jelenti, hogy nem bocsájtják el egymást. Még a baráti öleléseknek is messze-messze túlmutató üzenete van a fizikai kontaktus teremtésen túl. Igen, örömünkben, bánatunkban szinte belekívánkozunk egymás ölelésébe, és még egy utolsó perceiben levő végleg elmenő szeretünknek is az a legnagyobb ajándék, ha lehetőségünk van, hogy átöleljük, vagy legalább abban az elesett helyzetben, az útrakelés pillanatában legalább megfogjuk a kezét. Ölelés. Elbúcsúzáskor, elköszönéskor és ölelés megérkezésekor. És mégis azt kell mondani, hogy a mi öleléseink mindig megszakított ölelések, mert abba kell hagyni az egymás karjaiban való létet. De ahogyan az ige mondja, a Szentvárost, Jeruzsálemet hegyek veszik körül, hozzánk képest olyan biztonsággal karolja át az Isten az ő népét. Állandósultan megvalósuló és beteljesült ígérettel. Hát ez a gyülekezetnek, és ez a gyülekezet tagjainak, mindannyiunknak az élettöblete. Mert hát földrengések vannak, és lehetnek. A földlemezek elmozdulnak, az ehhez értő tudomány előrejelzi, vagy nem, a megtörtént eseteket analizálja, következtetéseket von le és magyarázza. A város falait tényleg lerombolhatják, és ehhez hasonlóan megtámadható az életünk, de a bejelentés és annak a megvalósulása, hogy népét pedig az Úr öleli át, az felülmúlhatatlan és megtámadhatatlan valóság. Kedves testvérem, fogadod-e? Elfogadod-e az Isten ölelését? Az ő közeledését, a te életed, a te családod, a te
életterületed, a te problémáid, a te örömeid felé való közeledését, a befogadó és minden időkre, minden élethelyzetre érvényes karjainak a kitárulkozását és önmagához való ölelését. Tékozló fiú gyönyörű története megint csak felötlik bennünk, nem alaptalanul és nem véletlenül. A hazatérő fiú életfordulata, nagy jelentőségű életfordulata az, amikor végre valahára, szoktuk mondani, irányt váltott, lelke szerint és a lábai szerint is hazament, hazafelé tartott, és megérkezett. De a megérkezés, a megnyugtató biztonságot jelentő megérkezés, az nem az addig vezető úton történik, hiszen akkor még úton van, és a megérkezés nem akkor van, amikor az ünnepi asztalnál letelepednek a családtagok, és talán még a szolgák is ebben a rendkívüli esetben. A megérkezés nem a tiszta ruha felöltésének a pillanatában van, hanem amikor az elé ment atya, az őt hazaváró apa a példázat szerint a nyakába borult, vagyis egymásba fonhatták a karjaikat, vagy legalábbis az apa rátette a karját a fiára, és megcsókolta. Ez volt az ő esélyének a legtömörebb, leggyorsabb, legmélyebb kifejeződése. Minden, ami megelőzte, és minden, ami ezután következett, az ennek a karolásnak, ennek az ölelésnek volt. A következménye ez volt mindennek a célja, és ez lett mindennek a táptalaja. Kedves testvérek, Isten karjaiban lenni azt jelenti, olyan elköteleződés történt az Isten részéről felénk, és a mi részünkről az ő irányába, amelynek hatása, kihatása van. A zsoltáros szavai szerint időbeli meghatározással a hatás, a következmény most, a pillanati jelenre és az időtlen örökkévalóra is érvényesen, mert azt mondja, hogy most és mindörökké. Kedves testvérek, ez az Úrban bízó ember igazi valóságos jogosítványa. Ez a mi diplománk tartalma. Ez a keresztény hitéletünknek a töblete, hogy Isten felkarol, Isten átölel. Átölelte ezt a világot abban és azzal, amit Jézus Krisztusban megígért, és maradéktalanul, milliméter pontosan, milligram pontosan, másodperc pontosan, valóban maradéktalanul be is teljesített. A Sion hegye, amiről beszél a Zsoltár, a Móriá hegye, ahol Ábrahám fia feláldozására való készségével kifejezte azt, hogy Isten ölelése az ő számára mindent felül múl. És azonnal megtapasztalta Isten ölelésére, az ő közeledésére a csodát, hogy Isten ölelése nem folytogató, és Isten ölelése nem kizsákmányoló. Hát persze a hegyre vezető út nehéz lehetett Ábrahámnak. Tusakodás lehetett a szívében, könnyv fakadhatott észrevétlenül az arcán, valóságos gyötrelmet élt át a testében, a lelkében, de a megtapasztalás az lett, hogy az áldozat nem ő és nem az ő fia az áldozatot, az azt jogosan kérő Úr hozza meg. Oda teremtette, elkészítette Ábrahám számára, és Ábrahám még helyett az áldozati bárányt. A megtapasztalás az Isten népe tagjainak, és a közösségünk egész
teljessége részére ugyanez. A hegy üzenete. A Golgota hegyen nem emberek adták a jóvátételi áldozatot, hanem maga az Isten. Ott csak sajnálkozó, gúnyolódó, megvető vagy méltatlankodó emberek vannak. De az ő jelenlétük nem meghatározó. Legfeljebb rájuk nézve meghatározó, amit látnak, ahogyan a római százados ki is nyilvánítja. Hanem a jóvátételi áldozatot minden nemzedékre érvényesen maga az Isten hozza meg, ahogyan előrevetíti a tanítvány, amikor meglátja Jézust, sokkal korábban is azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Na, ez az a nagy ölelés, amibe ha elhatározásod, döntésed szerint részed van, az tesz téged mássá. És ez a megölelt állapot és az Isten ölelésének az elfogadás ténye tulajdonképpen a hit. A zsidókhoz írt levél napjainkban olvasott szakaszában a hit hősei kerülnek elő, és a hit hősöknek az élet lényege ez. Engedték, hogy Isten átkarolja az életüket. A fennhatósága alá helyezték önmagukat, és ez a megtérésnek a lényege, akárhogyan, akárhányféleképpen magyarázzuk, és hát magyarázzuk, hogy ne magyaráznánk, hogy beteljesüljön sok embertársunkon. Ez a megtérésnek a lényege, ez volt Mózes felsorolt életútjának minden egyes állomásában a magyarázat. Az Isten ölelésében lett az ő szüleinek bátorsága furcsa dolgot tenni, rejtegetni a gyermeket, a fáraó parancsával szembeszegülni. Ez az Isten karjaiban való léttudat oszlatta el a félelmet, egyébként jogos félelmet a szívükből, és ebben az ölelésben élt a fáraó udvarában felnövekedő Mózes, és az ölelés miatt, az Isten ölelése miatt, az otthonról hallott, tudott ölelés miatt tiltakozott az ellen, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Az Isten karjaiban lenni azt jelenti, hogy jogosult az ellenállás benned azzal szemben, ami nem Isten szerint való, ami lehet, hogy éppen kényelmi, luxus kérdés, de az önazonosságod, önmagad elveszítését okozza. Isten ölelésében, testvérek, vállalható a sanyargatás, az alkalmi gyönyörűség helyett, ahogyan olvastuk a zsidókhoz írt levélből. Az Isten karjaiban az átmeneti gyalázatot is érdemes vállalni, mert az Isten ölelésének örökké való következménye van. Az Isten karjainak érzékelése miatt rendelt el a páskát Mózes, ami megint egy nagy-nagy hitbeli lépés volt, a még láthatatlan, bekövetkezetlen Egyiptomból való kiszabadulás, sok-sok próbálkozás követően, 9 nekilendülés követően a 10. előtt rendeli el a páskát. És így volt ő is, meg a nép is képes arra, hogy a folyamat, a leírt folyamat utolsó pillanatában képesek legyenek betenni a lábukat a természeti jelenséggel alig magyarázható felszárított Vöröstenger medrébe. Mederbe lépni, életkihívásokat megtenni, dolgokat elkerülni, dolgokról lemondani, másokba belekapaszkodni, a legpontosabban és a legbiztosabban az Isten karjaiban lehet. Szeretett testvérem, ma tehát ez az üzenet. Az Isten biztonságot adó megtartó ölelése, az erre kész karjai várnak rád. És arra bátorítalak a mai ünnepi Zsoltár szavai szerint, hogy lépj bele. Kérd el az Istentől, hogy ölelje át az életedet,
és ha benne vagy ebben az ölelésben, mert hitvalló keresztény ember vagy, akkor meg erősödj meg ebben a tudatban. Azért, mert Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Amen. A rádiót hallgatóknak mondom, hogy a 759. dicséretet énekeljük.

Imádkozzunk. Drága Istenünk, hálaadással köszönjük a régi zsoltárokat, a maradandó üzenetet, hogy nem csak számunkra maradt fent, hanem a gyermekeink és az utódaink számára is éltető üzenet lesz a te kijelentésed. Hálásan köszönjük, hogy megkezdhettük az új tanévet az általános iskolákban, középiskolákban, és folyamatban van az egyetemeken is a tanévkezdés. Adj erőt, lendületet, józanságot és szorgalmat a diákoknak tanulni, a tanároknak, tanítóknak pedig következetesen, pontosan, igényesen tanítani. Drága atyánk, miközben mindennapi életünket igazgatjuk, elénk kerül a földi háborúság, a természeti katasztrófák okozta nehézség, ahogyan sok száz ember pusztulását, nélkülözését idézte elő legutóbb is. Előttünk van az emberi gyarlóságból, gonoszságból felfakadó háború folyamata és annak minden következménye. Előttünk vannak a töredezett családok, az egész boldog családok. Előttünk van az ország minden tétovaságával, minden lendületével, minden kapott és okozott fájdalmával. Drága atyánk, a te karjaidon belül lenni kiváltság. Hozzuk magunkkal az összes érintettségünket, és szeretnénk nem csak élvezni azt, hogy karjaidban tartasz bennünket, hanem tisztességesen viselkedni, tisztességesen érezni, gondolkodni és egymáshoz viszonyulni, mint olyan emberek, akik az Isten karjaiban és abból élnek. Könyörgünk azokért a szeretteinkért, barátainkért, akik a te ölelő karjaid elfogadása nélkül próbálkoznak még, teremts lehetőséget az ige akármilyen formában való meghirdetésére, hogy ők is a te ölelésednek a részesei legyenek. Könyörgünk szeretteinkért, barátainkért, a meglevő házasságokért, gyermekeinkért, az utánunk következő nemzedékekért, vigyázz rájuk, és erős karodba öleld be őket is. Mennyei atyánk, rád bízzuk azokat, akik itt a gyülekezeti közösségben hozzád fohászkodnak, vagy az Európa Rádió hullámain hallották a tőled jövő hírt. Most pedig arra kérünk, figyelj azokra az imádságokra, amelyeket csendben hozunk színed elé.

Jöjjetek együtt is imádkozzunk úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztus megtanított erre bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Záró énekünk a 289. dicséret.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet templomából. Igét hirdetett Gál Sándor esperes lelkipásztor.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Emelik a megváltozott munkaképességű emberek ellátását és a szociális ágazatban dolgozók, illetve a nevelést és oktatást segítők bérét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, januártól 10%-kal nő a megváltozott munkaképességű emberek ellátása, azoknál pedig, akik már betöltötték a 65. évüket, a juttatás nem lehet alacsonyabb 12 000 forintnál. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Az első részletre már októbertől. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget nyújtson az autósoknak, közölte Magyar Péter szombaton közösségi oldalán. A miniszterelnök kiemelte, olyan megoldásra van szükség, amely a védettárral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem terheli meg havonta több 10 milliárd forinttal a költségvetést. A kormányfő posztjában arról is beszámolt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a bel- és külgazdaság irányait, valamint a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokat. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett.

0: azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 26-27-es tanévre. Hozzátette, a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet, még egyszer, pártpolitikai érdekek áldozata. Növelni a kormány a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosságarányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Különleges 168 órás megszakítás nélküli imaláncra hívja a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálata az egyház minden gyülekezetét 2026. október 5-e és 11-e között a tisztújító választásokhoz közeledve. Az imádság évében szervezett kezdeményezés célja, hogy a lelki megújulás és az egység jegyében közösen kérjék Isten vezetését az egyház jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. A hívőket arra buzdítják, hogy vállaljanak egy-egy órát, és kis csoportban, családi körben vagy egész gyülekezetként kapcsolódjanak be a folyamatos könyörgésbe. A lelkipásztorokat arra ösztönzik, hogy szervezzenek helyi imacsoportokat és bátorítsák a presbitereket, illetve a gyülekezeti tagokat a részvételre. Az elinduláshoz szükséges útmutatók, inspirációs anyagok, valamint a jelentkezési és időpontfoglalási felület a hivatalos honlapon érhetők el. Ötödik alkalommal rendezik meg október 1-e és 3-a között a Dunamelléki Reformátusok legnagyobb találkozóját, a Rádai Napokat, amelynek idén a Bács-Kiskunsági és a Baranyai Egyházmegyék adnak otthont. A csütörtöki tanulmányi napnak Mohács ad otthont, ahol a Mohácsi Vész 500. évfordulójához és a hercegszőlősi kánonokhoz kapcsolódóan az egyház sorsfordulók alatti jelenlétéről tanácskoznak. Pénteken felfelé hangolva jelmondattal ifjúsági napot tartanak budapesti és vidéki helyszíneken, amely egyszerre nyújt lelki feltöltődést, közösségi élményt és pályaorientációt a diákoknak. A háromnapos rendezvénysorozat szombati gyülekezeti napját Kecskeméten rendezik meg, ahol istentisztelettel, koncertekkel, kiállításokkal és családi programmal várják az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a különböző programokra szeptember 20-áig, illetve 25-éig lehet regisztrálni az esemény hivatalos felületein. Új Borsodabolcs-Zemplén megyei regionális villamos vasúti rendszer előkészítése kezdődik meg a közeljövőben, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A cél egy olyan, a meglévő infrastruktúrára épülő hálózat kialakítása, amely Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és Ózd térségét is összekapcsolhatná. A tramtrain lényege, hogy a vasútvonalat összekapcsolja a villamos vonallal, így a megállók sokkal több ember számára lesznek könnyen elérhetőek. Hasonló rendszer már sikeresen működik Szeged és Hódmezővásárhely között is. A tervezés most indul, a megvalósítás pedig hosszabb távú feladat lesz a térségben. A bejelentés aktualitását az adja, hogy a Miskolc és Tiszaújváros közötti vasútvonalat szeptember 1-én újra nyitották.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigén.
1: A bogyós gyümölcskert Péteresen. És Szentpéteresen. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek. A
2: gólyakalifa. Foszti
0: fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Mindenki nagyon kényelmetlenül érezte magát, mikor sírva fakadt. Miért sír a drága nagymama? Kérdezte az árva, odahajolt hozzá egészen. Décsiné érezte, hogy hevesen utálja. Az úr adta, az úr elvette, mondta a pap tárgyilagosan. Ezek a hülyék azt hiszik, Editet siratja. Megkereste a zsebkendőjét, a rémület, hogy elkente a festéket az arcán, visszafogta a könnyeit. Összeborzongott, mikor meglátta a pirított hagymát a sűrű forró zsírban a krumpli főzelékes tál mellett. Éhen fog pusztulni ezek között. A főzelékkel kínlódott, amikor megérkezett Kun László. Janka nem tudta biztosan, hogy köszönt-e, valamit minden esetre mondott, nem lehetett érteni, hogy mit. Poros volt a ruhája, a mellénye, a cipője meg olyan, mintha sokat gyalogolt volna. Szuszu gyűrte lefelé a krumpli főzeléket, nem mert az apjára nézni. Vajon hozott-e édesapa szőlőt a kertből? Ha a temetés után egyedül maradnak, bizonyosan ide adja, úgy, hogy nagyapa ne lássa, majd megeszik valahol hármasban. Nagyapa azt mondja, születig nem szabad még csak meg se kóstolni. Édesapa azt mondja, azért van, hogy a család egye. Vajon hova tette, ha hozott, nem látná a aktatáskát? Vitamin, mondja édesapa, szőlőcukor. A vitamin nagyon fontos. Lám, még ilyen napon is kimegy a szőlőért, olyan irdatlan messzire. Anyica nem vette észre, hogy hiányzik a kert kulcsa. Nem is mondta meg neki, mert Anyica annyira fél nagyapától, hogy azonnal kival mindent, ha kérdezik. Tanács. Jobb, ha a tanácsban van édesapa, mint ha a szőlőben. Kun László kezet se mosott, leült az asztalhoz. A pap nem kérdezett semmit, úgy tett, mintha rá se figyelne, pedig szinte belemerevedett, úgy figyelt. Elfelejti-e az imát az istentelen? Nem felejtette el. Sápadtan, valami ismeretlen restséggel az arcában ismét visszatette a kanalat, amelyet már gépiesen felvett, összefogta a kezét, és elmondta ugyanazt az imát, amelyet az imént a lánya, azzal a vérévé vált szokással, amely éber volt a legkuszáltabb gondolatok között. Evett három kanállal a kihult levesből, aztán eltolta a tányért. Nem kínálta senki. Janka adott neki a főzelékből, beletúrta villájával, aztán ivott. Két pohár vizet is megivott. Talán beteg, gondolta a pap. Ilyen sápatnak nem látta sohasem. Rettenetes betegségeket képzelt el, pusztító, gyorsan végző nyavajákat. Az úr megcsúfolja az ő ellenségeit. Hirtelen nyugtalan lett, állt volna fel az ebédtől. Nem emlékezett pontosan, mit mond az egyházjog, lehet-e reaktiválni egy nyugalmazott lelkipásztort? Törte a fejét. Ha Kun László meghalna, lehet-e belőle újra tarbai lelkész? Janka is a férjét figyelte. Kun László máskor azonnal észrevette, hogy nézik. Most, mikor az egész asztal szeme rajta volt, nem emelte fel a fejét. Nem érzékelt semmit, azon kívül, hogy nincs étvágya, fáradt, álmos, szeretne lefeküdni. Az a düh, vágy és kívánkozással keveredett gyűlölet, amely a Kunhalmon erőt vett rajta, megjuhászodott az orvosságtól. Most még arra is nyugodtan tudott gondolni, hogy egy óra múlva meglátja Annuskát. Végignézett az asztalon, van-e valami más ennivaló. Folyadékra vágyott, legjobban citromos vízre, legalább gyümölcsre, de nem volt semmi. Janka nem mert gyümölcsöt venni az apja miatt. Majd elepett valami friss ízért, egy szemszőlőért. Felnézett, elfogta a Zsuzsanna tekintetét. Zsuzsanna kék szeme nevetett. Visszamosolygott rá minden öröm nélkül. Az asztalt az étkezés végén Kati szedte le. Mindenki a ruháját igazgatta. Décsiné fésülködött az ügyetlenül elhelyezett tükör előtt, Janka és Zsuzsanna a hálóban voltak Kun Lászlóval, Szuszu a szőnyegen térdepelt, és a cipőrongyal fényesítette az apja cipőjét. Janka meg a fekete ruhát kefélte a hátán, meg a könyökén. A pap a kancellárián öltözött. Az árva már készen volt, kinásítozott a padon. Szuszu felnézett az apjára, és megkérdezte tőle, hova tette a szőlőt, amelyet a kertből hozott. Janka kezében megállt a kefe egy pillanatra. Aztán sebesen tovább tisztogatta a fekete kabátot. Ez a fehér csík a verőce messze, gondolta Janka. Milyen ostoba volt, hogy nem tudta azonnal magától. Elkészült a keféléssel, elfordult a férjétől, feltette a gyászkalapot, s azonnal az arcába eresztette a fátyolt. Nem látszott semmi a szeméből, a fekete fátyolon keresztül titokzatos, és valahogy egészen más volt, mint amilyen valójában. Annuskát várta a szőlőben, de Annuska nem ment el. Azért nem tudott lenyelni egy falatot sem az imént. Hát persze. Zsuzsanna megérezte, hogy bajt csinált, tehetetlenül állt az apja meg az anyja között. Janka sürgött forgott, hozta a Kun László kalapját, Zsuzsannának is fejében nyomta a nagy karimájú szalma kalapot, amelyben valaha az árva került hozzájuk. Mindnyájan kesztyűt húztak, Zsuzsanna odaadta a kezét az anyjának, s valami meghatározhatatlan rémületben lépdelt mellette. Anyica! Apja arca mozdulatlan volt, majdnem unatkozó. Bánom is én, ez volt az apja arcán. Hát tudjátok meg, nem érdekel. Szuszu pontosan tudta, miért volt az apja a szőlőben. S valami rejtelmes módon azt is megérezte, hogy most a közepén vannak valaminek, aminek valaha eleje volt, és folytatása lesz. Anyica úgy szorította a kezét, hogy fájtak az ujjai. Iszonyatos volt a fátyol közelsége, annak is fekete szaga volt. Kati néni azonnal sírva fakadt, ahogy meglátta őket. Neki nem volt fátyol a fején, hanem kendő. A keze kidagadt a kesztyűből, bizonytalanul billegett a szűk lakcipőben. Janka nagyon egyenesen tartotta magát. Belekarolt a férjébe. A kapuban még egyszer összevesztek a sorrenden. Apa nem akart az árva nélkül menni. És akkor Kun László eldöntötte a kérdést. Menjen az apósa előre a két gyerekével, ő, Décsiné, Kati meg Szuszu majd utánuk mennek. Zsuzsanna megmeredt a rémülettől. Anyica nélkül lássa meg a halottat. Megrántotta az anyja kezét. Szuszu velem jön, mondta Janka nyugodtan. Mindenki ránézett. A pap lélegzete elakadt a méregtől. Janka lépett ki elsőnek a kapun. Ő is ült be a kocsiba először, s egy pillanatig el nem engedte Zsuzsannát. A pap mellé ült, a gyerek közöttük szorongott, az árva elől szállt be a sofőr mellé. Már indultak is. A pap hallgatott. Az a nevetséges érzése támadt útközben, hogy fél Jankától. Undorodva fészkelődött a kocsiban. Itt kell ülnie a tanács autójában, és még megjegyzés sem tehet, mert egyszerűen nem tudott más megoldást találni. taxin menni temetésre, vagy akár esküvőre is, kihívó, Istennek nem tetszhető dolog. Pazarlás és döjfösködés egyszerre. Konflis nincs a városban több, csak kettő. Abból egy a kórháznál, a másik az állomáson. Konflison érkezni hasonlóképpen kihívó, sőt, bohémes is. Régen, a század elején minden valamire való embernek volt saját kocsija, a gazdáknak is. Érte küldték a papért. A háború előtt pedig volt az egyháznak egy járandósági kocsija. Azon jártak templomba, temetésre, ha valami különösképpen indokolta a kocsi használatát. Most ülhet ebben a fertelmes gépben. Világ szégyene, lobog a piros zászló a hűtő mellett. Ezt is el kell fogadnia, míg el nem következik a leszámolás órája, mint Isten külön kegyelem jelentő büntetését. A kocsi, a zászló, Kun László késése annyira elvonta a figyelmét, hogy már a temető soron jártak, mikor eszébe jutott Edit. Janka egyetlen egyszer se szólt senkihez. Szuszu, aki rendkívül szeretett autózni, félelmében és szomorúságában ki se nézett az ablakon. Az anyját bámulta, hozzátörleszkedett, a vállához szorította a homlokát. Máskor mindig azonnal választ kapott az ilyen apró kedveskedésekre. Most nem. Janka fogta ugyan a kezét, de nem vette észre, mit csinál. Állandóan az utat nézte a fátyol alól. Még az árva is csukott szemmel ült, gondolkozott. Nem szólt Annuskáról, elég lesz szenzációnak, amikor meglátják a ravatalozóban. Ördög vigye Annuskát, van neki fontosabb problémája is mára. 5-kor taggyűlés, ő meg fújhatja itt a zsoltárt, vagy 4-ig. A kocsi a temető külső kapujáig vitte őket, s ahogy kiszálltak, azonnal visszafordult a többiekért. A kaputól még jó 10 percre volt az út a ravatalozóig. A pap kihúzta magát, és messze nézett, hogy meg ne kelljen látnia a Jézus szobrot, amely a temetőfal repkényben őtte fülkéjében állott, s azt a szomorú időt idézte, mikor a temetőt megnyitották, és közös lévén más hitbéliekkel a város megadta az engedélyt a katolikusoknak a szobor állításra. Faragott kép, bálvány. Belekarolt Jankába. Nem mintha kívánta volna a közelségét, de ez volt a szokás. S az árva is minden utasítás nélkül kézen fogta Zsuzsannát. Janka megigazította a szuszu kalapját, ahogy elibük kerültek. A pap rápillantott. Síre? De nem sírt. Teljesen idegen volt, mint egy ismeretlen. Honnan szállt bele az a vakmerőség, hogy Zsuzsannát a parancsa ellenére magával hozza? És hogy merte kimondani azt a becenevet, amelynek a használatát már évekkel ezelőtt megtiltotta neki? Feldúlta az anyja halála, próbált magyarázatot keresni, s ebben már-már megnyugodott. Sok könnyet látott ő kicsordulni, sok meggondolatlan mondatot hallott életében, amíg temetett. S bár a halál örvendetes egyesülés Istennel, az ő esetükben pedig a kegyelem sajátos megnyilvánulása, Jankától igazán nem várható, hogy józanul tudjon gondolkozni, úgy, ahogy egy református keresztjén nőhöz illik. Az izgalom és a szomorúság nyugtalanná és fegyelmezetlenné tette, gondolta. De ugyanakkor valami különös zavarral azt is észre kellett vennie, hogy Janka se nem nyugtalan, se nem fegyelmezetlen. Ismét rápillantott. Janka most viszonozta a tekintetét a fátyolon keresztül. Az arca, mintha megtelt volna tartalommal. Most majdnem szép volt. Apám, mondta teljesen nyugodtan, de nagyon csendesen. Kereste a minap azt a gyászjelentést, ami hiányzott, amit Sárádra akart elküldeni Dániel bácsiéknak. Én vettem el, azért nem találta. Elküldtem Anzsunak. Az Isten fogta vissza a kezét, hogy nem ütött rá. Janka! Kirántotta a karját a karjából. nem tudta elviselni az érintését. Janka, még a fátyol alatt is jól látszódott, elmosolyodott. Szólt a gyereknek, odahúzta maga mellé. A pap az árva után kapott, megszédült dühében. Az Isten áruló felesége. Ő meghívta Annuskát, hogy megmutassa az úrnak alázatos szívét, Janka pedig Anzsut, orvult titokban áruló módon. Micsoda temetés lesz ez? Megterített a lánynak az ő megkérdezése nélkül. Lám a közellétére, csak a puszta lehetőségére annak, hogy ismét látják Annuskát, megbojdul a ház, omlik, mozog, a galambokból kígyók válnak. Hát nincs senkije, csak ugyan, csak ez a fiú itt, akivel az úr megáldotta kegyelmesen, hogy mégse legyen olyan egymaga a földi világon. Ez a hűséges, engedelmes, jó erkölcsű, szelíd, az egyetlen Isten félő a gonoszok között. Janka ott lépegetett előtte a gyermekkel, lassan, nyugodtan ment, mint akinek tiszta a lelkiismerete. Mi lakik az emberekben? Egyszer, egyetlen egyszer szegte meg a parancsát mindmáig, mikor írni próbált annak a romlásba rohanónak. Akkor azt hitte, kiverte belőle a gonosz gondolatokat örökre. Ez a Kun László hatása, gondolta. Az antikrisztusé, akivel él. Ha nem házasodik meg, ha nem enged a test kísértő szavának, most csak a könyvek vannak, a szent szolgálat, az úr szava, a püspökség, talán egy katedra is a teológián. Sóbár sose házasodott meg, milyen igaza volt. Lehet, hogy mind a két gyereke terhelt. Idáig csak Annuskára gyanakodott. Nagyot lélegzett, lassította a léptét, mert már odaérkezett a lépcső aljára. Pár lépés még, és meglátja a koporsót. Légy csendes szívvel, mondta önmagának. De nem volt benne csend. Tiltakozás volt, harag, szégyen és gyűlölködés. Nem gondolok Jankára, próbálta megkötni a gondolatát. Editre gondolok. De nem tudott másra gondolni, csak arra, hogy Janka ellopott egy gyászjelentést. Valaki ráköszönt, fogadta. Janka megállt a ravatalozó ajtajában, hogy előre engedje az apját. A pap lépett be elsőnek, utána az árva, Janka mögöttük ment, fogta a Szuszu vállát, magához szorította, ahogy csak bírta, mert Szuszu reszketett félelmében. Kun László a kapuban várta vissza a kocsit. Ott hagyta a két vénasszonyt a kertben. Nagymama visszataszítóbb volt, mint bármikor. A fátyol valami különösen romlott jelleget adott az arcának. Meg kellene mondani neki, hogy törölje le a festéket. De ilyesmit csak az apósa szokott mondani az embereknek. Ilyesmiről lehetetlen beszélni. Milyen kellemes nap van. Gyönyörű szeptember. Jó volna most egyedül beülni a kocsiba, elmenni rajta 100 meg 100 kilométernyire. Remekül tud kocsiban aludni. Jó volna megérkezni valami kényelmes, világos szállodába, zenét hallgatni. Kun László szerette a zenét. Semmi izgalmat nem érzett, elővette a ráspaját, megtisztította a körmét. Mennyi emberrel kell ma kezet fognia? Jöhetne már a kocsi, a végén még csak ugyan későn érnek ki. Rémes ez a város örökös pletykáival, kicsinyes gondjaival. Szegény Zsuzsanna, hogy meg lehet ijedve most? Ha már fenn volt a kertben, igazán hozhatott volna neki egy kis gyümölcsöt. Janka, ahogy felnézett, ahogy leeresztette a fátyolt. Ugyan mit írhatott Annuskának abban a levélben, amelyet az öreg kikapott a kezéből? Jankával olyan keveset beszélt életében, hogy még a fantáziája irányát, az észjárását sem ismerte. Nem tudta elképzelni, mit gondolhat most. Miért ment ki a szőlőbe, miért akart találkozni Annuskával. Mit tudhat Janka? Ha Annuska szóba került, nem volt róla egy jó szava sem. Valami mégis azt mondta benne, hogy Janka tudja, hogy szereti Annuskát. Ha csak azt hinné, hogy külön zavartalanul próbált beszélni vele, kifaggatni, mit csinál odafenn, igaz-e, hogy együtt él valakivel, mint Franciska mondja, vagy férjhez ment időközben, nincs az a különös pillantása, az a soha se látott arca a fátyol alatt. Lehet, hogy Janka szereti őt. Úgy szereti, mint egy férfit. Az éjszaka jutott az eszébe, majdnem felnevetett. Tud is ezt szeretni. De akkor mi baja van? Meglátta a kocsit az utca hajlatában, bekiáltott az udvarba a két öregért. Décsiné boldog volt, hogy indulnak, és az volt Kati is. Kati most ült életében először autóban, és meg volt dicsőülve. Kullászló előre ült a sofőrhöz, kezet fogott vele. Kati csak nézte. Kullászló vele is kezet szokott fogni születésnapkor, új évkor, nagy ünnepen, de sosem így. És hogy beszélgetnek, mintha barátok lennének valami benzinről, útépítésről? Kun elvtárs, azt mondja neki a sofőr. Kun elvtárs, nem sül ki a szeme, ezekhez adta magát. Könnyű is ott ülni a tanácsban, aztán ugratni a többit. Szegény kefegyáriak meg szakadjanak meg a munkától. Norma. Az ilyen találja ki a normát, mint Kun László. Kulturális ügyosztály, ott dolgozik paplétére. Janka azt mondja, a mozi, meg a könyv, meg a színház, az a kultúra. Hát jóféle filmeket csinálnak. Az ember ki nem látszik a munkából. Aztán, ha nagy ritkán el tud szökni egy nyavajás moziba, hát nem azt kell néznie, hogy ott is csak dolgoznak, meg dolgoznak. Egész idő alatt azt hallja a moziban, Selejt meg Norma. Bányásznak, aztán beszakad a bánya a fejük felett. Nézze a jó fene. Neki szép zene szóljon, aztán táncoljanak, aztán egész másfajta emberek legyenek a filmen, mint amilyen ő. Csináljanak mást, mint amit ő tud vagy megszokott. A háborút meg elő ne hozzák megint, mert még álmában is sikít, ha ráviszi valami rémes álom, hogy jönnek a katonák. Kultúra, az ilyenek csinálják, mint ezek. Ilyen jeles egy napon, ilyen nagy alkalommal, hogy nem által benzinről fecsegni, nemhogy imádkoznék inkább, az a mestersége. Hát ez a festett pofájú itten, hogy nem restelli magát, megismerte a teremtő, előbb ment el a lánya, mint ő, mire marad itt magnak, ugyan mire? Olyan sovány, mint a cérna, még őnála is sokkal soványabb. Elkölti a pénzét pirosítóra, a haja is ki van bodorítva, azt gondolja attól szebb. No, elviszi már innen az ördög az esti vonattal. Hogy húzigálja az orrát? Bizonyosan nem tetszik neki, hogy itt kell ülnie mellette, a cseléd mellett. Azt hiszi róla, hogy cseléd. Cseléd ám, vén szégyentelen, családtag ő, nincsenek már cselédek. Ahhoz volna esze, hogy rázza a rongyot. Pedig neki is csak áll a kaszás, még hamarabb, mint másnak. Szegény lelkem, hogy ilyen anya szülte, attól lehetett az a hiba a fejében. Hát vajon az a másik útállat eljött-e? Hát ha nem. És akkor nem kell zargatni Rozikát a kanálért. Ha nem hívták volna, itt lenne, mert mindig azt tette, amit nem szabad, amit megparancsoltak neki, arra mindjárt azt visította. Nem, nem! Árpádka, az volt ám az engedelmes, de jó szelíd fiú volt. Azért fogta meg Béresné, micsoda szégyen ez is. Hányszor akart már szólni neki emiatt, aztán valahogy nem jön ki szó a száján. Mégse lehet ilyesmiről beszélni, ha nem kérnek tanácsot az embertől. Noha Annuska eljött, majd örül az apja, beutálta születésétől. Máig hallja a hangját, ahogy a kancellárián azzal a fiatal pappal ordítozott, aki a veresbolond előtt volt, hogy a fenébe hívták már valami Antal, hogy Korinna, de hát minek Korinna? Az meg csak állt és makogott, mint a nyúl. Décsiné elővette a puderdobozát. A parókián a papok előtt nem merte megigazítani az arcát, de ez a cseléd itt igazán nem feszélyezi. Kun László meg most háttal van neki. csak a vejétől félt. Ahhoz valami kétségbe esett igyekezettel még nyájas is próbált lenni. Valahányszor eszébe jutott, mindig elhessentette a gondolatot, hogy esetleg ezentúl nem kap pénzt. Azt mondta magában, pap nem tehet ilyet. Valahol a Bibliában benne van, hogy az özvegyeket, elhagyatottakat is tápolni kell. Lám azt az ellenszenves árva fiút is magához vette. De ide nem költöznék semmiképpen, megbolondulna ebben a házban. 8-kor indul a vonata, egész éjjel utazni fog sajnos. Vergődhetik át 1 óra körül a nyugatiról a délire. Azt se tudja pontosan, mikor érkezik meg Fehérvárra. Ott megint át kell majd szállnia, rémes. Visszafelé egyébként nincs is úti költsége, ugyanhonnan is lenne, az is kész csoda, hogy idáig telt rá. Majd kifizetik ezek, szívesen kifizetik, hogy itt ne maradjon náluk. A gyász nem valami nagy, állapította meg. De mindjárt az jutott az eszébe, hogy miért is lenne, mikor benne sincs más érzés, csak annak a kívánsága, legyen már vége a temetésnek, és mehessen haza. Vajon akkor se szerette volna jobban Editet, ha Oszkár nem imádja annyira? Mennyire féltékeny volt rá, mikor még csak a bölcsőjében feküdt, és az Oszkár óralánca után kapkodott? Hogy idegesítette, mikor Oszkár a hátán lovagoltatta, vagy a nyakába ültette, ha nyafogott, hogy elfáradt. Edit kezelhetetlen kisgyerek volt, de Oszkár értett a nyelvén. Neki engedelmeskedett is, nem úgy, mint később az anyjának, sírva és gyűlölködve, hanem nevetve, szívesen. Oszkár valami nevet is adott neki, ha rossz volt, s az a név külön felingerelte mindig. Idegen név volt, nem magyar, és ő valami frivol célzást sejtett benne az Oszkár legény életére, azokra az évekre, amikor külföldön csavargott, és festeni tanult Firenzében és Párizsban. Hogy is volt az a név? Mikor Edit jó volt, Ditkének hívta. Mikor rosszalkodott, azt mondta, most elment a jó kis Ditke, itt az ő másik kislánya, a rossz kislánya. Hogy hívta Oszkár Editet, mikor engedetlen volt? Ez volt a varázsszó, amelyre Edit arcán megjelentek a gödrök, a ricinus lement a torkán, abba maradt a bőgés. Emiatt a név miatt is haragudott Editre. Oszkár neki soha nem adott semmiféle becenevet. Micsoda rút temető ámult el, amikor meglátta a betonfalat, amelynek szívalakú mintáin át rettenetes síremlékek fehérje villant a szemébe. És az a Jézus? Majdnem elnevette magát, aztán legnagyobb csodálkozására azt érezte, hogy kezd ideges lenni. Majdnem szomorú, és fél is egy kicsit. Nem látta Editet, mióta férjhez adta. Milyen lesz halottnak? Oszkár, ha megérte volna, most sírna. Oszkár szerette Editet. Most hirtelen a név is eszébe jutott. Nem kell karalábé? Kérdezte Oszkár, és gyönyörű kezével magasra tartotta az Edit tányérkáját. De hiszed Ditke szereti a karalábét? Hát nem Ditke ül itt a mami ölében? Megint az a rossz kis Korinna? Edit hangosan, csengően elkacagta magát, és kinyitotta a száját a kanál felé. Tizenegy. A koszorún Anzsu átdugott egy gajat, annál fogva vitték. Nem volt nehéz, csak vigyázni kellett rá, le ne sodorjanak róla véletlenül egy angyalt. Nem szálltak villamosra, Annuska nem akart találkozni senkivel. Innen a fügekertből elég hosszú út volt gyalog. Meg kellett kerülni az akácost a kunhalom alatt. Azon túl volt az új temető. Mindkettőnek melege volt. Anzsu izzadt a bekecsben, Annuska a köpönyeg alatt, a sűrű szövésű fekete kendőben. Kora tavasztól mezít láb hajadon fővel járkált, a harisnya is zavarta. Rossz kedvű volt, nem a temetés miatt, de Anzsu azt mondta, esze ágában sincs felköltözni Pestre. És mikor megpróbálta értelmesen megmagyarázni neki, hogy itt nem maradhat, elkezdett ordítozni vele, s olyan ocsmányul káromkodott, hogy meg sem merte említeni, legalább árut adjon vele, hadd küldhessen valami pénzt télire. Anzsu tudta, mi furkálja, rá nézett, ahogy mentek az erdő peremén, de nem szólt hozzá. Elzavarta ő Cukkerévát is, mikor azzal bosszantotta, hogy mutasson valamit a tanácsnak, meg hogy hadd küldjön ki hozzá embereket, meg újságosokat, hadd írják meg róla, milyen ügyes kezű, fúrófaragó ember. Még munkát is szereznek számára, népművész lehet belőle, azt mondta. Menjenek a fenébe, hagyják őt békén. Még majd megbámulják vénségére, mint a csudabornyút. Ez az Éva nyakára csődítette volna az úttörőket is, hogy tanítsa meg az iskolásokat faragni. Hogy is ne, hogy hálából majd az úttörők is tápolják, mikor jön Homok Péter, meg a tanács járjon utána, mint a más se hiányoznék. Még talán le is fényképeznék, mikor farag, moziban mutogatnák. Éppen arra szülte őt az édesanyja.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigén.
1: A bogyós gyümölcske. Édesapja. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
2: Katalin.
1: A gyerek.
7: A gólyakalifa.
8: Foszti fiú esete.
9: Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Új honlapok segítik a református oktatás és hittanoktatás szereplőit. A refoktatás.hu az oktatási szolgálat általános honlapjaként működik, míg a refhittan.hu kifejezetten a hittan oktatási tartalmaknak ad otthont. Bruckner László, a Református Egyház oktatási szolgálatának főigazgatója elmondta, hogy a felületek célja a megbízható tájékoztatás és a református értékek közvetítése. Az oldalakon hírek, események, dokumentumok, valamint szakmai háttéranyagok és jó gyakorlatok is elérhetők. Lenkeiné Teleki Mária osztályvezető kiemelte, hogy a hittan nem csupán tantárgy, hanem lehetőség a közösséghez kapcsolódásra és a keresztény értékek felfedezésére. A felületek személyesen a pedagógusoknak, szülőknek, intézményeknek és a református közösségek érdeklődőinek nyújtanak segítséget. Az online oldalak folyamatosan bővülnek, új dokumentumokkal, hírekkel és szakmai anyagokkal frissülve a jövőben is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és egy helyen megtalálható információkkal támogassa a református oktatási közösség mindennapjait. Több mint 100 000 új hallgató kezdi meg tanulmányait idén ősszel, ami a Mind Diák Szövetkezet szerint jelentősen átalakíthatja a diák munka erőpiacot. A tanévkezdéssel a fiatalok a nyári időszaknál kevesebb órát vállalnak, de a hosszú távú gyakornoki programok többsége változatlanul működik tovább. Göbl Róbert vezető tájékoztatása szerint szeptember közepétől a diákok az iskolai elfoglaltságaikhoz igazítva keresnek munkát, mint egy svéd asztalról válogatva a lehetőségek között. A szezonális nyári munkák kifutásával ősszel a pénzügyi, az IT, a mérnöki, a HR, a marketing, a jogi és az adminisztratív gyakornoki pozíciók kerülnek elő.

0: Előtérbe. A hallgatók körében határozottan a fehér galléros foglalkoztatás viszi a prímet, kiemeltek az irodai tevékenységek és a szolgáltató központokban végzett nyelvi munkák. Először találkozhattak egyetemista mentoraikkal a Miskolc környéki kis településeken élő 7.-8. osztályos diákok a Miskolci Egyetemen rendezett tanévnyitó élménynapon. A Tanítsunk Magyarországért program idén 142 miskolci egyetemista mentort vonultat fel, akik 642 általános iskolás tanulót támogatnak szerte a megyéből. A pénteki rendezvényen a gyerekek látványos fizikai kísérletekben és tudományos ismeretterjesztő foglalkozásokon vehettek részt, amelyeken keresztül kinyílhat számukra a világ. A program célja, hogy a kistelepülésen élő fiatalok személyes kapcsolat révén olyan kompetenciákra és élményekre tegyenek szert, amelyek segítenek a továbbtanulásukban. Az egyetemisták szeptember 11-éig még jelentkezhetnek mentornak, amiért havi 60-65 ezer forintos ösztöndíjat kapnak, aminek egy részét a diákokkal közös programokra kell fordítaniuk. 35. születésnapját ünnepelte a daganatos betegeket és hozzátartozóikat segítő miskolci székhelyű, az Életért a Rák ellen Egyesület. A közhasznú civil szervezet pénteken a Megyeháza éttermében tartotta meg a jubileumi ünnepségét, amelyen a város képviseletében Matiscsák Éva alpolgármester is részt vett. Az Egyesület fő céljai közé tartozik a rákbetegek testi, lelki és szociális támogatása, valamint a társadalmi reintegrációjuk segítése. A szervezet a megelőzésre és a korai felismerésre fókuszáló felvilágosító előadások mellett szabadidős programokkal és klubfoglalkozásokkal is szervezi a közösségi életet. Állami gondozásba került, kórházban lévő kisbabák mellett önkénteskednek a Miskolci Mosolyműhely Egyesület tagjai, hogy a csecsemők ne maradjanak emberi érintés és figyelem nélkül. A szervezet célja, hogy az átmeneti időszakban, amíg a babák örökbefogadó családhoz vagy nevelőszülőhöz nem kerülnek, támogassák a lelki és szellemi fejlődésüket. Az önkéntesek nem egészségügyi feladatokat látnak el, hanem ringatják, ölbeveszik, szeretgetik a csöpségeket és szemkontaktust teremtenek velük. A januárban indult jelenleg 45 fős miskolci csapat szigorúan szervezett keretek között, szűrővizsgálatok és felkészítés után szinte minden nap jelen van a kórházi osztályokon. Debreceni Csilla egyesületi vezető hangsúlyozza, hogy bár a legjobb az lenne, ha ezek a babák nem kórházban lennének, a heti néhány óra odafigyelés is sokat jelent a fejlődésük szempontjából.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Phil Driscoll, trombitás, énekes, zeneszerző és producer munkásságával ismerkedünk meg. Tartsalak velünk!

Már egészen korán látszott, hogy Phil Driscoll mekkora tehetség, és 22 évesként az egész országban ismerték. Joe Cocker volt az első, aki rekettes hanggal lett világhírű, és Phil éneklése is ilyen volt.

30 éves korára főleg a modern gospel közegében alkotott és koncertezett, a trombita gyakran szerepel a Bibliában, hangjára csatába indultak, de imádságot is jelzett. És a Jelenések könyvében is kiemelt szerepe van, így Driscoll dalaiban is fontos szerepe van az üzenetnek és hangszernek egyaránt.

Legtöbb amerikai elnöknek gyászhatott, és így dalainak szövegén át eljuttatta hozzájuk az evangélium üzenetét. Ilyenkor nagyon sok magasrangú vezető is jelen volt, és Bill Graham mellett Driscoll is vetette a magokat az állami vezetők lelkébe.

0: Zeneszáv című műsorunkat hallották, melyben Phil Driscoll, amerikai trombitás, énekes, zeneszerző és producer munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Döntés született az egészségügynek szánt 500 milliárd forintos plusz forrás sorsáról. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter siófoki bejelentése szerint a pénz legnagyobb hányadát az ágazatban dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására fordítják. A tárcavezető, a MESZK, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kongresszusán hangsúlyozta, hogy a pénzügyminisztériummal felgyorsultak az egyeztetések, és a folyamatban a szakdolgozói oldalt is érdemben bevonják. A hosszú távú stratégia célja egy olyan betegközpontú rendszer létrehozása, amely a pályakezdőktől az idősebb kollégákig mindenkit támogat. Az államháztartás központi arrendszerének augusztus végi helyzetéről, a fogyasztói árak augusztusi alakulásáról és a júliusi ipari termelésről érkeznek fontos adatok az előttünk álló héten. Hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal az ipari termelés júliusi adatait teszi közzé az első becslés alapján. Kedden teszi közzé a pénzügyminisztérium a gyors tájékoztatót az államháztartás központi arrendszerének augusztus végi helyzetéről. Ugyancsak kedden hozza nyilvánosságra a hivatal az augusztusi fogyasztói árak alakulásának adatait. Július végéig az államháztartás központi arrendszere mintegy 2858 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az összeg a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél több mint 67%-a. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Nem drágább Európában külföldi egyetemre járni, mint Magyarországon. Egyre több magyar diák választja a külföldi továbbtanulást. A legnépszerűbb célpontok közé Hollandia, Belgium és a skandináv országok tartoznak, de Ázsia és az Egyesült Királyság felé is növekvő tendenciát lehet tapasztalni. Sziva Petra, a Baltic Council regionális menedzsere az Inforádióban elmondta, hogy a diákok tudatosabbak és értékelik a külföldi tapasztalat nyújtotta nemzetközi kapcsolatrendszert. A költségekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy számos ingyenes vagy tandíjmentes európai intézmény létezik. A digitális eszközöknek köszönhetően ma már sokkal könnyebb a kutató munka és a tájékozódás. Az érdeklődők szeptember 26-án a budapesti Crown Plázában megrendezendő ingyenes nemzetközi oktatási

0: állításon is személyesen tájékozódhatnak a lehetőségekről. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 26-27-es tanévre. Hozzátette, a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva az Agrár Közgazdasági Intézet összesítése alapján. A budapesti nagybani piacon a görög dinnye és a vilmos körte drágult, míg a sárga dinnye, a piros csemegeszőlő és az őszi barack ára csökkent. A zöldségek körében a paprikafélék ára vegyesen alakult, a kígyó uborka és a sárgarépa pedig drágult éves alapon. Ezzel szemben a burgonya ára csak nem 5%-kal csökkent, így 1 kg 200 forintba került. A közösségi összefogás és a jobboldal újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című demonstráción szombat este a budapesti Kossuth téren, ahol a becslések szerint néhány ezren gyűltek össze. A köztér által szervezett eseményen a felszólalók egyebek mellett a kormányzati döntéseket bírálták, és a polgári oldal önvizsgálatára, valamint határozottabb képviseletére buzdítottak. Renge Zsolt fideszes fővárosi képviselő a jogállamiságot érintő aggályos eseményeket említette, míg Huth Gergely újságíró a rendszerváltozás óta felépített világ lebontásáról beszélt. Ábrahám Róbert publicista szerint a hazánk szellemi megszállás alatt áll, ezért építkezésre és a fiatalok visszanyerésére van szükség. Kurucz Dániel, a rendezvény egyik szervezője pedig hangsúlyozta, a civil életnek vissza kell foglalnia a jobboldalt, hogy hatékonyan tudja ellenőrizni a politikát.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 140 gyermek kap tanszert és iskolatáskát Kárpátalján az MRS jóvoltából.
2: Ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Párciumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akárcsak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az országhatárnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
1: A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott.
3: Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
1: Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal ismerték el Tóth László kárpátaljai esperes lelkipásztort.
4: Ezután jött az indítatás másoktól, hogy amikor már az óra jártam, hogy addig úgysem lesz teljes az életem, így volt ez körülbelül megfogalmazva, addig úgysem lesz teljes az életem, míg nem azt csinálom, amit az Isten szeretne, és a következő mondat az volt, hogy nem szeretnék-e teológiára menni, és én már ott álltam úgy, hogy volt egy munka.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Iskolatáskával és tanszerekkel segíti a kárpátaljai gyermekeket is a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű kezdeményezésnek köszönhetően idén 140 gyermek kezdheti meg úgy a tanévet, hogy a szükséges iskolaszerek már ott lesznek a táskájában. A programról és a támogatás jelentőségéről Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdeztük, aki kérdez, Birta Zoltán.
2: 2026-ban is nagyon sok ember mozdult meg annak érdekében, hogy Kárpát-medencén belül a református gyermekek iskolatáskához, illetve tanszereket kaphassanak a tanév kezdetén. Egy országos gyűjtésről van szó, és éppen ezen a héten Kárpátaljára is megérkeznek majd az adományból összegyűjtött tanszercsomagok vidékünkre.
3: Ez pontosan így van. Ugye idén 20 éves a Magyar Református Szeretetszolgálat, és a nyári tanszergyűjtés már szinte az első legelső adománygyűjtések között ott volt, nem véletlenül. Azért, mert 2 évtizeddel ezelőtt a munkatársak azt tapasztalták, hogy jellemzően az adományozás, a segítségnyújtás a gyerekek számára jellemzően évvégén, adventi időszakban szokott leginkább a szemünk elé kerülni, pedig az iskolakezdés, tehát így a nyár vége, augusztus vége, az egy igen komoly anyagi nehézséget okoz a nehéz helyzetben lévő családok számára. Most, ha itt például megnézzük a magyarországi árakat, ha nem is akarjuk túl költekezni magunkat, csak egyszerűen bármelyik bevásárló központba belépünk, és megnézzük, hogy mennyibe kerül egy iskolatáska, füzetek, toltartó, és akkor sorba vesszük, hogy kell még a gyereknek vízfesték, ecset, színes papír és mennyi minden egyéb. Ez bizony mindenképp több tízezres összegre rúg. Nem túlzás azt mondani, hogy 30-40-50 ezer forint alatt nem tud megállni ez az összeg. És ha most egy kicsit belegondolunk, hogy azoknál a családoknál, ahol több gyerek is kezdi szeptemberben az iskolát, vagy pedig egy fizetésből kell kigazdálkodniuk a mindennapokat, és egyébként is minden hónap komoly anyagi nehézséget jelent, ott egy ilyen plusz kiadás az bizony komoly terhet jelent. De itt most eddig táskákról beszéltem, de számunkra kifejezetten fontos, hogy mi ennek az egész tanszergyűjtésnek a lelki oldala. Nem véletlenül ezt a címet kapta a tanszergyűjtésünk, hogy radírozzuk ki a különbségeket. Hiszen most, hogyha magunk elé képzelünk egy 6 éves tündéri kisfiút vagy kislányt, aki első napját kezdi meg az iskolában nagy várakozással, de ott már az első napon azt tapasztalja, hogy az osztálytársainak gyönyörű, szép, kényelmes, szép, színes, mintás iskolatáska van a hátán, benne csomó gyönyörű füzet, toltartó tele színes ceruzákkal, zsírkrétával, filctollal, ő pedig mondjuk ott ül a padban, és neki egy darab füzete van, abba kell mindent felírnia, és megtanulnia írni, és mondjuk egy darab apróra elhegyezett ceruzája, akkor már az első napon az lesz az ő maradandó élménye az iskolából, hogy ő kevesebb a társainál, neki nincs meg mindene a többiekhez képest. És ez az első benyomás, ez bizony olyan mély nyomot tud hagyni, hogy később aztán nem szívesen jár az iskolába, hiszen mindig ezzel az érzéssel szembesül, és akkor még nem beszéltünk mondjuk arról, hogyha esetleg csúfolják is emiatt a többiek, és ez másoknak is feltűnik. Mi ezeket a különbségeket szeretnénk kiradírozni ezzel, hogy tanszertámogatást nyújtunk, és bizony büszkén, örömmel tudjon minden gyerek belépni az iskolába, akit segítettünk, és legalább ott az első napokban, amikor az egymás iskolaszereit megvizslatják a gyerekek, akkor az legyen az neki is a benyomása bármelyik nélkülözésben felnövő gyereknek, hogy én nem vagyok kevesebb, ugyanonnan indulunk, és aztán pedig a tanulás az már csak rajtam múlik.
2: Minden így van, a gyűjtés több részből áll. Egyrészt van lehetőség pénzadományra támogatni, illetve személyesen különböző áruházakban részt venni, illetve a megvásárolt terméket eljutott az önkéntesekhez. Ez a része már lezárul, de ez milyenféle kapcsolattartás az adakozó szándékúakkal? Hogyan látjátok ennek az aktivitását?
3: Hála Istennek azt mondhatom, hogy az idei évben, amit talán kiemelnék, az egyrészt az áruházi gyűjtések, rendkívül jól sikerültek. Valóban egész nyáron át lehetett tárgyi adományokkal is támogatni a tanszergyűjtésünket, és több magánszemély is támogatta a gyűjtésünket, akár egy-egy iskolatáskával vagy füzetcsomaggal. Cégek, nagyvállalatok is többen voltak, akik akár több százas nagyságrendben támogatást nyújtottak ehhez a programhoz, és ne felejtsük el a református gyülekezeteket, valamint több hazai oktatási intézményt, református iskolát is, akik ezt megszervezték házon belül, hogy legyen tanszergyűjtés. De én mégis inkább most az áruházi gyűjtésekre helyezném a hangsúlyt, hiszen az mindig egy nagyon jó tapasztalat, amikor a munkatársaink, önkénteseink személyesen találkoznak ilyenkor az adományozókkal, és van lehetőség arra, hogy egy kicsit beszélgessenek, egy kicsit meséljenek arról, hogy kiknek segítünk. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki belép egy áruházba, és lehet, hogy éppen csak egy szórólappal lép hozzá valaki oda zöld pólóban, de aztán elkezdenek beszélgetni, hogy kiknek is gyűjtünk, és egyébként ezekkel a családokat mi honnan ismerjük, milyen kapcsolatot tartunk, akkor ez el szokott indítani aztán egy olyan beszámolót, hogy a támogatók, akik hamarosan jövőbeli támogatók lesznek, rájönnek arra, hogy a szeretetszolgálat valóban odafigyel a családokra, és most tanszereket gyűjtünk, de ezeknek a gyerekeknek utána sem fogjuk elengedni a kezét, hiszen várjuk őket akár online mentorálással, korrepetálással, vagy éppen közösségi tanulóházainkba, és amikor az a tapasztalatunk, hála Istennek, hogy amikor ezeket meghallják, és tudják, hogy jó helyre megy valóban az adomány, és ez nyár végéig, vagy éppen határon túli területekre szeptember elején meg is érkezik, akkor nagyon gyakran megtapasztaljuk azt, hogy akik úgy léptek be a bevásárló központokba, hogy mondjuk éppen csak egy apróságot akart venni magának, mégis megpakolt kosarakkal lépnek aztán oda hozzánk, és bevásárolnak a rászoruló gyerekeknek. Én úgy gondolom, és ez a tapasztalatunk is az elmúlt évekből, évtizedekből, hogy az, hogy a gyermekeket segítsük, az mindig prioritást élvez szinte minden vásárló és minden adományozó számára, hiszen ők valóban a nehézségeikről nem tehetnek, és éppen ezért mindig ez a megélésünk, hogy nagyon sokan összefognak és melléjük állnak annak érdekében, hogyha ennyivel is hozzájárulhatunk, hogy egy kicsit jobb kedvel lépjenek be mondjuk az osztályterembe, az iskolába, akkor azt bizony tegyük meg. Mert nekünk mondjuk megvenni egy toltartót vagy pár füzetet, az csak pár ezer forint plusz ráfordítást igényel, de annak a gyereknek már is teljesebbé válhat az iskola kezdése, és ez aztán elindíthat, és sok esetben el is indított már a visszajelzések alapján egy olyan folyamatot, hogy ez a kezdeti öröm adott aztán kitartást és lelkesedést ahhoz, hogy szorgalmasan tanuljon, jól teljesítsen ez az adott gyerek, és bizony az iskola, az oktatás lehet az ő életükben az a kiugrási lehetőség, amivel aztán új alapokra helyezhetik a jövőjüket.
2: Éppen a percekben zajlik a Kárpát-medencei református össztanév nyitó ünnepség, ahol sok iskolatáska kikerülésre kerül, kiosztásra kerül, viszont ezen a héten a határon túli, azaz a kárpátaljai közösség is részesül ebből. Hogyan zajlik ez a hét?
3: Most az mögöttünk álló hét az igen aktívan és sok kilométerrel mögöttünk telt. Múlt héten augusztus 25-én indítottuk el az anyaországban országszerte az adomány átadásainkat, és Magyarországon összesen kereken 100 településre fognak megérkezni a iskolatáskák és tanszercsomagok, és most egy különlegesség az idei évnek, hogy augusztus 25-én Debrecenben indult, és a mai napon pedig valóban Debrecenben ér véget a hazai tanszerátadásoknak sora, hiszen most 10 órától a Kárpát-medencei református tanévnyitó itt lesz a nagy templomban. Ez már egy hagyománnyá vált, hogy minden évben az az egyház kerület, amely otthont ad a Kárpát-medencei tanévnyitó hálaadó istentiszteletnek, mindig az az egyház kerület kijelölhet a saját területéről egy iskolát, amelyet támogat szeretett szolgálatunk. Ez most idén tiszántúli egyházkerület döntése alapján a Csongrád-Csanád megyében található Magyar Csanádi iskola lesz. Ez ott a különböző felmérések szerint a megyének az egyik legszegényebb települése, és ott bizony van egy református általános iskola, oda összesen 71 gazdagon megtöltött iskolatáskát fogunk eljutatni. Ez szinte a teljes tanulói létszáma a magyar családi iskolának. De nagyon is fontosnak érezzük, hogy az adományainkat ne csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településekre, vagy akár szorványgyülekezetekhez, vagy kisközségekben működő református iskolákhoz is eljuttassuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezek a református iskolák, oktatási intézmények, ezek nélkülözhetetlen szolgálatot látnak el az adott településen, hiszen nem csak azt a könnyebbséget hozzák meg, hogy a gyerekeknek nem kell elutazni, elbuszozni egy másik városba vagy faluba, tehát nem csak ez a nagy előnyük, hogy helyben van az iskola, hanem hiszem azt, hogy keresztény lelkülettel az ott dolgozó pedagógusok, ők valóban az évek alatt ezt is megtanítják és megmutatják a gyerekeknek, hogy Isten szemében mindannyian egyaránt értékesek vagyunk, és ezek azok az útravalók, amelyek aztán az életükben elkísérik a gyerekeket, és ezeket a legfontosabb, hogy ilyenkor, kicsikorban ezek a magok el legyenek ültetve. És valóban most itt akkor Debrecenben zárul tehát a hazai adományosztásoknak a sora, és most pedig ráfordulunk a határon túli adományátadásokra, ahogy említetted, ezen a héten vasárnap érkezünk Kárpátaljára, itt is közel 140 diák fog kapni iskolatáskát tanszercsomaggal, illetve szintén ezen a héten még a Párciumba és Délvidékre is megérkezik a támogatásunk, hiszen ez akár csak minden más programunknál most is így van, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magyarság az nem áll meg az országhatárnál, tehát az, hogy határon túli gyermekeket is támogassunk, az elengedhetetlen része az idei tanszergyűjtésünknek is.
1: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, az MRS kommunikációs vezetőjét kérdeztük.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A kolozsvári Magyar Napok Refo udvara a női egészség témájának is teret adott. Pénteken a Belül minden összefügg női egészség egyszerűen című beszélgetésen dr. Virág Tíme a Helga plasztikai sebész rezidens kérdezte dr. Örvösi Ildikó szülésznőgyógyászt, dr. Varró Bodoci Enikő endokrinológust és dr. Zalányi Péntek Tíme a nefrológust. A beszélgetés során egy egészséges nő életciklusát járták körbe az első menstruációtól a menopóza megjelenéséig. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikő egy egységes női életciklust egy endokrinológus szemszögéből mutatott be, a riporter Pilbák Kincső.
2: Tárt kapukkal várta az érdeklődőket a Refo udvar a kolozsvári Magyar Napokon. Programkínálatukban a női egészség kérdéskörét is tárgyalták. Az előadás után dr. Varró Bodoci Enikővel beszélgettünk, aki az egészséges nő életciklusait egy endokrinológus szemszögéből mutatta be. Elhangzott az első kérdés az előadás során, hogy milyen egy egészséges fiatal nő.
3: Én nagyon szeretem a WHO meghatározását az egészségre, ami szerint az egészség nem csak a betegség hiánya, hanem egy testi, lelki és szociális jólét. Úgyhogy szerintem egy egészséges nő, ő egy olyan nő, akinek a teste jól van, aki nem beteg, aki jól van önmagával és jól van a környezetével.
2: És mire figyeljen egy nő, hogy egészséges legyen az életében, vagy mire figyeljen mondjuk ilyen kivizsgálások terén, hova menjen el?
3: Nem csak nőnek, egy bármilyen személynek fontos az, hogy egészség megőrzése érdekében figyeljen oda a testére is, és a testre odafigyelni úgy lehet, hogy figyelünk az életmódunkra, figyelünk arra, hogy mit eszünk, mennyit eszünk, mikor eszünk, mivel eszünk, és figyelünk arra, hogy mennyit mozgunk, és figyelünk arra, hogy mennyit alszunk, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, és amikor valami olyan tünetet észlelünk, ami valamiért nem tartozik bele a normálisba, valami úgy tűnik, hogy ez mégsem így kéne működjön, akkor azt kivizsgáltatjuk.
2: Az előadásba átterelődött ugye a szó az idősebb, tehát a kor előre haladtával, hogy mire figyeljen olyankor egy nő esetleg, ha betegségek jelennek meg, vagy ha gyermekvállalásra készül.
3: Egy fiatal nő esetében, aki gyerekvállalásra készül, fontos, szerintem, mint endokrinológus, fontos a pajzsmirigy funkció is. Persze előtte nagyon fontos, hogy a menstruációs ciklus az rendszeres legyen, és hogy ebben a nagy változásokat mindig kivizsgáljuk, de ami endokrinológusként még emellett fontos és érdekel, az a pajzsmirigy funkció. És a szakirodalom nem javasolja minden nőnek és mindenkinek az általános világszintű szűrését pajzsmirigy zavarokra, viszont hogyha vannak bármilyen erre utaló tünetek, vagy van a családban autoimmunbetegség, vagy esetleg ennek a nőnek, aki gyerekvállalásra készül, van már egy ismert autoimmunbetegsége, akkor mindenképp gyerekvállalás előtt javasolt egy pajzsmirigy hormonvizsgálat, mert az első trimeszterben, amikor sokszor még nem is tudja a nő, hogy gyereket vár, akkor a legfontosabb az, hogy megfelelő pajzsmirigy hormon legyen a vérben, mert a magzat, az embrió, az csak ebből a pajzsmirigy hormonból tud épülni. Neki a saját pajzsmirigye az olyan 13 hetes korára fejlődik ki, és addig viszont az idegrendszer fejlődéséhez nagyon nagy szüksége van a pajzsmirigy hormonokra. És hogyha ez a pajzsmirigy hormon mennyiség megfelelő a vérben, akkor egészségesen fog fejlődni a pajzsmirigy hormon szempontjából a baba, és az idegrendszeri fejlődésnek sokkal nagyobb esélye van arra, hogy minden normálisan menjen.
2: És az érem másik oldala, a fogamzásgátlás, ilyenkor mire figyeljen egy nő?
3: Elmondta ezt a Örvösi Ildikó nőgyógyász kollega is, és annyira egyénre szabott a fogamzásgátlás kérdése, hogy igazából nem szeretnék általános tanácsokat adni ebben, mert nagyon fontos az, hogy milyen társbetegségek vannak, milyen hajlamosító tényezők esetleg családban, milyen előzmény, kórelőzmény van, úgyhogy nagyon fontos az, hogy a fogamzásgátlás az megfelelő legyen. A 100% és a 0% az olyan két véglet, ami nem létezik az orvostudományban, tehát fontos tudni arról, hogy melyiknek mennyire közelíti meg a 100%-ot a hatékonysága, úgyhogy ezek mind olyan kérdések, amire fontos, hogy egy megfelelő konzultáció keretében sort kerítsenek és megbeszéljék. Ezt nem javasolnám így nagy általánosságban mindenkinek egyik módszert sem.
2: És szülés után mi történik az anya szervezetében?
3: Szülés után van egy hatalmas nagy hormonális változás, mert amikor a placenta mélepény szülés után eltávozik, akkor egy nagyon nagy hormon termelő szerv igazából eltűnik a szervezetből. Tehát az ösztrogén és progeszteron szint, ami eddig az egekben volt, hirtelen lezuhan, és ez egy hatalmas változást indít be úgy a testben, mint a test és a lélek reakciójában erre a nagy változásra. Úgyhogy a szülés utáni baby blues nevű állapot az elég gyakori, és az ezzel még magyarázható, és ez átmehet egy szülés utáni depresszióba, amire nagyon fontos odafigyelni, mert a szülés utáni depressziót azt nagyon sokszor nem diagnosztizálják, és attól, ezt ahogy elmondta a nőgyógyász kolléganő, attól, hogy az ember és az anya nagyon szereti a gyerekét, még lehet, hogy neki vannak nehéz és rossz gondolatai, vannak olyan fájdalmai, amiken nem tud túllépni, és ez nem egy kudarc, nem egy anyaságbeli elégtelenség, tehát nem arról van szó, hogy valaki valamit rosszul csinál, hanem ez egy fiziológiai reakció bizonyos változásokra, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Amit én endokrinológusként még szeretek szülés után figyelni, az a pajzsmirigy működés, mert a pajzsmirigy az egy olyan szerv, ami nagyon kitett autoimmun folyamatoknak, és a szülés után, amikor a terhességbeli immunszupresszált állapot megszűnik, akkor gyakran fellángolhatnak bizonyos autoimmun betegségek, és ezért fontos odafigyelni a szülés utáni pajzsmirigy gyulladásra. Hogyha vannak olyan tünetek, amik erre utalhatnak, akkor érdemes ezt kivizsgálni, és ilyen tünetek alatt értek ilyet, hogy palpitáció, vagyis szívdobogás, érzés, nagyon fokozott izzadás, inszomnia, tehát amikor még ideje lenne a kismamának, friss anyukának aludni, még akkor sem tud, remegés, félelem, akár ilyen gondolatrohamok, tehát nem állnak le a gondolatok, ilyen tünetek esetén fogyás esetén fontos oda figyelni és esetleg egy pajzsmirigy irányba is kivizsgálni.
2: A következő lépés a menopauza beállta. Volt erről a folyamatról, hogy ilyenkor mire figyeljünk?
3: A menopauza az nem egy pont az életben. Ezt nagyon nehéz meghatározni, mert igazából a menopauza diagnózist azt nem is állíthatjuk fel csak egy évvel azután, hogy megvan, mert akkor állítjuk fel a menopauza diagnózist, mikor legalább 12 hónapig nem volt menstruáció. De ez a folyamat nem egy kapcsoló, és eddig volt, és innen nincs, hanem ez egy hosszú évek alatt bekövetkező folyamat, ahogy a petefészek működése egyre gyengül, egyre öregszik a hormontermelő része a petefészeknek, és a petesejt érés is egyre inkább elmarad, egyszer csak kimaradnak az ovulációk, és utána pedig megjelenhetnek a hőhullámok is, de amikor kimaradozik egy-egy ovuláció, akkor változik a ciklusnak a hossza, a mennyisége, a minősége, úgyhogy ezek az első tünetek, és ez 40-50 éves kor között jelentkezik normális esetben. Ez eltarthat hosszú évekig, amíg tényleg eljut a menopauzába, amiről mindenki tud, és amiről mindenki beszél, és amire a legnagyobb hangsúlyt fekteti a szakirodalom is, az a hőhullámok, és a hőhullámok kezelésében is vannak nagyon jó lehetőségek, és nem muszáj attól, hogy nők vagyunk, nem kötelező mindenkinek szenvedni, úgyhogy erre oda lehet figyelni, hogy erre lehet kezelést kérni, és a mostani kezelések azok sokkal biztonságosabbak, mint voltak mondjuk ezelőtt 20 évvel, úgyhogy érdemes ebben is szakorvosi segítséget kérni. A menopauza beálltával nem csak a petefészek hormonok esnek le, és jelentkeznek ezek a specifikus tünetek, amik közül említettem a hőhullámokat, de ott van még a hüvelyszárasság, az alvászavar, és ilyen-olyan egyéb nem specifikus tünetek, hanem ez a menopauza állapot, és az, hogy a női nemi hormonok mennyisége leesik, ez a csontokra is nagyon nagy befolyással van. Úgyhogy a menopauzában szoktuk vizsgálni, és endokrinológusként külön szívügyen vizsgálni a csontritkulást, és erre oda kell figyelni, mert amikor egy nő reprodukciós korban van, és megfelelő mennyiségű ösztrogén van a testében, akkor a csontok azok állandó épülés és bomlás folyamat során egy egyensúly állapotban vannak, de amikor leesik az ösztrogén szint, akkor ez az egyensúly nagyon megborul a lebomlás irányába, és amikor a csont elkezd jobban lebomlani, akkor megváltozik az egész architektúrája, és kitett mindenféle kisebb behatásra bekövetkező töréseknek. A csontritkulás az nem fáj, tehát hogyha valakinek csípőfájdalma van, vagy ilyen hátfájása, az valószínűleg nem csontritkulásra utal. A csontritkulás az csak akkor okoz tünetet, amikor bekövetkezik egy csonttörés, ami bekövetkezhet spontánul, hogy egyszerűen áll a páciens és összeroppan a csigolya, vagy bekövetkezhet egy kisebb erőkifejtésre, megmozdítja a kanapét, hogy a karácsonyi nagy takarításra kitakarítson, vagy egy egyszerű kisebb esésre akár szomnyak törése is lehet, ami viszont nagyon veszélyes és nagy százalékban halálos szövődményekhez vezethet. Úgyhogy fontos megvizsgálni minden menopauzában lévő nőnek a csont háztartási állapotát. Erre vannak bizonyos szűrő alkalmazások, amivel megvizsgáljuk, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy itt valami legyen, de a legfontosabb vizsgálat és az, ami pontos diagnózist tud adni, az a csontsűrűségmérés.
2: És elhangzott a végén egy személyes kérdés, hogy mi a leggyakoribb hormonális tévhit, ugyanezt kérdezném én is.
3: Nagyon sok hormonális tévhit van, amiket próbálok napi szinten lebontani. A leggyakoribbak az első, az szerintem az, hogy aki elhízik, az pajzsmirigy beteg. Sajnos vagy szerencsére nem tudom eldönteni, de leggyakrabban az elhízás hátterében nem pajzsmirigy betegség áll. Igen, a pajzsmirigy alulműködés vezethet testsúlygyarapodáshoz, de általában amit ráfoghatunk a pajzsmirigyre, az egy olyan 4-5 kg-os testsúly növekedés, amikor súlyos alulműködésről van szó. Ami e fölött van, az általában nem magyarázható meg csak pajzsmirigy betegséggel. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig, amit szintén napi szinten próbálok lebontani, az az, hogy stressz helyzetben nyaki szorító érzés az nem függ össze a pajzsmirigyel. Amikor a nyaki szorító érzést pajzsmirigy okozza, akkor egy nagyon súlyosan megnagyobbodott pajzsmirigyről beszélünk, és az nem csak stressz helyzetben okoz tüneteket, hanem mindig, és nyelési zavarokkal, súlyos esetben még légzési zavarokkal is járhat, és általában ez egy látványos göbös golyva, nem feltétlenül olyan, amit az ember külső tünetek nélkül el tudna vinni. Úgyhogy az, ami nyaki szorító érzés, az általában egy idegi alapon, egy idegi reakció egy külső stresszre, és ez nem magyarázható leggyakrabban pajzsmirigy betegséggel.
1: Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal ismerték el Tóth László kárpátaljai esperes lelkipásztor, a nagyberegi református liceum igazgatójának munkáját. Az augusztus 20-a alkalmából átadott kitüntetés a külhoni magyarságért, a közösségért és a magyar kultúra megőrzésért végzett tevékenységet ismeri el. Tóth Lászlóval az életútjáról, a lelkipásztori szolgálatáról, valamint a nagyberegi liceumban végzett munkájáról a következő percekben Birta Zoltán beszél.
4: 2026-ban két kárpátaljai református lelkész is megkapta a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat, ami a külhoni magyar közösségért végzett szolgálatról. Szóval engedje meg a esperesről, hogy itt az éteren keresztül gratuláljunk a díjhoz, és kicsit ennek apropóján engedje meg, hogy beszélgessünk az életére, munkájáról, szolgálatáról. Nagyon sok alkalommal találkozunk itt az éteren keresztül. Ez azért visszakapcsolás, mert azért rengeteg területen végzi a tevékenységét, a szolgálatát itt Kárpátalján. Hogyan indult a lelkészi karrierje, és még volt a település, ahonnan származik?
5: Én Beregrákoson születtem, és igazából az első olyan dolog, ami a hivatás területén, amivel a hivatás területén találkoztam, az nem a lelkészi pálya volt, hanem az úr azt akarta, úgy látszik, mert nyilván ez az ő akarata lehetett, bár akkor még a kapcsolatom vele nem az volt, mint ami ma, hogy tanítói pályán induljon el a hivatásnak a keresése, és én a munkácsi tanítóképzőt fejeztem be, és aztán utána visszatértem abba az iskolába tanítani, ahonnan elindultam a tanítóképzőbe. Tehát először ez volt, és több éven keresztül dolgoztam, mint alsós tanító, előbb, mint napközis szervezőpedagógus, és aztán egy osztályom is lett, és ezután jött az indítatás másoktól, hogy amikor már az óra jártam, hogy addig úgysem lesz teljes az életem, így volt ez körülbelül megfogalmazva, addig úgysem lesz teljes az életem, míg nem azt csinálom, amit az Isten szeretne, és a következő mondat az az, hogy nem szeretnék-e teológiára menni, és én már ott álltam úgy, hogy volt egy munka. A családom is úgy volt vele, hogy hát akkor most már ez egy révbeérés, tehát élete végig, nyugdíjas koráig alsós tanító lesz. És amikor én bejelentettem azt, hogy hát ez nem így lesz, és én el fogok jönni az iskolából, és szeretnék tovább tanulni még, ráadásul nem itthon, hanem ugye Magyarországon, és ugye későbbiekben ez Debrecen városában történt, akkor a család is egy kicsit furán nézett rám. Volt ilyen is, hogy azt mondták, hogy hát nagyon nagy fába vágtam a fejszémet, ilyenek, de valahol ez a bogár úgymond el volt ültetve a fülemben, és ez úgy folyamatosan ott volt utána, hogy hát ha Isten azt akarja, hogy más területen tudjam őt szolgálni, tudjam az embereket szolgálni, akkor ezt meg kell lépni, ezt a lépést, és akkor így én innen kerültem el Debrecenbe a Református Hittudományi Egyetemre.
6: Van az ember életében, hogy hiányérzet van? Megvan a diploma, megvan a munkahely, ott viszont látjuk a ranglétrát, előrébb vagyunk, elfogad a közösség, de mégis van egy olyan életérzés az emberben alaphangként, amely azt sugallja, hogy ha jön egy ilyen külső mondat, hogy csináld azt, amit igazán boldoggát, ezt akkor el kell gondolkozni, hogy tényleg valami hiányzik ebből?
5: Biztos, főleg azért, mert ugye az Istennel való kapcsolatunknak az elején, amikor ott megváltozik az embernek az élete, akkor azzal egyfajta életútváltozás is megtörténhet. Nyilván, hogy ez nem mindenkinél van az, hogy az Isten lelkészi szolgálatra hívja el, de amikor az embert az Isten szent lelke újjászül, akkor biztos, hogy lesz egy olyan szolgálat az életében, ami egy lelki területet is érint. Tehát ez nem feltétlenül lelkészi pálya, ez lehet, hogy valakinél tanárként ugyanez lezajlik, és az Isten azt mondja neki, hogy akkor te legyél egy hitoktató a gyülekezetben, vagy egy zenész, és akkor te legyél egy énekkarnok, egy gyülekezetnek a kántora. Tehát ezek a dolgok meg kell, hogy jelenjenek egy hívő embernek az életében, és kit mire hívott el az Úristen abban a közösségben, amiben ő van, vagy akár egy tágabb közösségben, akkor ez előbb vagy utóbb úgyis valahol meg fog jelenni. Akár egy hiányérzetben, hogy én még szeretnék valamit tenni, még szeretnék valamit csinálni, az, amit most csinálok, az is nagyon jó, abban is jól érzem magam, nem véletlenül választottam ezt, de valami még hiányzik.
6: Lelkészként azért nagyon sok kérdés van, itt hol vagy máshogy, pán, hogy az ember teológián fejez, akkor azért rengeteg csábító hívás van, miért pont Kárpátalja a visszatérés? Ez egy fontos fordulópont szerintem egy fiatal lelkész életében.
5: Amikor mi teológiára mentünk, akkor nem is nagyon volt kérdés az, hogy haza fogunk-e jönni. Tehát ez mindenkiben ott volt, illetve egy olyan támogatási rendszernek is a részeseivé lettünk, amelyikben volt egy ilyen kötelezettség, hogy ez az ösztöndi segítség volt, de amikor befejezzük a tanulmányainkat, ez nem csak teológiára vonatkozott, más egyébre is, aki Magyarországon tanult, az aláírt egy szerződést, hogy haza kell jönni, de nem ezért jöttünk haza, hanem mert volt egy hívás, és volt egy felülről való vezetés is, tehát minket néhai Gulácsi Lajos püspök úr szemelt ki magának, mint beosztott lelkészeket, és akkor feleségemmel együtt Munkácsra kerültünk először, és ott töltöttük el a beosztott lelkészi, vagyis én, mert ő már akkor a felszentelt lelkész volt, én ott töltöttem a beosztott lelkészi szolgálatomat, de nagyon nagyban befolyásolt bennünket az, hogy minket várnak itthon, és konkrétan volt egy hely, ahová hazajöttünk. Nyilván Lajos bácsi, mint lelkészem, mert Bereg Rákoson ő volt a lelkipásztor, mert Munkácson is ő volt akkor a lelkipásztor, volt egy ilyen közelebbi kapcsolatunk is.
6: Talán a nagyberegi református líciumnak az megjelenése az Esperes ületében az egy nagyon izgalmas szakasz lehet, mert ugye nagyon sokáig más volt a vezetőség, aztán Esperes úr lelkészként ezt a feladat átvett, és egy teljesen más szint is kapott az intézmény. Hogyan jelent meg a nagyberegi református líceum és Tóth László lelkész?
5: Ugye 2006-ot írunk, amikor ez megtörténik. Az egyházunkban volt egy sajnálatos esemény, ami miatt lelki pásztorok, gyülekezeti tagok, szolgálattevők hagyták el az egyházat, és egy ilyen kritikus augusztusi hónapra tudok visszaemlékezni, amikor ott állt a liceum úgy, hogy nem volt igazgatója, és tanári karból is sokan hiányoztak. és akkor az egyházkeretünk főjegyzője, aki most az egyházkeretünk püspöke, Zán Fábián Sándor püspök úr igyekezett mindent megtenni azért, hogy a liceum szeptembertől el tudjon indulni, hiszen diákok voltak, akik felvételiztek, vagy akik éppen befejezni készültek a liceumot abban a tanévben, tehát nagyon-nagyon nagy érvágás lett volna nem csak az egyház számára, hanem ezeknek az embereknek a számára, a diákok számára is az, hogyha megszűnik az iskola. És ezért érkezett egy ilyen felkérés, ami nem csak a gyülekezeti lelkészi szolgálatra vonatkozott, bár minket úgy kerestek meg munkácson, hogy egy évre kell Nagyberegre menni, ez most pont 20 éve volt, és akkor menet közben derült az ki, hogy szükséges és fontos egy iskolában az, hogy legyen lelkész igazgatója is a liceumnak, a liceumoknak, ez pont a szakadás miatt is fontossá lett, és akkor így jött be az én életembe a liceum, és így értettem meg azt, hogy minek kellett még valamikor a lelkészi pálya előtt egy tanítói úton is elindulni, mert a pedagógia az akkor már ott volt. Tehát mi azt tanultuk, és valahol a lelkészi pályában is ez megjelenik így vagy úgy, mert hitoktatunk, mert foglalkozunk fiatalokkal, gyerekekkel, de itt most konkrétan egy iskola. Egy iskolának a lelki vezetése, és nem csak a lelki vezetése, hanem akár szakmai vezetése is képbe kerül. Tehát így érkeztünk meg Nagyberegre, és nyilván volt, amit átvettünk, mert működnie kellett folyamatában a dolgoknak, és volt, amit egy picit átgondolva, vagy nagyon átgondolva, az évek során változva eljutottunk most oda, hogy más korszakot élünk, mások a fiatalok, mások a diákok, mások a lehetőségek, és ehhez valamilyen szinten úgy kell igazodnunk, hogy ezért az érték átadása annak, ami egy keresztény iskolában fontos, az megmaradjon.
6: Igen, ennél a tényleg már maradjunk egy kicsit. 20 éves időszakról beszélünk. Hova, milyen formában változott a református oktatási világunk, eszménk, módszertanunk?
5: Hát nyilván egy iskolának megvannak azok a céljai, amelyek minden korszakban ugyanazok lesznek. A tananyag lehet változik, lehet, hogy maga a rendszer, amelyikben dolgozni kell, működni kell, az is változik. Mivel egy olyan magániskolai szektorban vagyunk, ahol sok mindenben szabad kezünk van, ezért igyekszünk megmaradni azon az úton, ami ki van próbálva. Tehát nagyon sokszor azt láthatjuk, hogy így valahonnan egy modellt előkap a világ, és azt mondja, na ez fog működni, úgyhogy ezt kell követni, és aztán x év múlva kiderül, hogy hát ez egy zsákutca volt, akkor térjünk vissza oda, amikor még működött valami. Tehát valahol olyan örökkévaló értékeket kell felmutatnunk, és eszerint kell működnünk, amelyek minden korszakban adnak egy biztos támpontot, hogy mit is kell tegyünk, és mit is kell tegyünk. Hát meg kell tanítsuk a fiataloknak azt a tananyagot, amelyet egy könyvben, amelyet egy tantárgy keretein belül valaki összegyűjtött és jónak látott összefoglalni, és azt mondja, hogy ezt kell megtanulni mondjuk matekből, biológiából és egyébből. Emellé természetesen ott kell, hogy legyen az a fajta alap, amire ezt felépítjük, és ez nem feltétlenül az, hogy én most nagyon sokat akarok tudni, hanem az, hogy én tudni akarom azt, ahogyan az Isten megalkotta ezt a világot, és talán a keresztény oktatásban ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi nem csak tantárgyakat tanítunk, hanem azt mondjuk, hogy ez a tantárgy, ez azért fontos, mert valamikor az Isten ezt a törvényszerűségét a fizikának, a biológiának, a matematikának és sok minden másnak megalkotta. De amikor ezt tanulod, akkor azt tanulod meg, ahogyan Isten megteremtette ezt a világot. És ez pedig nyilván ad egy szűrést is számunkra, tehát vannak dolgok, amelyekről elmondjuk, hogy hát ez bizony egy elmélet. És az elmélet az lehet, hogy sok tekintetben igazol, de ez még mindig maga a világ is úgy van vele, hogy ez egy elmélete annak, hogy hogyan fejlődött ki az ember. A mi hitünk szerint, és meggyőződésünk szerint, a Szentírás tanítása szerint Isten alkotásai vagyunk, és ez ad egy olyan alapot az oktatásban is, ami egy egészen más szintet képvisel, mint mondjuk akkor, amikor hát nem feltétlenül keresztény alapokon működik egy rendszer.
6: A nagyvereg református líceumnak a munkája az egy óriási szelete a lelkész életében, de a gyülekezet, amelyik ennek otthont ad és bázist ad, is egy nagyon fontos szolgálati terület.
5: Én a gyülekezet be megérkezve annak idején, ha erre visszatekintek, akkor egy nagyon nehéz állapot volt, mert fel volt minden kavar, vagy felzilált, vagy összezilált, inkább így lenne jó megfogalmazni. Közösség volt, amelyik nagyon sok mindenen keresztül ment, jó dolgokon is, áldásokon is, és ott voltak a nagy kérdőjelek, hogy de miért történt akkor ez velünk, amikor mi Isten igére figyeltünk, amikor sokan voltunk a gyülekezetben, amikor nagyon jó lelki alkalmak voltak. Tehát ezt az elején nagyon nehéz volt egyáltalán így látni, hogy azok a hívő emberek, akik komoly szolgálatot végeztek, azok meg vannak egy kicsit rekedve ebben, hogy akkor most ez miért történt, és a másik az miért van most ellenem, mikor mi testvérek vagyunk. Most az első dolog az ez volt, hogy valahogyan ezt a helyzetet csillapítani. Tehát, hogy az indulatok vezéreljenek bennünket, hanem próbáljuk meg higgadtan az igére figyelve, elfogadva azt, hogyha ez megtörtént, akkor ez valahol ott van az Isten tervében, tehát ez nem az ő háta mögött történt, és ha ez megtörtént, akkor csak ő fog ebben bennünket továbbra is vezetni, és ez ma is egy nagyon fontos dolog, hogy ne a mi emberi indulatainkra, gondolatainkra, vagy a körülöttünk lévő körülményekre figyeljünk oda kell ezekre is figyelni, de ha ezek erősebbek, mint az Istennek az igéje is, annak a tekintélye számunkra, akkor el fogunk tévedni, akkor bizonytalanság lesz, akkor félelmek lesznek, akkor reménytelenség lesz. Tehát per pillanat én azt látom, hogy a gyülekezet életének a legfontosabb része az, hogy az Isten népe az mindig kapjon egy útmutatást az igéből, és ez a célunk folyamatosan, hogy az igei útmutatás ott legyen az emberek számára, ez megjelenjen az Isten tiszteleten, a házi bibliórán, vagy éppen a gyerekek között végzett szolgálatban, vagy a fiatalok között. Tehát én ezt látom a legfontosabbnak, hogy ez az igei szolgálat, az Isten igének igazságai ott legyenek az emberek erőt, és ők azzal a hittel, amit az Isten adott nekik, ebbe bele tudjanak kapaszkodni, tudjanak szolgálni, és én elmondhatom azt nem érdemként felsorolva, hanem nagyon nagy kegyelemként megélve, hogy a gyülekezetben nagyon sok olyan ember van, aki ténylegesen, ha kell, akkor odaszánja az idejét, az erejét, az anyagi javait, a tehetségét arra, hogy a gyülekezetben az Istennek való szolgálat megvalósuljon.
1: Az elmúlt percekben Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével, a Nagyberegi Református Liceum lelkészigazgatójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Emelik a megváltozott munkaképességű emberek ellátását és a szociális ágazatban dolgozók, illetve a nevelést és oktatást segítők bérét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, januártól 10%-kal nő a megváltozott munkaképességű emberek ellátása, azoknál pedig, akik már betöltötték a 65. évüket, a juttatás nem lehet alacsonyabb 12 000 forintnál. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Az első részletre már októbertől. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget nyújtson az autósoknak, közölte Magyar Péter szombaton közösségi oldalán. A miniszterelnök kiemelte, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem terheli meg havonta több 10 milliárd forinttal a költségvetést. A kormányfő posztjában arról is beszámolt, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel áttekintették a bel- és külgazdaság irányait, valamint a

0: stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokat. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 26-27-es tanévre. Hozzátette, a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata. Növelni a kormány a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosságarányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Különleges 168 órás megszakítás nélküli imaláncra hívja a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálata az egyház minden gyülekezetét 2026. október 5-e és 11-e között a tisztújító választásokhoz közeledve. Az imádság évében szervezett kezdeményezés célja, hogy a lelki megújulás és az egység jegyében közösen kérjék Isten vezetését az egyház jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. A hívőket arra buzdítják, hogy vállaljanak egy-egy órát, és kis csoportban, családi körben vagy egész gyülekezetként kapcsolódjanak be a folyamatos könyörgésbe. A lelkipásztorokat arra ösztönzik, hogy szervezzenek helyi imacsoportokat és bátorítsák a presbitereket, illetve a gyülekezeti tagokat a részvételre. Az elinduláshoz szükséges útmutatók, inspirációs anyagok, valamint a jelentkezési és időpontfoglalási felület a hivatalos honlapon érhetők el. 5. alkalommal rendezik meg október 1-e és 3-a között a Dunamelléki Reformátusok legnagyobb találkozóját, a Rádai Napokat, amelynek idén a Bács-Kiskunsági és a Baranyai Egyházmegyék adnak otthont. A csütörtöki tanulmányi napnak Mohács ad otthont, ahol a Mohácsi Vész 500. évfordulójához és a hercegszőlősi kánonokhoz kapcsolódóan az egyház sorsfordulók alatti jelenlétéről tanácskoznak. Pénteken felfelé hangolva jelmondattal ifjúsági napot tartanak budapesti és vidéki helyszíneken, amely egyszerre nyújt lelki feltöltődést, közösségi élményt és pályaorientációt a diákoknak. A háromnapos rendezvénysorozat szombati gyülekezeti napját Kecskeméten rendezik meg, ahol istentisztelettel, koncertekkel, kiállításokkal és családi programmal várják az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a különböző programokra szeptember 20-áig, illetve 25-éig lehet regisztrálni az esemény hivatalos felületein. Új Borsodabolcs-Zemplén megyei regionális villamos vasúti rendszer előkészítése kezdődik meg a közeljövőben, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A cél egy olyan, a meglévő infrastruktúrára épülő hálózat kialakítása, amely Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és Ózd térségét is összekapcsolhatná. A tramtrain lényege, hogy a vasútvonalat összekapcsolja a villamos vonallal, így a megállók sokkal több ember számára lesznek könnyen elérhetőek. Hasonló rendszer már sikeresen működik Szeged és Hódmezővásárhely között is. A tervezés most indul, a megvalósítás pedig hosszabb távú feladat lesz a térségben. A bejelentés aktualitását az adja, hogy a Miskolc és Tiszaújváros közötti vasútvonalat szeptember 1-én újra nyitották.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának STEM Earth STEM Akadémia tehetséggondozó programja az idei tanévben. A célja az volt, hogy kapcsolatot teremtsen a középiskolai és az egyetemi képzés között, valamint lehetőséget biztosítson a természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő középiskolások számára az egyetemi kutató munka megismerésére. 20 gimnáziumi és technikumi tanuló nyert felvételt. A résztvevők mentorok irányításával önálló kutatási témákon dolgoztak, laboratóriumi és terepi vizsgálatokban vettek részt, mondta dr. Mádainé, dr. Üveges Valéria, a program koordinátora. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Ez a program hogyan jött létre? Egy kicsit mutassuk be a hallgatóknak.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Ez a program a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán indultunk, azzal a céllal, hogy egy ilyen STEM Akadémia tehetséggondozó programot működtethessünk itt a Miskolci Egyetemen, a Műszaki Föld és Környezettudományi Karon. És az volt a cél a programban, hogy összekössük a középiskolás diákokat az egyetemmel oly módon, hogy bevonjuk őket tudományos kutatásba, betekinthessenek az itteni órákba, vigyük el őket olyan közösségi élményekre, terepgyakorlatokra, ahol a hallgatóinkkal tudnak találkozni, az oktatóinkkal tudnak időt tölteni, hogy egy kicsit közelebb hozzuk számukra az egyetem világát. És ez a program nyert nagy örömünkre, úgyhogy több mint 14 millió forint támogatás állt rendelkezésre ennek a programnak a megvalósítására.
2: Milyen részcélok voltak kitűzve, mit szeretetek volna megvalósítani?
3: Természetesen a legfontosabb célunk az volt, hogy a természettudományok irányába mozgassuk el a diákokat. Kerestünk olyan diákokat, akik erre fogékonyak voltak. Nyilván úgy pályáztattuk a résztvevő diákokat, hogy azért ez egy kritérium volt, hogy érdeklődési kör az természettudományos legyen. Nyilvánvalóan, hiszen a mi karunknak a kompetenciái az, amiben itt mi hozzá tudtunk tenni ehhez a programhoz leginkább, és ez volt a legfőbb cél, hogy olyan tématerületeken tudjunk közös kutatást sokat végezni, ami azért alapvetően a földtudományok, környezettudományok égiszébe tartozik, és ehhez kerestünk diákokat, és ehhez rendeltünk hozzá témákat, témaköröket és mentorokat itt az egyetemen belül.
2: Diákokat honnan sikerült toborozni, hiszen ha jól láttam a zárócikkben is, hogy akár országos szinten máshonnan is voltak, nem csak innen Miskolcról.
3: Igen, célunk volt a pályázat során is már, hogy nem csak gimnáziumi, hanem technikumi hallgatók számára is megnyitottuk ezt a lehetőséget, és itt erősen támaszkodtunk azokra a partneriskolákra, akikkel már van valamilyen együttműködés, összejárunk különböző rendezvényeken, vagy a konferenciáinkra, diákkonferenciáinkra küldenek diákokat, úgyhogy Edelényből, Békés Csabáról, Tokajból is voltak diákok, jellemzően technikumi diákok, amellett, hogy miskolci középiskolák, gimnáziumok diákjait is sikerült fölvenni ebbe a programba. Több mint 30 jelentkezőnk volt egyébként, aminek nagyon örültünk így az első alkalommal, ez egy nagyon szép szám, és a program keretében 20 diákot tudtunk foglalkoztatni, ösztöndíjasként bevonni ebbe a programba.
2: Milyen témákat választottak a diákok, vagy a mentorok által a diákok, ez nem tudom, hogyan történt meg, hogyan, miként, milyen témákat választottak?
3: Tehát nekünk volt egy elképzelésünk, és mi összeraktunk egy ilyen kb. 30 darabból álló listát, hogy milyen témaköröket gondolnánk mi. Aztán ehhez képest nem teljesen úgy alakult, mert hogy természetesen voltak diákok, akik ebből a listából választottak, de voltak olyanok is, akik saját témával jöttek, és akkor hozzájuk kerestünk mentort, és olyan témakört megegyeztünk, hogy mi lenne az, ami őket is érdekli, és természetesen azért a mi infrastruktúránk is, kutatási hátterünk is rendelkezésre áll. De nagyon-nagyon széles körű lett a paletta. Néhányan azért a víz témakörével foglalkoztak, de ott is igen széles körűen volt, aki a mikroműanyagokkal foglalkozott, volt, aki a klímaváltozás hatását vizsgálta itt a Bükki csapadék mennyiségeknek a vizsgálatával, volt, aki a lázbérci víztározóval foglalkozott, tehát csak a vizes témán belül belül is ilyen szélesebb kör volt, de gyakorlatilag a geostatisztika, a különböző ilyen műholdas adatoknak a feldolgozása, a szenzoros adatok feldolgozása is terítéken volt. Voltak, akik baktériumokkal foglalkoztak. Ugye ez az én saját területem volt, úgy nekem két csapatom is volt, akik ezt választották, ezt a témakört, úgyhogy tényleg elég széles volt. Nem, nyilván biztos kihagytam sokat, de nagyon sokféle tématerület volt, és én azt gondolom, hogy azért sikerült mindenkinek olyan témát találni, adni, amiben jól érezte magát.
2: Projekten belül milyen programok voltak, hogyan zajlottak a kutatások, ezt miként képzeljük el?
3: Kicsit ketté választanám a dolgot. A kutatásoknak volt egy szabályozottabb menete, hiszen ott gyakorlatilag az, az igazság, hogy kicsit késve tudott indulni a projekt, úgyhogy január végén volt a nyitó rendezvényünk, amikor ezt a 20 diákot föl tudtuk venni a programban, tehát februártól kezdtek el dolgozni a mentorokkal, és május-június környékén pedig már be kellett mutatni a kutatási eredményeiket. Úgyhogy ez azért volt egy ilyen intenzív mentorálási, kutatási időszak mindenkinek, és emellett pedig kínáltunk számukra különböző lehetőségeket, laborlátogatási lehetőséget, terepgyakorlatot szerveztünk. Online módon is több programot kínáltunk, ez muszáj is volt, mert hogy ugye Békés Csabatok a Jedelény nem itt van, és ezek a diákok azért egyébként közben teljesítettek igen magas szinten az iskolában is. Úgyhogy jellemzően ilyen délutáni foglalkozásokat online tartottunk, életútbemutatókat tartottunk, olyan alumnisokat kértünk fel, azért ilyen fiatalabb, legfeljebb ilyen 40-es korosztályból, akik akár szerte a világban vannak, különböző tématerületeken dolgoznak, és az ő életútjukat úgy gondoltuk, hogy jó, ha látják a diákok, hogy ezen a STEM területeken mennyi lehetőség van, és milyen érdekes dolgokkal lehet foglalkozni. Emellett voltak természetesen jelenléti foglalkozások, a nagy rendezvényeinket nyilván kihasználtuk, hiszen itt azért volt ebbe az időszakban egy ásványfesztivál, itt mindig kínáltunk számukra, külön a STEM akadémiások számára is előadásokat, amiket meg tudtak hallgatni. Az egyetemi innovációkról tartott rektorhelyettes asszony nekik egy előadást, tehát azért több ilyen dolog volt, igyekeztünk kihasználni minden lehetőséget ebben a nagyon szűk időintervallumban.
2: És a mentorok és a hallgatók kapcsolata milyen volt, mentorok milyen visszajelzéseket küldtek? Említetted, hogy te is mentor voltál egy-egy témában. Mentorként hogyan éltétek meg ezt a projektet, ezt a programot?
3: Ó, ez nekünk balzsamozta a lelkünket. Én azt gondolom, ez a program nekem mindenképpen, mert nagyon jó volt olyan középiskolás diákokkal találkozni, akik motiváltak, akik kíváncsiak, akiket tényleg érdekelt az adott terület. Nyilván én a magam nevébe tudok beszélni, mert én ilyen hallgatók a diákokkal találkoztam, meg a környezetemben lévő mentorok, akik a nagy laborban dolgoztak, ott tényleg nagyon klassz fiatalok voltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó élmény volt a mentorok számára is zömmel, de biztos, hogy ez általános is, mert azért végignéztük a záró rendezvényen és a konferencián az előadásaikat, és nagyon klassz dolgokat csináltak együtt, úgyhogy az meg szerintem csak akkor működik, hogyha tényleg jól is érezték magukat közben.
2: Említetted, hogy a baktériumokkal foglalkoztatok, ezt most én általánosan mondom. Te középiskolásaid mivel foglalkoztak a kutatás során, mert gondolom nem csak így általánosan a baktériumokkal.
3: Nem, hát itt ugye nagyon rövid volt az idő, ami rendelkezésre állt, úgyhogy itt az volt a cél, hogy egyáltalán megismerkedjenek ezzel a témával, hogy a baktériumokat lehet alkalmazni környezettechnológiai célra, arra, hogy elektronikai hulladékból különböző fémeket ki lehet velük oldani. Nem ezeket az oldásokat vizsgáltuk, mert az hosszadalmas, meg bonyolultabb dolog lett volna itt így megoldani velük, hanem gyakorlatilag kaptak baktériumkultúrákat, és megnéztük azt, hogy az ő táplálásuk az hogyan hat a különböző tényezőkre, hogy hogyan változik a pH, hogyan változnak a csapadékképződés, ami keletkezik így az ő, hát úgy mondjuk ez kultiválásuk során, tehát hogy miközben próbáljuk felszaporítani a baktériumot, hogy majdan tudjunk velük dolgozni, ezt néztük meg, hogy milyen tényezők befolyásol ezt, és jellemzően ez úgy tudott működni, mert nyilván itt napi szinten kellett leolvasni eredményeket, hogy hát itt az iskolák azért sokat segítettek, mert a baktériumok azok elkerültek az iskolák laboratóriumaiba, itt nyilván azért kellett együttműködés, és ezúton is nagyon szépen köszönjük a partneriskolák részéről, és ottani oktatók részéről, hogy teljesen nyitottak voltak, és akkor a diákokkal összeraktuk a mérést, és aztán utána pedig a gimiben tudták ezeket ezeket napi szinten ott méricskélni a különböző paramétereket. Aztán pedig ebből született egy ilyen dolgozat, nem egyelőre még, hanem előadásokat vártunk tőlük, mert tényleg nagyon rövid volt az idő ahhoz, hogy ezt mondjuk össze kelljen írni, hanem egy ilyen 10-15 perces előadás keretében mutatták meg, hogy mire jutottak.
2: Ezek az előadások hogyan sikerültek, hiszen ha jól tudom, ugye az Országos Földtudományi Középiskolai Versenyen jelentek meg, illetve ezen a záró előadáson egy-egy része elosztva a diákoknak. Hogyan szerepeltek itt a diákok, mit tapasztaltál, melyikből láttál bármit is?
3: Én természetesen mindent láttam, úgyhogy az az igazság, hogy május 20-a körül volt a diákkonferenciánk, és nem mindegyik diák, nem mindegyik csapat állt olyan szinten a kutatásával, hogy ott be tudjon számolni az eredményekről, azért ez egy rangos konferencia. A 18. alkalommal azt hiszem volt most az idén már megrendezve, szóval egy körülbelül a csapat fele, aki szerepelt ezen a konferencián, és azért díjat is sikerült elhozni, külön díjat is, az előadói díjat is sikerült elhozni az egyik csapatnak, és több munka olyan eredménnyel zárult, hogy javasolta a zsűri azt, hogy az Országos Tudományos Diákkonferenciára dolgozzák ki ezt a témát egy kicsit jobban, és nyújtsák be. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó visszaigazolás, mert ugye ezen a konferencián itt azért egy zsűri végighallgatta az előadásokat, megkérdezgették azért a diákokat, tehát kellett reflektálni, a vitakészséget is föl tudták mérni, ezt is tudták gyakorolni a diákok. Ez is egyik célunk volt igazából, hogy gyakorlatot szerezzenek abba is, hogy nem elég tudományos kutatást végezni, azt el is kell tudni adni. Úgyhogy ez is egy fő szempont volt. Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült már ez a konferencia is, és aztán körülbelül rá egy hónapra tartottuk a záró rendezvényt, ahol a többiek is meg tudták mutatni, hogy mire jutottak. Az egy kicsit ilyen családiasabb hangulatban zajlott, tehát ott a mentoraink voltak, és az összes STEM akadémiás diák. De én azt gondolom, hogy ott is nagyon jó eredményeket láttunk, és nagyon bízom benne, hogy itt nincs vége, hanem szépen a mentorokkal ez a kapcsolat, ez folytatódni fog, és tovább fognak menni ezek a kutatások.
2: Hogyan látod, miért volt hasznos a diákok számára, és esetleg az egyetem vagy a mentorok számára ez a program, ez a projekt, hogy mindenki így részt vett benne, és kutatásokat tudtatok végezni, úgymond ki a maga oldaláról, mit tud, vagy mit tudott hasznosítani?
3: A hallgatók számára, vagy a diákok számára én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon intenzív, de nagyon jó tapasztalat lehetett, mert hogy egyrészt nyilván beleláttak abba is, hogy tudományos kutatás hogyan működik, de egy részük számára ez már nem volt ismeretlen, hiszen itt a diákok között voltak olyanok, akik már ilyen-olyan versenyeken, akár ilyen ötletversenyeken is részt vettek korábban, de azért csak hozzá tudtunk tenni az egyetemi millióvel, én azt gondolom, ehhez a tapasztalásukhoz, úgyhogy ez egyik része a dolognak. A másik az, hogy egész jó közösség alakult, még így is, hogy viszonylag keveset tudtak együtt találkozni, mert nyilván ezzel más dolguk volt, de azért a jelenléti rendezvények alkalmával, a közösségi programok, bográcsozás, ugye kirándulás volt a Csillagdába, Rudabányán volt egy terepgyakorlat, tehát azért ezek alkalmával én azt láttuk, hogy alakultak ki jó barátságok, és én azt gondolom, hogy ez is egy érték. Meg természetesen a kapcsolati tőke, hiszen azért az egyetemi oktatókkal egy bizalmi viszony kialakult, és azért szerintem ez is hozzá tud tenni, tehát nyilván itt mindenki nyitott lesz arra, hogyha a jövőben bármikor esetleg megkeresi, akkor is, hogyha ide jön a diák esetleg a Miskolci Egyetemre, akkor is, ha máshová. Azért ez a kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez a jövőben is jó lehet. És akkor mondanám azt is, hogy az egyetemnek miért jó, vagy a mentoroknak miért jó. Hát nyilván nekünk az lenne a legjobb, hogyha hallgatót tudnánk ezekből a diákokból faragni. Erre garancia nincs, tehát természetesen azért nem volt ilyen kitétel, hogy azok jöjjenek ide, akik mindenképpen Miskolci Egyetemre fognak tovább tanulni, de azért bízunk benne, hogy hát ha lesznek olyanok, akik ide jönnek hozzánk, tehát nyilván nekünk ez az egyik fontos eredmény. A mentoroknak is egy jó tapasztalat volt, én azt gondolom, úgyhogy az egyetemnek ez én szerintem meg egy jó tanulás is volt, mert hogy már régóta gondolkodtunk abban így kari szinten, hogy hogyan lehetne a tehetséggondozást, a középiskolásoknak a tehetséggondozását elindítani a karon, és erre nagyon jó volt ez a projekt, hogy láttuk azt, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és hogy hogyan kell. Nyilván a buktatóit is látjuk, tudunk a visszajelzések alapján javítani, és én azt gondolom, hogy független attól, hogy ez a maga projekt fog-e folytatódni, a tehetséggondozás így elindult a karon, elindult az az is, hogy középiskolai TDK szekciót szervezünk, eddig ez sem volt, most már ezt is megpróbáljuk megszervezni, tehát adott egy lökést ez a program a kari tehetséggondozásnak, és én azt gondolom, hogy talán nekünk ez a legnagyobb eredménye.
2: Örülök, hogy említetted, még erre szerettem volna kitérni zárásként, hogy hogyan látjátok ti utánpótlásotok, a ti következő generációtoknak az érdeklődést, a földtudományok iránti, vagy akár a tudományos élet iránti érdeklődést, mennyire segíti ez a program?
3: Én nagyon bízom benne, hogy ez a program azáltal is, hogy nagyobb láthatóságot adott nekünk, mert nyilván azért ezeket a rendezvényeket, az eseményeket, ezeket ide kezdtük kommunikálni, de tesszük most is, és ez valószínűleg azért segíteni fogja azt, hogy egyáltalán lássák a diákok, hogy itt milyen tématerületek vannak, hogy miket lehet itt tanulni, hogy milyen szakmákban lehet sikereket elérni, ugye itt az életutakat is az igyekeztünk mutatni, hogy kik voltak itt a megszólalók és az előadók, úgyhogy én szerintem ez egyik előnye, meg az egyik jó dolog ebben. Meglátjuk, hogy lesz. Most nem tudok panaszkodni, mert ebben az évben nekünk most nagyon szép eredményeink vannak a felvettek számával kapcsolatban. Ugye mindig küzdelmes ezekre a természettudományi irányokra, a földtudományi vonalra. Ugye itt nálunk ugye a bányás geotechnika, az olaj és gáz irány, a nyersanyag előkészítés, a víz, a geoinformatika, tehát sok-sok-sok területünk van, és hát alacsonyabb számaink voltak ugye azért az utóbbi időszakban, de most látunk egy kisebb emelkedést már az elmúlt egy-két évben, különösen mondjuk a környezetmérnök vonalon. Azért lehet azt látni, hogy a diákok fogékonyak arra, hogy mi történik körülöttünk. Nyilván látjuk, hogy a környezetünk változik, és az a jó benne, hogy látják azt is, hogy ők mérnökként tenni tudnak azért, hogy esetleg egy fenntarthatóbb világot tudjunk elérni. Úgyhogy most mi igazából pozitívan gondolkodunk, mert megvan minden okunk rá. Most kicsit nagyobb létszámmal tudjuk megkezdeni ebben a tanévben az oktatást, az egyetemen. Van egy új csapatunk is, egy építőmérnök képzésünk indul el szép létszámmal, úgyhogy én azt gondolom, hogy dolgozunk, és nagyon reméljük, hogy tényleg hasznos mérnököket tudunk majd kibocsátani az ipar számára.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának STEM Earth STEM Akadémia tehetséggondozó programja az idei tanévben. Dr. Mádainé, dr. Üveges Valériával, a program koordinátorával Sütő Dávid belé beszélgetett.

0: Repeto.
1: Repeto. Repeto.
0: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, Miskolcon borongolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást Abaúj kapujában. A magyarhegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a Ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. A gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Béres Gáborné elnököt, a szikszói Ruszin kisebbség önkormányzat vezetőjét a megmérettetések közepette szólítottam meg. Elnök asszony, hanyadik Ruszin bornap, süteményverseny, borverseny, minek kell ezt nevezni?
3: Összetett 16. Ruszin borversenyt rendeztük meg az idén. A bornap a szikszói önkormányzatnak, a borospincéknek a megnyitásával kezdődött el, így társult valamennyire a két rendezvény.
2: Miben másabb ez a mostani Ruszin rendezvény, mint volt a tavalyi vagy tavaly előtti? Ugyanúgy jól érzik magukat az emberek, esznek, isznak, szórakoznak.
3: A különlegessége, hogy Győrfi György a pincéjét megnyitotta a Ruszin, szikszói Ruszin tagok számára, és mindenki számára, aki nyitott, így helyileg itt van megrendezve. Ez a különlegessége.
2: A borversenyre, vagy éppen a süteményversenyre is hányan neveztek most, mennyi borra?
3: Két bor kategóriában volt a zsűrizés, a fehér borokból 18 tétel érkezett, a vörös borokból és a rozéból pedig 11 tétel volt az idén. A tavalyi termésnek köszönhetően egyre jobb minőségű borokat készítenek a szikszói borászok, és a minőségre nagyon odafigyelnek, ami kiemelten figyelmet érdemel, mert nagyon szoros volt a mezőny. A süteményeknél 24 sütemény érkezett. Az idén a Ruszin alapanyag, amit föl kellett használnia minden házi asszonynak, a zsír. A 6 fő zsűri tag azt mondta, hogy nehezebb volt a sütemények zsűrizése, mint a boroknak a minősítése, tehát nagyon szoros mezőny van.
2: Ugye sose sütöttem. Az, hogy zsír kell hozzá, nekem egyedül laikusként a hájas sütemény jut eszembe. Mit lehet még, vagy mihez kell még zsírt felhasználni?
3: Ez a bátraké volt ez a verseny, hiszen a zsírtól picikét távolodunk, és azt mondjuk, hogy egészségtelen, nagyon sok kalóriát tartalmaz, de ugye a mai egészségtrend az bebizonyítja, hogy talán ismét a legegészségesebb alapanyagunk a zsír. Én kipróbáltam piskótához is. Szenzációsan jó állagot ad a zsír mindennek, tehát a zsír az erőt adó, mint szikszó is erőt ad az embereknek.
2: Egyébként a ruszin hagyományokban, a főzésbe, sütésbe benne van a zsír rendesen, tehát napi renden?
3: Igen, igen, minden alapanyagnál, tehát a süteményeknél, és én azt gondolom, a ruszin hagyományoknál a gyúrt tészták alapanyag elsősorban a zsír volt, ami omlóssá, és kiemelném, hogy tartóssá teszi a süteményt.
2: Erre a napra csak ruszin kisebbségi önkormányzathoz tartozó emberek, csak görög vallásúak jöhettek és nevezhettek, vagy érezhetik itt jól magukat, vagy bárki, tehát nyitott ez a közösség.
3: Közösségünk nagyon nyitott és befogadó, szeretettel fogad és vár mindenkit. Ezt láthattuk a megnyitó után is, hogy az örömtánc csoport, Szikszó örömtánc csoportja is itt van a közösségünkkel, és együtt ünnepel és mutatták be az örömtáncukat.
2: Most elnök azt mondja, miért fontos az, hogy egy közösséget ilyen szinten aktívan tartson egy település, ott is a kisebbségi önkormányzat, mint itt Szikszón? Tehát nincs olyan, talán nincs olyan hétvége, hogy ne legyen valamilyen összejövetel.
3: Egy közösség akkor összetartó és akkor tud fejlődni, hogyha egy irányban mennek, és a közösségi értékek ezeken a programokon, rendezvényeken érezhető, és ha egy ember jól érzi magát és boldog, akkor én azt gondolom, hogy megtesz a másikért, figyelmesebb, körültekintőbb, segítőkészebb. Nálunk ugye görögkatolikus és a ruszin szoros kapcsolatban van, tehát a hit az alapokra építve, én azt gondolom, ez a nyitottságunknak a fő alapja. Tehát a krisztusi szeretetet mindenki felé tanúsítjuk. Így a városi rendezvényekhez is mindig aktívan tudunk odaállni, és támogatni a közösséget, a város közösségét is.
2: Tehát az a lényeg, hogy az ember, aki ez a közösséghez tartozik, boldog legyen, jól érezze magát. A rendezvényen túl is?
3: Igen. Egy jó társaságban, ha jól érzem magam, oda visszavágyom. Ha visszavágyom, utána már tudok másokért én is szolgálatot vállalni és tenni. Igen.
4: Kramarenko Viktor vagyok, az Országgyűlés Ruszin parlamenti szószólója.
2: Mit keres itt egy ilyen szószóló Szikszón a nagy fővárosból?
4: Hát ez nem most kezdődött, ugye itt elhangzott, hogy 16 éve megtartják már a bornapokat, tudnivaló, hogy itt sok borász is van. Először olyan 14 évvel ezelőtt vettem részt a bornapokon, én ezelőtt 12 évig az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke voltam, és nekünk az volt a feladatunk, mint ami most is a jövőben, összetartani a ruszin közösséget, és én amikor meghívást kapok bármelyik önkormányzattól, és be tudom osztani az időmet, mert ugye 56 nemzetiségi önkormányzat van az országban, és két megyei, egy országos, akkor nagyon szívesen jövök a szikszói emberek közé. Idén már másodszor, mert tavasszal voltam már egyszer. Nagyon örülök közöttök lenni, és jól érzem itt magamat.
2: A szikszói ruszin emberek, a ruszin önkormányzat nagyon összetartó közösség. Ez így van az országon belül is, máshol is?
4: Gyakorlatilag mondhatni, hogy igen. Itt kiemelkedően, itt a vidéken egy kicsit egyszerűbb talán egy ilyen kisvárosba összetartani a közösséget, és mivel hogy összeköt minket a vallásunk, itt zöme a közösségnek görögkatolikus. Ők nem csak ilyen rendezvényeken találkoznak, hanem hetente miséken a templomba, és templom után hittanórán a gyerekek. Úgymond mi ennek örülünk, és ez tartja össze a közösséget. Jobban megismerik egymást az emberek. Így, ha az országot nézzük, nagyobb városokban nehezebb összetartani a közösséget, de mindent megteszünk, és a magyar állam eddig mindent biztosított számunkra, hogy ezt meg is tegyük.
2: Országgyűlési szószólóként mi a feladata?
4: Hát mi ugye majdnem ugyanaz a funkciónk, mint egy parlamenti képviselőnek, egyedül szavazati joggal nem rendelkezünk. Minden törvényjavaslatot nekünk is véleményezni kell, és ami nemzetiségi vonatkozású, szintén ott adhatunk, véleményezhetjük, és adhatunk ötletet, fel is szólalhatunk a parlamentbe, és hát kiállunk mindenki a saját közösségéért.
2: Említett, hogy konstruktív ugye a kormánnyal a kapcsolat. Van olyan téma, van olyan irány, amit az következő fél évben szeretne a ruszin közösség, hogy kijárják nekik az országgyűlésbe?
4: Mi örülnénk neki, ugye most kormányváltás volt. Míg a miniszter úrral, Tarr Zoltán már tartott nekünk, vagyis meghallgattuk őt, nekünk az lenne a kérésünk, és ami eddig volt, azt megtartsuk. Ezek a vidéki, nem csak a vidéki, hanem a közösségen belüli emberek már hozzászoktak, ugye 35 éves a nemzetiségi törvény, és a törvény biztosítja nekünk a kiadványunkat két nyelven kiadhatjuk, a hitünket, a hagyományainkat megőrizzük, és a gyerekek gyerektáborokba üdülhetnek, egy-egy, hát üdülhetnek mondván, de ezt úgy kell érteni, hogy a nemzetiségi táborokba a gyerekek megtanulnak egy-egy ruszin verset, vagy éneket, imádkoznak, szóval ez is egy közösségépítő program. Nekünk az a lényeg, hogy megtartsuk és fejlesszük az eddig elértett eredményeinket.
2: Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének lehet azt mondani, hogy ez az első hivatalos rendezvénye, ugye? Tehát úgy értem, hogy ezt a borfogadáson belül. Tehát a tavalyi akkor még nem volt egyesület. Jablonkai József, a szikszói Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének elnöke.
5: Igen, az egyesületünk az tavaly nyáron alakult, szeptember 5-ével jegyezték be, és igazán ez az első olyan pincés buli, ahol ugye mi is szerepet vállaltunk ebbe. Nyilván a nagyobb részét most is az önkormányzat végzi, de hát azért próbálunk lecsipegetni is a munkából is, meg ugye nyilván a haszonból is valamit, úgyhogy.
2: Hát de a szakmát azt azért az egyesület tudja nyújtani.
5: Hát nyilván, igazán 13 pince van most nyitva ezen a nyitott pince akción, és én úgy gondolom, hogy itt minőségben jó borokat tudnak kóstolni az emberek, megfelelő minőségben tudnak a szikszói borászok bort előállítani, illetve én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen erőltetni is kell, hogy legyen hagyománya itt Szikszón újra a bortermelésnek, mert valamikor ugye ez Tokajhegyaljához tartozott, van tradíciója, van hagyománya, és úgy gondolom, hogy ezt tovább kell vinni. És ha mi nem csináljuk, akkor nyilván a gyerekeink se fogják csinálni, mert nem fogják tudni, hogy miről van szó. De ha itt vannak, látják, biztos látni, hogy mennyi fiatal itt van, és ez beléjük fog ívódni, és ez jó élmény lesz nekik.
2: Ugye fehér és vörösbor is van a vidéken. Milyen bort lehet kóstolni, aki most jött és itt tölti a délután?
5: Igen, hát Szikszón ugye a vörösbe a jellemző a Blauburger. Nekem van egy kevés kék farankosom is vörösbe. A fehér borokból legjellemzőbb talán van Riesling, Furmint, nyilván van csemegeszőlők is, akkor Leányka itt a szikszói hegyen. Hát meg sok helyen ugye nem külön vannak ezek a szőlők elültetve, és ezért úgy nevezzük a modern szóval, hogy küvé, ugye, vegyes. Hát az enyém is ilyen, mert ugye nekem 70%-ban Riesling van pölöskei muskotály, szőlőskertek kínálnője, panónia kincse, éva, úgyhogy ezek csemege szőlők, igaz? És akkor ami megmarad, az nyilván belemegy a mustba, bor lesz belőle, a többi meg ugye megy étkezésre.
2: A tavalyi rendezvénynek volt-e valami hozadéka, tehát le lehet-e mérni azt, hogy érdemes ezt a rendezvényt életben tartani?
5: Mindenféleképpen. Hát ha most csak a gyakorlati dolgokat nézzük, itt a pincék után úgy megnőtt a kereslet, hogy szerintem 2-3-szoros a pincéknek az ára. Az elmúlt 3 évben úgy megnövekedett az értékük. Igaz, most még a szőlőire nem annyira érdeklődnek, de azért pont tegnap kaptam egy olyan felkérés, hogyha valahol tudok szőlőt eladót, ő venne. Egy ilyen 35 év körüli fiatalember. Úgyhogy szerintem majd ez is lesz. Nyilván nem akarnak több hektárt, inkább csak saját célra. Azt mondja, mit tudom, termel magának 500 liter bort, és akkor ugye abból étkezésre is jut, bornak is megfelelő, és akkor a család részére barátokkal elfogyasszák.
2: Hány hektáron termelnek szőlőt itt Szikszón?
5: Hát pontos számot nem tudok mondani, de olyan 35-40 hektár. Hát ebből ugye két nagy termelő van, aki több hektáron, 7 meg talán 6 hektár, a többi az meg kisebb darabok.
2: Miért jó itt Szikszón borászkodni, szőlészkedni? Azért az érzésért, amit most is itt lehet látni, ez mindennapos egyébként, ugye a helybiliek kijárnak?
5: Hát igen, én rám nem jellemző sajnos ez a dolog, hogy kijárok, de hát nyilván kijárok, csak ugye én mindig autóval jövök, igazán nem sok bort fogyasztok, de azért érdemes itt Szikszón, mert ugye ennek hagyománya is volt. Én emlékszem, apósomék kijöttek hétvégén, leültek, borozgattak, beszélgettek, vannak emberi kapcsolatok, ugye, és akkor megismerjük egymás baját, gondját, örömét, akkor sokkal jobb úgy élni, én úgy gondolom, mint hogy csak bezárkózva otthon nézzük a tévét, és akkor semmi nem érdekel, ugye, hogy mi van körülöttem. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt folytatni kell és csinálni kell.
2: A mai felgyorsult világba ezt be lehet zsúfolni valahol, vagy kell, hogy időszakítson a pihenésre is az ember?
5: Most én úgy gondolom, hogy ha valamit az ember akar, arra mindig van idő. Én például lemegyek a Balatonhoz, este hazajövök, 6 órakor képes vagyok kivenni a szőlőbe, mert szeretem. És akkor mindig mondja a nejem, hogy mit csinálsz odakint? Azt mondtad, rendben van. Hát mondom, csak végigmegyek a soron, megnézem a szőlőt, másikon lejövök, és mert jól érzem magam ott, szeretek kint lenni.
2: Ha már ezt említetted, akkor hol tart most a szőlőnek a művelése? Mi az, amit most el kell, ugye már júniust írunk, amit most kell végezni és a következő időszakban?
5: Hát igen, most a szőlő olyan időszakban van, hogy igazán csak a permetezés. Most ugye volt egy kis eső, és akkor itt ugye a páratartalom ilyenkor megnövekszik. Lisztharmat, peronoszpóra, ez könnyen előjön. És akkor ilyenkor védekezni kell a napokban. Van, aki már tegnap megcsinálta, van, aki hétfőn fogja, de a napokban védekezünk ellene, illetve majd a legközelebb, meg folyamatosan ugye a szárveszőt be kell dugdosni, ha kordonos, ha karós, akkor fel kell kötözni, ezeket el kell rajta végezni, és akkor majd a Péter Párkor szoktunk tetejelni, onnét indul el igazán a szőlőnek az érése.
2: Mi a jellemző egyébként, a kordonos vagy a tőkés szőlőit Szikszon?
5: Hát mert zömmel inkább kordonos szőlők vannak, nyilván a művelése sokkal könnyebb, úgyhogy én, nekem azt mondta egy idős paraszt bácsi, hogy a szőlőtermelés ugye nem bírja az egyenes hátú embereket, úgyhogy hát tudjuk jól a szőlőbe, hajolni kell, dolgozni kell, erre mondta a bácsi nekem, úgyhogy nem szereti az egyenes hátú embereket a szőlő, de igaza van.
2: Egyesületi elnökként mivel lesz mondjuk holnap elégedett, hogyha itt a mai napon mennyire lesz sűrű a program?
5: Hát ha a tavalyi létszámot el tudjuk érni, ami tavaly nem volt kevés, akkor én elégedett leszek, mert ugye nyilván nem az a lényeg, hogy mennyi bor fogy, mert nem mindenki azért jön ki, hogy most itt igyon, de kijön, körbenéz, jól érzi magát. Próbáltuk most egy kicsit színesíteni, hoztunk ki traktorokat is, ugye, mert nyilván szőlőműveléshez ez is hozzátartozik, a gépek, hát ez is vonza az embereket, és akkor legyen változatos. Meg nyilván este majd a koncert az ugye az a fő attrakció.
2: Polgármester úr, borfogadás. Mikor lesz sikeres ez a rendezvény? Az ön szemszögéből nézve. Önkormányzat, yes. Ugye, mint főszervező vesz részt. Hát, ha megkérdezem önkormányzatot, akkor azt mondja, hogy többet csinál az egyesület. Az egyesületet kérdezem, akkor az önkormányzat csinálja többet. Most akkor ez hogy van?
6: Schwab Antal, Szikszó polgármestere.
7: Ez a mai eseménye most már az ötödik nyitott pincék borfogadása, az azért ez sok évre nyúlik vissza, és akkor tudjuk a teljes képet látni, hogyha azt mondom, hogy azért ez alapvetően a mai napig ez a ruszinoktól származik, és a ma is borverseny volt, süteménysütő verseny volt, tehát az alapokat ők teremtették meg ahhoz, hogy eljussunk idáig, és néhány éve, most ötödik alkalommal van az az esemény, hogy az önkormányzat, mert a Szikszóváros önkormányzata is beszállt ebbe a szervezésbe, és utána megalakult most már a Szikszói Borbarátok Egyesület, akik meg az önkormányzattól vettek át olyan feladatokat, amire nekünk kevésbé volt energiánk, így ez a hármas egység hozza létre azt a napot, amiből ha valaki belekóstol, akkor szerintem jó élményekkel távozhat. Ha kijövünk ide a Pincefaluba, ahol ugye a héten táblát is avattunk, hogy tudjuk, hogy mikor érkezünk be a Pincefaluba vagy a Borfaluba, ugye ezek a fogalmak ezek keverednek az én fejemben is, hiszen azért a kettő a szorosan összefügg egymással, akkor azt látja, hogy pezseg itt az élet. Őszintén mondom, hogy nagyon jó érzés körbenézni, jönnek az emberek a boros pohárral a nyakukban, gyerekek, családok jönnek, és csak azt mondom, hogy de rég láttalak, de jó, hogy újra találkozunk, ó, mi van veled, itt kell, hogy találkozzunk újra, és nem csak szikszóiak mondják ezt egyébként, hanem Szikszóról elszármazottak is, vagy a megye településén élő más honnan érkező emberek is mondják ezt is, hogy egy teljes kerek nap van, 10 órától volt a borverseny, annak eredmény hirdetése, és most már nehéz úgy közlekedni a pincék között, hogy ne egyik zenéből a másikba essünk át, azért bízom benne, hogy este 8 órakor majd ezek a zenék, ezek, ha nem is halkulnak el, de valamennyi azért elnyomolt őket a P-Mobil nagy koncertje itt azon a rendezvény helyszín, amely a tavalyi évben már helyet adott a koncertnek. Ugye tavaly ismerős arcok volt, most a P-Mobil jön, de nem az a lényeg, ez csak azért fontos, hogy még kedveltebbé tegyük ezt az egész helyszínt is, hiszen van, aki egyébként még nem ismeri annyira, az sem a hagyományainkat, sem a Borfalut, viszont ha egy-egy zenekar tudunk évről évre hozni, aki máshonnan is mozgat embereket, azok belekóstolnak ebbe, és van olyan, aki most már azért jött vissza, mert tavaly ugyancsak a koncertre jött, de látta, hogy milyen élet volt, milyen kellemes fogadtatás volt, ilyenkor mindenki, minden pincetulajdonos rálicitál a másikra jó értelemben véve, hogy hányan fordultak meg nála, milyen hangulat van, tehát ez szépen lassan azt látom, és érzem, hogy oda növi ki magát, ahol mi szeretnénk, hogy kinője.
6: Mikor fogja azt mondani, polgármester úr, a jövő héten, hogy sikeres volt ez a rendezvény? Minek kell ahhoz megvalósulni itt ma?
7: Maradjon így a nap, ahogy most zajlik már délután. Hogyha ez a forgalom lesz, ez a hangulat lesz, akkor szerintem sikeres napot zárunk. Ha mindenki épségben hazaér utána este, az nagyon bízom benne, hogy nagy balesetek nem történnek, de nagyon kultúrált és intelligens vendéglátás és vendégfogadás van, úgyhogy ha ez a mostani ütem elmegy egész estig, és nyilván bízom abban azért, hogy este a koncertre sok-sok ember jön, nem csak helyből, hanem máshonnan is, ha ez így szépen lemegy, akkor én már nagyon elégedett leszek.
6: Ugye a tavalyi rendezvény az sokkal nagyobb volumenű volt, határon átnyúló volt. Van-e arra elképzelés, hogy kibővíteni mondjuk jövőre vagy a következő években is ugyanazt a tendenciát folytatni, ami tavaly elkezdődött?
7: Ugye tavaly ez egy interreges pályázatnak köszönhetően valósult meg, hogy tudtunk a felvidékről sokakat vendégül látni. Én abban bízom, hogy a pályázatoktól függetlenül, hogyha ez a hír ez megy, akkor azok, akik itt voltak a felvidékről, meg a szlovátáról a testvértelepülésünkről érkeznek jövőre, pályázattól függetlenül, akkor ez már, ha így növi ki magát, akkor nagyon boldog leszek.
2: Kedves hallgatóink, Miskolcon borongolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást a Baúj kapujában. A magyar hegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a Ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben, több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. A gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Az eseményen készült az előző összeállítás.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Új honlapok segítik a református oktatás és hittanoktatás szereplőit. A refoktatás.hu az oktatási szolgálat általános honlapjaként működik, míg a refhittan.hu kifejezetten a hittan oktatási tartalmaknak ad otthont. Bruckner László, a Református Egyház oktatási szolgálatának főigazgatója elmondta, hogy a felületek célja a megbízható tájékoztatás és a református értékek közvetítése. Az oldalakon hírek, események, dokumentumok, valamint szakmai háttéranyagok és jó gyakorlatok is elérhetők. Lenkeiné Teleki Mária osztályvezető kiemelte, hogy a hittan nem csupán tantárgy, hanem lehetőség a közösséghez kapcsolódásra és a keresztény értékek felfedezésére. A felületek személyesen a pedagógusoknak, szülőknek, intézményeknek és a református közösségek érdeklődőinek nyújtanak segítséget. Az online oldalak folyamatosan bővülnek, új dokumentumokkal, hírekkel és szakmai anyagokkal frissülve a jövőben is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és egy helyen megtalálható információkkal támogassa a református oktatási közösség mindennapjait. Több mint 100 000 új hallgató kezdi meg tanulmányait idén ősszel, ami a Mind Diák Szövetkezet szerint jelentősen átalakíthatja a diák munkaerőpiacot. A tanévkezdéssel a fiatalok a nyári időszaknál kevesebb órát vállalnak, de a hosszú távú gyakornoki programok többsége változatlanul működik tovább. Göbl Róbert vezető tájékoztatása szerint szeptember közepétől a diákok az iskolai elfoglaltságaikhoz igazítva keresnek munkát, mint egy svéd asztalról válogatva a lehetőségek között. A szezonális nyári munkák kifutásával össze a pénzügyi, az IT, a mérnöki, a HR, a marketing, a jogi és az adminisztratív gyakornoki pozíciók kerülnek előtérbe. A hallgatók körében határozottan a fehér galléros foglalkoztatás viszi a prímet, kiemeltek az irodai tevékenységek és a szolgáltató központokban végzett nyelvi munkák. Először találkozhattak egyetemista mentoraikkal a Miskolc környéki kis településeken élő 7.-8. osztályos diákok a Miskolci Egyetemen rendezett tanévnyitó élménynapon. A Tanítsunk Magyarországért program idén 142 miskolci egyetemista mentort vonultat fel, akik 642 általános iskolás tanulót támogatnak szerte a megyéből. A pénteki rendezvényen a gyerekek látványos fizikai kísérletekben és tudományos ismeretterjesztő foglalkozásokon vehettek részt, amelyeken keresztül kinyílhat számukra a világ. A program célja, hogy a kis településen élő fiatalok személyes kapcsolat révén olyan kompetenciákra és élményekre tegyenek szert, amelyek segítenek a tovább tanulásukban. Az egyetemisták szeptember 11-éig még jelentkezhetnek mentornak, amiért havi 60-65 000 forintos ösztöndíjat kapnak, aminek egy részét a diákokkal közös programokra kell fordítaniuk. 35. születésnapját ünnepelte a daganatos betegeket és hozzátartozóikat segítő miskolci székhelyű, az Életért a Rák ellen Egyesület. A közhasznú civil szervezet pénteken a Megyeháza éttermében tartotta meg a jubileumi ünnepségét, amelyen a város képviseletében Matiscsák Éva alpolgármester is részt vett. Az Egyesület fő céljai közé tartozik a rákbetegek testi, lelki és szociális támogatása, valamint a társadalmi reintegrációjuk segítése. A szervezet a megelőzésre és a korai felismerésre

0: kérdésre fókuszáló felvilágosító előadások mellett szabadidős programokkal és klubfoglalkozásokkal is szervezi a közösségi életet. Állami gondozásba került, kórházban lévő kisbabák mellett önkénteskednek a Miskolci Mosoly Műhely Egyesület tagjai, hogy a csecsemők ne maradjanak emberi érintés és figyelem nélkül. A szervezet célja, hogy az átmeneti időszakban, amíg a babák örökbefogadó családhoz vagy nevelőszülőhöz nem kerülnek, támogassák a lelki és szellemi fejlődésüket. Az önkéntesek nem egészségügyi feladatokat látnak el, hanem ringatják, ölbeveszik, szeretgetik a csöpségeket és szemkontaktust teremtenek velük. A januárban indult jelenleg 45 fős miskolci csapat szigorúan szervezett keretek között, szűrővizsgálatok és felkészítés után szinte minden nap jelen van a kórházi osztályokon. Debreceni Csilla egyesületi vezető hangsúlyozza, hogy bár a legjobb az lenne, ha ezek a babák nem kórházban lennének, a heti néhány óra odafigyelés is sokat jelent a fejlődésük szempontjából.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan derült, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti megyékben több lesz a gomoly felhő. Az északnyugati, északi szél megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 15 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Phil Driscoll, trombitás, énekes, zeneszerző és producer munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Már egészen korán látszott, hogy Phil Driscoll mekkora tehetség, és 22 évesként az egész országban ismerték. Joe Cocker volt az első, aki rekettes hanggal lett világhírű, és Phil éneklése is ilyen volt.

30 éves korára főleg a modern gospel közegében alkotott és koncertezett, a trombita gyakran szerepel a Bibliában, hangjára csatába indultak, de imádságot is jelzett. És a Jelenések könyvében is kiemelt szerepe van, így Driscoll dalaiban is fontos szerepe van az üzenetnek és hangszernek egyaránt.

Több amerikai elnöknek játszhatott, és így dalainak szövegén át eljuttatta hozzájuk az evangélium üzenetét. Ilyenkor nagyon sok magas rangú vezető is jelen volt, és Bill Graham mellett Driscoll is vetette a magokat az állami vezetők lelkébe.

0: Zeneszáci műsorunkat hallották, melyben Phil Driscoll, amerikai trombitás, énekes, zeneszerző és producer munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Döntés született az egészségügynek szánt 500 milliárd forintos plusz forrás sorsáról. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter siófoki bejelentése szerint a pénz legnagyobb hányadát az ágazatban dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására fordítják. A tárcavezető, a MESZK, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kongresszusán hangsúlyozta, hogy a pénzügyminisztériummal felgyorsultak az egyeztetések, és a folyamatban a szakdolgozói oldalt is érdemben bevonják. A hosszú távú stratégia célja egy olyan betegközpontú rendszer létrehozása, amely a pályakezdőktől az idősebb kollégákig mindenkit támogat. Az államháztartás központi alrendszerének augusztus végi helyzetéről, a fogyasztói árak augusztusi alakulásáról és a júliusi ipari termelésről érkeznek fontos adatok az előttünk álló héten. Hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal az ipari termelés júliusi adatait teszi közzé az első becslés alapján. Kedden teszi közzé a pénzügyminisztérium a gyors tájékoztatót az államháztartás központi alrendszerének augusztus végi helyzetéről. Ugyancsak kedden hozza nyilvánosságra a hivatal az augusztusi fogyasztói árak alakulásának adatait. Július végéig az államháztartás központi alrendszere mintegy 2858 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az összeg a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél több mint 67%-a. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Nem drágább Európában külföldi egyetemre járni, mint Magyarországon. Egyre több magyar diák választja a külföldi továbbtanulást. A legnépszerűbb célpontok közé Hollandia, Belgium és a skandináv országok tartoznak, de Ázsia és az Egyesült Királyság felé is növekvő tendenciát lehet tapasztalni. Sziva Petra, a Baltic Council regionális menedzsere az Inforádióban elmondta, hogy a diákok tudatosabbak és értékelik a külföldi tapasztalat nyújtotta nemzetközi kapcsolatrendszert. A költségekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy számos ingyenes vagy tandíjmentes európai intézmény létezik. A digitális eszközöknek köszönhetően ma már sokkal könnyebb a kutató munka és a tájékozódás. Az érdeklődők szeptember 26-án a budapesti Crowne Plázában megrendezendő ingyenes nemzetközi oktatási kiállításon is személyesen tájékozódhatnak a lehetőségekről. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit azt írta, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 26-27-es tanévre. Hozzátette, a magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva az Agrár Közgazdasági Intézet összesítése alapján. A budapesti nagybani piacon a görög dinnye és a vilmos körte drágult, míg a sárga dinnye, a piros csemegeszőlő és az őszi barack ára csökkent. A zöldségek körében a paprikafélék ára vegyesen alakult, a kígyó uborka és a sárgarépa pedig drágult éves alapon. Ezzel szemben a burgonya ára csak nem 5%-kal csökkent, így 1 kg 200 forintba került. A közösségi összefogás és a jobboldal újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című demonstráción szombat este a budapesti Kossuth téren, ahol a becslések szerint néhány ezren gyűltek össze. A köztér által szervezett eseményen a felszólalók egyebek mellett a kormányzati döntéseket bírálták, és a polgári oldal önvizsgálatára, valamint határozottabb képviseletére buzdítottak. Renge Zsolt fideszes fővárosi képviselő a jogállamiságot érintő aggályos eseményeket említette, míg Huth Gergely újságíró a rendszer